0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Mark Hall from Casting Crowns, and this is our story behind the song for Crazy People. I was hanging out with Seth Mosley and Matthew West.
2: Egyszer, amikor Matt West-tel lógtam, a Kentucky-ben található művészeti múzeumról beszélgettünk. Az az épület hatalmas és káprázatos, ezért Matt mindenképpen szerette volna látni, el is ment egyszer megnézni. Ahogyan beszéltünk róla, Matt egyszer csak megkérdezte, figyelj, el tudod képzelni, hogy egy nap hazamész a munkából, és a szomszédod valami ilyesmit épít az udvarán? Mit gondolnál róla? Hát természetesen azt, hogy őrültség, amit csinál, mondtam én, de figyelj, igazából nem számít, hogy mit gondolok, vagy gondolunk, hiszen hogyha kicsit belenézel a Bibliába, a legtöbb hithősről és a tetteikről is mindig úgy gondolták, hogy őrültek és őrültség, amit csinálnak. A világ tele van fura emberekkel, és igazából ők ihlették ezt a szórakoztató dalt. Ha mi szeretni akarjuk a világot, akkor hátrébb kell lépnünk egyet, magunk mögött kell hagynunk a komfortzónánkat, ami ugye kényelmes és biztonságos, és szeretnünk, szolgálnunk kell ezeket az őrült embereket, és meg is kell bocsátanunk nekik, mert Isten is őrült szeretettel szeretett minket, és szeretni is minket, és őket is, és ezért megérjük őrülni.

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, this is Paul McClure and you're listening to I Belong to Jesus.
2: My wife Hannah and I started writing this song in 2020. 2020-ban
3: a feleségemmel elveszítettük a kisbabánkat. Akkor el sem hittük, hogy ez velünk történik. Hanna intenzív osztályra került, és életmentő műtétet kellett végrehajtani rajta. Félelmetes volt, de tudtuk, hogy ezzel szembe kell néznünk. És akkor kezdtük el megírni ezt a dalt. A 23. Zsoltárban azt mondja Dávid, hogy nem fél, mert Isten vele van. Azokban a hihetetlenül nehéz napokban ezt a dalt Hanna mentőövnek használta. Az életünk útján nem kell figyelmen kívül hagynunk a félelmeinket, de ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy Jézushoz tartozunk. Látom és érzem én is a félelmet, de tudom, hogy Jézus az identitásom. Szóval remélem, hogy miközben hallgatod ezt a dalt, telve leszel bátorsággal és bizalommal, mert Jézushoz tartozol.

ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és a

0: játékosok a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Hogyan tanúsítunk alázatot? Azzal, hogy nem aggódunk. Az aggodalmaskodással azt mondjuk, ne haragudj Istenem, azt hiszem, én ezt el tudom intézni. Van egy ötletem. A Biblia szerint az aggodalom és a világ gondjai, valamint a gazdagság csábítása megfojtja az igét. Azt az időt, amit aggodalmaskodással töltesz, inkább töltsd az igén való elmélkedéssel. Harcold meg a harcot. Vedd elő a Bibliádat, és olvasd fel dolgokat hangosan. Így a saját hangod fog véget vetni a rossz gondolataidnak. Inkább hiszel majd annak, amiket kimondtál, mint mindenki másnak. Döntsd el, hogy nem fogsz aggodalmak között élni. Az ember az egyetlen teremtmény, aki aggódik, pedig elvileg mi vagyunk a legintelligensebbek. Mi vagyunk a teremtés krémje. Mindenki más érti ezt. A fák nem aggódnak, a madarak nem aggódnak, a nyulak nem aggódnak, a virágok nem aggódnak, az oroszlánok nem aggódnak, a disznók sem és a tehenek sem. Ó, de mi, az okosak, a bölcsek, az intelligens csoport, mi aggódunk. Senki más nem aggódik. Máté 25. Vagyis Máté 6, elnézést. Praktikus tanácsok aggodalom ellen. Tanulj egy kis alázatot. Tanuld meg, hogy mire vagy képes, és mire nem. Tedd meg, amit Isten mond neked, és ne próbálj meg olyan dolgokat tenni, amiket nem mondott neked. Tedd meg, amit tudsz. Isten majd megteszi, amire te képtelen vagy. Máté 6. Ezért mondom, ne aggódjatok folyton az életetekért. Amikor legközelebb aggódni kezdenél, csak beszélgess el magaddal. Rendben, elég volt. Most azonnal fejezd be. Beszélj magadhoz. Mondd azt, hogy ennek semmi értelme. Már végigcsináltam ezt. Nem fogok még egy napot arra pazarolni, hogy kínozzam és szerencsétlenné tegyem magamat azzal, hogy újra meg újra ezen gondolkozom. Istenem, rád vetem ezt. Neked adom. És aztán tudod, mit tegyél? Foglald el magadat valamivel, ami kitölti az idődet és az elmédet. Valamivel, ami boldogságot nyújt, ami segíteni fog. Valamivel, ami örömteli és békés. Amen. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok állandóan az életetekért, hogy mit egyetek és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? És most jön a lényeg. Nézzétek meg a madarakat. A madarak nem aggódnak. Láttál te már madarat az ágon ülve idegösszeomlást kapni, amiatt, hogy honnan jön majd ez a következő giliszta? Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aztán tovább folytatja. És a virágokról beszél, hogy Salamon teljes dicsőségében nem öltözött olyan gyönyörűen, mint a virágok. A 31. vers azt mondja, ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok. Ha aggódtok, az a szátokon ki fog jönni. Ezért a sátán rossz gondolatokat helyez a fejünkbe, azt remélve, hogy azok mind ki is jönnek a szánkon. Mert a szavak minden képzeletet felülmúló erővel bírnak, és amikor elkezdünk kimondani dolgokat, akkor vagy Istent hatalmazzuk fel arra, hogy dolgozzon, vagy az ellenséget. Hadd mondjam el újra. Amikor ott középen kimondunk dolgokat,

ellenség azt mondja, hú, elkaptam. Mit mond a 91. Zsoltár 1-2? Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen. Az ezt mondhatja az Úrnak. Mit mondasz az Úrnak? Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom, ő rá támaszkodom. Ő benne bízom. Ő rá támaszkodom. Az azt mondhatja az Úrnak. Mit mondunk az Úrnak? Az aggodalom egy tolvaj. Ellopja a békességedet, az örömedet, és mindennél inkább ellopja a jelenedet. A mai napot. Ez az a nap, amit az Úr szerzett. Nincs garanciánk, hogy lesz másik. Remélem, hogy lesz, neked is és nekem is. Szerintem lesz holnapom. De mi van, ha nem? Nem akarom elpazarolni az utolsó napot. A jelen a legnagyobb ajándék, amit kaptunk Istentől. A pillanatokat élveznünk kell. Ne pazaroljuk a pillanatokat arra, hogy múltbéli és megváltoztathatatlan dolgok miatt aggódjunk, vagy eljövendő dolgok miatt, ami felett még semmi irányításunk sincs. Ezért kell a múltat és a jövőt Isten kezében hagyni. Elfelejteni, ami mögöttünk van, hinni a jövőben és élvezni a jelen pillanatot. Élvezd a jelent. Aztán így folytatja a 34. versben. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Tudjátok, mindegyik tanítvány, amelyik aggodalmaskodó volt, fogadok, hogy esedékes volt nekik egy beutaló a bolondok házába. Mert Jézus nem kímélte őket. Ha Jézussal akarsz lenni, akkor nincs otthonod, nincs hová lehajtanod a fejedet, soha nem tudod, hogy hol kötsz ki majd másnap. Jézus azt mondta, hogy kövess engem, és nem mondta meg, meddig lesznek távol, hogy mikor látják a családjukat legközelebb. Nem kérdezték, milyen szállodában fognak megszállni, és hogy mit tartalmaz a biztosítási csomag. Jézus azt mondta, kövess engem, és ők elmentek, és követték őt. Nem vittek plusz ételt, mondta nekik, hogy adjanak enni 5000 embernek, és azt felelték, hogy nincs semmiük. Azt kérdezte, mitek van? Találtak egy kisfiút ebédestől. Adjátok ide nekem. Ő pedig megsokasította az ételt. A Lukács 10-ben kiküldte a tanítványokat kettesével, 70 főt, hogy menjenek, gyógyítsák a betegeket, és prédikálják az örömhírt. És azt mondta nekik, hogy ne vigyenek magukkal tarisznyát, ne vigyenek plusztáskát, ne vigyenek tartalékpársarút. Azt mondta, összpontosítsatok a feladatra, még annyira se lassítsatok le az úton, hogy valakinek köszönjetek. Wow! Kiküldte ezeket az embereket, hogy elvégezzék a munkát, és azt mondta, nem akarom, hogy bármi miatt aggódjatok. Nem akarom, hogy azon kezdjetek gondolkozni, hogy vajon mi történik majd holnap. Meg akart értetni velük valamit. Amikor ő kiküld minket egy feladattal, akkor ő gondoskodni fog a szükséges dolgokról, nekünk pedig nem kell aggódnunk miatta. Tudjátok, izgalmas, amikor azt mondom, van egy világméretű szolgálatunk. A világ kétharmadában ott vagyunk a tévében. 40 nyelven prédikálunk, az egész világot elérjük a missziós munkánkkal. 300 valahány rádió és 400 valahány TV csatornán vagyunk jelen. Ha nem tudnám, hogyan bízzak Istenben, akkor teljesen megbolondulnék. Teljesen becsavarodnék. Fogalmatok sincsen, mennyi pénzbe kerül havonta, hogy fenntartsuk és működtessük mindezt. Tudjátok, Isten megtanította nekem, hosszú és fáradtságos úton járatott. És megtanított még az elején, hogyan várjam őtől a zoknimat, az alsóneműmet, a serpenyőmet és a konyharuhámat. Az alázat mellett a másik dolog, ami távol tartja majd az aggodalmaskodást, tanuld meg, hogy nem tudsz mindent megoldani. Gyakran el kell mondanod magadnak, hogy nem vagyok elég okos ahhoz, hogy kiagyaljam ezt, ezért inkább nem pazarlom az időmet, és meg se próbálom. Mondjátok, nem vagyok elég okos ahhoz, hogy kiagyaljam ezt. Nem vagytok meggyőzőek, próbáljuk újra. Néhányatok arcán elég furcsa kifejezés tükröződött, mert ugye szeretjük, ha mi irányíthatunk.

0: Gyerünk, mondjátok mosolya az arcotokon, nem vagyok elég okos ahhoz, hogy kiagyaljam ezt. Ettől persze még nem vagyunk ostobák, kaptunk bölcsességet Istentől, és a megfelelő időben megláttatja velünk, amit kell, de nem akarja, hogy az agyunkkal próbáljunk megérteni mindent. Amen. Aztán a másik dolog, amire szükséged lesz, hogy ne aggódj. Az első az alázat, a második pedig a megtapasztalás Istennel. Mindig halljuk, hogy nincs jobb tanítómester a tapasztalatnál. És egyszerűen nem fogod, soha nem fogod megtanulni, hogy ne aggodalmaskodj, hogyha nem lépsz ki Isten ígéretei alapján, hogy aztán meglásd, hogy mit tesz ő. Pontosan ezért mondja a Biblia még a tizeddel és adakozással kapcsolatban is a Malakiásban azt mondja, hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, a ti szükségeitekre és a másokéra is. És így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Elriasztom tőletek a sáskákat. Azt mondja, próbáljatok meg engem. Próbáljatok meg, és meglátjátok. Tehát azt mondja, ha nem hiszitek ezt, próbáljatok meg. Tegyétek, és meglátjátok, mit tesz Isten. Tudjátok, lehetetlen többet adni Istennek, mint amit ő ad nekünk. Hányotok életében történtek elképesztő dolgok az adakozáson keresztül? Ó, te jó ég! Ez olyan elképesztő, bámulatos. Szóval, a korai éveimben voltak megtapasztalásaim Istennel. Emlékszem, hogy volt az a kis szerencsétlen imalistám. Istenem, 12 konyharuhára van szükségem, vagyis mosogatóruha volt. Nagy szükségem volt a mosogatóruhákra, de nem volt pénzünk Dévvel. Mert hogy felmondtam a munkahelyemen, hogy felkészüljek a szolgálatra, és azt gondoltam, hogy ez az egy áldozat majd utat nyit nekünk a nagy mértékű bővölködésre. De ehelyett még évekig Istenben kellett bíznunk az oknikért és az alsó nemükért is. Isten megpróbálja majd a kis szívedet, hogy vajon a megfelelő indokból teszed-e azt, amit teszel. Csak egy ember értette meg ezt ebben a szektorban. Manapság mindenki mindenért fizetséget akar, de az én időmben még nagyon sok önkéntes munkát vállaltunk. Amen. Hogy is hívja ezt a Biblia? Szolgának lenni? Szolgálni? Rengeteg szükségünk volt, és bár Isten mindig megadta az alapvető dolgokat, de nem éltünk magas színvonalon. Éveken keresztül turkálokban kellett vásárolnom, és 2-3 dollárral mentem oda, bízva Istenben, hogy találok cipőt a gyermekeimnek. Mindez idő alatt pedig arról prédikáltam, hogy Isten meg akar áldani minket, és hitben kell járnunk. Időnként elég bután éreztem magamat, amikor erről prédikáltam, és úgy tűnt, hogy ez még számunkra sem működik, hiszen a problémák közepette voltam. Hallottok engem? A problémák közepén voltam. Isten ott volt a hajomban. Jézus azt mondta, hogy menjünk át a túlsó partra, de még nem értünk oda. Félúton voltunk. És az, hogy mit tettem ott félúton, meghatározta, hogy elérem a túlsó partot, és hogy mennyi ideig fog tartani, amíg átérek oda. Bevallom, hogy túl sokat vacakoltam a csónakban, de most igyekszem segíteni nektek, hogy ne kövessétek el ugyanazokat a hibákat, mint én. És mi az, amit megtanultam? Az, hogy nem vagyok elég okos ahhoz, hogy megoldjam a saját problémáimat. Megtanultam, hogy nem tudom megváltoztatni a férjemet, sem a gyermekeimet, nem tudom irányítani a világot, túl bonyolult. Istenem, ha te nem tudod megtenni, akkor ez soha nem lesz meg. De egy dolgot biztos nem teszek. Többet egy napig sem kínzom magamat. Hadd kérdezzek valamit. Nézzetek Joyce mamára. Miért kéne szerencsétlennek lenned más valaki rossz döntései miatt? Figyeljetek, itt van még egy jó dolog. Ha olyannal élsz együtt, aki nem akar boldog lenni, akkor miért hagynád, hogy ellopja az örömödet? Inkább menj az idegeire, és legyél kettőtök helyett is boldog. Amen. Ugyan már, ne függjetek más emberek bajaitól. Ha nem vagy boldog, én sem lehetek az. Figyeljetek, én sokáig nem voltam boldog, de a férjem mégis az volt minden nap. Az őrületbe kergetett a boldogságával. Mert nem volt rá hajlandó, hogy szerencsétlen legyen mellettem. Visszautasította. Úgy volt vele, jól fogom érezni magamat, te meg csinálsz, amit akarsz. Ó, hogy feldühített. Mert tudjátok, a szerencsétlen emberek másokat is azzá akarnak tenni. Irányítani akarnak mindenkit a szenvedésükkel. Ismeritek a mondást, ha a mama nem boldog, senki sem az. Azonban az, hogy Dave megtartotta az örömét, függetlenül attól, hogy mi volt éppen, vagy én mit csináltam, valójában az életemben bekövetkező áttörés egyik kiváltó oka lett. Nem kell más ember szerencsétlenségében részt venned, és hagynod, hogy téged is azzá tegyen. Neked szilárdnak kell lenned, hogy meglássa, az ő körülményeinek sem kell uralnia őt. És azokban az években Isten olyan hűségesen gondoskodott rólunk, minden hónapban másként. Havonta $40 hiányzott még a számláink kifizetéséhez, és Isten minden hónapban megsegített. Úgy értem, valahogyan olyan volt ez. Visszatekintve, annyira csodálatosak voltak azok a napok. Az ilyenek fejlesztik az Istennel való kapcsolatodat. Amikor senkihez nem fordulhatsz, csak Istenhez, a szüleinkhez nem mehetünk segítségért. Nem voltak testvéreink, akikhez fordulhattunk volna. Csak Isten volt. Ő volt nekünk. Nos, visszamehettem volna dolgozni, és hagyhattam volna a szolgálatot, mert szenvedtem, és sok áldozattal járt, de tudjátok, annyira örülök ma, hogy nem tettem, és hogy keresztül jutottam a nehézségeken. Te jó ég, nagyon örülök, hogy keresztül jutottam a nehézségeken, és akarom, hogy ti is keresztül jussatok, csak gyorsabban, mint én tettem. És higgyétek el, nem kell mindazon idegesítenetek magatokat, amiken idegeskedtek. Semmi értelme, semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. De még ezelőtt az 1 Péter 5-6 azt mondja, alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején, minden gondotokat őre vessétek. Hogyan tanúsítunk alázatot? Azzal, ha nem aggódunk. Az aggodalmaskodásra azt mondjuk, ne haragudj Istenem, van egy ötletem. Azt hiszem, én el tudom intézni. Fogadok, Isten jót mulat, amikor megmondjuk, hogy szerintünk mit csináljon. Egyik nap is ezen kaptam magamat, pedig mostanra már megtanultam a leckét. Nos, Istenem, megtehetnéd ezt. Ne aggódj többet olyasmi miatt, amivel nem is kellene foglalkoznod. Aggodalom, aggodalom, aggodalom. Törekedj a nem tudás ajándékára. Én sok mindent nem tudok, már nem is izgat, de régen mindig megpróbáltam kiokoskodni őket. Nagyon szeretem a példabeszédek 3-5 hetet, bízz el az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet, ne tartsd bölcsnek önmagadat, itt van megint. Ne is gondold, hogy elég okos vagy kiagyalni a problémáid megoldását. Hányan vagytok aggódók, és mindent kiagyalósok? Remélem megvilágosodtok ma, hogy milyen butaság kínozni magatokat. Tudjátok, az, hogy én elmondom nektek mindezt, még nem fog automatikusan véget vetni ennek. Úgy értem, nektek kell majd szembenézni ezzel és ellenállni. Meg kell majd vallanotok néhány dolgot. Nem fogok aggodalmaskodva élni. Élvezni fogom az életemet. Békességem lesz. Isten rám hagyta, ezért Jézus nevében az enyém lesz. Nem fogok szerencsétlen életet élni. El sem tudom képzelni, hogy a Jézust követő emberek mit gondoltak. Ott van az az eset, amikor elment egy kulthoz, ahol ott talált egy nőt, és azt mondta neki, adj innom. A János 4-ben A nő azt felelte, zsidó létedre miért kérsz vizet tőlem egy samaritánustól? Mert abszolút nem érintkeztek egymással. Meg azt is mondta, és mindezek tetejében én nő vagyok. A férfiak ugyanis nem beszéltek idegen nőkkel akkoriban, az nagyon illetlen volt. Erre Jézus, adj nekem vizet, szóval a nő nem nagyon érti. És akkor Jézus még rátesz egy lapáttal, és azt mondja, ha ismernéd az Isten ajándékát, és az, hogy ki az, aki szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőlem, és én adtam volna neked élő vizet, mert az a víz, amit te iszol, soha nem fogja eloltani a szomjadat, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, az soha többé meg nem szomjazik. Wow! Ez nem volt semmi. És akkor a nő megint előjön egy kérdéssel. Nos, hol a vödröd? Nincs merítő edényed. Én is ezt mondtam volna. Nos, jól van. Mibe akarod a vizet? Még vödröd sincsen.
1: And then she said,
0: és aztán Jézus azt mondta, hívd ide a férjedet. A nő azt felelte, nincs férjem. Erre Jézus, jól mondtad, nincs férjed, mert négy férjed volt, és akivel most élsz, az nem férjed. Ekkora előkerültek a tanítványok, és teljesen elképedtek, hogy ezzel a nővel beszélgetett, de nem mertek semmit se szólni, és a János 4 szerint a következő dolog, amit mondtak, az volt, Mester, egyél, azt felelte, ó, nekem van eledelem, amit egyek, amiről ti nem tudtok. Igen, hol van? Az az én eledelem, hogy teljesítsem az atyám akaratát. Hadd mondjak valamit. Ha mindent tudni akarsz, miközben Jézussal jársz, akkor nehéz lesz az utad, mert nagyon sok dolog lesz, aminek látszólag semmi értelme nem lesz számodra, ezért szükséged lesz a bizalom ajándékára. Bízom benned, Istenem, bízom benned. Tudjátok, mint a vak férfi, aki megpróbált eljutni a vízhez. Jézus sarat tett a férfi szemeire, és azt mondta neki, hogy menjen, és mosakodjon meg egy medence vizében. Már elnézést, de vak vagyok. Mégis hogy jussak oda? Isten azt akarja, hogy menj, csak kezdj el mozogni. Bár csak rávehetném az embereket, hogy elinduljanak valamerre. Wow, segíts nekünk, Jézus! Tedd meg a te részedet, vesd rá gondodat! Efézus 6 beszél a szellemi harcról, és azt mondja, tedd, amit Jézus mond, majd állj meg, szilárdan a helyeden. Ez nem azt jelenti, hogy ne tegyél semmit. Nagyon szeretem, Dave szokta mondani, és nagyon szeretem ezt. Tedd meg a részedet, a gondodat pedig vesd ő rá. Mi az én részem, amikor a viharban vagyok? Az ima. A megvallás. Hogy bármit mond Isten, azt megtegyem. Az én részem, hogy imádkozzam. Megvalljam az igét, pozitív maradjak, és ne kezdjek panaszkodni a viharban. Wow! Bár csak még egy órát beszélhetnék a panaszkodásról. Ne kezd önmagadat sajnálni, ne irigykedj másokra, akiknek nincs olyan problémájuk, mint neked. Jó lehet, hogy neki nincs problémája. Tudjátok, miatt megtanultam mindezt a neveltetésem és a neheztelések miatt valahányszor olyan emberekkel találkoztam, akik jó neveltetést kaptak, mindig azt gondoltam, nagyszerű lehet, hogy jó szüleid vannak, nagyszerű lehet, csodás lehet. Le kell szoknunk erről. Istennek egyedi terve van mindannyiunk számára, és ahogyan a te életedet alakítja, az nem lesz olyan, mint ahogy a másét. De csak azért, mert veled nem azt teszi, amit mással, az nem jelenti azt, hogy amit veled tesz, az kevésbé lesz jó. Is going to be inferior. Minden körülmények között tartsd meg az elkötelezettségedet az életed viharaiban is. Ez nagyon fontos. Manapság olyan sok ember nem tudja, hogyan tartsa meg a szavát. Meg kell tenned, amit megígértél, főleg akkor, ha nehéz. Mondom, meg kell tartanod, amit megígértél, főleg akkor, ha nehéz. Azt hiszem, még egyszer el kell mondanom. Meg kell tartanod, amit megígértél, főleg akkor, ha nehéz megtenni. És ami borzasztó fontos. Valahányszor viharba kerül az életed, az egyik legfontosabb dolog, amit a vihar közepette tehetsz. Nyújj ki mások felé. Légy áldás mások számára. Vesd az idő, a szolgálat, a szeretet, a bátorítás magjait más emberek életébe, hogy aztán aradhass a saját életedben. Megvan a te dolgod, de nem az aggodalom az, nem az okoskodás, hanem a bizalom Istenben, és kinyúlni mások felé. A 37. Zsoltár beszél a gonosz időkről, és azt mondja, bízzál az Úrban, és tégy jót. Olyan egyszerű ez. Mi bonyolítjuk túl?
2: Most mit kéne tennem?
0: Bízz Istenben, és tégy jót. Bízz Istenben, és tégy jót. Nem tudom, mennyi idő alatt jutsz át a másik partra, de egyet tudok, a túlsó part felé tartunk. Amen! A túlsó partra megyünk. Egy olyan valakire néztek, aki a túlsó partra tart. Tanúskodik valaki emellett? Van itt valaki, aki szintén oda tart?
3: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hits.

szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceán védelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
2: Sziasztok, ez itt a Kultúrasztal, a podcast, ahol a kultúra van terítéken. Én Majoros Szidónia vagyok, a podcast házigazdája. Ma egy 2018-ban rögzített beszélgetést fogtok hallani a Kultúrasztal külön kiadásaként. Vendégem Philip Yancey, amerikai író, rengeteg keresztény könyv szerzője. Másodjára találkoztam vele a beszélgetés alkalmával Budapesten, a Veselényi utcai baptista imaházban.
3: So welcome everybody. Today I have the privilege.
2: Üdvözlök mindenkit. Ma abban a kiváltságban van részem, hogy meginterjúvolhatom és beszélgethetek Philip Yanceyvel. Mr. Yancey újságíró, számos könyv szerzője, amelyeket ez idáig a világ 35 nyelvére fordítottak le, és több mint 15 millió példányban keltek el világszerte. Nem ez az első alkalom, hogy találkozunk. Először akkor találkoztunk, amikor az Ez az a Nap fesztivál miatt érkeztél Magyarországra.
4: Yes, and as I recall, there were
5: 20,000. És ha jól emlékszem, 20,000 sikoltozó tinédzser volt ott.
2: Így igaz.
5: És egy nagyon hangos rockzenekar. Én a kiadómmal jöttem autóval Horvátországból 15 percre. Aztán vissza is autóztunk úgy, hogy ez egy emlékezetes, de rövid látogatás volt.
2: Rövid látogatás volt, de a mostani itt tartózkodásod más, mert amennyire tudom, 3 hetet töltöttél Európában, és ez alatt az idő alatt sok különböző helyen jártál, és több különböző országba is ellátogattál. Tudsz nekünk mesélni arról, hogy mi mindent csinálsz Európában most?
4: I should clarify, my first invitation
5: Szeretném tisztázni, hogy az első Magyarországra szóló meghívásom Magyarországról érkezett. A könyveim itteni kiadója, a Harmad kiadó, addigra már próbálkozott egy ideje, hogy megszervezzen nekem egy könyves turnét. Úgyhogy emiatt jártam Budapesten, aztán Debrecenben. És megszerveztek néhány lenyűgöző utat is, például egy határközeli cigánytáborba, Munkácsra, ha jól ejtem ki a helynevét.
2: Munkács, így igaz.
5: Szóval Munkácsra, ami a magyar-ukrán határ túloldalán van. Egy kicsit trükkös volt átjutni a határon, de végül sikerült. Magyarországon kívül Ukrajnába is ellátogattunk. Jó részt Kijevbe, sőt, Fehér-Oroszországba is. Fehér-Oroszország meglátogatása nagyon érdekes volt, mert több mint 1000 fiatal szakember gyűlt össze, akik keresztények voltak, 15 különböző posztszovjet államból, és azt beszélték meg, hogyan tudnak hatással lenni az őket körülvevő társadalomra. Természetesen, ami közös volt bennük, az az, hogy mindannyian beszéltek oroszul, mert az iskolában kötelező volt oroszul tanulniuk. Szóval a körülmények sokat változtak, ahogy Ukrajnából Fehér-Oroszországba, majd Magyarországra jöttünk. Az utazás megváltoztatja a gondolkodásmódodat, mert különböző fázisai vannak a múltra adott reakciónak. Ennek ellenére ezen a konferencián például az volt a közös bennünk, hogy mindannyian keresztények voltunk, és ez egy csodálatos dolog. Ezek buzgó fiatal szakemberek voltak. Amikor az Amerikai Egyesült Államokban mondok beszédet, az gyakran őszhajú emberek felé irányul, mint amilyen az enyém is. Itt azt találom, hogy az idősebb generáció szinte kimaradt egy aktív szolgálati időszakról az egyházban, mert az nehéz volt, korlátozások voltak, míg most az egyházat egyre inkább a fiatalok vezetik. Személy szerint én ezt felpesdítőnek találom.
2: Mi az az üzenet, amit te az elmúlt 3 Európában töltött hetedben kaptál? Van valami, amit szeretnél megragadni, magaddal vinni, és talán meg is osztani azokkal az amerikaiakkal, akikkel találkozol? Vannak leckék vagy tanulságok, amiket itt tanultál meg az európai emberektől?
4: Yes, in the United States right now there's quite
5: Igen. Az Amerikai Egyesült Államokban most elég nagy a megosztottság. Talán itt is hallottok arról, ami a demokraták és a republikánusok között megy. Csúnya dolog ez. Nagyobb a megosztottság most Amerikában, mint az elmúlt években. És sok amerikai keresztény gondolja úgy, hogy Isten országa aszerint emelkedik fel, vagy hanyatlik le, hogy ki van hatalmon itt a Földön. De ez nem igaz. Ha elmész egy olyan konferenciára, ahol én voltam, ott azt látod, hogy Fehér Oroszországban a keresztények ellen még mindig diszkrimináció van, és nincsenek olyan lehetőségeik az oktatás vagy a kormányzás területén, amilyenek egy nem kereszténynek vagy egy ateistának vannak. Míg ti itt Magyarországon most fedezitek fel a szabadságotokat, és nyugatra tekintetek, és sokkal inkább az Európai Unió felé orientálódtok. Ukrajna a kettő között van. Különböző irányokba szakítják, és az ortodox egyház van jelen, ami a kormányhoz kötődik. De elszakadóban van Moszkvától. Szóval az üzenet számomra az, hogy a hitünk, vagyis Isten országa nem függ ennek a világnak az országaitól. És tudjuk, hogy ez igaz például a kommunista Kínában is, ahol a lélekszám szerinti eddigi legnagyobb ébredés történt meg egy felülről meghatározott ateista, kommunista kormány vezetése alatt. Ennek ellenére a kínai egyház virágzik. Mi ezt tudjuk, de könnyű elterelni innen a gondolatainkat afelé, hogy hát nem lenne nagyszerű befolyással bírni hatalmi pozíciókban. Vannak olyan keresztények az Egyesült Államokban, akik szerintem szinte eladják a lelküket, hogy közel legyenek a nagyhatalmi pozíciókhoz. Ez szerintem veszélyes. Európa történelme is ezt mutatja.
4: Close to have access to power, and that's always a dangerous thing, and Europe's history shows that.
3: Yes, that's right. Now you're here in Hungary.
2: Most azért vagy itt velünk Magyarországon, mert a könyveid rendkívül népszerűek a magyar olvasó közönség körében. Ha jól tudom, csak idén 6 könyved jelent meg 2018-ban, és én ezek közül kiválasztottam az egyiket, a Meghökkentő Kegyelem című könyvedet, ami egy utánnyomás, hogy nézzük meg egy kicsit alaposabban is. És azért is vagy velünk, mert az új könyveddel turnézol. Tudnál nekünk mesélni kicsit erről a legújabb könyvedről?
3: This recent book of yours for us.
4: Yes, it's actually derived from the very first book I wrote.
5: Ez tulajdonképpen az első könyvemből ered, amit megírtam. Az a címe, hogy Hol van Isten, amikor fáj. Az angol címe ez, de szerintem a magyar is. Később visszatértem ehhez a könyvhöz, és revideáltam. Sok időt töltöttem el olyan helyeken, ahol nagy szenvedés van. Gyakran kértek fel, hogy tartsak beszédet ilyen helyeken, például Japánban a cunami után, Szarajevóban és hasonló helyeken. Azokban az iskolákban, ahol iskolai lövöldözések történtek az Egyesült Államokban, és iskolás gyerekek haltak meg. Hosszú ideje együtt élek ezzel a kérdéssel. Tulajdonképpen az egész pályafutásom során. És úgy találom, hogy Európa egy olyan hely, ami ismeri a szenvedést. Az Egyesült Államokban kevés kivételtől eltekintve nem igazán támadtak meg minket. Egészen mostanáig a háborúinkat is megnyertük. Mostanában nem annyira, Irakban és Afganisztánban bonyolultabb a helyzet. De Amerika egy olyan ország, ami nem a szenvedés alapján definiálja önmagát. Sőt, ott épp az ellenkezője igaz. De ti Európában tudjátok, mert megvan az a történelmi emlékezet. Magyarországon például néha nyugatról érkező, néha keletről idegen hadseregek masíroztak át rajtatok. Vannak holokauszt emlékhelyeitek. Sok tragikus időszak áll mögöttetek. Nehéz, tragikus gazdasági időszakokat is megéltetek, és sokféle szenvedést az elmúlt időszakban. Szerintem a szenvedés kérdése egybecseng veletek, és őszintén szólva én sokkal inkább otthonosnak érzem, hogy erről a kérdésről Európában beszéljek. Az Egyesült Államok valószínűleg a legrosszabb hely ahhoz, hogy a fájdalomról és a szenvedésről gondolkodjunk, mert az alapító okirataiinkban szabadságot és a boldogság keresését ígérik nekünk. Vagy ha amerikai televíziót nézel, ott azt mondják, csak vedd be ezt a gyógyszert, kövesd ezt az étrendet, és az életed csodálatos lesz. Lehet Rolex órád és Audit vezethetsz, és egyáltalán azt az illúziót keltik, hogy a boldogság egy karnyújtásnyira van tőled. És nekünk szükségünk van üzenetre arról, hogyan birkozzunk meg a szenvedéssel. Őszintén megmondom, hogy én európaiaktól tanultam erről a témáról.
2: Nem tudom, te mennyire tudsz erről, de ha engem kérdezel meg a szenvedésről magyar emberként, és ha emlékezetembe idézem a történelem óráimat, amiken eddig életem során részt vettem, a legemlékezetesebb események, amik eszembe jutnak, egyértelműen azok, ahol katasztrófa történt. 1526 a Mohácsi csata. Ezt minden magyar iskoláskorú gyerek kora gyerekkorától kezdve hallja és tudja. Később a török megszállás, orosz megszállás. Ahogy említetted is, a mi történelmünk tele van tragikus eseményekkel, és ezek közül több is élő emlékezet a számunkra. Különösen az, ami a zsidó honfitársainkkal történt a II. Világháború alatt. Magyarország még mindig az a hely, ahol mindmáig elég nagyszámú zsidó kisebbség él. És ha ellátogatsz például Jeruzsálemben a zsidó múzeumba, az egyik falon látsz egy padlótól a mennyezetig tartó térképet, ami lényegében Európát mutatja, ez Európa és Kis-Ázsia térképe, és az országhatárokon belül számokat látsz, amik azt jelzik, hogy az egyes országokból hány zsidót deportáltak a mai Lengyelország és Németország területére a II. Világháború alatt. És a sokkoló dolog számomra magyar emberként az volt, amikor ellátogattam ebbe a múzeumba, hogy a hagyományosan zsidó lakta területek és Lengyelország után Magyarország a harmadik, vagyis a harmadik legmagasabb számot itt láttam ezen a térképen a zsidók számát tekintve, akiket Magyarországról hurcoltak el. Ha bárkit megkérdezel, aki magyarnak tartja magát, akár keresztény magyarokról legyen szó, vagy zsidó magyarokról, vagy szekuláris magyarokról, biztos vagyok benne, hogy megvan bennünk a minket sújtó tragédiáknak és katasztrófáknak az emléke. Egyetértek azzal, amit mondtál. A kérdés, amit fölteszel, az nagyon is él bennünk, és élénk.
3: You know, they may be Christian Hungarians or Jewish Hungarians or secular Hungarians. We surely have this memory of tragedies and disasters that struck. So I agree with what you have said. The question that you're raising is very, very, very much alive and very vivid for us.
5: Tudod, ezt a kérdést sokszor felteszik. Nagyon sokszor, amikor zsidókkal vagyok, ők azt kérdezik meg, hogy Isten miért nem állította meg a holokausztot? Isten miért nem avatkozott közbe? Ez egy nagyon drámai és nagyméretű probléma felvetés. Mondhatnád azt, amit én mondtam egyszer, amikor a Connecticut állambeli Newtownban mondtam beszédet, ahol 28 iskolás gyereket lőttek le, hogy miért nem állította meg Isten a lövöldözőt? Miért nem állította meg Isten Hitlert? Miért nem tette Isten ezt, meg azt? Ezt a kérdést újra és újra feltehetnénk. De nem igazán tudjuk a választ erre a kérdésre. Amit viszont tudunk, és én ezt látom, amikor megnézem a Bibliát, az az, hogy a hangsúly nem annyira a visszafelé tekintés, hogy rájöjjünk, miért történt, mi volt az oka, hanem inkább az előre tekintés, hogy megnézzük, mi a mi szerepünk az igazságtalanság elleni harcban, és ezekben a szörnyű dolgokban, amik megtörténtek. Mert Isten alapvetően azt az üzenetet akarja eljuttatni hozzánk, amit ő akar. Az ő embereink keresztül. Rajtunk keresztül. Nekünk pedig harcolnunk kell. És ezekben a múzeumokban, Izraelben azt is láttad, hogy vannak erdők, amiket az igaz pogányoknak ültettek. Azoknak, akik szembe mentek az árral, akik zsidókat mentettek valamilyen módon. Néha az otthonaikban, néha úgy, hogy útlevelet szereztek nekik. Ezek bátor pillanatok, és szükségünk van az ilyen bátor pillanatokra. De állandó harc dúl a jó és a rossz között. Isten ország arra van hívva, hogy álljon ellen a gonosznak, néha még a nagy személyes kockázat és áldozatvállalás árán is.
2: Van egy nagyon jó történet, amit egy zsidó rabbi és filozófus, Elie Wiesel mesélt el. Talán ismered Elie Wieselt, vagy hallottál róla.
5: Igen, ismerem.
2: Van egy történet, amit én nagyon érdekesnek találok, amit ő mesélt el. 1986-ban Lokenben felkérték arra, hogy beszéljen a saját reflexióiról arra vonatkozóan, ami a zsidókkal történt 1944-ben Auschwitzban. És ő azt mesélte el, hogy érdekes módon fölállítottak egy bíróságot, ahol zsidó emberek voltak jelen, akik megvádolták Istent. Szóval maga Isten volt a vádlott, és az akkori zsidó vezetők gyűltek össze, hogy megvitassák, Isten hogyan engedhetett meg ilyesmit, hogy megtörténjen, mint a II. Világháború. Egy ilyen léptékű népírtást. És nem is csak a népírtást, hanem mindazt a szenvedést és nyomorúságot, amin akkor kellett keresztül menniük. és szeretném idézni röviden azt, amit akkor Elie Wiesel mondott, mert talán a számunkra is érdekes lehet. Idézem. Nem azért osztom meg ezt a történetet veletek, mert azt gondolom, hogy ez elveszi az emberi felelősséget. Semmi esetre sem. Bolondság lenne Auschwitzet teológiai problémaként azonosítani. Auschwitzet nem Isten okozta. Emberek okozták embertársaik ellen. Elsősorban ez egy emberi probléma és emberi felelősség. De Istent kihagyni belőle épp olyan igazságtalan lenne. A tragédia az, hogy nem tudjuk elképzelni Auschwitzot Istennel, de Isten nélkül sem. A bírósági tárgyalás sokáig tartott. Végül az egyik tanárom, a bíróság elnöke kihirdette az ítéletet. Bűnös. Majd csendült a tömegre. Csend, ami a Sínai-hegyi csendhez hasonló. Egy végtelennek tűnő csend. Végül tanárom, a rabbi törte meg a csendet. Ezt mondta. Most pedig, barátaim, gyertek, imádkozzunk. És Istenhez imádkoztunk, akit az ő gyermekei pár perccel korábban bűnösnek nyilvánítottak.
3: Silence that could be compared to the silence of Mount Sinai, an endless final silence. Finally, my teacher, the rabbi, broke the silence and said, and now, my friends, come, let us pray. And we pray to God, whom his children a couple of minutes ago pronounced guilty.
4: I remember when I was asked to speak at Newtown, Connecticut.
5: Emlékszem, amikor a Connecticut állambeli Newtonban beszéltem, abban az iskolában, ahol 26 éves és 7 éves kisgyereket lőtt le egy fiatalember, aki csak bement és elkezdte lelőni őket. Épp egy újságcikket írtam akkoriban az új ateistáról, olyan emberekről, mint Christopher Hitchens vagy Richard Dawkins, akik nyugaton nagy sajtónyilvánosságnak örvendenek. Egy cikket készültem írni róluk, szóval sokat olvastam tőlük. Amikor olyan katasztrófa történik, ami felkelti egy nemzet figyelmét, mint 2001. szeptember 11-e, vagy ebben az esetben ez az iskolai lövöldözés, amit azok az emberek, akik egész nap tévét néznek, látnak, észrevettem, hogy még a legszekulárisabb sajtóorgánumok is, mint a New York Times, soha nem az ateistát hívják. A papokat hívják, a rabbikat és a lelki pásztorokat, hogy megírják a vonatkozó cikkeket. Ahogy elolvastam, amit az ateista írt, aki azt írta, hogy a világegyetem véletlenszerűség, és egy nap majd felbomlik az egész, és hogy ez egy vak, könyörtelen közöny világegyeteme. Ez a kifejezés Richard Dawkins-tól származik, hogy vak, könyörtelen közöny. És annyira tudatában voltam annak, hogy a mi válaszunk nem vak és könyörtelen, sőt az egész nemzet tele volt szeretettel és törődéssel ezek iránt a szülők iránt, akiket megfosztottak a gyermekeiktől. És amikor oda mentem, egy kicsit úgy voltam vele, mint amit az imént olvastál. Rájöttem, hogy van egy kérdés, ami még annál is keményebb, hogy hol van Isten, amikor fáj. Ez pedig az, hogy hol nincs Isten, amikor fáj. Szerintem Elie Wiesel is erről beszélt. Valójában, ahogy olvastam a dokumentumait, úgy tűnik, a táborban és azt követően ő átment egy Istent elutasító időszakon. Rabbi szeretett volna lenni, és becsapottnak érezte magát, hogy Isten néma maradt. Az élete későbbi szakaszában megpuhult a szíve, és nagyon sok minden, amit gyermekként megtanult, előtört belőle. Egy érett, megedzett hitelet, ami néhányunkkal velünk is megtörténik. Olvastam egy beszámolót, hogy a holokausztot átélt zsidók körülbelül 10%-a teljesen elveszítette az Isten hitét. Körülbelül 10%-uk ateistaként kezdte, és úgy jutott hitre, hogy elgondolkodott rajta. Ki máshoz kiálthatunk? Ki máshoz imádkozhatunk? A többiek pedig valahol a kettő között álltak. Szerintem a legtöbben mi is így vagyunk. Ezek a kérdések nem könnyen mennek ki a fejünkből. Ha Isten szerető Isten, ha Isten szuverén, miért engedi meg ezeket a szörnyű tragédiákat? Nekem nincs válaszom erre. Szerintem a Bibliának sincs válasza erre. Egyszerűen azt mondja, emiatt nem neked kell aggódnod. Isten a történelem ura. Megígérte, hogy egy nap mindent helyrehoz. A te feladatod az, hogy bízz benne. És vannak okai ennek a bizalomnak. Bárhová megyek, látok felkavaró történeteket emberekről, akik a nagy szenvedésből megedzett hittel kerülnek ki. A kommunista Kína lenne egy jó példa erre. Meginterjú voltam ott embereket, akik 20-30 évet töltöttek börtönben csak azért, mert nem hagyták abba a prédikálást. És ők nem azért imádkoznak, hogy Istenem, vedd el ezt a fájdalmat, hanem azt imádkozzák, hogy Istenem, segíts elviselni ezt a fájdalmat. Ez része a földi életnek, amit a gonosz épp annyira ural, mint a jó.
3: Indeed.
2: Valóban. Van egy másik könyved is, Megkökkentő kegyelem a címe, ami úgy tűnik, hogy nagyon erősen kapcsolódik ahhoz, amiről az eddigiekben beszélgettünk, a világban jelenlévő fájdalomról és szenvedésről. De a világban lévő fájdalom és szenvedés ellenére, ha a Bibliát olvassuk, ott van ez a jelenség, a kegyelem jelenléte is. És a Biblia sokat beszél Isten kegyelméről, ami ingyen adatik nekünk. Ingyen. És nekünk semmit sem kell tennünk, hogy kiérdemeljük azt. A te könyvedben is van sok olyan rész, amikor történeteket mesélsz el nekünk mai emberi tapasztalatokról, és rámutatsz, hogyan tanulhatunk más emberek történeteiből, ők hogyan tapasztalják meg a kegyelmet. Miért olyan meghökkentő a kegyelem? Miért van az, hogy több száz könyv van a könyvespolcokon a témában? Én is megnéztem a saját könyvespolcomat, és nagyszámú könyvet, CD-t és filmet találtam a témában. A Csodálatos Kegyelem címűt például. Szóval nagyon sok könyv elérhető számunkra a témában. Neked is van egy Meghökkentő Kegyelem című könyved. Szerinted van valami lényegi információ, ami nincs meg nekünk? Amiről lemaradtunk, hogy ennyi könyvre és filmre van szükség a kegyelemről? Nem értjük meg a kegyelem lényegét?
3: Now you also have a publication which is called What's So Amazing About Grace. Is there a point we are missing that there is such a great need for so many books or films about grace? Do you think? Don't we get the point about grace?
4: We may get the point, but we may not get the experience.
5: Lehet, hogy a lényegét megértjük, de nincs meg hozzá tapasztalatunk. Mi egy olyan világban élünk, amit én úgy neveztem el saját szókincsként, hogy a nem kegyelem világa, ami a kegyelem ellentéte. Ez egy szabályok szerint működő világ. Ha az olimpián vagy, 10 éve edzel és síelés közben elesel, nem mondhatod azt, hogy elestem, újrakezdhetem? Nem. Számodra a versenynek ott vége. Szabályok szerint működünk. A bankok adnak neked kölcsönt, hogy autót vegyél, vagy akár házat is. De ha írsz nekik és azt mondod, annyira sajnálom, de elvesztettem az állásomat, és a következő 3-4 hónapban nem fogom tudni kifizetni a törlesztő részletemet. Ők azt fogják mondani, hogy sajnáljuk. Átmegyünk holnap, és elhozzuk a kocsit. Mert ez a mi autónk, nem az ön autója. És ahogy már az európai történelem kapcsán is említettük, ha lebombázod az országunkat, mi is lebombázzuk a tiédet. Ha megtámadod az országunkat, mi is harcolunk majd ellened. Ez a karma világa. Azt kapod, amit megérdemelsz, ahogy azt mondani szoktuk. De itt jön Jézus, és ő egyik történettel a másik után mond el valamit, ami ennek ellent mond. Történetet mond el a tékozló fiúról. Ott ki a hős? Nem az engedelmes fiú, aki azt teszi, amit kell, hanem a tékozló fiú, aki elmegy és eltékozolja a vagyont. Jézus történetet mond el egy koldusról is, ahol inkább a koldus a hős, mint sem a gazdag ember. Egyik történetben a másik után a rossz személy a hős. És Jézus üzenetének a lényege az, hogy gyakran azok az emberek, akik azt gondolják, hogy mindenük megvan, azok, akik nem értik meg a lényeget. A kegyelem ingyen ajándék Istentől. A megbocsátás ajándéka, a szeretet ajándéka. De ahhoz, hogy elfogadj egy ajándékot, nyitva kell, hogy legyen a kezed. És gyakran a vallásos emberek azok, ahogy ezek Jézus korában a farizeusok voltak, akiknek zárva volt a kezük, lenéztek más embereket, különbnek gondolták magukat náluk, és azt gondolták, ők rendben vannak. Közben lemaradtak a lényegről, hogy a kegyelem ingyen van, és Istentől van. Azok az emberek pedig, akik ismerik a szükségleteiket, Jézus korában a társadalom legalján voltak. Prostituáltak, adószedők, halászok. Olyan emberek, akik nem álltak előkelő helyen a társadalmi hierarchiában, és jól tudták ezt. Tudták, hogy csődtömegek. És felismerték, hogy szükséget szenvednek. Szeretem használni azt a képet, ami abból a történetből ered, amikor Jézus egy kútnál találkozott egy asszonnyal, és az asszony megpróbálta teológiai kérdésekben szóra bírni Jézust. Hol kell imádnunk Istent? Ezen a hegyen vagy azon a hegyen? Jézus átlát és átvág ezen abban az értelemben, hogy te egy szomjas asszony vagy, nem igaz? Az asszony azt mondja, jól megvagyok, köszönöm. De Jézus folyton visszatér erre, hogy te szomjas vagy, te szomjas vagy. Szerintem ez egy fontos meglátás. Ahogy utazgatok, látok lehorgasztott fejű embereket, akik nyilvánvalóan boldogtalanok, és látok embereket, akik nagyon próbálják teljességében élvezni az életet, mindent egyszerre, és számukra minden csak buli, buli, buli. A felszín alatt viszont szomjas embereket látok, mert kell, hogy legyen értelme az életünknek. Kell, hogy legyen jelentőségünk. És olyan értelemben nincs jelentőségünk, ahogy sok amerikai reklám sugallja, hogy egyre többet halmozol fel. Az életünk értelmét úgy találjuk meg, ha odaadjuk önmagunkat. Jézus ezt nagyon egyértelműen megmondta. A szülők is tudják ezt, mert ha van egy gyermeked, az első néhány hónapban nem kapsz tőle semmit. Nem alszol tőle, keményen dolgozol, a gyerek meg jó részt csak sír. És ez része annak, hogy szülő vagy. Odaadod magad, abban a reményben, hogy egy nap ez a gyerek az a személy lesz, akiről remélted, hogy majd lesz. Ez az emberségünk egy nagyon belénk vésett része. De mi egy olyan materialista kultúrában élünk, ami ennek épp az ellenkezőjét mondja. Igyál még egy pohár bort, ülj le, nézz tévét, vegyél egy forró fürdőt, és boldog leszel. Ez nyilvánvalóan nem igaz. Mindenkire igaz, akit meginterjú voltam, hogy a hírességek, a híres emberek azok, akik úgy néznek ki, hogy mindenük megvan. De ez nyilvánvalóan nem igaz. Nézd meg a vállási statisztikáikat, az alkoholizmusukat, a drogfüggőségüket, még az öngyilkossági kísérleteiket is. Ez nem az az irány, ami a legtöbb boldogságot adja. Újságíróként pedig azok az emberek, akikkel találkoztam, akiknek örömük és belső békességük van, és megelégedettek, úgy tűnnek, hogy odaszánják az életüket azáltal, hogy szolgálnak, leprások, migránsok vagy cigányok között. Rájuk nézel, és azt mondod, pénzt kereshetnél, bármit csinálhatnál. De hogy egymás mellé helyezi ezeket Jézus, szerintem igaza van. Azok, akik odaadják az életüket, megtalálják azt. Azok az emberek, akik azzal töltik az idejüket, hogy egyre többet akarnak felhalmozni, ők azok, akik végül elszegényedetten végzik.
2: Te egy különleges technikát alkalmaztál a könyv megírásánál. Jézushoz hasonlóan, aki körbejárt, tanította az embereket a tanítói szolgálata során, ő is gyakran használt példázatokat az emberek tanítására. Az emberek nem értették, hogy mit akar mondani, így oda mentek hozzá, és azt mondták neki, Mester, nem értjük a lényeget. El tudod nekünk magyarázni, hogy mit jelent ez a példázat valójában? A könyvedben te is nagyon sok történetet használsz az üzeneted illusztrálására. Miért választottad ezt az írásmódot, ahelyett, hogy kérdéseket tettél volna fel, vagy hogy didaktikusabb lettél volna, és direktebb módon mondtad volna el az üzenetedet az embereknek?
5: Egyszer olvastam valahol, már nem tudom megmondani hol, de feltételezem, hogy közel állhat az igazsághoz, hogy az evangéliumban 183 alkalommal jöttek oda emberek Jézushoz, és kérdeztek tőle direkt kérdést. És tudod, hány alkalommal adott ezekre direkt választ? Háromszor.
2: Azt mondtam volna, hogy közel a nullához.
5: Három alkalommal. A többi esetben visszakérdezett tőlük sokszor, vagy azt mondta, hadd meséljek el nektek egy történetet. Miért tett így? Egyrésztről a legtöbb probléma esetében, ami fontos az életben, nem tudod leszűkíteni azt egy rövid kis formulára. Az élet nem olyan, mint a matematika. Nem olyan, mint a fizika. Bonyolult. És amikor valaki azt kérdezte Jézustól, hogy ki az én fele barátom, azt várták tőle, hogy majd meghatároz egy embercsoportot. De Jézus felrúgta ezt, és azt mondta, ti vagytok egymás fele barátjai. kihez lesztek ti fele barátiasak? Mert ők tárgyasították egymást. Az én esetemben pedig a kegyelem egy olyan szó, amit a legtöbb ember ismer, de ha megkérdezett tőlük, mi a kegyelem, nagyon nehezükre esik elmondani azt. Sőt, maga Jézus sem definiálta soha a kegyelmet. Sosem mondta azt, hogy ha-ho, figyeljetek ide, a Webster szótár szerint a kegyelem szó ki nem érdemelt jó indulat. Nem tett így. Azt mondta, hadd mondjak el nektek egy történetet. És ezen történetek némelyike eléggé sokkoló, mint például, nem is tudom, egyszer kaptam egy levelet, egy kinyomtatott levelet az Európai Parlament egyik tagjától, aki Nagy-Britanniában élt.

0: tanítottam, hogy a kegyelem tényleg elég idegesítő. Jézus elmond egy történetet egy emberről, aki kora reggeltől munkába állít másokat. Reggel 8-kor, reggel 9-kor, aztán délután 4-kor megint eljön, és megkérdezi, akar-e még valaki dolgozni. És előáll ez a férfi, aki csak egy órát dolgozik. És ugyanakkor a fizetést kap, mint az az ember, aki reggel 8-kor kezdett. És ezek a munkások nagyon idegesek lesznek. Egész nap dolgoztam. Ez az ember pedig csak egy órát dolgozott. Ez nem igazságos. Jézus válasza viszont az, hogy nem lehet Isten nagy lelkű bárkivel, akivel nagy lelkű akar lenni. Ne korlátozzátok Isten kegyelmét. És én hálás vagyok, hogy Isten kegyelmének nincsenek korlátai, mert nem érdemeljük meg a bűnbocsánatot. Egyikünk sem ér fel ehhez. Jézus pedig keresi a legjobb módját. És a történetek a legjobb módjai, hogy kommunikálják az érzelmi hatást, hogy ez milyen. Lehet dühítő, lehet idegesítő, de lehet csodálatos és meghökkentő is. Például, amikor háború van, mint amit Dél-Afrikában megjósoltak. Az ottani kormányváltáskor mindenki háborút várt. Majd Desmond Tutu és Nelson Mandela kezükbe vették az irányítást, és azt mondták, nincs időnk a bosszúra, míg az igazságszolgáltatásra sincs időnk. Módot kell találnunk a megbékélésre, és újjá kell építenünk az országunkat. És ez nem volt igazságos. A feketéket üldözték, és több száz éve szenvedtek. És nem mondhatod, hogy ez nem számít. Ők nem mondták ezt. Nem igazságszolgáltatási és megbékélési bizottságot akartak, hanem hogy derüljön ki az igazság. Itt nem lesz szemet szemért. Te bántottál engem, én is bántani foglak téged. Itt kegyelem kell, hogy legyen. A megbékélés nem felséget jelent. Le kell vinned a korlátokat. Nem emelheted azokat folyamatosan.
1: Megnéztem az angol King James Biblia fordítást, ami itt is van nálam, és a kegyelem szó 159 alkalommal fordul elő a King James fordításban, míg az irgalom szó 261 alkalommal. Nagyon gyakran ez a két fogalom vagy szó felcserélhetőnek tűnik, és a kettő közötti határok nem egyértelműek. Te látsz különbséget a kettő között? Mert azt találjuk, hogy a könyvedben te a kegyelemről beszélsz. Van különbség Isten kegyelme és Isten irgalma között? Vagy amikor valahogy megpróbálunk egymáshoz viszonyulni? Számít az, hogy azt várjuk el valakitől, hogy kegyelmes vagy irgalmas legyen hozzánk? Szerinted van különbség a kettő között?
2: When we expect somebody to be gracious with us or merciful with us. Is there a difference, do you think?
0: Van egy mondás angolul, amiben szerintem van némi igazság. Azt mondja, hogy az irgalomban, mercy, nem azt kapod, amit megérdemelsz. Például, ha elkövettél egy bűncselekményt és elmész a bíróhoz, mondjuk pénzt loptál, hogy etetni tudd a családodat, vagy történt bármilyen bűncselekmény, és neked meg kellene fizetned ezért a bűncselekményért. De a bíró azt mondja, a körülményeket figyelembe véve irgalmazok neked. Tehát nem azt adja neked, amit megérdemelsz. Büntetést érdemelsz. Börtönben letöltendő büntetést érdemelsz, vagy pénzbírságot. Ehelyett a bíró azt mondja, nem azt adom neked. Az irgalom tehát az, amikor nem kapod meg, amit megérdemelnél. A kegyelem, grace, az az, amikor azt kapod, amit nem érdemelsz meg. Van itt egy kis különbség. Mert az irgalom a karma része. Ezt érdemled, büntetést, te nem kapod meg. Elveszem azt rólad. A kegyelem bátorság, nem várt ajándék. Én megtapasztaltam a kegyelmet, és kétlem, hogy ez magyarul működne, de a zenei szaknyelvben angolul vannak úgynevezett kegyelmi hangjegyek. És ezek csak kis díszítő elemek. Eljátszhatod a darabot ezek nélkül a kegyelmi hangjegyek nélkül is. De amikor belejátszod őket a darabba, annyira meggazdagítják a zenét. Emlékszem, amikor például először másztam hegyet Colorado-ban. Ebbe a gyönyörű államba költöztünk. És azóta sok magas hegyet megmásztunk itt, 54-et egészen pontosan. De a legelső mászás félelmetes és kimerítő volt. Büszkék voltunk magunkra, és ahogy megyünk hazafelé a kocsival, és egy kanyarnál elfordulunk, és egy tó fölött meglátom a leggyönyörűbb szivárványt, amit valaha láttam. És ez egy kegyelmi pillanat volt. A semmi ből bukkant elő. Nem érdemeltem meg. Csak egy ráadás volt. Szerintem valami ilyen.

0: a kegyelem. Gondoljaték hozló fiúra. Amikor hazatért, azt várta, hogy az apja leszidja, kitagadja, elzavarja a háztól. Helyett az apja ünnepséget rendezett neki. És úgy érezte, nem csak, hogy nem kapom meg, amit megérdemelnék, hanem épp az ellenkezőjét kapom annak, amit megérdemelnék. Valami ilyesmi a különbség. Az egyik inkább érdem alapon működik. Ez az irgalom. És az irgalom csodálatos dolog. De a kegyelem hozzáteszi azt a csodálatos, meghökkentő aspektust is.
1: Akkor talán nem véletlen, hogy a Biblia ír a kegyelemről és az irgalomról is, mert mindkettőre szükségünk van, hogy nem kapjuk meg, amit megérdemelnénk, és hogy azt kapjuk, amit nem érdemlünk meg.
0: Akárhogy is emlékszem, hogy olvastam egy interjút a rocksztárral, Bonoval, a YouTube frontemberével. Van egy könyv, amiben le vannak írva az egyik agnosztikus barátjával folytatott beszélgetései, aki egy francia újságíró, és folyton próbál felülkerekedni Bonon, és azt kérdezgeti tőle, miért vagy még mindig keresztény? Én nem szeretem a keresztényeket. Mire Bono azt feleli? Annyira örülök, hogy van kegyelem, hogy nem a karma ítélkezik fölöttünk. Mert ha úgy lenne, és nézd csak meg a hindu vallást, ők azt állítják, hogy több millió reinkarnáción kell keresztül menned ahhoz, hogy megfizess a korábbi életedben elkövetett bűneidért. Kell, hogy ennek vége legyen egyszer. A kegyelemben Isten azt mondja, hogy ennek vége van. Ezt érdemled, de nem fogod megkapni. Sőt, épp az ellenkezőjét fogod megkapni. Nem büntetést fogsz kapni, hanem ünnepséget. Büntetést érdemelsz, de bűnbocsánatot kapsz. Haragot érdemelsz, de szeretetet kapsz. A pokol tüzét érdemled, de ünnepséget kapsz. Ez a kegyelem.
1: És egy bizonyos értelemben ez botrányos is a kegyelemben.
0: Botrányos, valóban. De ez egy csodálatos botrány.
1: Ez egy csodálatos botrány. Egyetértek. Tudom, hogy holnap elutazol Magyarországról, és gondoltam, adok neked egy kis ajándékot. Semmit nem kell tenned érte.
0: Akkor ez egy kegyelmi ajándék.
1: Egy kegyelmi ajándék, amit én készítettem. Van egy híres magyar költő, és én tudom, hogy te nagyon szeretsz olvasni, mivel ha író vagy, sokat kell olvasnod is ahhoz, hogy írni tudj. Két verset választottam neked. Az egyiknek az a címe, hogy a többi kegyelem, és csak szeretném neked átadni ezt, mert nagyon hálás vagyok az interjúért, és a lehetőségért, hogy újra kapcsolatba léphettem veled. Szóval remélem, hogy ez egy kedves emlékeztetőként fog szolgálni neked, miután hazatértél a magyarországi látogatásodról. Remélem, tetszeni fog neked az, ahogy mi magyarok értelmezzük a kegyelmet. I hope you like how we Hungarians
0: might just interpret grace for us. Biztos vagyok benne, hogy az apró különbségekről le fogok maradni, mert nem tudom a verset magyar eredetiben olvasni, de remélem, hogy ez egy jó fortítás.
1: Jó fortítás. És valami mást is adok még. Ez egy kis könyvjelző, amit az anyukám készített. Ez is ajándék neked, és örülnék, ha elfogadnád.
0: Köszönöm szépen, Szilvi.
1: Ez egy Kalocsa nevű helyről származó minta, ahol különleges hímzéseket készít. Használd örömmel, amikor olvasol.
0: Természetesen. Ez nem az a fajta könyvjelző, amire jegyzetelsz, hanem az, amit gondosan megőrzöl.
1: Ami Magyarországról származik. Én köszönöm az interjút nagyon szépen, és remélem, hogy újra találkozunk.
0: 6 éve találkoztunk utoljára. Ne várjunk újabb 6 évet.
1: Remélhetőleg hamarabb tudunk majd találkozni.
0: Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, Szidónia. Enyém a megtiszteltetés.
1: A Kultúrasztal külön kiadását hallottátok. A Kultúrasztal a podcast, ahol a kultúra van terítéken. Mai beszélgetésünk vendége Philip Yancey, amerikai keresztény szerző volt. Adásunknak azt a címet adtuk, hogy Meghökkentő kegyelem, mivel az Azonos című könyvéről beszélgettünk. Philip Yancey magyar hangja Novák András volt.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Új villamosvonal épül Budapesten, hazánkban is megjelenhet a sarki fény a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátoralkatrészgyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tisza debreceni képviselői és a kormánytagjai a debreceni polgármester lemondását követelik. Pap László közölte, nem távozik, mert szerinte az akkumulátorgyártó üzemek ellenőrzése a kormány által felügyelt környezetvédelmi hatóságok jogköre. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Pusvai Gábort szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témája az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépések voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják együttműködésüket. Hővédő eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Kajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetük legyen a menhelyi állatoknak. Magyarországon is látható lehet a hétvégén a sarki fény, közölte a Magyar Tudományos Akadémia Facebook oldalán. A közelmúlt nap kitörései által generált mesterséges vihar pénteken és vasárnap éjszaka éri el a földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget. Holnap országszerte napos idő várható eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: Update István Dániellel.
1: A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándokolnak és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis-Szentkereszt Szentkút. A Pilis-Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lourdes jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyi a Pilis-Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok. De nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű destináció. Mária remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja. Most, hogy tartósan vált a jó időszín, de minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Villa Budapest 3 olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most 3 olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arrafelé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan több felé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegesé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis-György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani Bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltöltetünk, de egy körséta is megteszi. Visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonzza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember. Abban talán nincs semmi furcsa, hogy ilyen olyanokból Budapest bizonyos utcáit, tereit, épületeit a hivatalostól eltérő névvel említik a városlakók, ám olyan is akad köztük, amiről az emberek nagy többsége meg van győződve, hogy az a formális elnevezés, miközben ez nem igaz. A Villáv Budapest összeszedett jó párat a még élő és használatban lévő nem hivatalos elnevezések közül. Azzal mindenki tisztában van, hogy a főváros hivatalos neve Budapest, de a vidékről érkezik az ember, és teljesen mindegy, hogy keleti, nyugati, déli vagy északi irányból jön, mindig azt mondja, megyek Pestre, ami végül is csak a város egyik fele. A vidéki ember számára Budapest egyszerűen csak Pest, és mindezt nem lehet arra fogni, hogy azért, mert az úgy rövidebb. Ennek oka valószínűleg az, hogy mindig is Pest volt a fejlettebb és a hangosabb része a fővárosnak. Hivatalos ügyben vagy szórakozás céljából is elsősorban a pesti oldalra jött és jön a vidéki ember. Amikor egyesült Pest, Buda és Óbuda, hogy Budapest legyen belőle, akkor is leginkább úgy állt a helyzet, hogy az utóbbi kettőt csatolták az előbbihez, ami jelezte a sorrendet a három település között. Ma már persze nincs így, maximum a megnevezés szintjén. A fővároson belül azonban számos hasonló eset figyelhető meg, amikor a hivatalos és a használatban lévő elnevezés eltér egymástól. A használatban lévő, de nem hivatalos elnevezések egy része azért speciális, mert egykor hivatalos nevek voltak ezek is, csak valamilyen okból eltörölték őket, de a budapestiek is azon belül azok, akik még használták a régi elnevezést, inkább ahhoz ragaszkodtak az újabb helyet. Egyszerűen azért, mert ezt szokták meg. Az idősebb korosztályok számára az Erzsébet tér még mindig Engels tér, a Teréz és az Erzsébet körút Lenin körút, az Oktogon november 7-et a nyugati tér Max tér, a Ferenciek tere pedig a Felszab. Ebből is látszik, hogy az egyszeri városlakót kevésbé érdeklés befolyásolja a politika. Ebbe a sorba illeszthető pár még speciálisabb eset. Az M7-es autópálya bevezető szakaszánál állt a zászlóval integető katona Ilja Afanesjevics Osztapenko szobra. Ez a terület, ami nem egy konkrét út, utca vagy tér, hanem egy önkényesen kijelölt rész a környéknek, nevezték a szobor után Osztyapenkónak. Találkozunk az Osztyapenkónál, beszélték még a 70-es és a 80-as években a Balaton felé stoppolók, akik nem is a szobornál, hanem valahogy a közelében találkoztak egymással. Az elnevezés pedig annak ellenére, hogy az orosz katona már rég a Mementő parkban integet, megmaradt. Hasonlóan különleges a Szél Kálmán tér esete, amit bár eredetileg is így hívtak, 1951 és 2011 között azonban Moszkva tér néven futott, és a mai nap sokan még mindig így hivatkoznak rá, a Moszkva. A megszokás tartja életben azt a fura helyzetet is, hogy az Erzsébet téli koncerthelyszínt, az Akvárium klubot sokan még mindig Gödörnek nevezik, méghozzá két okból is. Egyfelől eredetileg ide épült volna az új Nemzeti Színház, ám a terv meghiúsult, és egy darabig szégyen szemre egy még gödör árválkodott a tér közepén, amit az alap számára ástak ki. Ez volt a Nemzeti Gödör, amit azonban később betemettek, vagyis a helyén megnyitott a Gödör klub, ahol aztán az Akvárium is. A Gödör 2002 és 12 között működött az Erzsébet téren, majd 2012 tavaszától átvette a helyét az akvárium, amit annak ellenére neveznek sokan még mindig gödörnek, hogy a hely arculata teljesen megváltozott. A régi gödör pedig azóta is létezik, csak a Király utcában találjuk.

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Megújult Budapest éjszakai közösségi közlekedése. Rekordszámú úthibát javított ki idén a Budapest közút. Különleges elismerést kapott a főváros egyik legismertebb fája. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Új villamos vonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamos hálózat folytatásaként jön létre. Több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamos vonalnak 2029-re kell elkészülnie. Megújult Budapest éjszakai közösségi közlekedése.

újdonságként éjszakai trollijárat is közlekedik a belváros és az Ös vezértere között, amely a kelet-pesti térség elérhetőségét javítja. A közlekedési társaság szerint az átalakítás hozzájárulhat a biztonságosabb hazajutáshoz, és hosszabb távon tovább bővülhet az éjszakai közlekedési kínálat a fővárosban és környékén. Rekordszámú úthibát javított ki idén a budapesti közút. Az év első 6 hónapjában több mint 43 ezer kátyút szüntettek meg a fővárosi utakon, ami kétszerese a tavaly ilyenkor elvégzett javítások számának. Január és június között összesen 43.471 kátyút javított ki a Budapest közút, közölte a társaság a távirati iroda megkeresésére. A vállalat tájékoztatása szerint ez a mennyiség csaknem kétszerese a 2025 azonos időszakában elvégzett javítások számának. A kátyúk számának jelentős növekedése január közepétől vált érzékelhetővé. A társaság több héten keresztül megnövelt kapacitással dolgozott, és alvállalkozókat is bevonta a balesetveszélyes úthibák gyors elhárításába. A kátyúzási munkák ugyanakkor az év minden időszakában folyamatosan zajlanak. A burkolathibák javítására fordított összeg az idei év első 5 hónapjában elérte a bruttó 405 millió forintot. Ez már most meghaladja az eredetileg erre a célra tervezett 356 millió forintos éves keretet. A Budapest közút közlése szerint az év hátralévő részében a szükséges munkák finanszírozását más források átcsoportosításával biztosítják. A kisebb javítások mellett március óta nagy felületű aszfaltozási munkák is zajlanak a fővárosi úthálózaton. Ennek során nem csak az egyes kátyukat javítják, hanem összefüggő útszakaszokon cserélik vagy újítják fel az aszfalt burkolatot, szükség esetén a pályaszerkezet egy részének cseréjével együtt. Az elmúlt hónapokban többek között a 18. kerületi Lőrinci úton, a 14. kerületi Tököli úton, a 4. kerületi Temesvári utcában, a 10. kerületi Bogáncsvirág utcában, valamint a 2. kerületi Zöldmáli lejtőn és Széher úton végeztek nagy felületű útburkolat felújítást. A munkálatok a következő hónapokban is folytatódnak a fővárosi úthálózat több pontján. Történeteket mesélnek az új utcatáblák a 13. kerületben. Nem csak eligazítanak, hanem a helyi történelembe is betekintést engednek azok az új információs táblák, amelyeket a 13. kerület több pontján helyeztek ki. A kezdeményezés célja, hogy közelebb hozza a lakókhoz és a látogatókhoz a városrész múltját. A helytörténet helyben program keretében összesen 12 helyszínen jelentek meg olyan táblák, amelyek bemutatják az adott utca vagy a közterület névadójának történetét a 13. kerületben. Az érdeklődők megtudhatják, hogy kiről nevezték el az utcát, mikor kapta jelenlegi nevét, valamint különböző történelmi, irodalmi és kulturális érdekességeket is olvashatnak. A táblákon archív fényképek, korabeli térképek és idézetek is helyet kaptak. Emellett QR kódok segítségével további információk érhetők el az adott helyszínről vagy személyről, így a járókelők akár egy rövid helytörténeti sétán is részt vehetnek az okos telefonjuk segítségével. Az új információs pontokat több helyszínen is elhelyezték, a projekt a kerület közösségi költségvetésének egyik nyertes ötleteként valósult meg. A kerület vezetése szerint a kezdeményezés hozzájárulhat a helyi identitás erősítéséhez, miközben segít megőrizni és bemutatni Angyalföld és Újlipótváros gazdag történelmi örökségét. Budaörsi családokat is segít az Érdi Életfa csoport. A sajátos nevelési igényű vagy tartósan beteg gyermeket nevelő családok számára különösen fontos a megfelelő szakmai és közösségi támogatás. Egy érdi civil szervezet munkája nem csak a helyieknek, hanem a budaörsi családoknak is segítséget nyújt. Budaörsről is rendszeresen érkeznek családok az Érdi székhelyű Életfa csoport egyesülethez, amely 2015 óta támogatja a sajátos nevelési igényű tartósan beteg, valamint súlyosan és halmozottan sérült gyermeket nevelő családokat. A szervezet nem csak Érden, hanem az egész térségben ismert és elérhető segítséget kínál az érintettek számára. Az egyesület adatai szerint jelenleg mintegy 620 családdal állnak kapcsolatban. Hetente körülbelül 140 gyermek vesz részt a különböző fejlesztő foglalkozásokon, emellett évente több száz alkalommal nyújtanak ingyenes tanácsadást a hozzájuk fordulóknak. A szervezet munkatársai szerint egy ilyen volumenű szolgáltatás fenntartása komoly kihívást jelent. A folyamatos fejlesztésekhez és a kiszámítható működéshez nem elegendők az alkalmi támogatások és a pályázati források. Ezért kiemelten fontosak a rendszeres támogatók. Az egyesület egyik partnere egy érdi mérnöki iroda, amely havi rendszerességgel járul hozzá.

0: működéshez, ezzel is segítve a hosszú távú tervezést. Az életfa csoport példája jól mutatja, hogy a segítségnyújtás nem áll meg a települési határoknál. A térség önkormányzatai, civil szervezetei és vállalkozásai egyre gyakrabban működnek együtt annak érdekében, hogy a családok minél szélesebb körű támogatást kapjanak. Az Egyesület továbbra is várja az érintett családokat, valamint azokat az önkénteseket és támogatókat is, akik szeretnének hozzájárulni a közösség munkájához. Az Életfa csoport szerint az összefogás és a helyi közösségek együttműködése jelentheti a legnagyobb segítséget azoknak a családoknak, amelyek nap mint nap különleges kihívásokkal néznek szembe. A Margit-szigeti ősplatán lett a tudomány fája. Különleges elismerést kapott Budapest egyik legismertebb fája, a több mint 200 éves Margit-szigeti ősplatán mostantól hivatalosan is a tudomány fája címet viseli. A Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Tudományos Akadémia közös kezdeményezésére a Margit-szigeti ősplatánt választották a tudomány fájának. A mintegy 203 éves fa csaknem egyidős az akadémiával, amelyet gróf Széchenyi István alapított 1825-ben. Az ünnepségen elhangzott, hogy a 6,5 méter törzskerületű platán nem csak természeti érték, hanem fontos szimbólum is. A szakemberek szerint a fa átélte az 1838-as pesti árvizet, háborúkat, társadalmi változásokat és Budapest fejlődésének jelentős korszakait is. A rendezvényen az akadémia vezetői hangsúlyozták, hogy a platán jól jelképezi a tudomány világát, hiszen egyszerre őrzi a múlt értékeit és képes a folyamatos megújulásra. A fa kérge rendszeresen leválik, majd új réteg képződik rajta, ami szerintük a tudomány fejlődésének és alkalmazkodó képességének szép példája. A fa tövében elhelyezett emléktábla arra emlékeztet, hogy amikor a kis csemete gyökeret eresztett a Margit-szigeten, akkor éppen akkor született meg a magyar tudomány egyik legfontosabb intézménye. Az elismeréssel a szervezők azt szeretnék hangsúlyozni, hogy a tudás, a kitartás és a folyamatos fejlődés a jövőben is meghatározó érték marad Magyarországon. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Csökkenhetnek a kórházi várólisták, új villamosvonal épül Budapesten, folytatódik a melegidő záporokkal.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. Az a cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban. Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról elérhetőek. A véleményeket július 11-éig várják. Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és legfontosabb erőforrása, ezt mondta a tudományos és technológiai miniszter egy konferencián. Tanács Zoltán hangsúlyozta, a kormány kiemelten támogatja a tudomány és a technológia fejlesztését. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamos hálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátoralkatrészt gyártó debreceni Szemkorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tisza debreceni képviselői és a kormány tagjai a debreceni polgármester lemondását követelik. Hővédő eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatókat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetük legyen a menhelyi állatoknak. Magyarországon is látható lesz hétvégén a sarki fény, közölte a Magyar Tudományos Akadémia közösségi oldalán. Az elmúlt nap kitörései által generált mágneses vihar pénteken és vasárnap éjszaka éri el a földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget. Ma is sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani, elszórtan lehetnek záporok. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fok, késő este 18-25 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nézzük Budapest mai legfontosabb történéseit. A BKK tájékoztatása szerint a Flórián téri felüljárók felújítása már meghaladta a 80%-os készültséget. Bár a kánikula miatt a munkák egy részét hajnalban is később délután végzik, valamint egy előre nem látott hiba miatt plusz betonréteget is le kellett teríteni. A tervek szerint az északi felüljáró már ősszel megnyílhat az autósok előtt. A tartós nyári kánikula ellenére is az ütemtervnek megfelelően halad a Flórián téri felüljárók rekonstrukciója. A budapesti közlekedési központ beruházásában zajló projekt jelentős mérföldkőhöz érkezett. A munkálatok összetett műszaki készültsége már meghaladja a 80%-ot, írja az Infostart. A szakemberek jelenleg az északi felüljáró szerkezeti megújítására fókuszálnak. Az extrém meleg időjárás miatt a munkaszervezést is át kellett alakítani, így bizonyos technológiai folyamatokat a hűvösebb hajnali, illetve a késő délutáni órákban végzik el a munkások. A projekt során az elmúlt időszakban szinte teljesen befejeződött a híd saruk cseréje, és hamarosan a végéhez éri a vasbeton szerkezetek korrózió védelme is. Az Árpád híd felüli oldalon már az új vasbeton híd főszerkezet épül, míg a Szentendrei út felüli oldalon a következő hetekben bontják el, és építik újra a szerkezetet. A kivitelezés közben egy előre nem látható műszaki problémával is szembesültek a mérnökök. A hídpálya geometriájának teljes helyreállításához egy kiegészítő betonréteget kell felhordani a meglévő pályalemezre. Ez a nem tervezett, de a híd szerkezeti stabilitásához elengedhetetlen kiegészítő munka várhatóan július első hetében fejeződik be, ezt követően indulhat meg a híd teljes szigetelése és aszfaltozás. A következő hetek feladatai közé tartozik az új dilatációs szerkezetek beépítése, valamint a támfalak kőburkolatainak javítása és cseréje. A BKK közleménye szerint a jelenlegi dinamikus ütemezéssel számolva nyár végére a főbb híd felújítási munkálatok lezárulhatnak. Amennyiben a munkák továbbra is akadálytalanul folynak, a felújított északi felüljárót tervezetten ősszel visszaadhatják a forgalomnak. Ezt követően a téren már csak kisebb esztétikai javítások, befejező munkák, valamint a Flórián téri felszíni úthálózat és csomópont végső helyreállítása marad hátra. Az aktuális korlátozásokról a florianter.hu oldalon tájékozódhatnak az arra közlekedők. Július 1-től tovább bővült Budapest és az agglomeráció éjszakai közösségi közlekedése. Kifejtették, első ütemben Érd, Vác, Balassagyarmat, Gyömrő és Vecsés térsége kap új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot az utolsó metrókhoz igazodó csatlakozásokkal, illetve több irányban már közvetlen belvárosi indulással is. A nyár második felében újabb települések következnek. Budapest és környéke rengeteget változott az elmúlt évtizedekben, százezrek költöztek az agglomerációba, miközben az éjszakai közlekedés sok helyen még mindig ott tart, ahol 20 éve. Egy koncert, egy késő estig tartó műszak, egy családi vacsora, vagy akár egy színházi előadás után sokak számára egyszerűen nem volt biztonságos és megfizethető lehetőség hazajutni tömegközlekedéssel. Ezen változtatnak, most jegyezte meg a közlekedési miniszter. Felidézte, június elején bejelentette, hogy a BKK-val közösen teljesen újra gondolták az éjszakai hálózatot, benne a kékbuszos agglomerációs járatokat Budakeszi, Pécel, Szentendre vagy Gödöllő felé. Most pedig a sárga állami agglomerációs volánbusz járatokat is összehangolják a budapesti éjszakai közlekedéssel. Így a Közlekedési és Beruházási Minisztérium által finanszírozott elővárosi és regionális autóbuszjáratok hálózata és menetrendje is módosul. Hangsúlyozta, évtizedes hiányosságot pótolnak, Budapest és az agglomeráció nem külön rendszerként, hanem egyetlen közlekedési hálózatként működhet a jövőben. A 26. arc közérzeti pályázatra július 28-án délig lehet jelentkezni. Magyarország egyik legismertebb köztéri kiállítása idén is Új-Buda és Budapest önkormányzatával együttműködésben valósul meg, a Média 1 pedig 2019 óta minden évben az arc média partnerei között szerepel. Idegrendszerváltás címmel hirdették meg idei, immár 26. közérzeti pályázatukat az arc képviselői. A szervezők a pályázókat idén is felelősségteljes, igazságkereső és felszabadító képkészítésre hívják. A kiírás szerint az idei pályázat arra ösztönzi az alkotókat, hogy képeken keresztül fogalmazzák meg, milyen világban szeretnének élni, és hogyan lehet újra gondolni a reflexeket, érzéseket, közérzetet egy változóban lévő országban. Itt az ideje az alkotó munkánknak rajta, kezd el még ma pályáz az idei arcra, írják a szervezők a pályázati felhívásban. Az izlandi rockzenekar a Kaleo bejelent bejelentette 2021 tavaszára tervezett európai és brit Way Down We Go turnéját, amellyel debütáló albumuk az Aperb megjelenésének 10. évfordulóját ünneplik. A koncertsorozat Budapestet is érinti. A zenekar 2027. március 25-én lép fel a Budapest arénában. A turné a jelenleg is zajló észak-amerikai koncertkörút folytatása lesz, miközben a zenekar nem még jelentette be a 2016-os áttörést hozó jubileumi deluxe kiadásukat a Rhino Records gondozásában. Az album olyan dalokat adott a világnak, mint az All the Pretty Girls, a No Good, valamint a zenekar legismertebb slágere a Way Down We Go, amely már a közel 4 milliárd lejátszásán jár, több mint 3 millió TikTok videóban szerepelt, és minden idők egyik legsikeresebb közösségi médiában is meghatározó rock dala lett. A Kaleo egyébként 2012-ben alakult az izlandi Mosfelsberben gyerekkori barátokból, a J.J. Julius Zon, David Antonsson, Daniel Christensen és Rubin Pollack alkotta a kvartett, az elmúlt években világszerte több mint 6 milliárd lejátszást gyűjtött össze, több mint 70 arany, platina és gyémánt lemez szerzett, valamint számos teltházas koncertet adott. A zenekar dalai számos népszerű filmsorozatban és videójátékban is felcsendültek. Kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. Emellett zónától függően 33-50%-kal emelkednek a parkolási díjak. A díj az A várakozási övezetekben 800 forint per óra, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D várakozási övezetekben 300 forint per óra lesz. Továbbá az őrzött díjfizető P plusz R parkolóban fizetendő éjszakai várakozási díj 300 forint per órára emelkedik. A havi nappali bérlet értékesítése megszűnik, valamint a Margit-sziget északi fizető parkolójában a várakozási díj 800 forint per óra lesz. A parkolási rendszer mellett változás lesz az éjszakai közösségi közlekedésben is. Az új közlekedési rendszert szerdáról csütörtökre virradó éjszaka vezetik be. A harmadik kerületben Óbuda Békásmegyer területén idén is a tavalyi hasonló időszakban szeptember második felében kezdődik a romok elszállítása. Viszont a körzetek eloszlása változott. 2026-ban 11 helyett 12 körzet lesz a MOHU honlapján közzétett tájékoztatás szerint. Nagyon fontos, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a címükre vonatkozó napon 18 óra után készítsék ki a lomokat a lakosok. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés területszennyezési szabálysértésnek minősül. A harmadik kerületi lomtalanítás alkalmával is kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagy darabos hulladék, például elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg helyezhető ki a ház elé. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Budapest Update.
1: Most, hogy tartósan vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Vilább Budapest három olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most három olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan több felé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegessé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombon csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsos tóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulhatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltölthetünk, de egy körséta is megteszi. Visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember.

0: 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Megújult Budapest éjszakai közösségi közlekedése. Rekordszámú úthibát javított ki idén a Budapest közút. Különleges elismerést kapott a főváros egyik legismertebb fája. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre. Több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamos vonalnak 2029-re kell elkészülnie. Megújult Budapest éjszakai közösségi közlekedése. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek a járatok. Emellett több új éjszakai busz is elindult a külső kerületek, valamint az agglomeráció irányába. A fejlesztések célja, hogy a főváros és környéke között az esti és hajnali órákban is gyorsabb, kiszámíthatóbb és kényelmesebb legyen az utazás. Az új hálózat kialakításakor kiemelt szempont volt a közvetlenebb kapcsolatok megteremtése, valamint a csatlakozások javítása a budapesti éjszakai járatokhoz. A változásoknak köszönhetően több agglomerációs településről könnyebben és kevesebb átszállással lehet eljutni a belvárosba, illetve hazajutni az éjszakai órákban. Újdonságként éjszakai trollijárat is közlekedik a belváros és az Eötvözértere között, amely a kelet-pesti térség elérhetőségét javítja. A közlekedési társaság szerint az átalakítás hozzájárulhat a biztonságosabb hazajutáshoz, és hosszabb távon tovább bővülhet az éjszakai közlekedési kínálat a fővárosban és környékén. Rekordszámú úthibát javított ki idén a budapesti közút. Az év első 6 hónapjában több mint 43 ezer kátyút szüntettek meg a fővárosi utakon, ami kétszerese a tavaly ilyenkor elvégzett javítások számának. Január és június között összesen 43.471 kátyút javított ki a Budapest közút, közölte a társaság a távirati iroda megkeresésére. A vállalat tájékoztatása szerint ez a mennyiség csaknem kétszerese a 2025 azonos időszakában elvégzett javítások számának. A kátyúk számának jelentős növekedése január közepétől vált érzékelhetővé. A társaság több héten keresztül megnövelt kapacitással dolgozott, és alvállalkozókat is bevont a balesetveszélyes úthibák gyors elhárításába. A kátyúzási munkák ugyanakkor az év minden időszakában folyamatosan zajlanak. A burkolathibák javítására fordított összeg az idei év első 5 hónapjában elérte a bruttó 405 millió forintot. Ez már most meghaladja az eredetileg erre a célra tervezett 356 millió forintos éves keretet. A Budapest közút közlése szerint az év hátralévő részében a szükséges munkák finanszírozását más források átcsoportosításával biztosítják. A kisebb javítások mellett március óta nagy felületű aszfaltozási munkák is zajlanak a fővárosi úthálózaton. Ennek során nem csak az egyes kátyukat javítják, hanem összefüggő útszakaszokon cserélik vagy újítják fel az aszfaltburkolatot, szükség esetén a pályaszerkezet egy részének cseréjével együtt. Az elmúlt hónapokban többek között a 18. kerületi Lőrinci úton, a 14. kerületi Tököli úton, a 4. kerületi Temesvári utcában, a 10. kerületi Bogáncsvirág utcában, valamint a 2. kerületi Zöldmáli lejtőn és Széher úton végeztek nagy felületű útburkolat felújítást. A munkálatok a következő hónapokban is folytatódnak a fővárosi úthálózat több pontján. Történeteket mesélnek az új utcatáblák a 13. kerületben. Nem csak eligazítanak, hanem a helyi történelembe is betekintést engednek azok az új információs táblák, amelyeket a 13. kerület több pontján helyeztek ki. A kezdeményezés célja, hogy közelebb hozza a lakókhoz és a látogatókhoz a városrész múltját. A helytörténet helyben program keretében összesen 12 helyszínen jelentek meg olyan táblák, amelyek bemutatják az adott utca vagy a közterület névadójának történetét a 13. kerületben. Az érdeklődők megtudhatják, hogy kiről nevezték el az utcát, mikor kapta jelenlegi nevét, valamint különböző történelmi, irodalmi és kulturális érdekességeket is olvashatnak. A táblákon archív fényképek, korabeli térképek és idézetek is helyet kaptak. Emellett QR kódok segítségével további információk érhetők el az adott helyszínről vagy személyről, így a járókelők akár egy rövid helytörténeti sétán is részt vehetnek az okos telefonjuk segítségével. Az új információs pontokat több helyszínen is elhelyezték, a projekt a kerület közösségi költségvetésének egyik nyertes ötleteként valósult meg. A kerület vezetése szerint a kezdeményezés hozzájárulhat a helyi identitás erősítéséhez, miközben segít megőrizni és bemutatni Angyalföld és Új-Lipótváros gazdag történelmi örökségét. Budaörsi családokat is segít az Érdi Életfa csoport. A sajátos nevelési igényű vagy tartósan beteg gyermeket nevelő családok számára különösen fontos a megfelelő szakmai és közösségi támogatás. Egy érdi civil szervezet munkája nem csak a helyieknek, hanem a budaörsi családoknak is segítséget nyújt. Budaörsről is rendszeresen érkeznek családok az érdi székhelyű Életfa csoport egyesülethez, amely 2015 óta támogatja a sajátos nevelési igényű tartósan beteg, valamint súlyosan és halmozottan sérült gyermeket nevelő családokat. A szervezet nem csak Érden, hanem az egész térségben ismert és elérhető segítséget kínál az érintettek számára. Az egyesület adatai szerint jelenleg mintegy 620 családdal állnak kapcsolatban. Hetente körülbelül 140 gyermek vesz részt a különböző fejlesztő foglalkozásokon, emellett évente több száz alkalommal nyújtanak ingyenes tanácsadást a hozzájuk fordulóknak. A szervezet munkatársai szerint egy ilyen volumenű szolgáltatás fenntartása komoly kihívást jelent. A folyamatos fejlesztésekhez és a kiszámítható működéshez nem elegendők az alkalmi támogatások és a pályázati források. Ezért kiemelten fontosak a rendszeres támogatók. Az egyesület egyik partnere egy érdi mérnökiroda, amely havi rendszerességgel járul hozzá a működéshez, ezzel is segítve a hosszú távú tervezést. Az Életfa csoport példája jól mutatja, hogy a segítségnyújtás nem áll meg a települési határoknál. A térség önkormányzatai, civil szervezetei és vállalkozásai egyre gyakrabban működnek együtt annak érdekében, hogy a családok minél szélesebb körű támogatást kapjanak. Az egyesület továbbra is várja az érintett családokat, valamint azokat az önkénteseket és támogatókat is, akik szeretnének hozzájárulni a közösség munkájához. Az Életfa csoport szerint az összefogás és a helyi közösségek együttműködése jelentheti a legnagyobb segítséget azoknak a családoknak, amelyek nap mint nap különleges kihívásokkal néznek szembe. A Margit-szigeti ősplatán lett a tudomány fája. Különleges elismerést kap

0: 38-as pesti árvizet, háborúkat, társadalmi változásokat és Budapest fejlődésének jelentős korszakait is. A rendezvényen az akadémia vezetői hangsúlyozták, hogy a Platány jól jelképezi a tudomány világát, hiszen egyszerre őrzi a múlt értékeit és képes a folyamatos megújulásra. A fa kérge rendszeresen leválik, majd új réteg képződik rajta, ami szerintük a tudomány fejlődésének és alkalmazkodó képességének szép példája. A fa tövében elhelyezett emléktábla arra emlékeztet, hogy amikor a kis csemete gyökeret eresztett a Margit szigeten, akkor éppen akkor született meg a magyar tudomány egyik legfontosabb intézménye. Az elismeréssel a szervezők azt szeretnék hangsúlyozni, hogy a tudás, a kitartás és a folyamatos fejlődés a jövőben is meghatározó érték marad Magyarországon. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
3: Élet, öröm, zene.
2: Ez a

0: Budapest Update.
1: A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándokolnak és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat, egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis Szentkereszt Szentkút. A Pilis Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lourdes jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyé a Pilis Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok. De nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária remetei Kis Boldogasszony bazilika is népszerű desztináció. Mária remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest Hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúi a Szent Háromság vasárnapja és Kis Boldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja. Városnéző túrákra nem csak Budapesten mehetünk, hanem a fővároshoz közeli helyeken is, hogy ne csak Szentendre és Gödöllő vonalán gondolkodjunk, a Villa Budapest összegyűjtött 5 olyan várost, amit érdemes egy ráérős napon felkeresni. Ezek tömegközlekedéssel is jól megközelíthető helyek, így az autóhiány sem állhat a felfedezők útjába. A látnivalók sorában pedig lesznek bájos és színes házakkal teli utcácskák, bazilika, vadregényes tó és egy angol park is. Már is itt van Fót. Bőven van annyi látnivaló a Budapesttől csak 17 kilométerre lévő Fóton, hogy megérje egy egész napos kirándulást rászánni. A fóti Somlyóhegyen van egy lepkékkel teli tanösvény, és amit ilyenkor nyáron érdemes felkeresni, hiszen lépten nyomon pillangókba botlunk, ráadásul a város nevezetességét, a fóti szeplőtlen fogantatás templomot is megcsodálhatjuk a hegyről. A romantikus stílusban épült templom Ybl Miklós egykori műve, tornyait látva elsőre pedig valahol az angol vagy német tájakon érezzük magunkat. A templomot gróf Károly István építette, lévén, hogy a családnak itt volt a kastélya is. A Károlyi kastély mai formáját szintén Ybl Miklós köszönhetjük, az ő tervei alapján építették át a 19. században. A Somlyóhegyen Fáy András egykori présházát is megnézhetjük, sőt, még egy vacsorára is beülhetünk ide, ahol egykor Vörös Marti és Deák is gyakori vendég volt. Az épületben ma a Fáy présház étterem működik. Következő Martonvásár, noha közel van a fővároshoz, mégis kevésbé frekventált hely, mint Szentendre vagy Gödöllő, holott van jó néhány látnivaló, amit nagyon is érdemes itt felkeresni. Persze a város ikonikus kastélyában, a Brunswick kastélyban és annak meghitt angol parkjában egy egész napot is el lehet tölteni, azért van itt még néhány olyan hely, ahová megéri ellátogatni. Kétségtelen, hogy ez a hófehér neogótikus csoda az ország egyik legszebb kastélya, falai között pedig még Beethoven is járt jó párszor. A zene azóta sem idegen a kastély számára. Nyaranta szabadtéri koncertekkel és zenés parksétával várják az érdeklődőket. A kastély része a Beethoven Emlékmúzeum, ami a család és a zeneszerző viszonyát, tárgyait mutatja be, de egy-egy Beethoven szerzeményt is meghallgathatunk. Ha már eljöttünk Martonvásárig, akkor az Óvoda Múzeumot is keressük fel. Egyrészt ez az egyetlen ilyen múzeum az országban, másrészt Brunswick Teréz volt az, aki megszervezte az első kisded óvót hazánkban. Ha meguntuk a strandolást vagy a hőségben való punnyadást, de Budapest helyett valami mást fedeznénk fel, akkor Esztergom elég jó választás. Látnivalókból egyáltalán nincs hiány, ahogy kedves kis házakból, a Dunából, árnyas fasorokból és jó beülős helyekből sem. Kihagyhatatlan látnivaló egyben a város ikonikus épülete az esztergomi bazilika, ami 100 méteres magasságával az ország legnagyobb egyházi épülete. A templom tér és vele együtt a reneszánsz bakóckápolna ingyenesen látogatható, ám az altemplom, a kincstár és a kupola kilátó látogatásáért már jegyet kell váltani. A belvárosban sétálva az egykori királyi székhelyet, vagyis a várat is érdemes megnézni, ahonnan csodás kilátás nyílik a Dunára, a Párkányra, míg az esztergomi háztetők nézegetése egy kicsit Szentendrét idézi. A Pest vármegye határában lévő Zsámbékról elsőre mindenkinek a Rom templom jut az eszébe, de ha valaki már ideig eljön, akkor érdemes egy kicsit kalandoznia is a környéken. A premontrei kolostort még a 13. században építették, és az évek során a pálosok is megfordultak itt, de török kézen is volt, majd a 17. század végén a Zicsi család tulajdonába került, végül az 1763-as földrengés során teljesen leomlottak a falai. A templomról műemlék, de bárki által látogatható. A 19. századi parasztházban lévő lámpamúzeum is izgalmas felfedeznivaló, ami létrejöttét a gyűjtő és a restaurátor Borús Ferencnek köszönheti.
0: Hajóval sem ördöngönségbe járni a Dunakanyar városait, erre pedig szeptemberben még bőven nyílik lehetőségünk. Szervezhetünk magunknak egynapos kirándulásokat, a reggeli hajókázás után pedig választhatunk, hogy a természetben vagy inkább festői kisvárosokban barangolnánk, a Vidá Budapest összegyűjtött néhány népszerű célpontot egy-egy ilyen hétvégi kiruccanáshoz. A Mahárt egyébként szeptember 15-ig a honlapján található menetrend szerint szállít utasokat a Dunakanyar kisvárosaiba pár ezer forintos díj ellenében. Ezután ugyan ritkulnak a járatok, de november 3-ig még biztosan közlekednek. A hajók a Vigadónál található állomásról indulnak reggelente, délutánonként pedig ide érkezünk vissza. A Dunakanyar városait a visegrádi közlekedő kiránduló hajóval, vagy az esztergomi közlekedő gyorsabb szárnyas hajóval is megközelíthetjük, mindkettőnek több megállója van útközben. Biciklit mindkét járaton szállíthatunk, de ezt érdemes előre jelezni, mert a szárnyas hajón erre kevesebb hely jut. A jegyeket célszerű online előzetesen megváltani. Bár a hajójáratok csak naponta egy alkalommal indulnak vissza a fővárosba, a Dunakanyar legtöbb települése vonattal, hévvel vagy volánbusszal is megközelíthető, így ha lemaradunk, akkor is könnyen visszajuthatunk Budapestre. Az utazás Szentendrére hajóval másfél órát vesz igénybe, így ha reggel elindulunk, a 10 óra itt már a bájos dunaparti kisvárosban fogyaszthatjuk el. Városnézéshez már ajánlottam néhány tippet, de a környéken számtalan egyéb látnivaló is akad. A skanzent és a közelben lévő Vincemir papírműhelyt akkor tudjuk kellemesen megtekinteni, ha bringával érkezünk. Ha gyalogosan vágunk neki az útnak és inkább kirándulnánk, akkor a Sterinbölgyi tanösvényt ajánljuk, ahonnan a Kadacsúcs és a Saskövi barlang is könnyen elérhető. A kiránduló hajó következő állomása a Leányfalu, megérkezés után pedig szinte egyből csobbanhatunk is a strandon, ami a hajóállomás közelében található, de érdemes előtte útba ejteni a negyed óra sétára található Szorgvillát, Kádár egykori nyaralóját. Bemenni ugyan kirándulóként nem lehet, de az érdekes épület igazán megér egy kis plusz utat. Ha pedig túrázni szeretnénk, akkor is jó lehetőséget tartogat a környék, hiszen a település fölött magaslik a Vöröskő, ahová számos természeti kincset útba ejtve érkezünk meg, és páratlan panorámát kínál a folyó irányába is. Bác is itt van a lehetőségek között, ahol egy hosszú hétvégét is eltölthetünk, szárnyas hajóval is mehetünk oda. A látnivalókban gazdag óvároshoz érkezünk, ahol vár a fagyizás, az izgalmas múzeumok és némi barokk is. Ha inkább a természetben sétálnánk, arra is van lehetőség, hiszen ha a hajóállomástól balra indulunk el a Duna partján, akkor a festői hétkápolna környékén találjuk magunkat, hatalmas fák között egy hűs ártéri erdőben. A környék biciklivel még több látnivalót tartogat, a Sződligeti Mesetó alig
1: fél óra tekerés, de zebegénybe is elbringázhatunk nagyjából másfél óra alatt, ám ez kicsit talán sietős túra, ha hajóval szeretnénk visszatérni Budapestre. Szárnyas hajóval és kiránduló hajóval egyaránt bevehetjük a népszerű visegrádi fellegvárat. Ha inkább a vizet és a Dunán való ringatózást szeretnénk élvezni, akkor a jóval lassabb kiránduló hajót válasszuk, ha viszont nagyobb túrát is tennénk, akkor érdemesebb szárnyas hajóval menni, hiszen mindkét vízi jármű közlekedik ide. A környék történelmi emlékeket és csodás túraútvonalakat is kínál, az izzasztó kapaszkodás a fellegvárba pedig kirándulásnak sem utolsó. A kirándulások során a Spartacus ösvényt és a Bertényi Miklós fűvészkertet sem érdemes kihagyni, de akkor is csodálatos napunk lehet, ha halmozzuk a vízi örömöket, és részt veszünk a Visegrádról induló hajókiránduláson, ahol a Dunakanyar legbájosabb települései Nagymaros, Zebegény és Dömös köszönnek ránk a folyó mellől.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Újabb társadalmi egyeztetést indított a kormány, növelik a paksi atomerőmű teljesítményét. Folytatódik a meleg idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok elérhetőek a kormány honlapjáról. A véleményeket július 11-éig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy hét során. A tárcavezető ugyanakkor megerősítette, hogy Magyarország energiaellátása biztonságos, a Duna élővilága nincs veszélyben. Több nagyvárosban is korlátozzák a közterületi hirdetések számát. Szegeden és Békéscsabán is hamarosan módosítják a településkép védelméről szóló rendeletet, ami szabályozza a plakáthelyek számát. Kaposváron már évekkel ezelőtt minimálisra csökkentették a hirdetéseket. Budapesten múlt héten döntött a közgyűlés a plakáthelyek radikális csökkentéséről. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budapoki út között, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Rövidített útvonalon közlekedik a 2-es metró holnap és jövő vasárnap délelőtt, közölte a BKK. A szerelvények délig csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között járnak. Az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbuszokkal lehet utazni. Az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött az aratás. A kevés eső ellenére jó minőségű lehet az idei gabona, azonban a szokottnál jóval kevesebb termés várható. A rendkívüli szárazság nem kedvezett a kalászosoknak, a kukorica is megsínlette a forróságot, a napraforgónak viszont kedvezett az időjárás. Magyarországon is látni lehet hétvégén a sarki fényt, közölte a Magyar Tudományos Akadémia közösségi oldalán. A közelmúlt nap kitörései által generált mágneses vihar a napokban éri el a földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget. Sok napsütés várható, csak kevés felhő lesz az égen, elszórtan előfordulhat egy-egy kisebb zápor. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fok, este 18-25 fok valószínű. Holnap is hasonló idő lesz az idő, de egyre több felé fordulhatnak elő záporok, zivatarok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
3: Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász a vendégem ebben az órában, akinek legújabb könyvéről beszélgetünk, melynek címe a szív és a vérkeringés egészséges működése. És ugye ez segít abban, hogy jobban megértsük a szervezetünk egyik legfontosabb szervét, és azt is, hogy mit tehetünk azért, hogy hosszú távon egészséges maradjon. Többek között ebben is segít a könyv. Tartsanak velünk, a zene után már is kezdjük a beszélgetést.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Rádi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Manna FM. Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Vendégem dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász, akinek megjelent a legújabb könyve, a Szív és a vérkeringés egészséges működése címmel. Nagyon sokadik könyve ez már Zitának. Egyébként amikor volt a könyvbemutató, akkor mondtam, hogy hanyadik könyv is ez? Hatodik, hetedik? És akkor mondtad, hogy 16. Azt igen, hiszem, igen. Hát egy kicsit így a számokkal nem voltam jobb. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia Gabi, szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat.
1: No, hát 16. könyv, hihetetlen szinte, nem is tudom, ez olyan, mintha évente hány könyved jelenik meg?
2: Hát kettő.
1: Kettő. És ezt akarod folytatni is? Ezt az ütemet? Ezt...
2: hát a kiadót megkérdezed, ők többet is szeretnének, de én nem tudok többet. De persze nagyon, szóval annyi minden van még bennem, amit így nagyon szeretnék megírni. És egyébként sosem akartam könyvet írni.
1: Ez a legszebb, igen.
2: Ezt így sokszor megkérdezik tőlem, hogy hogy jött az írás, hát sehogy. De hogy azt érzem, hogy annyi minden van még bennem, amit még papírra kéne vetni, és akkor így, amíg van mondani való, meg amíg van téma, addig szerintem ez egy jó tendencia.
1: Hát meg arról nem is beszél, hogy ezzel milyen sokat segítesz az embereknek, a betegeknek, vagy egészségeseknek, mert nyilván az egészséges emberek is elolvashatnak egy-egy ilyen könyvet, főként azért, mert ha nincs is probléma, de azért tudomást szerezhetnek olyan információkról, amik nagyon sokat hozzátehetnek az életükhöz, ahhoz, hogy jobban éljenek, egészségesebben éljenek.
2: Igen, ez mindig nagyon fontos, hogy egyik könyvem sem azért íródott, hogy a gyógyszerekről lebeszéljük, vagy az orvosról lebeszéljük a betegeket, hanem mindegyiknek az a célja, hogy egyrészt egy olyan fajta edukációt adni a pácienseknek, hogy értsék, hogy mi az, ami zajlik bennük. A megelőzés, mert ennél szerintem ez a legeslegfontosabb, hiszen hogyha van egy új autónk és vigyázunk rá, akkor az sokáig jó tud lenni, de ha rommá törjük, akkor utána már nagyon nehéz visszakalapálni. És valahogy így kéne a testünkre is gondolni, hogy ha már rommá zúztuk, törtük, akkor már nagyon nehéz helyreállítani. De ilyenkor jön nyilván a nyugati orvoslás, viszont az utókezelésben, a rehabilitációban ott megint elengedhetetlen az életmód, tehát nem hagyatkozhatunk arra, hogy majd az orvos felír egy gyógyszert, majd az orvos megoperál, hiszen nekünk is van saját felelősségünk az életünkért.
1: Miért éppen most jött el az ideje annak, hogy a szív- és érrendszeri betegségekről írjál, hiszen ez ugye népbetegségnek számít itthon Magyarországon, de lehet, hogy világon máshol is vezető halálozási okok. Egyik vezető halálozási
2: vezető.
1: Ok.
2: Igen, vezető. Mindenütt vezető halálok. Igen. Hát, hogy miért pont most jött el az ideje, nem tudom, így alakult.
1: De ilyenkor arra is vagyok kíváncsi, hogy ilyenkor az történik, hogy mondjuk több olyan páciens kerül így a látókörödbe, akik ilyen problémával küzdenek, és ez hozza így elő belőled a témát, hogy na most akkor erről is írni kell, vagy egyszerűen van egy ilyen, nem tudom, táblázatod, amiben van 80 féle téma, és akkor abból választasz. Vagy ez csak ilyen, mint a versírásnál, vagy a költészetnél, ilyen ihletet kapsz, és akkor erről írok.
2: Hát igazából is. Általában a könyveket a kiadóval közösen szoktuk kitalálni, legalábbis azt, hogy ezt az ütemezést, hogy akkor mi legyen a téma. Itt mindig közösen én egyrészt elmondom, hogy mi az, amit én tapasztalok így a betegeknél, másrészt, meg milyen kérdésekkel fordulnak hozzám. Nekem egyébként a pacientúrám nagy része daganatos, illetve autoimmunbeteg, meddő párok, kisebb részben most már autizmus spektrum zavaros gyerekek, de alapvetően inkább ez a fő terület nálam. Természetesen vannak társbetegségek, és természetesen van olyan, aki keringési probléma miatt jön, de ilyenkor mindig az van, hogy a kiadó megnézi ugyanúgy az érdeklődést, a trendeket, hogy mi az, ami van, mi az, ami nincs. Meg szoktuk nézni a kereső szavakat, hogy mi az, amire az emberek rákeresnek, mondjuk az én nevemmel kapcsolatban, hogy mik ezek a társ szavak még a különböző ilyen keresőkben. És akkor így születik egy tervezet, hogy bedobjuk ezeket a témákat, és akkor ehhez képest mi lesz a következő, vagy hogyan csináljuk az ütemezést.
1: Na most akkor megállunk egy életöröm zene erejéig, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Családi Manna.
1: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász, akinek megjelent a 16. könyve, egyébként már elérhető a nagy könyvesboltokban, meg lehet vásárolni a könyvet, a Szív és a vérkeringés egészséges működése címmel. Beszélgetünk itt ugye arról a zene előtt, hogy most jött el ennek az ideje, hogy erről írjon, hát itt beavatott minket Zita, hogy hogyan történik nála egy könyv megszületése, nyilván a kiadónak is, vagy a kiadóval egyeztetve szokták a legújabb témákat megbeszélni. No, beszéltünk ugye arról is, meg hát ez köztudott, hogy vezető halálozási ok a szív- és érrendszeri betegségek itthon. Miért van ez így szerinted? Még mindig most is a 2026-ban. Tehát azt gondolná az ember, hogy már olyan sok felületen olvashatunk, rengeteg műsor készül, mi is egyébként nagyon sokat készítünk az egészséges életmód témájában, olyan sokat segítenek nekünk abban, hogy jobban odafigyeljünk az egészségünkre, és mégis.
2: Ez egy nagyon összetett kérdés, és azt gondolom, hogy talán ezen múlik, hogy nem várhatjuk sem egy csodaszertől, sem egy csodamódszertől, hogy akkor ez majd ilyen mindenható lesz, hanem a komplex életmódunkat kell úgy alakítani, és ez az emberek fejében még nagyon nehéz. Amit itt az előbb mondtam, hogy felelősséget vállalni a saját életünkért, hogy ne mástól várjuk azt, és ez egy picit szerintem ilyen magyar jellemvonás, hogy majd az orvos meggyógyít, majd a, nem, tehát hogy mindig valakitől mástól, és ha nem így történik, akkor a másik a hibás. Tehát, hogy bele kéne állni a saját életünkbe, a saját élethelyzetünkbe. Mindig szoktam példálozni a kínai orvosokkal, régen Kínában, az orvos addig kapott pénzt az emberek után, amíg ők egészségesek voltak, és hogyha valaki megbetegedett, akkor az orvos nem végezte jól a munkáját, és onnantól kezdve nem kapott pénzt a betegek után. Hát itt Magyarországon ez pont fordítva van. De hogy ide tartozik a táplálkozás, és a táplálkozásban rengeteg fél információ, fals információ van, rengetegféle irányzat, amik egymásnak gyökeresen ellent mondanak. A könyvben nagyon sok kutatásra alapuló hivatkozásokkal ellátott olyan ajánlások vannak, amit érdemes a napi étkezésünkbe beletenni, mint például a zöldleveles növények, az omega-3 terítetlen zsírsav tartalmú ételek, a bogyós gyümölcsök, a különböző jótékony olajakat tartalmazó olajos magvak, az ásványi anyagok, de például fűszernövények közül a kurkuma, vagy akár különböző gyógynövények. Tehát ez az egyik része, hogy a táplálkozás, és itt is félre lehet csúszni ilyen apróságokon, hogy például a feldolgozott, ultrafeldolgozott ételek, vagy a hozzáadott cukor, az már stressz a szervezetünk számára, és a stressz ezen az adrenalin tengelyen keresztül ugye emelni fogja a vérnyomást. Amíg jó állapotban vagyunk, meg egészségesek vagyunk, addig ez ilyen minimális lesz, és a szervezet tud kompenzálni, de ha ez évtizedeken keresztül fennáll, vagy egy ilyen szimpatikus túlsúlyba kerül az ember, akkor már ki tud billenni. Aztán a másik nagyon-nagyon fontos kérdés, ugye itt önmagában a stressz, a stressznek a kezelése. Hát ebben sem nagyon jók a magyarok sajnos. Szerintem ez is egy nagyon fontos terület, amire egészen pici gyerekkortól kezdve oda kéne figyelni, meg kéne tanulni helyes légzés technikákat, különböző stresszkezelési technikákat, hogy ne cipeljünk annyi súlyt a hátunkon.
1: Mert hogy, bocsáss meg, de ugye itt a stressznél mindig az van, hogy mindig itt is külső segítségért nyúlnak, hogy nem tudom megoldani, és akkor pszichológus, vagy olyan szakember, aki ebben tud segíteni, holott saját magunknak tudnánk leginkább legelőször segíteni ebben.
2: Igen, ebben is vannak olyan relaxációs technikák, amiket el tudunk sajátítani, autogén tréning például, amit meg tudunk tanulni, otthon tudjuk végezni, a légzés technikák, ez nagyon-nagyon egyszerű, hogy elnyújtott kilégzés, és ezt is bárhol, bármikor, tehát egy elnyújtott kilégzéses légzést még a villamoson is, vagy bárhol lehet csinálni, hogyha az embernek van egy pici olyan szabad ideje, amikor tud úgy magára figyelni, tehát hogy nem kell koncentrálni. Nyilván munka közben, amikor koncentrál az ember, akkor nem, de de mondjuk ezeken a félreeső időszakokban lehet, és amit nem szabad megint csak kihagyni, a mozgás. Tehát a mozgás az megint nagyon-nagyon fontos, és ugye, hogyha megnézzük, hogy ma Magyarországon a felnőtt lakosság 3-4%-a sportol rendszeresen valami hobbi sportot, akkor azért ott van még az a 96-97%, aki nem. És ez egy nagyon fontos elem, azt gondolom. Itt a könyvben van ilyen újrakezdő program, a szívérrendszer tekintetében nagyon fontos az aerob típusú mozgás, és ennek van egy ilyen felépített folyamata, ez Coopertől származik egyébként, akitől azok a tesztek, amiket általános iskolában mindenki nagyon szokott utálni.
1: Ja, igen.
2: A mi gyerekkorunkban ugye voltak ezek a Cooper tesztek, mert tőle van egy ilyen aerob újrakezdő felépítő program, és lehet, hogy például valaki idősebb korban nem tud az első fázisnál tovább lépni. Az első fázis arról szól, ugye ez egy amerikai program, hogy 2 mérföldet kell legyalogolni saját tempóba, ez 3200 méter, és lehet, hogy egy idősebb ember elkezdi, és akkor nem jut el oda, hogy ezen túl tudjon lépni, hogy ezt a 3200 métert bizonyos időkeretben, aztán különböző futásokat oda lehet tenni, de ez már önmagában, hogyha az ember beépíti a mindennapjaiba, hogy legalább ennyi mozgást, és ami még nagyon fontos szintén itt a szívérendszer tekintetében, főleg ha valakinek betegsége van, hogy pulzus kontrollal, és ehhez is van nagyon sok információ a könyvben, hogy életkor függvényében milyen pulzus, hogy...
1: Tehát a gyaloglásnál a pulzus kontroll,
2: ez azt jelenti, hogyha elkezd valaki gyalogolni, és nagyon edzetlen, akkor nagyon, és mondjuk problémás, rossz állapotban van a szíve, akkor gyorsan felmegy a pulzus, akkor meg kell állni, pihenni kell, meg kell várni, hogy visszaálljon a pulzus, és akkor így lehet folyamatosan növelni tulajdonképpen az állóképességünket, az edzhetőségünket, és ez így egyben, és hozzátéve még az alvást, a vízfogyasztást, a táplálék kiegészítőket, amik szintén tudnak segíteni ezekben. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon komplex dolog, és valóban ez az életmód, ami meghatározó, és nem egy csodaszer, vagy nem egy csodamódszer.
1: Most újra megállunk. Életörömzenét, legfrissebb híreket hozzuk, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Megjelent dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász legújabb könyve a Szív és vérkeringés egészséges működése címmel, ami abban segít, hogy jobban megértsük azt, hogy mi minden befolyásolja a szívünk állapotát, és milyen apró, de fontos döntéseket tehetünk a hosszú távú egészségünkért. Ugye a szívünk észrevétlenül dolgozik, értünk, nappal éjszaka, miközben gyakran csak akkor figyelünk rá, amikor már jelez, hogy valami nincs rendben, pedig a legtöbb szív- és érrendszeri betegség nem egyik napról a másikra alakul ki, sokszor évekkel korábban elkezdődnek azok a folyamatok, amelyeken még lehetne változtatni. No, erről beszélgetünk meg a könyvről, természetesen hírek, zene is, folytatjuk a beszélgetést.
1: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: CrossGPS. Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
3: Újabb társadalmi egyeztetést indított a kormány, növelik a paksi atomerőmű teljesítményét. Folytatódik a meleg idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok elérhetőek a kormány honlapjáról. A véleményeket július 11-éig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy hét során. A tárcavezető ugyanakkor megerősítette, hogy Magyarország energiaellátása biztonságos, a Duna élővilágon nincs veszélyben. Több nagyvárosban is korlátozzák a közterületi hirdetések számát. Szegeden és Békéscsabán is hamarosan módosítják a településkép védelméről szóló rendeletet, ami szabályozza a plakáthelyek számát. Kaposváron már évekkel ezelőtt minimálisra csökkentették a hirdetéseket. Budapesten múlt héten döntött a közgyűlés a plakáthelyek radikális csökkentéséről. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Rövidített útvonalon közlekedik a 2-es metró holnap és jövő vasárnap délelőtt, közölte a BKK. A szerelvények délig csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között járnak. Az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbuszokkal lehet utazni. Az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött az aratás. A kevés eső ellenére jó minőségű lehet az idei gabona, azonban a szokottnál jóval kevesebb termés várható. A rendkívüli szárazság nem kedvezett a kalászosoknak, a kukorica is megsínlette a forróságot, a napraforgónak viszont kedvezett az időjárás. Magyarországon is látni lehet hétvégén a sarki fényt, közölte a Magyar Tudományos Akadémia közösségi oldalán. A közelmúlt nap kitörései által generált mágneses vihar a napokban éri el a földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget. Sok napsütés várható, csak kevés felhő lesz az égen, elszórtan előfordulhat egy-egy kisebb zápor. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fok, este 18-25 fok valószínű. Holnap is hasonló idő lesz az idő, de egyre többfelé fordulhatnak elő záporok, zivatarok.
1: Családi Manna, a mikrofonnál Ferenc Gabi.
0: Nemrégen volt dr. Csomai Zita orvos természetgyógyásznak a legújabb könyvének a bemutatója, könyv címe a Szív és a vérkeringés egészséges működése, és ennek kapcsán beszélgetünk a mai adásunkban. Ugye a könyv a szív, az érrendszer egészség megőrzésével, a magas vérnyomással, érelmeszesedéssel, koleszterinnel, gyulladásokkal, a megelőzés lehetőségeivel és a természetes életmódbeli támogatással foglalkozik. A zene után pedig folytatjuk a beszélgetést dr. Csomai Zitával.
1: Élet, öröm, zene.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Folytatjuk a beszélgetést vendégem dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász, akinek megjelent a legújabb 16. könyve, egészen pontosan a Szív és a vérkeringés egészséges működése címmel. Egyébként a könyv már elérhető, a nagy könyvesboltok polcain megtalálják. Beszéltünk itt ugye arról, hogy vezető halálozási ok itthon Magyarországon, hogy vajon miért van ez, beszéltünk arról, milyen fontos ugye az életmód változás, változtatása, hogy változtassunk az életmódunkon. Arról is beszélt Zita, de ez benne van a könyvben is, hogy fontos a bogyós gyümölcsök fogyasztása, a zöld levelek fogyasztása, de nyilván a könyvben mindenről részletesen olvashatnak a hallgatóink. Beszéljünk egy picit arról is, hogy valójában mitől romlik az ereink állapota? Például a koleszterin az felelős lehet?
3: Én mindig azt gondolom, hogy a koleszterin önmagában nem ő a fő bűnös. Uh-huh. Én a koleszterint inkább egy ilyen indikátornak, egy jelzőnek tartom. És ez nem azt jelenti, hogy nem kell vele foglalkozni, pont, hogy kell foglalkozni, de nem önmagában a koleszterinnel, hanem meg kell nézni, hogy mi az, amiért megemelkedik a koleszterin szint, és ez tulajdonképpen egészen a stresszre, a mellékvesére, a HPA-tengelyre, a hormonrendszerünkre vezethető vissza, hiszen a hormonjaink jó része koleszterinből képződik, és például a mellékvese hormonok koleszterin alapúak, a nemi hormonok koleszterin alapúak, és ahhoz, hogy a szervezet elő tudja állítani például a kortizolt, ami a stressz hormonunk, ahhoz koleszterinre van szükség. Ha valaki nagyon stresszes, és itt lehetnek tényleg olyan stresszfaktorok, mint a krónikus fertőzések, a krónikus gyulladások a szervezeten belül, nem is tudunk róla, hogy krónikus gyulladás van.
2: Ennek semmilyen tünete nincsen igazából?
3: Általában van, nyilván vannak tünetek. Ez a kicsit fáradt vagyok, az ízületeim egy kicsit rozsdásak, hullik a hajam, stb. Stb. Bőrtünetek megjelennek, az emésztés nem annyira tökéletes, egy kicsit puffad étkezés után, de hogy az emberek nagy része erre például legyint. Ez a krónikus gyulladás, ez egy olyan stressz a szervezet számára, ami önmagában már elég ahhoz, hogy meg tudja emelni a koleszterin szintet, vagy a pajzsmirigy, hogyha nem tud megfelelően működni, akkor az is. És ez egyébként ilyen dominó elvszerűen be tudja borítani akár a női hormonrendszerünket is, ilyenkor a petefészektől a progeszteront is elveszi a mellékvese, és egy picit ilyen hétköznapi hasonlattal ezt úgy képzeljük el, mint amikor háromnapos ünnep van, mindenki megy vásárolni, és a pék tudja, hogy háromszor annyi

0: kenyeret kell neki sütni, mert hogy ilyenkor az emberek sokkal többet vásárolnak, és ahhoz, hogy háromszor annyi kenyeret süsson a pék, háromszor annyi lisztet kell vennie. És a szervezetünk, a mellékvesénk, ha tudja, hogy ilyen stresszesek vagyunk állandóan, akkor olyan, mintha állandóan háromnapos ünnep lenne, és akkor ő beraktározza a koleszterint a szervezetbe. Tehát ez az egyik rész. A másik, ami nagyon fontos, hogy magának az ereknek a rugalmassága. Itt például a kollagén, ami egyrészt a bevitel, ahogy változtak a táplálkozási szokások, a kollagén bevitel jóval alacsonyabb lett. A régi magyar táplálkozási szokásokban benne volt, hogy minden vasárnap csontból főzött levest tettek, abban sok kollagén van. Az állatnak minden részét megették, a csontoktól, a malacnak a fülétől a farkáig, az utolsó részét is belefőzték ugye a kocsonyába. Ma a legtöbb ember csak a legtisztább csirke mellett vásárolja, és nagyon figyelünk arra, hogy csak simán a tiszta színhús legyen a tányéron. Ez jóval kevesebb kollagénbevitelt eredményez, tehát itt van egy ilyen hiány is, illetve a stressz, a széttöredezi a kollagént a szervezetünkben, és a kortizol megakadályozza a kollagénnak a termelődését. Tehát amikor valakire így ránézünk, és azt mondjuk, hogy hú, hát egy fél év alatt 5 évet öregedett, mert valami olyan nehéz élethelyzetben volt, akkor gondoljuk végig azt, hogy ami kívül ráncos, ami kívül öregedett, az belül is. És az ereink pont ugyanazokból a kollagén építőkövekből épülnek fel, mint a bőrünkben lévő kollagén. Tehát a bőr ezért is egy ilyen nagyon jó indikátor. És hogyha valakinek magasabb a koleszterin szintje, a bőrén látszanak ezek a kis szarkalábak, a keresztredők a szem alatt, akkor ott gondolhatunk arra, hogy az erek nem annyira rugalmasak. És van még egy faktor itt az ereknek, van egy ilyen belső, hát olyan, egy ilyen nagyon finom kis hártya, ami borítja az ereinket belülről, ezt endotélnek hívjuk, és ennek az endotélnek, hogy épp legyen, például szüksége van magnéziumra, ha magnézium hiányosak vagyunk, akkor az ott betöredezik, vagy például a feldolgozott, ultrafeldolgozott élelmiszerekben nagyon sok a foszfát tartalom, és a foszfát kiszedi egy ilyen bonyolult rendszeren keresztül, most nem akarok ebbe belemenni, a parathormonon keresztül a csontokból, ahhoz, hogy ki tudja üríteni a parathormon a foszfátot, ezért kiszedi a csontokból is a kálciumot, mert a parathormonnak a fő feladata a vérkálcium szintjének az emelése, tehát a csontból a vérbe hozza a kálciumot, és ha valaki rengeteg feldolgozott, ultrafeldolgozott élelmiszer teszik, itt gondolunk a dobozos tejekre is, vagy akár a kocka sajtokra, a sajt imitációkra, ugye ezekre a lapka sajtokra.
1: Meg hát folytathatnánk rengeteg.
0: Igen,
1: ilyen van,
0: reggel igen. Ezt a sort, ott már elindul ez a folyamat, hogy folyamatosan a csontokból bejön az érpályába a kálcium, és hogyha van egy kicsit betöredezés ezen az endotélen, akkor ott elkezd lerakódni. És akkor a másik oldalról, ugye, hogy mit tudunk tenni, hát van szám talán olyan segítség, egyrészt a koleszterint ugye tudjuk csökkenteni, hogyha ezeket a krónikus gyulladásokat csökkentjük, a stresszt csökkentjük, a hormonrendszert így rendbe tesszük, a másik oldalról a rugalmasságot vissza tudjuk adni azzal, hogyha ezeket a rugalmasságfokozó anyagokat, mint a kollagént, a C-vitamint fogyasztjuk rendszeresen.
1: Itt és ezt akár táplálékkiegészítőben is, nyilván főként az lenne jó, hogyha élelmiszerekkel visszük be, de
0: igen,
1: ha...
0: mind a kettő táplálék is, és kiegészítő is. A magnézium bevitelre figyelünk, illetve van néhány, ami már szóba került, ugye a bogyós gyümölcsöknek az antioxidáns tartalma, illetve vannak olyan anyagok, amik ezt az endotélt tudják javítani, ilyen például a kurkumának a hatóanyaga, a kurkumin, vagy akár a hialuronsav, az is egy ilyen kis nedvesítő anyag, amivel tudjuk javítani az ereink állapotát. És hát még szerintem, amiről érdemes beszélni itt, ezek a gyógygombák.
1: Akkor szerintem a gyógygombákkal fogjuk folytatni, azt, jó? Mert igen, muszáj hozzunk életörömzenét, és akkor a gyógygombákkal jövünk vissza, tartsanak velünk.
2: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatja.

0: Családi Manna. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Folytatjuk a beszélgetést, dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász a vendégem ebben az órában. Megjelent a legújabb könyve, a 16. a sorban, a szív és a vérkeringés egészséges működése, elérhető már egyébként a könyv, megvásárolható. Most nem is annyira a könyvről, illetve hát mindaz, amiről beszéltünk, nyilván ezzel találkozhatnak a könyv oldalain is. Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy mit tehetünk azért, hogy ne legyünk stresszesek, ne krónikus gyulladások, ne legyenek a szervezetünkbe, hogyan tudjuk az életmódunkat egy picit javítani, vagy nagyon javítani, és ugye a gyógygombáknál hagytuk abba, hogy gyógygombákat is jó ilyenkor fogyasztani.
2: Igen, hát nekem van néhány ilyen nagy szerelmem a gyógygombák között. Az egyik ilyen a
1: süngomba.
2: Igen, egyébként az lett volna az egyik, amit mondtam volna. A süngombáról azt tartják a kínaiak, hogy aki rendszeresen fogyasztja, annak acélidegzete lesz. Úgyhogy a stresszfaktort tudjuk ezzel csökkenteni. És ami nagyon fontos, még a süngomba remek az emésztőrendszeri gyulladások, illetve problémák kezelésében, hogyha valaki rendszeresen fogyaszt süngombát, süngomba főzetet, akkor tudjuk csökkenteni vele az emésztőrendszeri gyulladásokat, ami nagyon sokszor a krónikus gyulladásnak az egyik fő oka. A másik a shiitake, amiről azt tartják, hogy a hosszú élet elixírja, és a shiitake például pont a koleszterin témához nagyon-nagyon jó, számtalan millió jótékony hatása van, de az érfal nál vannak olyan fehérjék, ezek az adhéziós fehérjék, amik kifejezetten kitapasztják ezeket a koleszterin plakkokat, a kálcium lerakódásokat, és a shiitake gombában lévő hatóanyagok gátolják ezeknek az adhéziós fehérjéknek a működését. Tehát magyarul, hogyha valaki rendszeresen fogyaszt shiitake gombát, ami egyébként egy isteni ízű, umami ízű étkezési gomba, akkor ezáltal minden nap egy picit teszünk azért, hogy ezek a kitapadások, ezek a plakk képződések minél kisebb mennyiségben menjenek végbe, vagy egyáltalán ne történjenek meg a szervezetünkben, és akkor ott van ugye a gyógygombák királynője, a Ganoderma, annak pedig igazolt vérnyomás csökkentő hatása is van, ez az angiotenzin konvertáló enzim rendszeren keresztül acegátló hatású, hát a gyógyszerek jó nagy része ebbe a csoportba tartozik. És amiről egyébként még itt most nem beszéltünk, de a könyvben nagyon sok szó van erről, meg én nagyon sokszor beszéltem erről, hogy például a magas vérnyomás tekintetében is nézzük meg, hogy egyáltalán a szív, az erek, a máj, a vese, hogy mitől van ez a magas vérnyomás. Most egyébként a nyári időszak, a hagyományos kínai gyógyászat rendszerében a szív-érrendszer az a tűz fázishoz tartozik. Ez a nyár, a dél, a forróság, úgyhogy abszolút jókor vagyunk, és mivel tudjuk csökkenteni a tüzet, a hőt, a forróságot, a szárazságot, ugye vízzel, tehát a vesét kell ilyenkor támogatnunk, a vesét a sóval tudjuk támogatni, a vízzel tudjuk támogatni, tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy ilyenkor a vesénkre legalább annyira odafigyeljünk. Egyébként a régi paraszt emberek, akik kint dolgoztak a földeken, és megették az annyira sós szalonnát, ami számunkra már ehetetlen, a hagymával, fokhagymával.
1: Nem véletlenül, annyira tudták, igen.
2: És ittak rá rengeteg kútvizet, tehát valójában a nyári nagy melegben ugye pont a szív egészségét tudták ezzel támogatni, amire aztán az elmúlt sok évben azt mondták, hogy ez borzasztó egészségtelen, de hogyha ebben a rendszerben megnézzük, akkor az a kicsi mennyiségű, nagyon sós szalonna azért nem volt annyira rossz választás, és a másik oldalról pedig a máj részéről tudjuk még támogatni itt a savanyú ízek, a máj működésnek a jó támogatása, zöld növények, zöldleveles növények, amik szintén hűtő hatásúak is. Erről is beszélgettünk már egy másik beszélgetésben korábban. Tehát most a nyári forróság időszakában azért nem véletlen, hogy a szívbetegségek, a magas vérnyomás, ezek ilyenkor billennek ki, hiszen ez ennek az időszakát éljük most, ez a nyári forróság.
1: Az egyébként mennyire, hát nyilván nagyon problémás, inkább úgy kérdezem, hogy miért nem változik, vagy az emberek hozzáállása miért nem változik szerinted az ügyben, hogy a magas vérnyomásra még mindig sokszor tényleg úgy tekintünk, hogy ja, hát egy kicsit kiugrott, ez nem olyan nagy dolog. Néhányszor még megmérjük, és akkor majd meglátjuk, hogy mi van, vagy nem foglalkozunk vele, vagy hiába írja fel az orvos, én ilyet is hallottam, hiába írja fel a vérnyomás csökkentőt, nem foglalkozik vele az illető, vagy amikor ugye, mert itt gyógyszerváltás is ugye egy idő után kell, vagy nem megy el kiváltani például majd a másikat, mert neki jó még a régi, miért kellene neki új?
2: Nem tudom egyébként, hogy miért. Én azt gondolom, hogy azért ezeknek a felvilágosító kampányoknak, illetve már az én egészségkampányokra gondolok.
1: Van valami hatása már, úgy érzed?
2: Igen, és a szűrővizsgálatok, a munkahelyi menedzser szűrések, tehát hogy azt gondolom, hogy azért itt van egy olyan pozitív változás, hogy hamarabb észleljük ezeket az állapotokat, ezeket a problémákat. Inkább azt látom, hogy az egy nagyon kényelmes dolog, hogy gyógyszert ír az orvos, és akkor hát a gyógyszer az megoldja, csak amíg az életmódban nem változtatunk ezeken a területeken, amikről beszéltünk, akár a táplálkozás, akár a kiegészítők, a mozgás, a légzés, a stresszkezelés, a relaxáció, a pihenés, az öröm. Egyébként az
1: öröm,
2: szívnek,
1: is, hát mekkora...
2: A szívnek az érzelme az öröm. Tehát ide tartozik, hogy szívből örülni.
1: Akkor már mindent megmagyarázunk evel az egy szóval, hogy miért vezető halálozási ok Magyarországon.
2: Igen.
1: És ezt most nem negatívan értve, bár mégis csak van egy olyan kis felhangja, mert hogy nem igazán tud a magyar ember örülni.
2: Sírva vigad a magyar,
1: igen, igen. És most nem általánosítok, igen. Tehát félre ne értsék.
2: De hogy ez nagyon fontos, igen. Hogy tanuljunk meg örülni, legyünk büszkék, és hogy tényleg, egyébként ezzel nagyon sokszor találkozom, hogy az emberek nem tudnak oldottan elmenni valahova, tényleg akár egy társaságba. Szerintem ezek nagyon fontosak. Egyébként ugye a kék zónákban is a hosszú egészséges életnek az, igen, egyik eleme a társas kapcsolatok, hogy ne vessünk nagyokat, a nevetés,
1: igen,
2: hogy mindenki gondolja végig, hogy mikor nevetett annyira, hogy folyt a könnye a nevetéstől, mikor volt, amikor tényleg akkorákat nevettünk, és ha nincs ilyen, nem emlékszünk ilyenre, akkor kell olyan dolgokat keresni az életbe, amiben szívből tudunk örülni, és szerintem tényleg meg kell tanulnunk a magunk és mások sikereinek is így szívből örülni, mert valóban az öröm az egyik ilyen kulcs szintén itt a...
1: És ez a legegyszerűbb, ingyen van, és azonnal hozzáférhető, tehát nem is értem, hogy miért van mégis ennyire távol tőlünk.
2: Igen, valahogy ez a neveltetésünkből, igen, ez a megfelelni. Egyébként a megfelelési kényszer az nem egy jó irány. Még egy picit így visszatérve ugye a kínaira, a vese kontrollálja ugye a szívet, hogy a vesének az érzelme a félelem, amikor félünk, akkor nem tudunk örülni. Tehát érdemes egy picit így mélyebbre menni benne, hogy vajon van-e bennünk félelem, szorongás, amiért
1: általában
2: nem tudunk szívből örülni.
1: Igen, általában sajnos, de van az embereknek. Sajnos az időnk is lejárt, de nagyon fontos, hogy Zita könyve tehát elérhető a Szív és a vérkeringés egészséges működése címmel bármelyik nagy hogy mondják ezt?
2: Könyvesboltba.
1: Bármelyik nagy könyvesboltba. Köszönöm szépen, Zita, a beszélgetést.
2: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok mindenkinek.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász volt a Családi Manna vendége.

0: Balázs volt a vendégem ebben az órában, és a legújabb könyvéről beszélgettük. A következő órában dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász érkezik hozzám, akivel az érelmeszesedésről fogunk beszélgetni. Érdemes lesz velünk tartani.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Újabb társadalmi egyeztetést indított a kormány, növelik a paksi atomerőmű teljesítményét. Folytatódik a meleg idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok elérhetőek a kormány honlapjáról. A véleményeket július 11-éig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy hét során. A tárcavezető ugyanakkor megerősítette, hogy Magyarország energiaellátása biztonságos, a Duna élővilágon nincs veszélyben. Több nagyvárosban is korlátozzák a közterületi hirdetések számát. Szegeden és Békéscsabán is hamarosan módosítják a településkép védelméről szóló rendeletet, ami szabályozza a plakáthelyek számát. Kaposváron már évekkel ezelőtt minimálisra csökkentették a hirdetéseket. Budapesten múlt héten döntött a közgyűlés a plakáthelyek radikális csökkentéséről. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Rövidített útvonalon közlekedik a 2-es metró holnap és jövő vasárnap délelőtt, közölte a BKK. A szerelvények délig csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között járnak. Az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbuszokkal lehet utazni. Az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött az aratás. A kevés eső ellenére jó minőségű lehet az idei gabona, azonban a szokottnál jóval kevesebb termés várható. A rendkívüli szárazság nem kedvezett a kalászosoknak, a kukorica is megsínylette a forróságot, a napraforgónak viszont kedvezett az időjárás. Magyarországon is látni lehet hétvégén a sarki fényt, közölte a Magyar Tudományos Akadémia közösségi oldalán. A közelmúlt nap kitörései által generált mágneses vihar a napokban éri el a földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget. Sok napsütés várható, csak kevés felhő lesz az égen, elszórtan előfordulhat egy-egy kisebb zápor. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fok, este 18-25 fok valószínű. Holnap is hasonló idő lesz az idő, de egyre többfelé fordulhatnak elő záporok, zivatarok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna, ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Gyönyörű szombat reggelt kívánok önöknek ebben az órában. Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberek fogok majd beszélgetni. A témánk pedig az elengedés lesz, a gyerekek elengedése, kiengedése a családi fészekből, mondhatnám így is, ezt a témát igyekszünk körbejárni. Érdemes lesz velünk tartani. Jövünk már is az életöröm zene után.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Valamint ebben az órában Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk. Hát a témánkat hallották már a hallgatóink, ugye itt a felkonfban, a zene előtt. No, de aki most kapcsolódott be, annak gyorsan elmondjuk, hogy a gyerekeink elengedése ez a téma, vagy gyerekünk elengedése, nem kell feltétlenül többes számban beszélnünk. Azt elárulom a hallgatóknak, hogy ezt a előző alkalommal, egy hónappal ezelőtt, amikor itt volt Enikő, akkor ugye mindig beszélgetünk mindenféle témáról, így az adáson kívül zenék alatt, és valahogy feljött ez a téma, és akkor megbeszéltük, hogy na, akkor következő hónapban erről beszéljünk majd. Tehát mindig van valami, most is már elárulom, hallgatok, már eddig is bejött egy-két téma, úgyhogy lehet, hogy már megvan a következő havi beszélgetésünknek a témája is. Szervusz, Enikő, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Egy kicsit hosszas bevezető volt, de hát akinek van gyereke, és mondjuk már egy picit nagyobb bacska, nem most született, nem újszülött, nem óvodás vagy bölcs is, akkor De lehet, hogy még azoknak is, már nem emlékszem, nekem olyan régen volt, hogy ekkorák voltak a lányok, hogy akkor felmerült-e a kérdés, de nyilván ahogy egyre idősebbek, felmerül a kérdés, hogy egyre inkább, hogy el kell őket úgymond engedni, kiengedni a családi fészekből, az anyai ölelésből nyilván nem engedjük ki, de hogy egy kicsit önállósodjanak, mert hiszen nekik is ugyanúgy meg kell majd az életben találni a fogódzókat, a kapaszkodókat, mint ahogy mi megtettük. És ez talán az egyik leges-leges legnehezebb feladat. Tehát aki eljutott oda, hogy a gyerek már így, akár legyen az első buli például. Hát valami óriási nehézség az, hogy az ember azt mondja, jó van, szia, menjél nyugodtan, elengedlek. Miért ilyen nehéz valójában elengedni őket?
2: A legfontosabb, amivel kezdeném ezt a témát, hogy a legfontosabb, hogy a szülő magát ne engedje el közbe. Tehát ha ő
1: na most akkor ezt bontsuk ki.
2: Hát mert nagyon sokan ugye belépnek ebbe a krízis serdülőkorba a gyerekek, és elkezdik ezt a fajta elengedést, és a szülő, hogyha nem élte át az ő idejében azt a fajta elengedést, vagy nem megfelelő időben élte át az elengedéseket, akkor így elkezdi elengedni magát, és átmegy serdülőbe. Tehát az elengedésnek ez ma egy fontos, aktuális veszélye, de mindjárt ide is eljutunk, és kezdjük esetleg ott, hogy az elengedés, mint témakör miért fontos most erről nagyon aktuálisan beszélni. Azok a generációk nevelnek most gyermekeket, nagyobb gyermekeket, ahol már az elengedés témaköre bejön, akiknél a szülői-nagyszülői részlegen túl korán engedték el a gyermekeket. A túl korán nem mi fogjuk megmondani, és egy társadalom, hogy mikor van itt az ideje, hanem az idegrendszeri érettségek mondják meg, hogy mikor jön el az ideje, mert ha valami túl korán, vagy túl későn észlel az idegrendszer, és úgy van terhelve, akkor annak egy nem megfelelő optimális környezetet ad tulajdonképpen, tehát annak lehetnek következményei. És akik most nevelnek elengedő gyerekeket, meg a 20-as éveikben már benne vannak mondjuk az elengedő gyerekek, ők náluk nagyon sokszor előfordult, hogy túl korán engedték el a kezüket, vagy az érzelmüket.
1: De mi az a túl korán? Tehát, hogy azt mondtad, hogy nem is tudjuk igazából megszabni.
2: 12 éves kor között, hát gondoljuk csak végig a panel időszak kulcsos gyerekeit. Elsős korukban egyedül voltak már sokszor otthon, és maguk nyitották, zárták az ajtót, és önállóan döntöttek. De most egy első gyereket, ha el tudsz képzelni, hogy mennyire nem érett arra a funkcióra, hogy egyedül otthon meg kell küzdjek dolgokkal, akkor ez egy ilyen nagyon érdekes tézis, hogy ugye ez nem a szülők ellen, mondom, az akkori szülők ellen, hát akkor ez volt a természetes a trend. Az akkori gyerekneveléssel foglalkozó szakemberek ezt abszolút javasolták. Na és e között keressük valahol az arányt, hogy most ne essünk át a ló túloldalára, hogy túl későn engedjük.
1: Már pedig átessünk. Tehát, az a baj, hogy nincs, úgy érzem, hogy nincs meg ez a nyilván tisztelt a kivétel, biztos vannak olyan családok, ahol ez tökéletesen jól működik, és teljesen tudatosan. Én nagyon bízom benne, vannak ilyenek, de hogy nagyon átestünk a ló másik oldalára, tehát hogy amikor már 30 akárhány évesen még anyuci az, akit felhívok, ami, és ez is egy olyan érdekes dolog, mert ugyanakkor meg azt mondom, hogy de milyen jó, mert milyen jó kapcsolat van a gyerekkel, hogy mert a gyerek felhív, és akkor a gyerek nekem mondja, én vagyok az első, akinek elmondja, vagy akihez visszatér.
2: Tehát, hogy ez-e a jó kapcsolat?
1: Hát ez-e a jó kapcsolat, igen. Ez a kérdés. Ez nem egy jó kapcsolat?
2: Nagyon jó, mert pontosan ezek is jelzik azt, hogy nem teljesen engedték el egymást. Ugye ott a kölcsönös elengedés.
1: El kell engedni? Bocsássunk, annyi, el kell engedni egyáltalán teljesen?
2: És fizikailag valamennyire el kell távolodni. Azért, hogy mindenki a saját életét, az életében a főszereplését meg tudja élni, hiszen maga a szülő, mikor elengedi a gyerekeket és kirepülnek, és már nagyobbak, és ők önállóságra már életképesek. gyerekesek, akkor a szülőnek is azáltal, hogy elengedi a gyermekét, vissza kell valamilyen szinten, vagy inkább úgy mondom, át kell transformálódnia, hogy ki vagyok én most, hogy kell szembenézni azokkal az életkori szakaszokkal, amik érkeznek. Mit kell alkotnom, mit kell a saját életembe elengednem, és erre szoktam azt mondani, hogy nagyon-nagyon fontos ilyenkor, hogy a szülő, ugye ilyenkor nagyon sok esetben átél egy kiüresedett fészek szindrómát. Ez nem mindenkinél jelentkezik, de ne lepődjünk meg azokon, akiknek ez érzelmileg jelentkezik. Nálam ez már nagyon rég volt, és nálam 7 évig eltartott ez a fészek szindróma.
1: Úgy fotó... beszélsz, hogy 70 éves korod körül lennél, hát amikor rég kiszerepültek a gyerekek.
2: 9 éve igen. Történt tulajdonképpen ez. És
1: az nagyon... első gyereknek a kirepülés.
2: Hát ők egyszerre repültek ki, mondhatjuk, hogy így két éven belül egyszerre repültek ki, és van, akinek ez tovább eltart, tehát ez a fészek szindróma, ez pontosan abban segít tulajdonképpen, hogy el tudjuk engedni a gyermekeinket, és hogy visszatérjünk magunkhoz.
1: Nyilván ez azért gondolom függ az önismeretünktől, az éppen adott élethelyzetünktől, rengeteg dologtól igen. függ, de nekem még mindig ott van a kérdés, hogy el kell-e engednünk, tehát hogy vagy mi az, amiben el kell engednünk a gyereket, de majd mindjárt először most zene jön, ezt részletezni fogjuk a zene után, mert egyszerűen teljesen ki vagyok ettől a kérdéstől, úgyhogy jövünk vissza, maradjanak velünk.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamar

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Valamint Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk. A témánk a gyerekeink elengedése, vagy gyerekünk elengedése, kiengedése a családi fészekből. Természetesen zene alatt is nagyon jókat beszélgettünk, és mindig mondja Enikő, oké, csak ezt most el ne felejtsük, ezt akkor írjuk fel, persze, hogy elfelejtjük, tehát mire adásba jövünk. Sajnos az érdekesebb részek azok a zene alatt vannak, nem baj.
2: Majd elmondjuk egyszer, később.
1: Majd később elmondjuk, igen, vagy egyszer majd felvesszük külön a zene alatti beszélgetésünket, és akkor abból is majd összevágunk egy későbbi adást. No, ugye, hát el kell engedni valójában a gyerekünket valaha is, ugye? Körülbelül itt ezek mentén, a gondolatok mentén haladtunk a zene előtt, és én ott hagytam abba, és már én tényleg ilyen szenvedéllyel, mert nyilván akinek van gyereke, az szerintem mindenki, akit érzelmileg nagyon érint ez a téma, hogy miben kell elengednünk, vagy miben nem kell elengednünk, mert talán ez az egyik legfontosabb, hogy hol vannak azok a pontok, amikor el kell engedni a gyerek kezét, és hol van az, amikor nagyon erősen meg kell fogni, és igenis nagyon erősen kell szorítani. Most nyilván a kell szót azt úgy értse mindenki, ahogy jó neki.
2: Igen, mert pont ez okozza, amit behoztál, ez okozza a legnagyobb dilemát. És azáltal, hogy nem vagyunk biztosak abban, hogy mibe kell, miben, mikor kell, és miben nem kell elengedni, amikor más területen elengedjük a gyermeket, akkor inkább minden területen fogja ma a szüleje a gyermekét, és nem engedi el, mert fél attól, hogy ha elengedi, akkor valami baj lesz. Ugye, de ezt megelőző időszakban nagyon fontos, hogy életképessé kell nevelni a gyerekeket. Az mit is jelent ez a furcsa szó? Hát tulajdonképpen az, hogy minden életkori szakasznak megvannak az elengedéses fázisai. Tehát az első ilyen elengedés, ugye mondjuk nem menjünk méhen belülire, csak születésig menjünk vissza, de maga a szülés, és ugye a szülés akkor tud létrejönni, hogyha az édesanyja fájdalmak hatására engedi el a gyermeket, és milyen szép, hogy fájdalmak hatására történik az első ilyen nagy elengedés után. Mm. Ott jön az, hogy ugye el kell engedni a merről a gyermeket, és bízni abban, hogy mástól is életképes marad, nem csak a saját anyatejtől. Nyilván most tápszerben nem megyek bele.
1: Milyen érdekes, de... maga a születés már egy elengedés. Ebbe
2: hát
1: soha nem gondoltam
2: hát
1: bele.
2: Hogyne. Hát gyakorlatilag folyamatosan zajlik az elengedés, és azért is hozok be, mert nyilván most nem tudunk műsoron belül mindent felsorolni, de tulajdonképpen ugye ezt követően rengeteg elengedés van. Gyerek elkezd kúszni, mászni, de még visszanéz anyára, apára, ugye? Ott már van egy ilyen engedélykérés, hadd kússzak odébb. Már is engedi a szülő, vagy oda megy mellé, és úgy követi. Ugye itt kezdődnek a szülőkben.
1: Na és ez itt, akkor maradjunk itt ennél a helyzetnél, mondjuk kúszik a gyerek, hogy gyerek az anya vagy az apa követi, ez rendben van?
2: Egy ideig, hogyha a gyermek nagyon bizonytalanul kúszik, addig van rendben, hogy ott tudjon neki segíteni, mert igenis egy-két mozgás korrigálásával lehet az idegrendszerbe lenyomatot hagyni, és tulajdonképpen segítjük a picit. De amint a kicsi elkezd távolodni tőlünk, el kell engedni, maradnunk kell abba a pozícióba, ahol vagyunk, és mikor visszanéz ránk, a szemkontaktust fölvenni vele, hogy itt vagyok kicsim, menjél nyugodtan, figyelek rád.
1: Na és ugyanezt csináljuk végig, mondhatnánk azt, amíg a járás. Gyerek 30, 40, 50, 60 éves nem lesz jó esetben, hogyha a szülő megéri, hogy visszanézést, igen, kicsim, itt vagyok, mert
2: pontosan,
1: ez végigköveti az életünket.
2: Az egész életünkben, amíg megadatik az az egészség, hogy tulajdonképpen másokra is képesek vagyunk valamilyen szempontból figyelni, addig tulajdonképpen ez a hátra kell lépni, ugye ha egy ilyen térformát elképzelünk, kiskorukba előttük kell lenni és fogni a kezüket és vezetni, aztán melléjük kell állni, hogy önállóan mellettünk lépkedjenek és haladjanak az életbe, és utána, amikor jön az elengedéses nagyobb folyamat, hátuk mögé állni, és ott egy kis távolságot tartani, csendben lenni, és úgy elengedni. De amikor baj van, vagy amikor szükség van ránk, akkor ott lenni.
1: Tehát akkor magyarul a kérdésemre válasz, hogy valaha el kell engednünk, az a válasz, hogy nem.
2: Mert téged most ez vigasztal, és sok hallgatót is.
1: De nem, mert amit mondtál, ugye, hogy ha baj van, igen. Ha 50 éves a gyerekem, igen. És mondjuk valami probléma van, és visszanéz, akkor nyilván, mint szülő, ki fogom nyújtani a kezem, amennyiben tudok segíteni, nyilván, de azt gondolom, hogy egy szülő minden esetben tud segíteni valahogy a gyerekén.
2: Valameddig.
1: Két szóval, egy nem tudom,
2: mosolyjal, egy mosolyjal,
1: igen, tehát, hogy nem, igen. Nem abban értem a segítséget, hogy igen. Most teljesen felkarolom, igen. És megoldom-e helyette a helyzetet.
2: Igen. Addig mondom az igent erre, amíg a szülő képes másra is figyelni, mert hogy igen. A szülő, ahogy öregszik, és ez mindenkinél máskor jön el az a pillanat, amikor már nem képes annyira másokra figyelni, akár a saját felnőtt gyerekére se, hanem csak magára, vagy van, amikor már magára se. És ezt azt gondolnak, hogy ó, hát hol van az még? Hát van, akinél 50-60 éves igen. Korban is eljöhet ez az időszak, és olyankor kell a gyermeket arra nevelni az életképességébe, hogy megforduljon a szülő felé, és ő legyen
1: tehát
2: képes.
1: Tehát nem olyankor már, amikor segítségre van szükség, hanem úgy kell a gyereket
2: igen,
1: nevelni.
2: Igen, tehát hogy úgy kell, hogy gyakorlatilag ő képes legyen úgymond odafordulni a szülőhöz, és szinte szülővé válni, mert ott már a szülő válik gyereké. Tehát ha belegondolsz, egy egész, az lenne ideális, ha egy egész életen át tartó permanens folyamat lenne, hogy elengedünk és ott vagyunk egymás életébe. Na ebbe azért van hova még fejlődni.
1: És akkor itt most az a gondolat is bekúszott, hogy elengedni, tehát hogy nem csak a szülő, hanem a gyereknél ez ugyanúgy feladat mind a két oldalon, és azonos időben, tehát akár a kúszástól véve, majd aztán ugye a kamaszkor, a felnőttkor, amikor ő is szülő lesz, tehát hogy itt mind a két oldalról ugyanabban az időben, amikor a szülőnél probléma az elengedés, a gyereknél ugyanúgy ott van az,
2: van.
1: És ezt együtt kell akkor ezek szerint közösen kezelni valahogy.
2: Igen, mert ez egy kölcsönös folyamat, mint minden kapcsolathoz, ugye két ember kell legalább, tehát az elengedéshez is szükséges igen. A két ember, és van, amikor a szülő el tudja engedni, amikor eljön az idő, de a gyerek, aki mondjuk épp felnő, nem képes elengedni.
1: Mondjuk az alapok azért nagyon fontosak, ugye, hogy hogyan...
2: Hogyne. Ez első 12 évében az a rendszeres elengedés, ami belénk van építve az életünk folyamán, ha nem történik meg, biztos, hogy a későbbiek folyamán ennek a lenyomat mindenkadája megjelenik.
1: Nálunk most például személyes példával élve, én annyira féltettem a nagyobbik lányomat például a játszótéren, hogy felmászik, nem tudom, hogy leesik, úristen, lecsúszik, ja Istenem, mi lesz, és ennek nyilván most megvannak a következményei, de hogy látjuk, hogy ennek hatására, és én ezt vállalom, hogy én annyira féltettelek, egyszerűen nem tudtam, nem mertem engedni. Nagyon érdekes.
2: Hogyne, hát a szíved egy külső testben dobog, ez nagyon nehéz igen. Dolog.
1: No, hát akkor életörömzene legfrissebb hírek, és ezt követően folytatjuk a beszélgetést Pólus Enikővel, maradjanak velünk.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Hogyan és mikor engedjük el a gyerek kezét, mikor engedhetjük ki úgymond a családi fészekből? Erről beszélgetek ebben az órában vendégemmel, Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel. A legfrissebb hírek és életörömzene után pedig folytatjuk a beszélgetést. Addig is elérhetőségünk 0677986 Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Újabb társadalmi egyeztetést indított a kormány, növelik a paksi atomerőmű teljesítményét. Folytatódik a meleg idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok elérhetőek a kormány honlapjáról. A véleményeket július 11-éig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy hét során. A tárcavezető ugyanakkor megerősítette, hogy Magyarország energiaellátása biztonságos, a Duna élővilágon nincs veszélyben. Több nagyvárosban is korlátozzák a közterületi hirdetések számát. Szegeden és Békéscsabán is hamarosan módosítják a településkép védelméről szóló rendeletet, ami szabályozza a plakáthelyek számát. Kaposváron már évekkel ezelőtt minimálisra csökkentették a hirdetéseket. Budapesten múlt héten döntött a közgyűlés a plakáthelyek radikális csökkentéséről. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Rövidített útvonalon közlekedik a 2-es metró holnap és jövő vasárnap délelőtt, közölte a BKK. A szerelvények délig csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között járnak. Az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótló buszokkal lehet utazni. Az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött az aratás. A kevés eső ellenére jó minőségű lehet az idei gabona, azonban a szokottnál jóval kevesebb termés várható. A rendkívüli szárazság nem kedvezett a kalászosoknak, a kukorica is megsínlette a forróságot, a napraforgónak viszont kedvezett az időjárás. Magyarországon is látni lehet hétvégén a sarki fényt, közölte a Magyar Tudományos Akadémia közösségi oldalán. A közelmúlt nap kitörései által generált mágneses vihar a napokban éri el a földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget. Sok napsütés várható kevés felhővel, esőre nem kell számítani. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fok, este 18-25 fok lesz.
1: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en. Manna FM.
0: Elengedés, a gyerekeink kiengedése a családi fészekből, mikor engedjük el a kezét, mikor legyen az, hogy már igenis távolról figyelve természetesen még mindig, de azért hagyjuk őt már úgymond önálló lépteit megtenni. Erről beszélgetünk ebben az órában Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel, akivel folytatjuk is a beszélgetést a zene után. Tartsanak velünk!
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és

0: Manna. Ez a Családi Manna.
1: Valamint Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk a gyerekeink, gyerekünk elengedése témában, és ezt mindig elmondom, és minden máshol így a zene alatt csak úgy próbáljuk visszaszedni. Hol is tartottunk? Mivel is folytatjuk? Hát nem tudom már, mit ígértünk tényleg a zene előtt, de lényeg a témánál maradva a gyerek elengedése, ugye ott beszéltünk arról, hogy picikorban is milyen fontos, tehát hogy néhány hónapos korban, aztán néhány éves korban, aztán ugye ez megy folyamatosan igazából, de hogy mindkettőnknek, tehát a gyereknek is, meg nekünk is, ez egy nagy feladat, a maga az elengedés.

0: Mát, és ugye itt mi is azért engedjük el szünetbe egy kicsit a témát, mert olyan nehéz erről úgy beszélni, hogy minden tartalom benne legyen, hiszen ez egy életen áttartó folyamat. Nekem, amikor a kiüresedett fészek szindróma megérkezett, tényleg lassan már egy évtizede, akkor egy nagyon váratlan helyzetbe érkezett, nagyon gyorsan történt, és nem voltam rá rendesen felkészülve, hiszen szerintem nem is lehet felkészülni. Igen. Csak gondolati szinten, hogy az ember hangolhatja magát, de nem tudsz mire felkészülni, mert szerintem minden gyerek elengedése teljesen más. És hiába mondanám el, hogy az enyém milyen volt, egy másik embernek is teljesen más.
1: Persze.
0: Én nagyon sokáig, tehát nekem majdnem 7 évig tartott, és ahogy beszélek, még most is el tudnám könnyezni magam, annyira nehéz volt, hogy 7 évig nagyon hiányoztak. De olyan szinten, hogy mindenhol a gyerekem fotói voltak kín, és azt hittem, hogy ez segít, és 7 év után leszettem, mert rájöttem arra, hogy nagyon nem segít. Hmm. És nekem szakember segített, hogy tovább tudjak lendülni, mert amikor az ember ismered ezt a szakaszt, hogy alig várod, hogy otthon már csend legyen, rend legyen, minden a helyére kerüljön, a szennyes kiürüljön, stb. Ugye 3 gyerek után mindig van valami. Arra kezdtem el vágyni a kiüresedett fészek szindróma közbe és után, hogy bárcsak lenne rendetlenség, bárcsak lenne tele a hűtő, bárcsak ne találnám az okni párját mosás után, bárcsak tele lenne az autóm túrorudi papírokkal, ugye? Mindarra, amire alig várod, hogy vége legyen. A kiüresedett fészek szindrómám után elérkezett ez az érzés. És valószínűleg ilyen édesanyja maradok, hogy életem végig el fogom tudni sírni magam, ha erről beszélek. Nézzék el, kedves hallgatók, mert hogy a személyes témáknál bejön az emberi rész, és azt hiszem az elengedés témaköre egy édesanyától ezeket a könycseppeket is kihozza, úgyhogy itt és most ilyen most történt a 30 éves médiafutásom alatt először, de Gabi, neked mindig szívesen megnyílok, és fontos, hogy emberként is
1: tudjuk kapcsolódni. Négy szem közt vagyunk, tudod.
0: Így van.
1: De akkor azt mondhatjuk, hogy te olyan szimbiózisban éltél a gyerekekkel, vagy még ezt sem mondhatjuk, ettől függetlenül ilyen erős volt a maga az elengedésnek a hatása.
0: Nagyon, tehát nagyon szerettem őket, nagyon benne voltam 24 órájukban, nagyon hoztam, vittem rengeteg időt, energiát, mesét, mindent hoztam be az életükbe. Én nagyon szerettem a gyerekeimnek a nevelését a sok nehézséggel együtt is. És ugye úgy tetted fel a kérdés, hogy mit csináljunk ezzel az ürességgel.
1: Igen.
0: Ekkora űr marad. Hogy még majdnem egy évtized után itt el tudom sírni magam. Tehát hatalmas űr marad, és nem nagyon hiszem azt, hogy bármi más ezt be tudja tölteni. Legalábbis én az én életemben így tapasztalom, mert nekem hála Istennek bejött a kajakozás, bejött a hajózás, bejött egy csomó olyan dolog, amire azelőtt nem volt úgy idő és energia, és ezek mind csodálatos dolgok, és iszonyatosan büszke vagyok a gyerekeimre, hogy munkába, magánéletbe, sok nehézség után, de nagyon szépen megállják a helyüket, nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk. De az a napi konta, ugye? Hát hagy egy űrt. Akkor a napi kontaktos űrt azt az ember kitölti a társával, kitölti a munkájával, kitölti, hogy önmagára szán végre időt, mert ez a legfontosabb, hogy az ember szerintem akkor tudja jól elengedni a gyermekeit, ha elkezd magával foglalkozni, nem önző módon, hanem egész egyszerűen végre fontos lesz az, hogy nem csak anya vagyok, hanem ember is vagyok, és elkezd az ember magára időt és energiát szánni, mert sajnos kell is.
1: Hát abszolút. Hogyne. A gyerekek egyébként ezt hogyan élik meg nálad most? Tehát, hogy azért oké, a napi kontakt az nincs meg, mert a fizikai kontakt, de hogy azért beszéltek nyilván. Tehát, hogy őnekik ez az elengedés, mert az ő részükről is legalább gondolom olyan nehéz volt.
0: Hogyne. Hát azt gondolom, hogy legalábbis a tapasztalatom az, hogy a fiúk könnyebben engedték el a családi fészket, mint mondjuk a lányom, de azt gondolom, hogy ezt általában véve is igaznak mondható, hogy talán a fiúk könnyebben lépnek, és úgy tűnik, hogy könnyebben engedik el a dolgokat, mint mondjuk a lányok. És ez arra is utal, tehát így ugye családügyi történeteket 30 éve hallgatok, hogy szinte mindenhol van egyfajta érzelmi különbség ebben.
1: Igen, igen.
0: De csak egy pár évig, mert pár év után újra elkezdenek ragaszkodni, keresni, kötődni, kérni, hogy ez a tudod, amit beszéltük az elején, hogy ott lenni, amikor baj van. Az egy nagyon-nagyon megtisztelő dolog, hogy a bajt is megosztják velünk, illetve az örömeiket, a sikereket. És ugye, ami nagyon nehéz szerintem a mai világban, hogyan tartsd a felnőtt gyerekeddel úgy a kapcsolatot, hogy érzelmileg is stabil legyen az a kapcsolat. Ez a mindenkinek be van osztva 24 órában 48 órányi feladat. És akkor mindenkihez alkalmazkodni, tehát ez a legnehezebb dolog, hogy ez a mindenki ráérjen a

0: akkor is mondjuk ünnepelni tudjunk, vagy leülni, vagy találkozni, vagy úgy megélni a dolgot. Na, én azt hiszem, ez a legnehezebb ma a felnőtt gyerekeke, de azt gondolom, hogy olyan szintű elengedés kell valahogy produkálni az első években, mikor mondjuk a gyerekek kirepülnek ott, hogy tényleg ne jelenjen meg az az érzés, hogy na nincs nekik húslevesük, és átviszem. Nem viszem át, van egy párja, hadd hozza meg a gyerekemnek, és akkor, ha ők kérik, hogy hozza egy kis húsleves, megvárjam azt a pontot.
1: Gyorsan zenét kell hoznunk, de előtte még maga a kirepülés az, amikor effektíve fizikailag elköltözik otthonról, vagy már az egyetem elkezdésénél az már kirepülés?
0: Nem, az elköltözés, nagyon jót kérdezel, ez egy nagyon fontos téma, mert ugye maga a serdülőkor azért áll be 12-től 16-7 éves korig tulajdonképpen, hogy ez a egymás agyára menjünk, és képesek legyünk eltávolodni. Uh-huh. Az eltávolodás az azt jelenti, hogy képesek legyünk egymást elengedni, ha nem megyünk egymás agyára, nagyon nehéz, vagy szinte lehetetlen az elengedés. Tehát maga így van beépítve a rendszerbe. És ugye most viszont nagyon későn mennek el otthonról a gyerekek, és nagyon nem tapasztalják meg az első önálló lépéseket, funkciókat önállóan. Ez ugye nem alakítja ki a képességet, úgyhogy maga a kirepülést onnantól számítjuk, amikor el is költözik otthonról.
1: Hát ez az, hogy egymás agyára megyünk, ez szerintem, ez azt gondolom, hogy ez most nagyon sok hallgató, vagy kivételnék minden egyes hallgató egyet tud érteni, akinek nagyobb gyereke van, hogy ez az egymás agyára menés, ez elkezdődik kamaszkor környékén. És milyen érdekes, hogy eljut egyszer oda az ember, hogy mi pedig ugye ebben az időszakban sokszor mondjuk azt, hogy jaj, menjen már, induljon már el, jaj, Istenem, csak most ne jöjjön haza. Tehát, hogy ilyen gondolatok nyilván az embernek, és hazugság lenne azt mondani, hogy nem, mert igen, amikor annyira idegesítitek egymást, ugyanúgy biztos a gyerekben is ott van, az mint a szülőben, tehát mindkettőben ez működik, és akkor egyszer csak eljön az a pillanat, amikor aztán tényleg elköltözik, elmegy, és akkor meg azért sírunk, hogy jöjjön vissza. Hát mennyire nem is tudom, szinte csúnyát mondtam, hogy milyenek vagyunk. Na, életöröm zenét hozunk, és jövünk vissza, maradjanak velünk.
2: 98.6 Manna FM. A Családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Valamint Pólus Enikő mentálhigiénés szakember, a gyerekünk elengedéséről beszélgetünk. Hát itt személyes történeteket is hoztunk egy picit. Hát én annyira nem mentem bele személyes történetbe, de hogy azért nyilván minden beszélgetésben valahol én is benne vagyok egy picit, hiszen én beszélgetek és a saját tapasztalataimból hozzuk akár a témát, akár a problémákat, a kérdéseket, amik bennem felmerülnek anyaként, az nyilván itt a műsorba is kijön, hogyha egy olyan témában beszélgetünk. Az elengedés az egy nagyon nehéz dolog, nem csak gyerekeink elengedése, hanem párkapcsolat, párunk elengedése, szülők elengedése,
2: barátságok
1: elengedése, igen, tehát hogy ezek nagyon nehéz kérdés, és egy nagyon, szerintem az egyik legnehezebb emberi megélés, nem?
2: Igen.
1: Tehát, mert valójában az elengedés, a halál is ugye egy elengedés, ott is el kell engedni a szeretünket, akit épp mondjuk, aki meghal, vagy eltávozott. Szóval
2: gyakorlatilag az egész életünket végigkísérő folyamat, de abba gondol be a kedves hallgató, hogy egy nap alatt, amíg ébren vagyunk, mennyi mindent kell elengedni. Hogyha egy picit fókuszáltan erre odafigyel, és mondjuk összeírja a kedves hallgató, le lesz döbbenve, hogy egy nap alatt mennyi mindent írhatunk össze.
1: Igen.
2: Sőt, este, mikor elalszunk, ugye a nappali létünket, életünket elengedni, annak hatására jönnek a hormonos átalakulások, és elaltatnak a hormonok. Ugye, tehát az egész életet körbe öleli ez a nagyon fontos téma, ami az elengedés, nagyon fontos, hogy nem csak nehéz érzésekkel együtt járó dolog, amit itt sikerült személyesen is bemutatnom, hanem fantasztikus örömökkel is együtt járó dolog, mert amikor az gyermekemet elengedem, és megbízok benne, és bízok abba, amit addig tettem érte, hogy életképessé tettem a különböző élethelyzetekre, akkor tulajdonképpen mekkora siker, mert ezek a valódi sikerek, mikor láthatom azt, hogy a gyerekeim életében működnek dolgok, hogy ember tud maradni olyan embertelen körülmények között, ami néha megadatik nekik is. És hogy tulajdonképpen ennek a sikernek a megélése, ennek az örömnek a megélése, ugye ez egy valódi ünnep is az elengedéseknek ezen folyamata. De az elengedési szakaszainkat nem lehet egymáshoz hasonlítani, mert például, amikor belépünk abba az életkori szakaszba, hogy a szülőket kell elengedni, az egy teljesen más folyamat, igen, mint amikor a gyerekeinket engedjük.
1: Hát más szerepben vagyunk igazából,
2: így
1: hogyha
2: van,
1: azt nézzük teljesen.
2: Igen. Más érzésekkel járhatnak, igen, együtt.
1: Ez egyébként nyilván szoros összefüggésben van maga az elengedés a változástól való félelmünkkel, hiszen hogyha valamit elengedünk, ugye akkor az azt jelenti, hogy már nem az életünk része, tehát van változás áll be az életünkbe. Tehát igazából, ha innen nézzük, itt mi tisztán filozofálunk,
2: nagyon
1: szóval ha
2: jó,
1: innen nézzük, akkor, akkor az elengedés, bár félünk tőle, de, meg a változástól is, de megtanít egy picit arra, hogy a változásokkal könnyebben tudjunk, tehát könnyebben tudjuk megélni magát a változást, nem?
2: Nagyon, annyira jót hoztál be, Gabi, mert nagyon fontos, hogy nagyon félünk a változástól, a jóléti társadalomban félnek ennyire a változástól különben, és ez okoz az elengedés képtelenségét, ugye, ami a képességnek az ellentéte, és hogy maga a változástól annyira fél a jóléti társadalomban élő ember, hogy ezért akadályozza meg valójában tudattalan módon ezeket az elengedéseket. Mert ugye nem mindig tudatos módon nem enged el, vagy nem tud valaki elengedni, van, amikor tudattalan sémák akadályoznak.
1: Sőt, a legtöbb
2: benne
1: esetben ez az igaz,
2: így
1: nem?
2: Van, így van, és hogy ilyen aspektusban nagyon-nagyon fontos, hogy valahogy változtatnunk kell a változáshoz lévő szemléletünket és kapcsolódásunkat, hogy ne csak egy rossz dolog, vagy negatív dolog, vagy űr, vagy rossz érzésekkel társuljon ez a változás, mint szó és mint életérzés, hanem hogy olyan szinten, mikor reggel fölébredünk és nyitottak vagyunk arra, hogy a mai nap hozhat mindent, de én készen állok, hogy gyerünk ide kaland, és gyerünk ide találkozok, és megoldásra váló feladatok, mert ha így állunk hozzá, és így kapcsolódunk a változáshoz, akkor azt tudjuk mondani, hogy nagyon-nagyon sok öröm érkezik az elengedéses folyamatokban, tehát öröm is érkezik. De nagyon fontos ehhez ez a szemlet, ez a keret, amit most hoztál be.
1: Meg hát az önismeret, tehát ahhoz, hogy valaki eljusson oda, ugye, hogy dolgozzon magán, hogy tudatosan lépjen meg ezeket a lépéseket, ahhoz meghatalmas önismeretre van szükségünk, tehát hogy egyik a másikból következik, igazából olyan nehéz embernek lenni.
2: Hát nem véletlen, ugye nagy írók, költők, meg ma már sokan idézik, ugye, hogy embernek lenni minden körülmény között, hogy egy elengedési folyamatban, hogy csak a másikra fókuszálok, akit el kell engedni, és hogy hogyan engedem el, vagy fókuszálok, hajlandó vagyok magamnak megengedni azt, hogy ebben a helyzetben magamra is fókuszálok, hogy megengedem, hogy elsírom magam, hogy megengedem tulajdonképpen, hogy néha lehetek szomorú, vagy néha mondhatok olyanra dolgokra nemeket, amire máskor igent mondani. Tehát, hogy megengedni magamnak ezt a dolgot, mert az elengedési folyamatban egy nagyon-nagyon ismeret történik. És azt tudom mondani, hogy én már látjátok, nagy elengedő vagyok az életemben, de még mindig vannak olyan dolgok, amik biztos, hogy életem végig az úgy meg tudnak viselni, és ez így természetes, mert az elengedési folyamataink mögött mi a legfontosabb, hogy én emberként egy esetlen, egy tökéletlen és egy megengedő ember legyek magammal szemben, hogy az elengedés iszonyatosan nehéz, de gyönyörű is.
1: Igen, na de ez a probléma, ugye, hogy folyton büntetjük magunkat, hogy én nem engedhetem meg magamnak azt, meg elvárunk ugyanúgy magunktól, mint ahogy másoktól
2: jól
1: is elvárunk.
2: Kell csinálni, ugye?
1: Így Gabi? Van, így jól van, mert mit mond, a szomszéd,
2: meg
1: és mit mond, és akkor kérdem én, hogy végül mit mondott a szomszéd, van egy ilyen, tudod,
2: észre se vette,
1: nyilván, tehát, hogy sok sebből vérzik ez a dolog is, és elsőként azt gondolom, az elvárásokat magunk felé, mások felé ezt kellene törölni.
2: Elengedni.
1: Tehát, elengedni. Jaj, olyan nagyon szép.
2: És hogy ne várjuk el azt, hogy ezt jól lehet csinálni, hanem menjünk végig a folyamaton, és egymást segítsük abban, hogy miben lehetek melletted ebbe az elengedő folyamatba. S ha valaki azt mondja, hogy semmibe, csak engedd meg, hogy sírjak, akkor ennyibe, akkor ezzel segítünk.
1: És akkor kedves szülőtársak, még azt elmondjuk, hogy rendben van az, hogyha nagyon fáj az elengedés,
2: igen,
1: és az is rendben van, hogyha az előtte lévő időszakban tényleg már nagyon-nagyon idegesít a gyerek, meg a gyereket is nagyon, igen, idegesíti a felnőtt, szóval minden rendben van, ez az egy legfontosabb talán. Enikő, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
2: Nagyon köszönöm, Gabi.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel beszélgettünk.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel az elengedés volt a témánk, nem a párkapcsolati kontextusban, hanem sokkal inkább a gyerekeink elengedése volt terítéken ebben az órában. Következő órában Hajdú Tibor színművész érkezik hozzám, akivel annak kapcsán beszélgetek, hogy ma este lesz a Margit-szigeti szabadtéri színpadon az Anna Karenina című előadás, ami a Győri Nemzeti Színház és a Margit-szigeti színpad közös produkciója. Hozunk néhány kulisszatitkot is, tartsanak velünk a következő órában is.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról, országszerte megkezdődött az aratás. Folytatódik a napos meleg idő eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok már elérhetőek a kormány honlapján. A véleményeket jövő szombatig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, miután lehűlt a Duna, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt héten. A tárcavezető ugyanakkor jelezte, Magyarország energiaellátása biztonságos. A Duna víz hőmérsékletét pedig folyamatosan mérik, az élővilága nincs veszélyben. Lebontják a kelenföldi erőmű 2005 óta használaton kívüli 146 méter magas kéményét. A munkálatok a terület helyreállításával együtt augusztus végéig tartanak. Az 1979-ben épült létesítmény elbontásával az erőmű 70-es évekbeli elavult ipari technológiájának utolsó darabja is eltűnik. A modernizált erőmű a korábbiakhoz képest jóval alacsonyabb szén-dioxid kibocsátással termeli a villamos energiát és a fővárosnak a tápfőt. Az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött idén az aratás. A kevés eső ellenére jó minőségű lehet az idei gabona, azonban a megszokottnál jóval kevesebb termés várható. A rendkívüli szárazság nem kedvezett a kalászosoknak, a kukorica is megsínylette a forróságot, a napraforgónak viszont kedvezett az időjárás. Nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek meg ma az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójára. A kiemelt washingtoni, filadelfiai és New Yorki rendezvények sorát légi bemutató nemzetközi haditengerészeti felvonulás, valamint Donald Trump elnök beszéde után minden idők legnagyobb tűzijátéka színesíti. Holtan találták Mexikóban azt az újságírónőt, akit még június közepén fegyveresek raboltak el otthonából. A bűnügyben eddig 8 embert vettek őrizetbe, köztük 2 rendőrt is. A Riporterek Határok Nélkül szervezet élesen elítélte a gyilkosságot, és emlékeztetett arra, hogy Mexikó az egyik legveszélyesebb ország a sajtómunkatársak számára. 1994 óta több mint 150 újságírót öltek meg. Sok napsütés várható kevés felhővel, esőre nem kell számítani. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fok, este 18-25 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna, ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: A világirodalom egyik legismertebb szerelmi történetét viszik színpadra Margit-szigeti színház nagy színpadán. Anna Karenina Kocsák Tibor és Miklós Tibor musicaljeként tér vissza a Győri Nemzeti Színház és a Margit-szigeti Színház közös bemutatójában. Ennek kapcsán beszélgetek mai adásunkban Hajdú Tibor junior primadíjas színművésszel, akivel az előadás kulisszatitkairól is lesz szó, de természetesen a pályájáról, a színház iránti szenvedélyéről, valamint a következő évadról is szó lesz, tartsanak velünk ebben az órában is.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Csodaszép reggel kívánok a Manna FM hallgatóinak. Ma este egy igazán különleges előadásra invitáljuk a nézőket a Margit szigeten. Az Anna Karenina musical változatát lehet megtekinteni. Életre kell ugye a Margit szigeti színpadon ez a történet. A Margit szigeti szabadtéri színpad, illetve a Győri Nemzeti Színház közös produkciója. Ugye a monumentális előadás egyik szereplője, Hajdu Tibor junior primadíjas színművész, aki Levin karakterét formálja meg az előadásba, de vajon milyen kihívás jelent egy ekkora szabadtéri produkcióba játszani, egyáltalán kihívás-e még, hiszen már jó néhány éve ugye ismerhetjük őt nem csak a színpadról, hanem a filmvászonról is. Többek között erről is beszélgetünk, szakmáról, az előadásról, meg egyáltalán a jövőről, a jövő évadról. Szervusz, jó reggelt!
3: Szervusz, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
2: Induljunk egy picit, kérlek, az előadástól, jó? Innen ugye ez ma este hány órától lesz?
3: Ezt mondjuk este 8 órától lesz a Margit szigeti szabadtéri színpadon.
2: És ha jól tudom, szintetelt házas, de elképzelhető, hogy most még, hogyha valaki most hirtelen néz rá mondjuk a Margit szigeti oldalára, akkor még lehet, hogy talál néhány jegyet.
3: Hát már csak nagyon kevés jegy elérhető, úgyhogy mindenkit arra biztatok, aki hallgatja ezt az adást, hogy ha még szeretne eljönni családos túl magában, most gyorsan menjen fel a Margit sziget honlapjára, mert már csak nagyon limitált számban érhetőek el a jegyek.
2: No, az Anna Karenina történetét azt gondolom, hogy hát így nagyjából feltételezem, hogy a hallgatóim többsége is ismeri. Ez mitől más, mitől lesz más ez a ma esti produkció, mint amit mondjuk eddig akár láthattak?
3: Tulajdonképpen a műfaját tekintve már egy hatalmas vállalás volt annak idején, ugye Miklós Tibor szövegeivel, Kocsák Tibor zenéjére született ez a musical opera műfaji meghatározásába kategorizálható zenemű. Tulajdonképpen faltól falig zene van. Tehát, mint az operában sokszor tapasztalható énekbeszéd, más néven recitatívóban kommunikálnak a szereplők az első pillanattól az utolsóig, és úgy, mint egy nagy musicalben, van minden egyes karakternek, a főbb karaktereknek egyiknek, másiknak több nagy dalai, de ezek közt pedig, mondom, faltól falig zene van. Szóval ez egy nagyon megterhelő, és egy nagyon koncentrációt erőteljesen igénybevevő feladat. Azt gondolom, hogy mindnyájunknak, de Silló István karjaiban, aki a mi karnagyunk, biztonságban vagyunk.
2: Az, hogy musical opera, ugye így mondtad?
3: Musical opera, igen.
2: Ilyen, vannak ilyenek? Tehát, hogy több ilyen előadás is van, vagy több ilyen produkció, vagy ez egy ilyen egyedi dolog?
3: Magyarországon azt hiszem, hogy egy pár esetben van még ez a műfei meghatározás bizonyos zenés daraboknál. Én magam először játszom ilyet, tehát ebben a fajta dologban először veszek részt, tehát ilyen műfajban.
2: És hogy érzed magad ebben a műfajban? Mert ugye prózai színészként nyilván te musicalekben is játszol, tehát hogy énekes szerepeket is szoktál játszani, de azért ez, ha opera musical, akkor ez egy picit más, vagy többet követel a színésztől.
3: Hát egyrészt nincs nagyon lehetőségünk óriásiakat játszani és a saját időnket beosztani, hiszen mindig kötve vagyunk a ritmushoz és a dallamokhoz. Tulajdonképpen a recitatívó nem ismeretlen számomra, az egyetemen sokat dolgoztunk ilyen típusú vizsgákon, vagy zenés előadásokban, tehát mindegyikből egy-egy pici szeletet. Nyilván sokkal koncentráltabb és sokkal összeszedettebb idegrendszert kíván ez mindannyiunktól, de még egyszer ismétlem, hogy sok helyzetben nagyon ijesztő feladatnak tűnik, de alapvetően ez meghatároz egyfajta ritmust, amiből nem tudsz kilépni, és ez is egyfajta kötöttséget ad ennek az egésznek.
2: Technikailag, tehát énektechnikailag szükséges bárhogyan máshogyan énekelnetek?
3: Azt gondolom, hogy igen, tehát maga a recitatívó rész az mindenképpen egyfajta énektechnikát követel, maga a hangmagasságuk is, tehát az én szerepem konkrétan egy bariton szerep, amelynek vannak olyan hangok, amik a tenoroknál vannak megírva, tehát ilyen ák, gék. Nyilván rettenetes mennyiségű előkészültséget igényel, tehát én konkrétan fél éve tanulom ezt a szerepet, amióta megtudtam, hogy én ezt játszani fogom. Énektanárral, zenei vezető úrral összedugtuk a fejünket, hallgatom az eredeti felvételt, de különleges énektechnikai dolgokra úgy nem tudok rámutatni. minden szerepnek és minden karakternek megvan a saját, saját különlegessége, saját dallamvilága, a saját stílus, amiben énekelni kell, és valahogy mégis az egész egy egységé kovácsolódik ezáltal a kétszer egy óra, tíz perc alatt.
2: Ha néző beül, ugye, mert ez a musical opera, tehát én is próbálom így megfogni, hogy mégis mi lehet egyébként, én ma este fogom megnézni ugye pont az előadás, kár, hogy nem így utána beszélgetünk, hogy akkor én is így képbe lennék sokkal inkább, hogy, hogy milyen is ez. A néző, amikor beül a nézőtére, te szerinted mi az, ami leginkább opera vagy a musical? Mire hajaz leginkább? Vagy lehet ezt így, hogy mégis melyik valamelyik irányba csak eltolódik?
3: Mivel az élőbeszéd, vagy az énekbeszédek kapcsán sok helyen jelenik meg, ezért inkább az opera műfajához áll közelebb, de nyilván a nagy dalokban viszont felfedezhetőek a musical vonásai.
2: Na most akkor tartunk egy rövid szünetet, életörömzenét hozunk, és ezt követően jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést Hajdú Tiborral, maradjanak velünk.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Hajdú Tibor junior primadíjas színművész a vendégem ebben az órában, és annak kapcsán beszélgetünk, hogy a ma este 8 órától lesz látható az Anna Karenina című opera musical a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Ebben az előadásban Levin a karakterét alakítja. Ez az előadás ugye a Győri Nemzeti Színház, illetve a Margit-szigeti szabadtéri színpad közös produkciója. Két előadás született ebből, tegnap volt egy, illetve ma este lesz a második előadás, utána pedig majd decembertől Győrben lesz látható az előadás. Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy itt nagyon pontosnak kell lennetek, a zene miatt is többek között. Itt akkor nem sok lehetőség van improvizációra.
2: Tulajdonképpen nulla, tehát semmi improvizáció nem fér bele. Faltól falig zenében kötött dolgok vannak, nem nagyon tudunk kicsúszni se a tempóból, se a játszási dolgokból. Muszáj tartani a tempót, különben a karmester csúnyán néz ránk.
1: Ez egyébként jó segítség is, nem valahol? Ugyanakkor meg sokkal stresszesebb is?
2: Nekem sokkal inkább segítség jut erről eszembe, mint a stressz. Én szeretem, hogyha valami pontosan be van próbálva. Ez is pontosan be van próbálva, de az még egy nagy mankó, hogy a zene az meghatározza azt, hogy mennyi ideig érezhetsz abban a pillanatban bármit.
1: Mesélj kérlek egy picit a szerepedről, Levinről, ki ő?
2: Levin egy egyszerű paraszti származású fiú, aki elkezd udvarolni Serbacki herceg lányának, Kittinek, ami aztán végül szerelemben forr egybe a két fiatal találkozása. Tulajdonképpen azt abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a egész előadásban a legszebb dal talán a Nyitány, az Élni kell, ami a szívemhez legközelebb áll, azt én énekelhetem el. Alapvetően nem szeretnék sokat kameózni erről az egészről, tehát szerintem mindenkinek az a jó, ha eljön és megnézi és elmondja a saját véleményét. Röviden, tömören összefoglalva, a fiú, aki megpróbál kasztot ugrani, vagy nem is tudom, más társadalmi ranglétráról nősülni, és nagyon fontos része az egész karakterformálásnak, hogy az ember megpróbálja megtalálni a hitét, és az előadás végére majd kiderül, hogy ez sikerül-e.
1: Két felvonásban játszátok?
2: Két felvonásban, igen. Körülbelül 1 óra 10 perc mind a két felvonás. Hiszen írott zenei anyag, tehát ez nem is tud se több, se kevesebb lenni.
1: Az, hogy ugye mondtam az elején, hogy a Margit-szigeti szabadtéri színpad és a Győri Nemzeti Színház, ez közös produkciója.
2: Így van.
1: Ez hogyan jelenik meg azon túl, tehát a színészek csak Győrből vannak, vagy vannak Budapestről is?
2: Két szereposztásban játsszuk. A július 3-án, tehát tegnap este volt a általunk budapesti szereposztásnak nevezett gárda, Széles Flórával, Miller Zoltánnal, Kocsis Dénessel, Nagy Alma Virággal és Nemes Tiborral. Mi pedig ma este fogunk debütálni Mózes Anita, Anna Karenina szerepében, Nagy Balázs, Vaszkó Bence, Buvári Lilla és jó magam.
1: Ezt hogy képzeljük el azoknak a nézőknek, akik mondjuk ilyen kis kulisszatitokként áruljuk el, hogy tehát Győrben kezdtetek próbálni, és amikor azt mondjuk, hogy a budapesti szereposztás, meg a győri szereposztás, akkor ti azért nyilván találkoztatok.
2: Természetesen.
1: Hát hiszen ugyanúgy, mint ahogy mondtad is, ugye, hogy kötött minden végül is, nincs olyan, hogy az egyik szereposztás máshogy, a másik szereposztás meg megint máshogy játsza. Hogyan történtek a próbák akkor?
2: Be van osztva. Általában a nagy zenés produkcióknál az szokott lenni, hogy amikor például ensuite játszanak valamit, hogy sokszor egymás után, azt 2-3 szereposztással szokták általában megcsinálni, mondjuk a nagy zenés színházak, akár itt Budapesten, hogyha gondolunk bármelyikre. Itt az történt, hogy elkezdődött az olvasópróba, ahol mind a két szereposztás jelen volt, tánckarral, énekkarral, ensemble-lel, mindennel. És akkor ez a próbák beosztása nyilván az, hogy a győri szereposztás ott helyben van, az egy nagy előny számunkra, igyekszünk alkalmazkodni a budapesti szereposztáshoz, ezek el vannak osztva általában igazságosan ezek a próbák, délelőtt mondjuk az egyik szereposztás, este a másik szereposztás, nagyon sokat segítettünk egymásnak, tehát azt elmondhatom, hogy akár csak ha magam részéről gondolok Nemes Tibi kollégámmal, hogy folyamatosan telefonos kapcsolatban vagyunk, néztük egymás próbáit, adtuk át egymásnak az infókat, mi változott az előző próbához képest, mik azok az új elemek, amik bekerültek, vagy mik azok, amik kikerültek a próba folyamat során, vagy az adott próba során. Szóval ez egy ilyen összekovácsoló erejű dolog ez, hogy két szereposztás egyszerre próbál, és az elmúlt két hétben pedig szinte, tehát amikor nem próbált az egyik szereposztás, akkor kiült a nézőtérre és nézte a másikat.
1: Itt a két szereposztás, de ugye gondolom a tánckar, meg ezek azok minden előadásban
2: ugyanazok. Tánckar, ensemble és a kisebb szereplők, igen, azok ugyanazok az emberek.
1: Ez az előadás most ugye, tehát volt tegnap, illetve lesz ma este, utána Margit-szigeti szabadtéri még látható lesz-e nyáron, vagy ha nem, akkor mi lesz ennek a sorsa a jövőben?
2: Erre a két előadásra szerződtünk le a Margit-szigeti szabadtéri színházzal, vagy hogy készült ez a koprodukció. Idén nyáron ezzel a két alkalommal ez le is zárul. Decembertől a Győri Nemzeti Színház repertoárján bérlet struktúrájában lesz látható, illetve bérletszünetben is majd az előadás.
1: Azt még egy annyit, azt hogy képzeljük el, hogy ha Győri Színházba próbáltatok, tehát hasonló adottságai vannak mondjuk a Győri Nemzeti Színház színpadának, mint a Margit-szigeti szabadtérinek?
2: Igen, a Győri Színház egy picit nagyobb, pláne hogyha a színpad mélységét és az oldalszínpadok nagyságát tekintjük, tehát sokkal monumentálisabb az egész színpad nagyság, de minden esetben a adott alkotógárda törekedik arra, hogy a két színháznak a koprodukciója az mind a két helyszínen ugyanolyan érvényes tudjon maradni, akár csak a díszlet nagyságát tekintve, akár csak a térformák kialakításában, vagy a díszlet mozgatás szempontjából.
1: Most újra megállunk, életörömzene legfrissebb hírek, és innen jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést nem sokára, tartsanak velünk.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Margit-szigeti szabadtéri színpadon a tegnapi napon volt a bemutató, de ma is látható lesz Anna Karenina című előadás, a Győri Nemzeti Színház és a Margit-szigeti szabadtéri színpad közös előadása. Ennek kapcsán beszélgetek Hajdú Tibor színművésszel. Ugye a darab az egyszerre szól szenvedélyről, döntésekről és emberi kapcsolatok bonyolultságáról, de arról is szó lesz ebben a beszélgetésben, hogy pontosabban egy kicsit közelebbről is megnézzük, hogy milyen feladatot jelent mindez egy színész számára, amikor egy ilyen ikonikus történetet kell életre kelteni a színpadon. Tehát hírek, zene is, folytatjuk a beszélgetést.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: Társadalmi egyeztetés indult az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról. Országszerte megkezdődött az aratás. Folytatódik a napos meleg idő eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok már elérhetőek a kormány honlapján. A véleményeket jövő szombatig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, miután lehűlt a Duna, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt héten. A tárcavezető ugyanakkor jelezte, Magyarország energiaellátása biztonságos. A Duna víz hőmérsékletét pedig folyamatosan mérik, az élővilága nincs veszélyben. Lebontják a kelenföldi erőmű 2005 óta használaton kívüli 146 méter magas kéményét. A munkálatok a terület helyreállításával együtt augusztus végéig tartanak. Az 1979-ben épült létesítmény elbontásával az erőmű 70-es évekbeli elavult ipari technológiájának utolsó darabja is eltűnik. A modernizált erőmű a korábbiakhoz képest jóval alacsonyabb szén-dioxid kibocsátással termeli a villamos energiát és a fővárosnak a tápfőt. Az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött idén az aratás. A kevés eső ellenére jó minőségű lehet az idei gabona, azonban a megszokottnál jóval kevesebb termés várható. A rendkívüli szárazság nem kedvezett a kalászosoknak, a kukorica is megsínylette a forróságot, a napraforgónak viszont kedvezett az időjárás. Nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek meg ma az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójára. A kiemelt washingtoni, philadelphiai és New Yorki rendezvények sorát légi bemutató, nemzetközi haditengerészeti felvonulás, valamint Donald Trump elnök beszéde után minden idők legnagyobb tűzijátéka színesíti. Holtan találták Mexikóban azt az újságírónőt, akit még június közepén fegyveresek raboltak el otthonából. A bűnügyben eddig 8 embert vettek őrizetbe, köztük 2 rendőrt is. A Riporterek Határok Nélkül szervezet élesen elítélte a gyilkosságot, és emlékeztetett arra, hogy Mexikó az egyik legveszélyesebb ország a sajtómunkatársak számára. 1994 óta több mint 150 újságírót öltek meg. Sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fok, este 18-25 fok lesz.
1: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
0: Az Anna Karenina történetét azt gondolom nagyon sok hallgatónk ismerheti, de ma este megnézheti a Margit-szigeti szabadtéri színpadon is a Győri Nemzeti Színház és a Margit-szigeti színpad közös produkcióját, az Anna Kareninát. Ennek kapcsán beszélgetek az egyik szereplővel, Hajdú Tibor színművésszel a darabról, illetve arról is szól van, és szó lesz még a továbbiakban is, hogy vajon mit vihet magával a néző ebből a történetből, és miért érdemes megnézni ezt a különleges bemutatót. Zene után folytatjuk a beszélgetést.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Hajdú Tibor junior primadíjas színművész a vendégem ebben az órában. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy a Margit szigeti szabadtéri színpadon ma este 8 órától lesz látható az Anna Karenina című opera musical, amelyben Tibi Levin szerepét alakítja. Az előadás a Győri Nemzeti Színház és a Margit szigeti szabadtéri színpad közös produkciója. Beszélgettünk itt ugye arról, hogy mi is az az opera musical, arról ugye, hogy két szereposztás van egy győri, meg van egy úgynevezett budapesti szereposztás. Ami még eszembe jutott, hogy egy színházban ugye zárt térben énekeltek.
2: Igen.
1: És amikor kijöttetek a Margit szigetire, mert hiszen már próbáltatok itt, azért az egy más hangzás, az milyen élmény, vagy milyen, hogyan hat a színészre?
2: Végtelenül ijesztő, pláne úgy, hogy az ember kijön egy 700-as nézőtérhez vagyunk szokva, mondjuk, ahogy említetted, zárt térben az eddigi produkciók, amiben részt vettem mondjuk Győrbe. Itt pedig a nyitányt eléneklem lazán így 3000 ember előtt, szóval ez egy picit...
1: És ráadásul egy nyitott térbe, tehát hogy ahol...
2: Ráadásul nyitott térbe, az akusztika is nyilván egy picit, nem picit, hát sokkal másabb, mint egy zárt térben, de hál' Istennek a kollégáink mindent elkövetnek azért, hogy megfelelő biztonságérzetet teremtsenek nekünk. Nyilván ez egy prózai színésznek egy picit ilyen.

0: Szembertől látható, mi mindenben leszel még látható a következő évad? Nem is, először vegyük a nyarat, hiszen az előtte van nyáron. Milyen elfoglaltságaid vannak, illetve egyáltalán egy színész hogyan, mit csinál nyáron?
1: Mondanám azt, hogy feltöltődik, de ez egy valamilyen szinten igaz, csak az első két napban élvezi, hogy nem kell csinálni semmit, a harmadik naptól pedig begolyózik, és azon gondolkodik, hogy miért nem kell csinálnia semmit, nem viccet félretéve. Nagyon szeretnék olvasni, nagyon szeretnék sportolni, rengeteg időt szeretnék tölteni a családommal, hazautazom Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe a nagymamámhoz. Nyaralást idénre nem terveztem, mert nagyon rövid, másfél hónapos nyaram lesz, és az alatt is már sok olyan munka van a jövő évadra való tekintettel, aminek az előkészületei már elkezdődtek.
0: Szinkron ilyenkor van egyébként? Tehát a nyári időszakban nyilván te rengeteget szinkronizálsz is.
1: Igen, bizonyos leállást én is eszközölni szoktam, tehát mondjuk van egy 3 hét, amikor kifejezetten ügyelek arra mentális egészség és egyéb dolgok fenntartása miatt, hogy ne vállaljak munkát. Ilyenkor általában a szinkrostúdiókkal, akikkel szorosabban együttműködünk, betelefonálok és elmondom, hogy van-e valami, lesz-e valami, mert mondjuk 3 hétre elutazom, és akkor ők ezt nagyon szomorúan konstatálják, vagy nagyon örülnek neki, nem tudom, ezt majd ők megválaszolják, de nagyon nagy tekintettel vannak arra, hogy arra az időszakra akkor nem diszponálnak, hanem hagynak pihenni.
0: Mielőtt még az őszi évadról beszélgetnénk, milyen változásokat észleltek ugye az áprilisi választások óta, így a kultúrában, hogy látjátok színházban, kulturálisan, milyen mozgások vannak jelen pillanatban a szakmában?
1: Jelen pillanatban én azt látom magam körül, hogy elkezdődtek bizonyos szervezeteknek az egyeztetései, akár az államtitkárokkal, akár a minisztériumokkal. Szerintem a változás az mindig jó dolog, főleg a művészet szabadságát tekintve, hogyha elindul valami fajta változás, ezt nem tudom jobb szóval kifejezni. Bízom abban, hogy olyan szakmai szervezetek, olyan konstruktív egyeztetések folyamán eljutnak olyan pontokra, amik meg fogják könnyíteni mind a szakmánk mentális egészségének a részét, tehát hogy befejeződik végre valami fajta sárdobálás, vagy ez a számonkérősdi. Nyilván bizonyos dolgok történnek majd, emberek mennek, jönnek, ahogy az általában egy változásnál ez lenni szokott. Én nagyon izgatottan várom, és kíváncsi vagyok arra, hogy milyen dolgok mentén fogunk majd haladni. 89 után született generációba tartozom, ott is elindult egy igazán izgalmas szakmai egyeztetés, hiszen a mostani
0: ez
1: 30...
0: Ez már elindult, tehát voltak különböző beszélgetések.
1: Voltak
0: már
1: különböző fórumok, nyilván a győri létem miatt ezekben csak így érintőlegesen tudtam részt venni, tehát sokkal szívesebben lettem volna tevékenyebb rész ennek az egésznek, de nyilván én csak az infókat kapom már, vagy a hozzám közel álló volt évfolyamtársaim vagy kollégáim által. Reméljük, hogy kialakul egy egészséges színházi közeg, ami inspiratív lesz, nyugodt lesz.
0: Ez a két dolog legfontosabb talán.
1: És remélhetőleg az van, hogy nem történik semmi olyan dolog, amire utána úgy fogunk visszatekinteni, hogy nem történt meg az, ami miatt ez a változás mondjuk létrejött.
0: Igen.
1: Én nagyon bizakodó vagyok, és nagyon várom, hogy valami történjen.
0: Szerintem egyébként ősztől már valószínűnek tartom, hiszen a nyár az ugye...
1: Igen, a nyáron történnek általában ezek az előkészületek, igen, meg mindenféle ilyen döntéshozó szervek, akkor kristályosodik ki, hogy mi az új, nem azt mondom, irány hát, de hogy mik lesznek azok a feltételek, amik mondjuk most már adottak lesznek ahhoz, hogy az ember inspiratív és színes kulturális életet tudjon élni, tudjon csinálni, vagy csak tudja élvezni ezt az egész dolgot.
0: Életörömzene jön, de ezt követően egy picit beszélünk majd természetesen a jövő évadról is. Tartsanak velünk a következő percekben is.
2: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en. Manna FM.
1: Hajdú Tibor junior primadíjas színművész a vendégem, az Anna Karenina című opera musicalről beszélgetünk, ami ma este 8 órától lesz látható a Margit-szigeti szabadtéri színpadon, a Győri Nemzeti Színházzal közös produkcióról van szó, Tibi Levin szerepében lesz látható. Ugye beszéltünk itt arról, hogy mivel töltöd a nyarad, természetesen munkával, mint ahogy ezt elárultad, és akkor már megvan a jövő évad is, gondolom.
2: Természetesen, hogy, már tavaly december óta.
1: Igen. Mikor kezdődik az évad?
2: Augusztus 25-én kezdek én egy olvasópróbát tartok.
1: Győrben. És milyen feladatok várnak? Te ugye szoktál rendezni, és milyen feladatok várnak idén, illetve hát a következő évadban, igen?
2: A következő évadban egy rendezéssel kezdek, a Kisfaludi teremben, Győrben, a Még egy kört mindenkinek című filmet, hogyha látták esetleg a hallgatók, akkor tudják, hogy miről beszélek, annak a filmnek a színpadi adaptációja, ami azért furcsa, mert előbb volt színpadi mű, mint ahogy film lett belőle, ezt nagyon kevesen tudják.
1: A film futott be annyira.
2: Meg hát nyilván a filmhez tartozó híres sláger. Azzal kezdünk, Széles Tamás, Kolnai Kovács Gergely, Nagy Balázs és Fehér Ákos főszereplésével, az lesz az első bemutatónk, október, azt hiszem, hogy 3-án, várok mindenkit szeretettel. Utána betesszük a Győri Színházba, vagy hát visszatesszük az Anna Kareninát.
1: Az lesz, majd újra kell próbálnotok, gondolom.
2: Hát egy hetes felújító próbával azért az megoldható. Aztán Móricz Zsigmond Rokonok című regényéből készült színpadi adaptációt próbálom szintén Győrben, abban a Kopjás Istvánt, a zsarátnoki főügyészt alakítom.
1: Egyébként ezt, bocsáss meg, a Rokonokat már színpadra vitték? Volt?
2: Persze, igen. Persze, Magyarországon igen, már többször van, volt belőle ugye film is, Csányi Sándor, Eperjes Károly főszereplésével. Színpadi adaptáció volt már belőle, igen, több helyen is.
1: De érdekes, hogy ez nem olyan sűrűn, mert ugye vannak olyan, például az Anna Kareninát olyan sok helyen játszották.
2: Szerintem
1: már
2: a Rokonok is volt azért elég sok helyen, Budapesten is, vidéki színházakban is, szóval, vagy legalábbis én már sokszor találkoztam vele, legutóbb mondjuk Pécsen volt bemutatva. És akkor utána az egy januári bemutató, vagy február elején, most nem vagyok egészen biztos a dátumokban, és akkor az évad végén lesz még egy gyerekelőadás, a Kemény Kalap és Krumplior, amelyben én leszek a betörő. Nem ismerem az anyagot, pedig film is készült belőle, igazán híres. Ezek azok a programok, amelyeket nyáron szeretnék megvalósítani, hogy mondjuk még elolvasom a Móricz regényt, nem tudom, megnézem az ebből készült filmet, elolvasom az ebből készült, vagy az alapművet. Szóval egy kis felkészülés két nap pihenő után.
1: Kettő nap, elég keveset adsz magadnak pihenni.
2: Hát ez rengeteg, hát én ezt most nagyon megjutalmaztam magam.
1: Egyébként a Rokonok szerintem egy nagyon jó olvasmányos anyag, szóval azt lehet, tehát nem olyan, mint egy kőszívű emberfiai, és elnézést kérek mindazoktól, akik például nagyon szeretik a kőszívű emberfiait, azt szerintem én nem tudnám egy ültő helyen végigolvasni, ezzel szembe viszont a Rokonok az nekem legalábbis nagyon ilyen olvasmányos volt.
2: Igen. Még nem volt hozzá szerencsém, tehát mondom, ez egy hiátusom, ezt szeretném pótolni a nyáron, de nyilván ebből készült filmet már megnéztem, a szövegkönyvet, amelyből dolgozni fogunk, már elolvastam. És hát egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó szerep az, ami rám vár. Tehát ez a minden fiatal 35-ös férfinak talán álma lehet, hogy a Kopjást megformálhassa. Igen.
1: Nyilván mindezek mellett még gondolom a további előadások, amik futnak jelenleg, azokat
2: igen,
1: is.
2: Aha. Igen, felújítjuk a Rút Kiskacsát, azt láthatják a idei rendezésemet Lázár Ervin program keretein belül, tovább játsszuk Ágota Kristóf Nagyfüzet című előadását, folytatódik a Szaffi Maraton, továbbra is műsorom marad a Boeing, Rudolf Musical, amiben játszom. Úgyhogy lesz még feladat bőven a jövő évadban. Várok mindenkit szeretettel Győrben, jöjjenek, nézzenek színházat, mondják erről a véleményüket, és beszélgessünk arról, hogy mi a művészet.
1: Illetve hát akkor ma este, ugye ez a leges-leges legaktuálisabb, hogy ma este akkor 8 órától.
2: Este 8 órától Margit-szigeti Színház, Kocsák Tibor, Miklós Tibor, Anna Karenina. Mindjárt el is kell indulnom, mert be kell énekeljek.
1: Mit is kell mondani, hogy egy kalappal, vagy kéz és lábtörés,
2: sok igen, siker, tulajdonképpen mindent. Ami jó szándékkal jön, bármit mondhatsz.
1: Mindent is, a legjobbakat kívánom.
2: Köszönöm akkor szépen. Te pedig ma nézed, ugye?
1: Mindenképpen
2: hát
1: így van.
2: Hát akkor jó szórakozást kívánok, akinek még kedve van, egy pár jegy elérhető a Margit-sziget weboldalán.
1: Köszönöm szépen neked a beszélgetést.
2: Köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Hajdú Tibor színművész volt a Családi Manna vendége.
0: Családi Manna FM.

0: Hajdú Tibor színművésszel beszélgettem ebben az órában, aki a Győri Nemzeti Színház tagja, és mint ahogy mondtuk, ugye ma este lesz látható az Anna Karenina című előadásban a Margit szigeti szabadtéri színpadon, az előadás pedig a Győri Színház és a Margit szigeti színpad közös produkciója, érdemes lesz megnézni, természetesen ősztől a Győri Nemzeti Színház színpadán is látható lesz. A beszélgetésünk visszahallgatható, nem sokára felkerül az oldalunkra, Spotify-on, iTunes-on is elérik. Következő órában pedig utazunk Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakemberrel. Egyenesen Sri Lankáról fogunk jelentkezni. Tartsanak velünk, érdemes lesz.
1: Manna Morzsa. Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak, és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával, akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A Hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
2: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Lakóházakat bombáztak Ukrajnában, lebontják a kelemföldi erőmű kéményét. Folytatódik a napos meleg idő eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Drónnal támadta az ukrán hadsereg a frontvonal közelében lévő Tokmak várospiacát a dél-ukrajnai Zaporizsja megyében. Az incidensnek 5 halottja és 18 sérültje van, közölte az orosz ellenőrzés alá vont terület kormányzója. Közben ismét lakóházakba csapódtak orosz drónok Ukrajnában. 4 meghaltak, 18 megsérültek. Egy férfinak maszkírozott ukrán nő követhette el a monakói robbantást. Hétfőn egy tehetős ukrán üzletember lakásánál helyezte el a robbanó szerkezetet. Az 58 éves oligarha, a felesége és a fiúk is megsérült. Az elkövetőként azonosított 39 éves Németországban élő nő mellett a hatóságok keresik feltételezett tettes társait és a merénylet megrendelőit is. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátor alkatrészt gyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tiszapárt debreceni képviselői és a kormány tagjai a debreceni polgármester lemondását követelik. Papp László közölte, hogy nem távozik, mert szerinte az akkumulátorgyártó üzemek ellenőrzése a kormány által felügyelt környezetvédelmi hatóságok jogköre. Lebontják a kelemföldi erőmű 2005 óta használaton kívüli 146 méter magas kéményét. A munkálatok a terület helyreállításával együtt augusztus végéig tartanak. Az 1979-ben épült létesítmény elbontásával az erőmű 70-es évekbeli elavult ipari technológiájának utolsó darabja is eltűnik. Népszavazást tartanak ma Szlovákiában. Az ország történetének 10. referendumán 2 kérdéssel lehet választ adni. A szavazók dönthetnek arról, hogy megszűnjön-e a korábbi kormányfőknek és más közjogi méltóságoknak életfogytiglan járó juttatása, valamint hogy ismét létrehozzák-e a különleges ügyészség néhány éve megszüntetett hivatalát. Megkezdődött Ali Khamenei Ayatollah, Irán volt legfőbb vallási és politikai vezetőjének gyászszertartása Teheránban. A csaknem egy héten át tartó megemlékezések első állomásán a fővárosban már ma kora reggel megnyitották az imatermet, ahol a február végén légitámadásban megölt vezető és családtagjai koporsója található. A beszédekben többen is kitértek az Egyesült Államok és Izrael felelősségére. A szertartásokon várhatóan 15-20 millióan vesznek részt. Sok napsütés várható kevés felhővel, esőre nem kell számítani. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fok, este 18-25 fok lesz.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Csodaszép szombat délelőttet kívánok a hallgatóimnak. Ebben az adásban a mai napon egyenesen Sri Lankáról jelentkezünk. Szeszler Szilvia utazási szakújságíró utazás szervező segítségével. Egy olyan szigetországból, ahol néhány óra alatt ősi királyvárosokból teaültetvényekre, vadregényes nemzeti parkokba, vagy éppen az Indiai óceán partjára juthatunk. 10 napot töltöttünk itt, és rengeteg élménnyel tértünk vissza. Elhozzuk a természeti csodákat, történelmét, kultúráját és azokat a helyeket, amelyeket egyszer az életben mindenkinek érdemes látnia. Tartsanak velünk, jövünk már is a zene után.
2: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna.
1: Csodaszép délelőttet és reggelt kívánunk a hallgatóinknak. Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazás szervezőben, mondhatnám azt szinte már az utazási rovat állandó szereplőjével. Ugye Maldív-szigeteken voltunk, illetve most jelen pillanatban Sri Lankán vagyunk, és azt ígértük a hallgatóknak, hogy minden helyszínről jelentkezünk majd. Úgymond, hát idézőjelben élőben nyilván nem tudunk tökéletesen élőben jelentkezni, de hogy a helyszínről, hogy ezt a hangulatot minél autentikusabban tudjuk átadni a hallgatóink számára. Úgyhogy Sri Lankával folytatjuk. Ugye előző adás, három adásunkban beszélgettünk a Maldív-szigetekről, és most, mivel éppen Sri Lankán vagyunk, így ezzel fogjuk folytatni. Hát itt bőven van miről beszélni, de mindjárt bele is csapunk. Szervusz, Szilvi, jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggelt!
1: No, induljunk onnan, hogy ugye Negombó volt a legelső. Most azt elárulom a hallgatónak, hogy már onnan eljöttünk, tehát már nem Negombóban vagyunk, de még itt vagyunk az óceánparton egyébként. Negombótól induljunk. Mit lehet tudni erről a városról, miről híres, miért vonzza, mitől vonzza a turistákat?
2: Hát azt kell róla tudni, hogy általában ide érkezik mindenki, ahogy annak idején a portugálok is ide érkeztek. Most az európai turistáknak az érkezőhelye, illetve itt gyülekezőhelye, itt nyaralnak a legtöbben Európából, és innen indulnak az ország belseje felé körutakra. Annak idején, ahogy említettem is, a portugálok érkeztek ide, és meghonosították a kereszténységet, tehát Sri Lankán belül nagyrészt ez a keresztény Sri Lanka, azt lehet mondani, hogy nagyon sok templomot láttunk mi is. Az emberek nagyon komolyan veszik a vallást itt, tehát gyakorolják, ahogy mondtam is, és a nagyon sokaknak a nevében a mai napig benne vannak a portugál nevek, tehát a Pereirák itt vannak, a Fernándók, és boldogan viselik az évszázadok óta megkapott nevet, úgyhogy ez egy érdekessége, tehát ezt kell tudni nagyjából Negombóról.
1: Meg az is ugye érdekes, hogy aki először érkezik Sri Lankára, és ugye van egy olyan tudása, hogy ez egy nagyon spirituális ország, elsősorban a buddhizmus jut eszébe, és emlékszem, hogy én is, amikor megérkeztünk, és kiszem megláttam az első keresztet, és nem is tudom, Szűz Mária szobrot, vagy valami szent szobrot, akkor így meglepődtem, hogy micsoda, hát itt nem a buddhizmus az, ami nagyon elterjedt.
2: Igen, minden sarkon, vagy legalábbis minden második sarkon, Szűz Mária szobor, Krisztus szobor, nagy keresztek, kis keresztek, van minden, templomok, ugye nagyon szép keresztény templomok, szép nagyok is. Azért láttunk sztyúpákat is, azzal is kezdtünk mindjárt az elején, de alapvetően az országnak ezen a felén a kereszténység uralkodó.
1: Beszéljünk egy picit arról is, még maradva egy gondolat erejéig csupán Negombóban, hogy mi az, amit érdemes itt megnézni az ide érkező turistának, mi az, amiben érdemes mindenképpen bele kóstolnia, úgymond, hogy egy kicsit ezt a sri lankai hangulatot átvegye.
2: Hát mindenképpen, amit említettünk, ugye a kereszténységnek a relikviái, templomai. Van azért egy-két buddhista szentély is, amit mondtam, illetve amit még feltétlenül meg kell nézni, ugye a halpiacon túl, ami egy nagy élmény, készüljünk fel rá.
1: De a szagok is, az illatok is.
2: A szagok is, az illatok átható ereje, igen.
1: Szóval aki nem szereti a halat, az nem menjen a közelébe.
2: Nem menjen oda, mert szárított, többféle halpiacok is van, pont a szárított halpiacnál voltunk. De itt folyik el a Dutch-kanálnak egy része, amit tudni kell, hogy a holland időszak az volt a második, a Sri Lanka meghódítása meghódítóinak az életében, és a hollandok lehetővé tették, hogy az egészen Kolombótól indult, tehát nagyon-nagyon sok 10 kilométeren keresztül az árukat, amit ugye kiraboltak az országból, azt vízi úton tudják a nagyhajókhoz vinni egészen Kolombóig, ez nagyjából egy olyan 60 kilométeres távolság a két város között, és ez az úgynevezett Dutch-kanál az, ami ezt lehetővé tette, hogy ezen a területen rá tudtak csatlakozni a tengeri hajózásra is.
1: Igen, és azt érdemes elmondani egyrészt a hallgatóknak, hogy a YouTube csatornákon láthatják ezt a beszélgetést és képekkel lefedve, tehát egy podcast jelleggel úgymond, de hogy itt, ahogy lenéztünk ugye a hídról, itt ez egy ilyen szűk folyó, és mind a két oldalon lakások vannak, tehát ott laknak emberek.
2: Igen, igen, ez egy felkapott terület, hasznos is nekik, tehát a közlekedés szempontjából nyilván a mai napig üzemel, tehát ellátja a funkcióját, hát nem abban az értelemben, mint akkor, ugye vitték ki a gumit, a fahéjat, a különböző gyümölcsöket, hát amit ugye kivittek az országból, akkor arra használták, most inkább közlekedésre, kisebb, nagyobb szállításokra, tehát azért a szállítmányozásban már azért lényegesen nagyobb cipőbe jár, hogyha majd beszélünk erről azért. De használják is valóban.
1: Szerintem akkor ezzel fogjuk folytatni a zene után, a szállítmányozással. Jövünk is, visszatartsanak velünk.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamar

0: Rádi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést Szetler Szilvia utazási szakújságíró utazásszervezővel. Sri Lankán az óceán partján ülünk, és ehhez mérten természetesen a témánk is Sri Lanka. Aki hallgatott minket a zene előtt is, ő már tudhatja, ugye Negombo volt, ahonnan indultunk. Tehát ahova ugye érkezik a repülő, aki Sri Lankába érkezik, de Gombóba érkeztünk, most teljesen elbizonytalanodtam. Kolombó volt a...
2: Kolombói reptér, gyakorlatilag a két város között van a nemzetközi reptér, tehát ha kijövünk a főúton, akkor jobbra elmegyünk Kolombó felé, balra Negombó felé, tehát az egyik 25, másik 35 kilométerre van.
1: Tehát azért kavarodtam én is össze, akkor ezt most mondom a hallgatódnak, hogy csak azért nem jut, egyrészt már nem Negombóba vagyunk, másrészt olyan sok város látogattunk meg, hogy már nem is tudom pontosan, hol szálltunk le, amit tudom, hogy visszafele a kolombói reptérre megyünk majd, és onnan repülünk Budapestre. No, a szállítmányozásnál hagytuk abba, ugye a Dacskanáról beszélgettünk, és mondtad, hogy a szállítmányozás azért már sokkal nagyobb ívű, úgymond, mint annó volt.
2: Persze, természetesen, tehát a régi kikötőt is használják Kolombóban, és többször laktam ott egy szállodában, rá lehet látni, de hát nyilván nagy üzemi, és hát ugye a tengerhajózás egyik központja itt, tehát azt látjuk, hogy lehet látni egyébként az óceánjárókat is, ahogy az ember leül, ha van úgy ideje. Most is, ahol vagyunk itt Kalutarán, nem messze Kolombótól egy 30-35 kilométerre, itt is, ha az ember leül, akkor látja, hogy az óceánjárók mennek el egymás után, itt az útvonala van nem messze, és természetesen Kolombóban is kikötnek, és hatalmas a kikötő már, tehát azért nem ilyen kis inci-finci csatorna méretűek a szállítások, hanem hát komoly nemzetközi kikötő van ott.
1: Beszéljünk arról is, hogy itt az itteni nép most nem, nyilván nem Negombo, meg nem Kalutara, meg nem Kolombo, hanem úgy egyáltalán Sri Lankán a megélhetés első számú, mi az első számú megélhetési forrás? Tehát a turizmus az nyilván, nem tudom, hogy az mennyire első számú.
2: A turizmus az óriási jelentőséggel bír az országban, most éppen megfeneklett ugye az ismert helyzet miatt, tehát tudjuk, hogy a Közel-Keleten most óriási probléma van, és ahogy láttuk a Maldív-szigeteken, hogy tömegesek a törlések, és az egy lényegesen népszerűbb, hogy úgy mondjam, az a destináció, de Sri Lankán meg még inkább nagyon érinti. Pont most beszéltem az egyik kollégával, és hát különösen a kisebb cégeket teljesen tacsra teszi, hogy úgy mondjam, hazavágja. Hát most is, ahol vagyunk, egy óriási szállodában vagyunk, és azért meg lehet számolni, hogy hány utas van. Hát a nagyon érinti igen őket. A turizmus az egyik, a legfontosabb. Kolombó, pénzügyi központ, IT központ, tehát a lakosságnak gyakorlatilag majdnem hát egy 25%-a ott él, és már ilyen modern gazdasági ágazatokkal foglalkoznak. Hát a halászat természetesen, ugye az óceán veszi körül, az Indiai óceán az egész szigetet, mezőgazdaság, ezek a termények, amiről beszéltünk, ezek ma is azért húzó ágazat, a papaja, a kókusz, a fahéj, tehát ezek mai napig mangó, ezekben élen jár, hiszen látjuk, hogy milyen az időjárás, a föld tökéletes hozzá, rengeteg eső van, tehát ezek mind-mind megteremtek, tehát nyilván az élvonalban van a mezőgazdaságban is.
1: Azt te hogy látod, hogy a magyar turisták számára Sri Lanka az mennyire vonzó hely?
2: Sri Lankával az a baj, hogy nem kellőképpen promotálja magát. Aki egyszer itt volt, az biztos, hogy visszajön.
1: Ezzel én is így vagyok most. Szeretnék majd visszajönni, igen.
2: Igen, tehát ez nem csodáljuk, csak amennyire ugye én így a szakmában dolgozom nagyon régóta, Maldív-szigeteken is az ország vezetőségével, a promóciós cégekkel kapcsolatban vagyok, akik rendkívüli profi módon teszik népszerűvé a Maldív-szigeteket, olyannyira, hogy mindenki oda akar utazni, és hát elnyerték most már 6-szorra a World's Leading Destination díjat. Sri Lanka, ahol meg minden meg lenne ehhez. Tehát az Ázsián belül nagyon kevés olyan ország van, mint ez, gyakorlatilag csak Tajföld, az az ország, ahol megvan minden. Tehát a tenger, itt ráadásul az óceán, amely a fürdésre, a szörfözésre, az égvilágon mindenre alkalmas, megvan a több ezer éves kultúra, és szó szerint több ezer éves kultúra, annak mindenféle relikviájával, épületével, megvan a kiemelkedő és egyedi állatvilág, tehát nagy vadak vannak, 11 nehány nemzeti park van, ahol elefántcsordák hatalmas területeken vonulnak, sőt, még azon kívül is, ugye úton, tehát országúton is találkozunk vele. Tehát az égvilágon minden megvan ahhoz, hogy egy vezető ország legyen, ahogy Tajföld, ahogy mondtam is neked, beszélgettünk már erről, ugyanaz megvan talán kicsibe, de amíg Tajföld szintén egy nagyon profi munkát végez az idegenforgalom területén, én ezt hiányolom, tehát ennyi kincsel egyszerűen egész másképp kéne, hogy legyünk. Tőlem is sokszor megkérdezik, ha küldök embereket Sri Lankára, hogy és nem veszélyes, tehát ennyire nincsenek vele tisztában. Ugye buddhisták az emberek, a világ legszelidebb emberei, tündériek, kedvesek, és egyszerűen ezek nem jutnak el hozzánk, tehát ez a problémám ezzel.
1: Igen, én is azt gondolom, óriási probléma, és most éppen most van egy nagyon friss élményem, itt most arra vonatkozom, hogy az emberek, hogy kell-e félni, eszembe nem jutna. Felszálltunk ugye a helyi buszra, bementünk ott az egyik stúpához, és tele volt helyi emberekkel. Nyilván néztek, mint a nagyon ilyen, hogy mondják ezt, különlegességnek számítottam, a szőke európai nő a buszon, mindenki engem nézett, ilyen sztárként üdvözöltek, de hogy eszembe nem jutott volna félni, mindenki mosolyog, egy rossz arcú embert nem látni, ezt csak mondom mindazoknak, akik kételkednének abba, hogy jöjjenek-e Sri Lankára, vagy sem, hogyha ez a, hogy mondják ezt, a fék, amiért nem jönnek, ezért nem szabad. Tehát engedjék ki a féket, és bátran látogassák meg Sri Lankát. Most újra tartunk egy kis szünetet, életörömzene, legfrissebb hírek, és folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Szeszler Szilvia utazási szakújságíró utazásszervezővel, hiszen még rengeteg érdekesség vár ránk Sri Lankáról, és olyan történetek is, amelyekből még közelebb kerülhet hozzánk ez a különleges ország. Tartsanak velünk, hírek és zene után jövünk vissza.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Lakóházakat bombáztak Ukrajnában, lebontják a kelemföldi erőmű kéményét. Folytatódik a napos meleg idő eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Drónnal támadta az ukrán hadsereg a frontvonal közelében lévő Tokmak várospiacát a dél-ukrajnai Zaporizsja megyében. Az incidensnek 5 halottja és 18 sérültje van, közölte az orosz ellenőrzés alá vont terület kormányzója. Közben ismét lakóházakba csapódtak orosz drónok Ukrajnában. 4 meghaltak, 18 megsérültek. Egy férfinak maszkírozott ukrán nő követhette el a monakói robbantást. Hétfőn egy tehetős ukrán üzletember lakásánál helyezte el a robbanó szerkezetet. Az 58 éves oligarha, a felesége és a fiúk is megsérült. Az elkövetőként azonosított 39 éves Németországban élő nő mellett a hatóságok keresik feltételezett tettestársait és a merénylet megrendelőit is. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátor alkatrészt gyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tiszapárt debreceni képviselői és a kormány tagjai a debreceni polgármester lemondását követelik. Pap László közölte, hogy nem távozik, mert szerinte az akkumulátorgyártó üzemek ellenőrzése a kormány által felügyelt környezetvédelmi hatóságok jogköre. Lebontják a kelemföldi erőmű 2005 óta használaton kívüli 146 méter magas kéményét. A munkálatok a terület helyreállításával együtt augusztus végéig tartanak. Az 1979-ben épült létesítmény elbontásával az erőmű 70-es évekbeli elavult ipari technológiájának utolsó darabja is eltűnik. Népszavazást tartanak ma Szlovákiában. Az ország történetének 10. referendumán 2 kérdéssel lehet választ adni. A szavazók dönthetnek arról, hogy megszűnjön-e a korábbi kormányfőknek és más közjogi méltóságoknak életfogytiglan járó juttatása, valamint hogy ismét létrehozzák-e a különleges ügyészség néhány éve megszüntetett hivatalát. Megkezdődött Ali Khamenei ajatollah, Irán volt legfőbb vallási és politikai vezetőjének gyászszertartása Teheránban. A csaknem egy héten át tartó megemlékezések első állomásán a fővárosban már ma kora reggel megnyitották az imatermet, ahol a február végén légitámadásban megölt vezető és családtagjai koporsója található. A beszédekben többen is kitértek az Egyesült Államok és Izrael felelősségére. A szertartásokon várhatóan 15-20 millióan vesznek részt.
1: Időjárás.
2: Sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fok, este 18-25 fok lesz.
1: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Manna.
0: Csodaszép délelőttöt kívánunk, a Családi Manna utazási rovatát hallják. Szeszler Szilviával beszélgetünk, Sri Lankáról jelentkezünk egyenesen. Már nyilván nem vagyunk ott, már itthon vagyunk, én a budapesti stúdióban egészen pontosan, de ezt a beszélgetést még ott rögzítettük, amikor Sri Lankán voltunk, 10 napot tölthettünk ott. Nagyon sok izgalmas témát érintettünk már eddig is, de még bőven van miről beszélni, úgyhogy zene után folytatjuk, tartsanak velünk!
1: Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Megyünk is tovább, folytatjuk a beszélgetést Szeszler Szilvia utazási szakújságíró utazás szervezővel. Hát az Indiai óceán partján ülünk. Mindig csinálnék itt műsort, azt kell mondjam, Szilvi, nem tudom, te hogy vagy vele. Esetleg minden hétvégén ide kiugrunk.
2: Hát kiugrunk, igen, minden hétvégén.
1: Tényleg csodálatos, süt a nap. Nem lehet az óceánba fürödni most. Ugyanis óriási hullámok vannak, szerintem piros zászló van, bár most nem látom. Egy hatalmas hotelkomplexumnak a medencéje mellett vagyunk, csak hogy a hallgatók is ugye kicsit érezzék, hogy hol vagyunk. Itt már este felé van az idő, és most is egész kellemes az időjárás, attól függetlenül, hogy ez itt is esős évszaknak számít, ugye?
2: Igen, igen, ez az esős évszak, és ettől sokan megijednek. Otthonról nem tudják, hogy mi, hogy ez tulajdonképpen mit jelent. Hát most látjuk, igen, néha esik az eső, néha nagyon esik az eső, de aztán elmegy. Tehát én azt mondanám, hogy nekünk még talán sokkal jobban is fekszik, kellemesebb ez az időjárás nekünk, mint a nyári, amikor egyfolytában tűz a meleg, és nem lehet kint megmaradni, tehát ez a klasszikus november végétől márciusig, március végéig. Én azt mondom, én inkább ezt javasolnám, azzal együtt, hogy most ugye nagyok a hullámok, éppen nem tudunk bemenni az óceánba, de sokkal elviselhetőbb, állandóan fúj a szél, tehát ez inkább nekünk való.
1: Még így is elmondanám, hogy én így is, amikor a busszal mentünk, folyt rólam a víz, tehát olyan voltam, mintha lezuhanyoztam volna, tehát hogy tényleg nagyon, ez, és azt még elmondom a hallgatóknak, hogy már elég jó ideje itt vagyunk, és igazából egyszer volt eső napközben, tehát éjszaka azért volt eső, de valahogy olyan kegyes itt az időjárás is, hogy mindig éjszaka esik az eső, és napközben meg olyan az idő, hogy tényleg lehet, ha nincs nagy vihar, és nincsenek ekkora hullámok, akkor akár az óceánba is lehet természetesen fürödni. No, ugye Negombo volt az egyik város, amit egy picit úgy jobban körbejártunk. Voltunk Kendi nevezetű városban, amit egyébként magyar K-val írunk. Beszéljünk egy picit erről is, hogy ha ide elmegy a turista, akkor mi az, amit érdemes meglátogatni, mi az, amitől érdekes.
2: Igen, az egykori főváros, ez is volt főváros valamikor, víz vette körül. Az első hidat a britek építették rá, tehát azért volt, én magam is nem értettem, hogy miért volt ez főváros, tehát azért, mert a hegyek körbeveszik, ráadásul egy folyó körbeveszi a várost, amit most már nem látunk, hogy ez ugye komoly védelmet ad neki. A középkorban, meg korábbi időszakokban ez azért nagyon fontos volt. Ma már hídon megyünk át, és mindenhol tele van emberekkel, laknak a hegyeken is, ami akkor nem volt jellemző. Tehát arról híres, hogy a legenda szerint Buddhának az egyik fogát őrzik itt, tehát egy zarándokhely, és mindig tele van ide zarándokló és imádkozó emberekkel, ahogy mi is láttuk, akik hozzák a virágokat, és bent is imádkoznak, meditálnak, tele van ilyen szobrokkal és mindenféle relikviákkal, ami ugye egy ilyen hatalmas templomnak a kelléke. Ezt láttuk, nagyon spirituális hely, abszolút központi helye Sri Lankának. És hát van mellett egy mesterséges tó is, ami nagyon szép, tulajdonképpen emiatt érdemes jönni.
1: És amit még érdemes tudni, ugye, hogy a fehér ruhába öltöznek az emberek, amikor mennek a ilyen megimádkozni ugye a sztupába, és az érdemes, akár turistaként mi is ezt tettük, ugye a guide-unk mondta, hogy ma aznap öltözünk hófehérbe, és természetesen zárt, tehát vállak nem látszódnak, kalap nem lehet a fején az embernek, rövid szoknya vagy rövid nadrág kizárt, tehát hogy rendesen felöltözve is lehet hófehérbe, tiszteletet megadva ennek a vallásnak.
2: Igen, hát pontosan, ahogy mondtad, tiszteletet megadva. Tehát egyébként a keresztény templomokban is fehérbe mennek az emberek, tehát hófehérbe mennek imádkozni, vallásgyakorlás valamiért ebben a színben.
1: A tisztaság, igen, valóság.
2: Lehet, hogy a tisztaság igen. Szimbóluma, és itt is láttuk, és hát ugye a tisztelethez hozzá tartozik, hogy elfedjük a testünket, tehát én nekem éppen, hogy kilátszott a vállam, és rám adtak ugye egy kendő, tehát nem lehet, és a lábunkat is takarjuk, tehát egyébként több európai templomban, akár Görögországban is, ha megy az ember, de hát itt azért ez mégiscsak Ázsia, mégiscsak egy ősi vallás.
1: Megint komolyabban veszik valahogy ezt.
2: Igen, komolyabban veszik.
1: Meg engem ami meglepett egyébként a kalapot, tehát hogy beindultam, nem is tudom, egyik helyen, és utánam szóltak, hogy nem is értettem, hogy miért, mit mondom, fel vagyok öltözve teljesen, mit rontottam el, és akkor mondtam rá, hogy a kalap, azt hiszem veled is pont ez megtörtént.
2: Igen, igen, tehát ezt

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Folytatjuk a beszélgetést Szeszler Szilvia utazási szakújságíró utazás szervezővel. Sri Lankáról, az óceán partjáról jelentkezünk. Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer ez így fog megtörténni, és már többször megtörtént ugye, hogy a helyszínről beszélhetünk a adott desztinációról, ugyanis ezt megtehetnénk úgy is, hogy hazamegyünk, és a stúdióban beszélünk, de épp azt mondtam a Szilvinek, és ebben azt hiszem, hogy egyetértettünk, hogy egyrészt itt frissek az élmények, másrészt meg ez az egész hangulat, ami körülveszi az embert, annyira benne van még, hogy sokkal inkább át lehet adni azt az érzést a hallgatóknak, amiről szól az egész műsor, ami a feladat ennek a műsornak, vagy küldetése úgymond, meg hát amiről egy-egy desztináció szól. Szóval Sri Lankán ez abszolút így az óceán partján, ennél csak az lenne jobb, hogyha mondjuk ezt Tupa mellett beszélgetnénk, akkor talán még inkább benne lennénk itt a kultúrában is, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy még itt is ez meg tud történni. Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy fűszerek, rengeteg mangóterem itt, ami mangó kókusz, és mi az, ami azt hiszem, az a kettő, ugye, ami ilyen
2: papaja.
1: Tényleg a papaja is, igen. De úgy képzeljék el a hallgatók, hogy tele van mangófákkal, kókuszfákkal, ameddig a szem ellát. Itt is van egyébként a szállodának az udvarán ezek a nagy levelű fák, a mangófák. A fűszerkertről beszéljünk, amit meglátogathattunk. A Scandihez volt közel, mert most már keverem, hogy melyik városból mentünk a fűszerkerthez, de látom, te is el kell, hogy gondolkodjál ezen.
2: Azt hiszem, hogy Scandihez volt közel, de ilyen nagyon sok van. Uh-huh. Tehát tudni kell, hogy ezekről a fűszerekről rendkívül híres az ország. Mázsa tonna számra vitték ki annak idején ugye a hódítók, és most is vannak ilyen gyönyörű, szép, kiemelkedő fűszerkertek, ugye, amelyek egyrészt a

0: konyhának a kellékei, másrészt az ajurvédikus gyógyításnak. Tehát a fűszereket vagy ételfűszerek, vagy a krémekbe használják, vagy aromaként, rendkívül erősek, azt észrevettük, akárhova bemegyünk a hotelekben. Tehát a nagyon érdekes volt, a szegfűszeg illatú volt valamelyik hotelé, már nem is tudom, hogy bemegyünk, de olyan erősséggel,
1: hogy töményen, igen.
0: Igen, tehát úgy használják, ami nekünk ugye szokatlan. Még a fahéj, amiről beszélhetünk, az is ugye ezek közé tartozik, és ott rengeteg gyümölcsöt, növényt láttunk, eszembe nem jutott volna, hogy mire használható, vagy hogy mire jó. Arról is kaptunk egy előadást, és aztán ki is próbálhattuk, masszázsokra használják a masszázsolajakat, különböző aromákat, különböző növényeknek az olaját belekeverik. Úgyhogy ez meg hát betegségekre jó, és azt meg lehetett ott venni, de ilyenből nagyon sok van. Tehát ez nem csak egy-egy helyen van, ugye miután az országnak az egyik kiemelkedő ágazata ez, tehát nyilván nagyon sokan foglalkoznak vele, és hát nyilván exportálják is.
1: Meg hát nyilván ugye ez is már, tehát van ott is egy ilyen guide, aki végigvezet a fűszerkerten, megmutatja, melyik fűszer micsoda, rengeteg meglepetés ért egyébként. Most itt a kakaóbabot például az, hogy ugye egy ilyen hatalmas nagy, hát nem is tudom mihez hasonlítsam, hatalmas nagy mangó alakú gyümölcs, vagy termés, igen, és akkor azt oda megtörte, és akkor a közepéből veszi ki ugye a ezeket a babokat, de még az is még egy ilyen kis tasakban van, úgymond. Szóval nagyon érdekes, hogy és ez csak a kakaóbab volt, de rengeteg ilyen meglepetés volt ott, a citromfű, meg nem is tudom, az ananász, ugye, hogy hányféle ananász van, ott arról is beszélt.
0: Hát csak banánból is 20-valahány fajta van itt Sri Lanka. Piros banántól láttátok.
1: Igen, igen.
0: Kezdve van ilyen egészen sötét, mindenféle banánok, tehát csak nálunk van az, hogy egyféle import banán van, vagy kettő.
1: Igen.
0: Ugye itt azért elég sok, tehát a legkisebb kereskedésben is ezt lehet kapni.
1: Igen, tehát fűszerkertek, ugye teaültetvények. Na, rengeteg teaültetvény van, erről is beszéljünk most még, de még majd egy adást szánunk Sri Lankának, mert nyilván még van miről beszélni.
0: Hát a teaültetvények nyilván egyik legnagyobb híressége Sri Lankának. Hát ez is ugye a koloniális időkhöz kell visszamenni hozzá, az angolok hozták be a teát, letaroltak hegyeket, megyényi területeket, sok megyényi, ugye azt hinni az ember, hogy ott van három nap, és akkor a teát termeszek, nem. Tehát kiirtották az ős növényzetet, és behozták a teát, mert ez óriási biznisz volt annak idején, tehát nagyon nagy értéke volt. Kínából behozták a tea töveket, elültették, hegyek vannak vele, tehát azt láthattuk, igen, hogy órákig igen. utazunk, akár kocsival, akár vonattal megyünk, és egészen magas éghajlaton is termesztik, tehát az esős területeken, a nagyon meleg területeken, és ha bemegyünk egy gyárba, aki ezt feldolgozza, akkor ott el fogják nekünk mondani, hogy csak egy gyárban van, vagy 12 féle teájuk. A magasságtól függően, a teának a típusától függően, tehát csak ők maguk egyetlen egy üzem, akár 10-valahány féle teát is gyártak. Azt is ugye tudni kell, hogy Dél-Indiából, Tamil Naduból hozták be az itt dolgozó nőket, akik szedték le a teafüvet, mert ők picike kis kecses a kezük, és tudni kell, hogy a legértékesebb levelek mindig a legkisebbek, tehát ez ügyességgel hozzá kell férni, kis kosár van a hátukon, a fejükön tartják meg, ők is ilyen icipicikék, ott elmozognak a bokrok között, és szedik le ilyen 11-nehány kilót, ha jól tudom, egy nap,
1: igen,
0: ami kötelező, mondták, és a felett meg plusz pénzt kapnak.
1: Hát igen, és a tűzőnapon, vagy éppen a szakadó esőben teljesen mindegy, nekik ezt tenni kell nap, mint nap. Nem egy könnyű munka, erről is láthatnak egyébként a hallgatóink videós képi anyagot is a YouTube csatornákon. Hát Szilvi, még egy adást akkor szánunk Sri Lankának, úgyhogy jelentkezünk majd legközelebb is jövő héten. Köszönöm szépen neked a beszélgetést, és köszönöm, hogy itt lehetünk.
0: Köszönöm én.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Egyenesen Sri Lankáról jelentkeztünk ebben az órában Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakember segítségével. 10 napot tölthetünk ott, csodálatos volt. A következő adásban még folytatjuk ezt a témát, akkor már itthon a stúdióban fogunk beszélgetni, hiszen tényleg olyan rengeteg téma van, és olyan csodálatos ez az ország, hogy bőven van még információ, amit szeretnénk megosztani önökkel. Tartsanak velünk tehát jövő héten is, de nem csak jövő héten, hanem holnap is itt leszek, hiszen ennyi volt már a Családi Manna, de holnap 7 és 11 óra között ugyanígy várom majd önöket. Legyen egy csodaszép délutánjuk, egy gyönyörű hétvégéjük. Az elmúlt órákban Ferenc Gabit hallották. Viszlát!
1: Minden pénteken 18 órától Cine Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cine Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
2: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direkt napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról, új villamosvonal épül Budapesten. Folytatódik a napos meleg idő eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok elérhetőek a kormány honlapján. A véleményeket július 11-éig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy hét során. A tárca vezető ugyanakkor megerősítette, hogy Magyarország energiaellátása biztonságos, a Duna élővilága pedig nincs veszélyben. Több nagyvárosban is korlátozzák a közterületi hirdetések számát. Szegeden és Békéscsabán is hamarosan módosítják a településkép védelméről szóló rendeletet, ami szabályozza a plakáthelyek számát. Kaposváron már évekkel ezelőtt minimálisra csökkentették a hirdetéseket. Budapesten múlt héten döntött a közgyűlés a plakáthelyek radikális csökkentéséről. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Nem találtak sok blitzelőt a fővárosban a júniusi kiemelt ellenőrzési akcióban. A csaknem 27 ezer utas kevesebb, mint 1%-ának kellett pótdíjat fizetnie. A rendőrök 228 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött bűnözőt is és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit. Ma kezdődik a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek egészen késő estig. Hővédő eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. A támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb, hűvösebb környezetük legyen a menhelyi állatoknak. Sok napsütés várható kevés felhővel, csak elszórtan lehetnek záporok. Az északnyugati szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fok, este 18-25 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Én Puc Attila vagyok, kezemben pedig az üres bőség kosara, de meg is töltjük hamarosan békési ételekkel, ugyanis megneszeltem, hogy a híres békési cigánséf Ásós Géza Budapestre érkezik megrendelt ételekkel. Nos, fogtam a riporter szettet, hiszen itt Zuglóban egy parkolóban tartja a rendezvút a vásárlókkal, és kimentem hozzá, hogy beszélgessünk tizenvalahány év után újra. A bőség kosarában ma Ásós Géza Magyarország egyetlen cigánséfe lesz.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, eladjuk a stúdiót, hogy mondtuk, mert észrevettem a Facebookon, hogy Ásos Géza, a cigány séf, Magyarország egyik legjobb séfje Budapestre. Hát nem mondom, hogy költözik, de érkezik, és hogy megrendelt kajákat át lehet venni. Ismerem a konyhádat, tudom, hogy jól főzöl, Géza, de ennyire jól, hogy megéri feljönni Békésből, és itt vannak vevők, és Budapesten elviszik a kajádat. Miket hoztál most?
2: Először is az első kérdésedre válaszolva, tehát a sikerünknek a 50%-a az abból áll, hogy nem csak az anyagiakat nézzük benne, hanem vannak olyan visszatérő törzsvásárlóink, akiknek szeretünk azzal kedveskedni, hogy felhozzuk, és hogyha már nem fizetünk rá, akkor már nekem élmény, mert azok a vendégek, akik megrendelik és elfogyasztják, azok vagy voltak már nálunk, vagy el fognak jönni még utána. Egyébként a standard kajáinkat hoztuk, töltött káposzta, békési cigánykáposzta, füstölcsülkös pacal, kakastaré, kakasherével, akkor hoztunk egy kis serpenyős csülköt, meg igazából egy kis saját készítésű házi kolbászt.
1: Ezt egy ebéd előtt hallgatva azért elég kemény dolog, mert ugye hallgatók akkor hallják ezt. No, mi 10 éve találkoztunk először, akkor még nagyon új volt a Kira vendéglő. Az elmúlt 10 évben mi történt veled? Több üzlet van, más városban is vagy, másokat is tudsz már főzni. Kicsit kíváncsi vagyok, hogy mi történt?
2: A helyzet az, hogy mindig apukámnak a szava jut eszembe, mindig azt mondta, hogy ha valamit minél jobban megcsinálsz, meg minél nagyobb lelkesedéssel csinálsz, azt először is megáldja az Isten, és utána meg saját magadévának, illetve sokkal jobban fogod szeretni. Na most én hasonlóképpen vagyok ezzel az egész sztorival, én nagyon-nagyon-nagyon sokat kilóttam az elején. Ugye cigányként elkezdeni egy ilyen melegkonyhás vendéglátást, ami nem mondhatnák itt fantázia neveket, hogy grill király, meg pacal király, meg mindenféle fantázia névvel megáldott különböző vendéglátó egységeket nyit az ember. És mondjuk mellé teszi azt, hogy cigány konyha, cigány szakáccsal, cigány alkalmazottakkal, mondjuk meg azért őszintén, hogy 15 évvel ezelőtt nem biztos, hogy ez akkora nagy sláger volt. Én úgy gondolom, hogy 15 évvel ezelőtt sokkal nehezebb dolga volt a cigányságnak ezen a téren, mint most. Most azért szerintem sokkal jobban eladható ez a sztori. 15 évvel ezelőtt a cigányság elsősorban ugye azokra a munkákra volt használható, amikbe felnőttünk, mert mondhatom, hogy én is ebbe a kategóriában nőttem fel, hogy még 10 évesen lapátoltam, meg csákányoztam, meg sepregettem, de hála jó Istennek azért egy jó pár év alatt az ember olyan dolgokat végig tudott csinálni, iskola elsősorban, a család felnevelődött, és ezeket mind úgy össze tudta rakni az ember, hogy most itt vagyunk. És az, hogy most minek köszönhető a siker, igazából szerintem a kitartásnak, illetve annak, hogy hála jó Istennek azért fogalmazunk úgy, hogy a többségi társadalom, ezt nagyon szépen mondtam most, szándékosan nem akarok magyarozni, meg cigányozni, hanem a többségi társadalomban, hála jó Istennek, nagyon sok olyan normális gondolkodású ember van, aki felfogja azt észre, hogy ebbe a munkába is, hogyha bárhonnan jön valaki, és jót ad tisztán, minőségi alapanyagokból, jó ízűen, korrekt áron, korrekt kiszolgálással, annak előbb-utóbb megjön előbb-utóbb elfogadják a többségi társadalomból lévő emberek, és ugye ezzel már válaszolok neked egy másik kérdésre, hogy nekem azért a vevőimnek a 92%-a vagy 97%-a az azért nekem a többségi társadalomból kerül ki.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, ha valaki érkezett, a lehető pont Csocsesz érkezik hozzád, akkor most egy picit zenélünk, addig ő kiszolgálja Csocseszt, kíváncsi leszek arra, hogy pontosan mit is kér, mit éri meg neki megvásárolni ilyen messziről, aztán folytatjuk zene, aztán folytatjuk a Bőség kosarát Ásos Gézával.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Éppen a mulatos kilet csocsász kocsijába pakolunk be jófajta békési cuccokat, hogy pontosan vigyázni a levesemben, hogy kiboruljon. No, csocsász, megkérdezte téged, hogy mit tudásos Géza, miért érdemes idejönni egy parkolóba, és megkóstoltam már az ő kaját, de te nyilván autentikus a forrás vagy.
2: Igen, hát én békésen léptem fel jó pár évvel ezelőtt, és akkor én hallomásból ismertem a Gézát, nem találkoztunk személyesen. És úgy rendeztem, hogy fellépés után bementem az éttermébe, és a nyakamba borult, mint hogyha 1000 éves ismerősök lennék, mert hát ismertük egymást, csak ugye nem személyesen. És onnantól fogva évek alatt egy nagyon jó kapcsolat alakult ki. Amikor a környéke volt van, amikor 80 kilométerrel többet mentem, csak azért, hogy tudjak egy 5-6 pacalt, a kedvesem imádja a birka pörkölgyét. Itt azok az ízek vannak, akik szeretik a magyaros ízeket és a gasztronómiának ezt a fajtáját, azok rajongók lesznek, ugyanis ilyet nem eszel sehol. Én is megfőzök bármit, csak az a bajom pacalra, hogy elkezdem csinálni, és mire a végénre érek, addigra már elmegy tőle a kedvem, mert megtelek az illatokkal, meg a rengeteg munkával. És a Géza ezt a folyamatot hál' Istennek, meg nem is tudnék ilyet főzni, mert itt van egy olyan ízvilág, egy olyan speciális ízvilág, ami nem köszön vissza sehol.
1: Aha. Mi az, amit most rendeltél, ha nem tudok? Mit pakoltál be a kocsiba?
2: Azt majd elmondom neked, hogy még a hűtőben van még mindig 3 pacal meg egy birka, egy fagyasztóban legutóbbi. Most pacalt kértem tőle, birkát, és kaptam ajándékba Gézaféle burgert, ami tulajdonképpen sülcsülök, és speciális szósza, és össze van téve mindenféle finomságokkal, szalonnával, meg zöldségekkel. Tehát egy olyan burger van, amit a Gézaféle burger, ugye, ami megint csak egyedi.
1: Ugye ő cigány séfnek mondja magát, ami fedi a valóságot, voltunk az éttermében. Mi jellemző a cigány konyhára általában? Tehát mennyire, nagyon fűszeres, sok hús, átadom a szót.
2: Igen, hát a cigány konyha egy speciális konyha. Nekem nagyon jó barátom Bódi Guszti is, meg hát ugye a zenészek közt, akik hiába sváb vérem van, ugye svábok közt nőttem fel, de például rengetegen szeretik ezt a fajta ízlésvilágot. Tehát a cigánykonyha sokkal több, töményebb fűszerezés, olyan erős fűszerezés, hogy már szinte bántó lehet, mert van, akinek ez bántó, illetve a húsos ételek nagyon-nagyon előnyben vannak. És arról nem beszélve, hogy olyan szintű mennyiséget főznek mindig, ami olyan nem létezik, hogy náluk valaki éhen marad. Meg a Gézának ez a drága jó szíve, ami van. Tehát az, hogy ember ne menjen el úgy az étterme mellett, aki éhes, hogy ne kínálja meg. A Árvíz volt, elsőként jött fel a csapatával főzni. Most például egy polgármester azt mondja, beszéltem, aki engem ajánlott, ott lesz a településen egy rendezvény, és azzal kezdte, hogy a Géza, az Ásos Géza, ez egy olyan drága ember, ő annyira szereti, mert olyan sokat segített már nekik a településen, kitelepül, a szegényeknek ad ételt, azt mondja, hogy ő valami fény kíséri a Gézát. Ezt mondta a polgármester azt, hogy ma délelőtt. És ez olyan jó volt hallani, mert az általános szeretet, ami, és az, hogy ő hova jutott el és honnan, és szerintem ez egy példaértékű dolog, és mindannyian csak nézhetünk egyet, és kezet foghatunk vele.
1: Ezért is beszélgetünk vele mindjárt. No, egy utolsó kérdés. Igen. Egyszer azt mondta, hogy a cigánykonyha ismérve húst hússal, és még egy kicsike hús. Meddig bírnád ki mondjuk hús nélkül? Tudnál-e mondjuk egy hónapig vegetáriánus, tehát hús nélkül étrenden létezni?
2: Hát ez pont jótól kérdezett, hiszen én cupák függő vagyok. De hát persze, imádom a zöldségeket, de valóban nekem a hús az elengedhetetlen, és főleg az ízek. Tehát én az ízes dolgokat szeretem. Az íz nélküli ételektől rosszul vagyok. Tehát amikor látom, hogy el van készítve egy étel jó alapanyagokból, és nincs íze, akkor minek eszünk? Tehát nincs értem, akkor eszem finom zöld, imádom a karfiót, imádom a zöldségeket, például van, amikor csinálok egy zöldség pörköltet, amikor nem akarok annyira húsos kaját enni, de azt meg úgy megfűszerezem, hogy észre se veszem, hogy hiányzik belőle a hús egy-két napig, utána természetesen már rámegyünk.
1: Szerintem a kedves hallgatók is megéheztek a csocsász, mint kell kívánni, jó étvágyt kívánok ezekhez.
2: Nagyon szépen, köszönöm,
1: hogy rendelkezésre álltál, és a Bőség kosarába csocsászt üdvözöltük, zene aztán folytatjuk Gézával ismét.

szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. Manna.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Ismételten remek zenék után, kedves hallgató, most már tudjuk, hogy Csocs ezt mit visz haza a pakjában, illetve hogy meddig bírja ki hús nélkül. Ugye egyszer megkérdeztem tőledem egyszer, amikor találkoztunk 10 éve, hogy mi a cigány konyhának az összefoglalása. Azt mondtad, hogy húst hússal, és még egy kicsike hús. Te magad meddig bírnád ki mondjuk hús nélkül?
2: A helyzet a következő, hogy én azért mostanában én azért úgy kezdek telítődni egy kicsit, illetve azért eltelt 15 év, vagy 13 év, amióta nem találkoztunk, és sose hittem el, szegény apósom mondta mindig, hogy fiam, egy idő után az ember visszavesz a kajából, mert ahogy idősödik, nem is bír annyit enni, meg egy kicsit úgy telítődik, és tehát jelen pillanatban 47 éves leszek októberben, hogyha az Isten is úgy akarja, amilyen ne akarna, tehát valójában igaz az, hogy az ember egy nagyon picikét kevesebbet, és néha már most én is úgy vagyok vele, hogy már most néha egy jó saláta esténként jobban esik, mert reggel könnyebb a felkelés, mint egy töltött káposzta, mondjuk, de viszont egy hétvégi átmulatott éjszaka közben viszont azért az a töltött káposzta néha jól jön. Visszatérve arra, hogy meddig bírnám ki hús nélkül, már most én úgy gondolom, hogy elég sokáig kibírnám, mert vannak azok a vendégeim, akik nagyon-nagyon jó vendégek, nagyon sokat járnak hozzánk, és valamilyen szinten én úgy gondolom, hogy tehát nem csinálok sok olyan ételt, hogy újra gondolom, hanem megcsinálok olyan ételt, amit idáig nem csináltam meg. Mondjuk egy tökfőzeléket megcsinálok gézásan, vagy megcsinálok egy tojáslevest gézásan.
1: Na, mi ez a tökfőzelék gézásan?
2: Igazából az annyi a lényege, hogy mintha pörköltet főznék, teszem föl a tökfőzeléket, annyi, hogy a hagymát, amikor lepirítom, akkor ugye mivel, hogy a tök az elég hamar fő, akkor azt leturmixoljuk a hagymát, elkészítjük, és akkor utána tejföl, élő kapor, és akkor egy olyan teljesen olyan jó folyós, nem nagyon sűrű, nem csomós. Én emlékszem rá régen a menzán, amikor még 89-ben meg 90-ben még napköziben jártam, ott azért volt olyan tök főzelék, hogy hát nem tudtuk eldönteni, hogy most ebbe hógolyó van, vagy nem tudjuk, hogy mi volt benne, mert ott ökölnyi méretű csomók voltak benne, nem ettük meg, nem szerettük. Azokat az ételeket, amiket régen például nem ettem meg, most és mondjuk főzöm napi menübe vagy napi ajánlatba, előszeretettel fogyasztom, és a legnagyobb poén az egészben, hogy például a többi kolléga is, hogy hát ők régen nem ették meg a feles borsó főzeléket. Hozzá kell tenni, ugye, hogy nekem a kollégáim az többnyire cigány emberekből áll, illetve a szűk...
1: Vedd fel, közben megrendelés van, nyugodtan, persze egy élő műsor, nyugodtan vedd fel.
3: Ásós Géza.
1: Közben Géza felvesz a rendelést, tehát ugye itt arról van szó, hogy sokat fejlődött az ő konyhája is. A békési cigány vendégős telefonál most, tartunk egy rövid szünetet, aztán folytatjuk Gézával innen. Igen, fontos telefon után vagyunk, mert ugye újabb expanzióban, bővülésben a cég. Hány helyen van jelen a Kira vendéglő, a cigánykonyha?
2: A Kira vendéglő jelen pillanatban működik Békésen. A régi helyen, ahol voltál, az most éppen, tehát az már 3 éve úgymond nem működik, mert átvettük a város legnagyobb éttermét. A régen Dübögőnek hívták, most már régi Dübögő és Kira vendéglő, ez igazából egy ilyen közel 200 fő befogadására alkalmas hely, ami mellett van még egy pizzéria is, annak maradt a régi neve, mert most egy cigány vendéglő, cigány pizza azért nem nagyon létezik, vagy ha létezik is, akkor az művésznév inkább.
1: Az egy bodag alapú valami.
2: Így van, nem, nincs, azt működtetjük, fiatalok dolgoznak benne, illetve a gyerekeimnek a fennhatósága, a gyerekeimnek a fennhatósága alá tartozik, és ők elég sokat dolgoznak benne. Illetve van nekünk most már Gyulán, illetve Békés Csabán a Tesco-ba egy, tehát igazából mondhatom rá, hogy étterem, mert szerintem a Tesco-k világában talán nem merem 100%-ra mondani, de talán mi vagyunk az egyetlenek olyanok, akiknél fémevőeszköz, üvegpohár, porcelántányér, és megterítve vár az asztal.
1: Na, innen folytatjuk el, és mennyire jó ez, mennyire utálom én a műanyag villát, a műanyag kanálat, hogy kedves hallgatók, a bőségkosárban még beszélgetünk egy társas Gézával, most azonban zenélünk egyet.

0: Ez a Bőségkosara.
1: Manna FM.
2: Remekek voltak a zenék, kedves hallgatók, folytatom Ásos Gézával való beszélgetésünket. Géza, aki téged meg akar hívni vendégségbe, az mivel készüljön? De félnek téged meghívni az emberek, hiszen ott van minden a kezedben, minden íz.
3: Igazából olyan sokat vendégségben nem járok, ugye időm se nagyon engedi, hanem igazából nekem a szüleim, illetve az anyósom az, aki például minden hétfőn ő főz, ott kötelező az ebéd, és mondjuk 10 hétfőből 9 és fél hétfőn tyúk a menü, nekem az az egyik kedvenc ételem, a tyúk főve, sütve, rántva, pörköltnek, minden formába megeszem, az az egyik kedvenc ételem, illetve nekem, ami nagyon-nagyon kedvenc étel, meg nagyon szeretem, az egyszerű ételeket. Nagyon szeretem a csirkefarhátat például, vagy a csirke aprólékból készült levest, a lábat, a farhátot, a nyakat, a szárnyat. Nagyon-nagyon szeretem, illetve ami engem nagyon-nagyon tud tehát tudom értékelni, amikor azt látom, hogy nagyon nagy szeretettel várnak. És hogyha nem vagyok éhes, akkor is eszem, mert egy szakácsnak, egy ételkészítő embernek a legnagyobb dicsérete az, nem amikor szóval dicsérik, hanem amikor esznek az ételből, vagy megeszik az ételt.
2: Úgy emlékszem, hogy nemrég, vagy jó pár éve Brüsszelben is kín voltál. Kivitt egy képviselő. Ott mi volt a menü? Ott főztél, vitt egy kész ételt ki. Emlékszem, még erre voltál kín Brüsszelben, igaz?
3: Hú, gyerekek. Inkább nem mondok semmit.
2: Mi a baj?
3: Én szerintem a világ legrosszabb rántott húsát tettem Brüsszelbe. Tehát félelmetes,
2: hogy... Te főzni mentél ki.
3: Nem, hanem engem meghívtak egy cigány vállalkozók európai konferenciájára, úgy, hogy előbb vendégnek hívtak, és két nap múlva megkaptam egy e-mailt, hogy hát akkor előadónak is szeretnének. És akkor elvállaltam, mondtam igazából egy beszédet, kint voltam két vagy három napig a feleségemmel együtt, és ugye, tehát esténként mindig valamelyik étterembe elvittek bennünket enni, és hát én nagyon őszinte vagyok, vagy rossz helyre vittek Brüsszelbe enni, vagy tényleg minden. Tehát három étterembe ettünk, bocsánat, négybe, egyikbe magamtól mentem el, libanoni étterembe mentem el, ott úgy néztek ki a vendégek, mint tudod, van a Eddie Murphy film, Amerikából jöttem. Ugyanolyan ruhába volt felöltözve a vendégeknek a 90%-a, és én voltam a legfehérebb. Mindenki is, és a feleségem mondta is, hogy te jó Isten, hova hoztál. Tehát én nagyon jól éreztem magam, én ettem bárányt, meg mindent, úgyhogy nagyon, ott viszont tűrhető volt a kaja. A gyerekeknek ott állítólag a népi jeledel a rántott szelet, meg a sült krumpli, de ott esküszöm neked, hogy nagyon sok ilyen nagyüzemi krumpli kint minőséginek számítana, amit itthon lehet kapni Magyarországon. Eláztatott, elég, nagyon-nagyon, tehát számomra abszolút csalódás volt.
2: Fegye homály, akkor zárjuk ezt a műsort egy jóval. Mi

0: volt-e néhány olyan kellemes megjegyzés, vagy dicséret, ami kellemes, a szószoros értelemben szíven üntött, szíven simogatott téged? Egy-két vélemény, hogy nem úgy érzel, és akkor jött valami, van-e ilyen a fejedbe most?
1: Ez örökre megmarad. Ez egy közel 10 évvel ezelőtt, vagy 12 évvel ezelőtt történt Szegeden, Széchenyi tér. Ezt elmondtam már szerintem több interjúban. Szegeden egy Hungarikum nevezetű fesztiválon állt a sor, este volt már, de tényleg hál' Istennek nagyon szépen pörgött minden, és egyetemista lányok megettek, továbbálltak, és egy óra múlva hál' Istennek ugyanúgy állt a sor, és akkor én nem beszéltem, esküszöm, nem kértem a lánytól, meg nem mondtam semmit neki, igazából én mindenkivel beszélgetek, akit kiszolgálok, és a végén megállt, ahogy elment, újra visszajött, és megállt a sor közepén, és torka szakadtából nem volt részeg a lány, elkezdte kiabálni, hogy Ásós Géza töltött káposztája jobb, mint a szex. Úgyhogy szerintem ez életem egyik legjobb, legnagyobb, illetve legemlékezetesebb dicsérete volt, és ezt nagyon sokan alá támasztják, mert ugye nagyon sokan ott álltak a sorba.
0: Na, én meg azt mondom búcsúzóra, hogy jó egy olyan országban élni, amelynek van egy Ásós Gézája. Hallottátok, hol lehet vele találkozni? Budapesten is, a Facebookon, aki követ, sokan követnek téged azért.
1: Nagyon sokan, hála a jó Istennek, kira vendéglő, aki tud kövessen be. Köszönöm szépen.
0: Igen, és megkóstolni lehet, ide kell jönni, kell, haza kell vinni, meg kell kóstolni, és talán az a szív, az a lélek is kijön az ételekből, amit Géza beletesz. Szerintem még találkozunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Ez egy gyors rendezvú, gyorsan lebeszéltük, látom a Facebookon, de megértem, mert most is jókat mondtál nekünk. Köszönöm szépen, Géza, hajrá!
1: Én köszönöm a lehetőséget, és csókoltatunk mindenkit, hajrá, békés!

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
1: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdes rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
2: Reklám hangzott el.
5: Fokozódnak az orosz energetikai célpontok elleni támadások, kevesebb közterületi hirdetés lehet a nagyvárosokban. Folytatódik a napos meleg idő eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Ukrán dróntámadás érte az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár kormányzója megerősítette, hogy a pilóta nélküli eszközök, amint egy 6 milliós város ellen irányultak. Megsérült a környékbeli olajterminál, ahol tűz ütött ki. Az ukrán hadsereg támadást indított egy a Finnöbölben lévő kikötő ellen is. Ukrajna az utóbbi időben fokozta az orosz energetikai célpontok elleni dróntámadásokat, melyek következtében Oroszország egyes részein üzemanyaghiány alakult ki. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, miután lehűlt a Duna, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy héten. Több mint 18 milliárd forint közpénzt kapott eddig Áder János volt köztársasági elnök alapítványa, miközben a 10 hazai nemzeti park ennek a pénznek a töredékéből működik évente. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a Kék Bolygó alapítvány forrásaiból luxusvillát vettek és ismerősöket fizettek ki. A korábbi köztársasági elnök visszautasította a vádakat. Felszólította a kormányfőt, hogy legkésőbb hétfőig mutassa be a bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot. Magyar Péter erre reagálva közölte. Áder János egy 720 négyzetméteres, állami pénzen felújított villában lakik, miközben két saját rózsadombi ingatlana is van. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is korlátozzák a közterületi hirdetések számát. Szeged és Békés Csaba város vezetői is arról számoltak be, hogy a közeljövőben módosítani fogják a településkép védelméről szóló rendeletet, ami szabályozza a plakáthelyek számát is. Kaposváron már évekkel ezelőtt minimálisra csökkentették a hirdetéseket. Budapesten múlt héten döntött a közgyűlés a plakáthelyek radikális csökkentéséről. A közel-keleti válság bizonytalanságai ellenére is 2%-kal nőtt a nemzetközi turisták száma 2026 első negyedévében, állapította meg jelentésében az ENSZ turisztikai világszervezete. Ebben az időszakban mintegy 307 millióan utaztak külföldre. A legdinamikusabb bővülést Európa és Afrika régiója produkálta. Sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fok, este 18-25 fok lesz. Hasonló idő lesz holnap is, de helyenként egy-egy zápor vagy zivatar már előfordulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával.
2: 98.6 Manna FM. Lélekszörf.

0: Péter Petrával, Manna FM.
1: Ez a 98.6 Manna FM Lélekszörf című műsora 2026. július 4-én. Szakértő vendégem Antóni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogság tréner, a Boldogság két lépésben című könyv szerzője, akivel most, hát így szépen stílusosan július 4-én, az amerikai függetlenség napján a szabadságról beszélgetünk. Áttételesen, átvitt értelemben és a szó szoros értelmében is, tehát minden aspektusban megvizsgáljuk ezt, mert hogy nem csak július 4-én, de a teljes nyáridőben ez nagyon fontos. Szia Nelly, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, örülök, hogy itt lehetek.
1: Hogyha alapjaiban vizsgáljuk a szabadság szót, mit jelent ez az ember életére nézve egy coach szemszögéből?
2: Köszönöm, hogy pontosítottál, mert erre is körülbelül 8 milliárd válaszom lehetne, mint ahogy a boldogságra, hogy mi is, mert hogy egyénileg hogyan éljük meg, ez nagyon, nagyon különböző. De alapvetőleg a coach szemszögéből azt hiszem, hogy talán a szabadság az a fajta boldogság állapot, amiben azt érezzük, hogy önmagunk lehetünk maradéktalanul, mindenféle félelem nélkül, anélkül, hogy attól kéne félnünk, rettegnünk, vagy tartanunk, hogy bármilyen negatív következménye lesz ránk nézve annak, amit mondunk vagy teszünk. Létezik egyébként a pszichológiában egy ilyen fogalom, ugye a pszichológiai biztonság fogalma, ami alapvetőleg meghatározza a szabadsághoz való viszonyunkat is, hiszen amikor azt érezzük, hogy egy olyan közegben vagyunk, ahol biztonságban vagyunk, ahol pszichológiailag biztonságos minden, ahol tehetjük, amit ténylegesen szeretnénk, és most nyilván ne úgy értsük ezt, hogy bármit és bármilyen negatív dolgot, hanem hogy őszintén adhatjuk saját magunkat, akkor egy ilyen közegben megélhetjük ezt a szabadságérzést, azt élhetjük, hogy felszabadultak vagyunk, hogy könnyedek vagyunk, hogy bátran, merészen, akár új ötleteket, új nézőpontokat is merünk megosztani másokkal, ami egyébként nagyon ritka, sajnos.
1: A középiskolai irodalom tanárom azt mondta egyszer az egyik órán, hogy a szabadság az a felismert szükségszerűség. Ehhez mit szólsz? Anélkül, hogy nagyon filozófiába mennénk át, de ez azért egy érdekes mondat.
2: Ha a szükségszerűséget ő úgy érti, hogy a szükségleteink felismerése, akkor teljes mértékben egyet tudok érteni. Ugyanis, hogyha csak a Maslow piramisra gondolunk, és ugye felfedezzük a különböző rétegeinket, a szükségleteink különböző rétegeit, és túl tudunk lépni az olyan alapvető dolgokon, mint a fizikai biztonságunk, fizikai igényeinknek a kielégítése, és el tudunk jutni akár adott esetben az önmegvalósítás szintjéig, ugye, ami a legtetején van, akkor azt kell mondjam, hogy ebből a szempontból abszolút igaza lehet az irodalom tanárodnak. Szerintem, amikor felismerjük azt, hogy illetve először beazonosítjuk azt, hogy mi az, amire szükségünk van, és amikor felismerjük azt, hogy ezt az adott közegben hogyan tehetjük meg, hogyan érhetjük el, és aztán túlnőve mindezen, cselekvésben valóban meg is tudjuk teremteni magunk számára, akkor érjük el szerintem azt a fajta szabad érzést, azt a fajta szabad életet, vagy inkább azt mondom, hogy békjó nélküli korlátok, negatív korlátok nélküli életet, amire szerintem mindannyian vágyunk.
1: Hogyan tudjuk megakadályozni a saját szabadságunkat? Az önszabotásról fogunk beszélgetni a következőkben. Szakértő vendégem a mai műsorban Antóni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogság tréner. Miért fontos a szabadság? Erről szól a mai műsor. Hamarosan folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM. Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

0: Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Miért fontos a szabadság? Erről szól a mai műsor. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogság tréner, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője. És ígértem, hogy onnan folytatjuk, hogy a szabadságot meg is tudjuk akadályozni önmagunknak is. Önszabotás. Mit jelent ez pontosan? Honnan jönnek ezek a korlátozó hiedelmeink, a korlátozó mondataink, esetleg megerősítéseink? Meddig kell visszamenni ahhoz, hogy megtaláljuk azt a valós sikeredet sejtet, amiből ez a menet elindult?
3: Egészen a gyerekkorig, és nyilván a nagyon kicsi gyerekkorig kell visszamennünk, mert ha belegondolunk abba, hogy amikor a szüleink ránk szólnak, és ha visszatudunk emlékezni még talán az első olyan alkalomra, amikor mi elkezdtünk tényleg egy ilyen belső feszültséget érezni ezzel kapcsolatban, majd nagyon gyorsan korrigálni azért, hogy megfeleljünk az ő elvárásoknak, az elég korán történik. Adott esetben akár már ugye a bölcsödében, hiszen hogyha egy pici gyereket beraknak egy olyan közegbe, mint amilyen a bölcsöde, óvoda, ahol a szocializáció, mert másokkal együtt, az együttműködésben, és az együtt vagyunk, és közösek a szabályaink és a megéréseink keretrendszerben működik, ott elindul az, hogy viselkednem kell, alkalmazkodnom kell, azt kell tennem, amit a felnőttek, az erősebbek, a nagyobbak mondanak nekem, vagy amit adott esetben, abban a kis közegben, a nálamnál erősebb, vagy nagyobb, hangú adott esetben diktál.
2: Hogyha ezeket számba vesszük, ha ezekre éberek vagyunk, hogyha ezekkel tisztában vagyunk, az már szerintem az első és a legfontosabb lépés, és onnantól kezdve talán egy kicsit könnyebb már azt is szortírozni, hogy mi az, ami valódi szabadságért megtett lépés részemről, és mi az, amit esetleg más kedvéért teszek.
3: Gyerekkorban egyébként alapvetőleg mindannyian úgy születünk, illetve úgy próbálunk minőségében működni, hogy szabadok legyünk. Mire megtanuljuk, hogy egyébként vannak olyan szabályok, amelyeket akkor is be kell tartanunk, hogyha azokkal nem értünk egyet, vagy adott esetben fokozzák a belső feszültségünket. Addigra vagyunk annyira érettek, és talán mondhatjuk így, az iskola lesz az időszak, hogy már azzal is szembesülünk, a belső érzéseinket beazonosítva, hogy ezt az egész állapotot szeretjük-e vagy sem. Uh-huh. És szerintem az a fajta tudati állapot, amikor azt mondom, hogy nem érzem magam jól ebben a közegben, számomra ez a szabály ez elfogadhatatlan. Én nem így működöm, vagy nem így szeretnék működni, az egy felismerés, és az egy nagyon klassz dolog, hogyha ez nagyon korán érkezik meg hozzánk, de azt kell mondjam, és ez tapasztalati úton szerintem mindenki talán egyet tud érteni, sokkal később érkezik el hozzánk, hogy cselekvésben ellen tudjunk állni. Mert egyszerűen annyira erős a ránk gyakorolt hatás, a külső környezet hatása, a felnőttek, és az a szocializációs folyamat, amin keresztül megyünk, hogy ellenállóként, mondjuk például a tínédzserkorban, ugye ezért tapasztaljuk azt, hogy a tínédzserek nagyon ellenállóak, még csak ilyen dacban tud megnyilvánulni, vagy abban tud megnyilvánulni, hogy nem is kész, vagy becsapom az ajtót rád, vagy elkezdünk veszekedni, de önmagamat valójában képviselni, kiállni a saját igazamért, meg kijelölni azokat a határokat, amin belül én jól érzem magam, és ezek szabadságot adnak számomra, csak jóval később kezdjük el gyakorolni.
2: Az is nagyon lényeges dolog egyébként, hogy ha elkezdünk vizsgálódni ezzel kapcsolatban, és elkezdjük nézni a gyerekkorunkat, akkor megtaláljuk azt is, hogy ezért gyerekkorban, függetlenül azoktól, vagy mindazok mellett, amiket elmondtál, meg mindazok mellett, amiket tudunk, hiszen látjuk, hogy hogyan működnek a gyerekek, mégis nagyon szabadok tudtunk lenni gyerekkorban. Mert nem kérdőjeleztük meg saját magunkat.
3: És ez egy nagyon fontos dolog, amit most mondasz. Mert ugye az önszabotás valójában arról szól, felismerem, mire van szükségem, pontosan látom, hogy az, amit velem próbálnak csinálni, vagy csináltatni, az nem az, amit én szeretnék. Látom a határaimat, hogy meddig szeretnék menni, és azokat a korlátokat is, amelyek megakadályozzak, hogy addig elmenjek. De ugye azzal, hogy felvállalom saját magam, és önazonos módon hozok egy döntést, na onnan kezdődik az egész. Onnan kezdődik, hogy szabad vagyok, és szabadnak érzem magam.
2: Miért fontos a szabadság? Erről beszélgetünk ma. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, és azzal folytatjuk majd, hogy vajon hányszor kell nemet mondanom ahhoz, hogy szabad legyek. A Lélekszörf hamarosan folytatódik.
0: 98.6 Manna FM. Lélekszörf.
1: Hamarosan folytatjuk.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Miért fontos a szabadság? Erről beszélgetünk ma. A szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner. Hányszor kell nemet mondanom ahhoz, hogy szabad legyek? És akkor most beszéljünk itt a nemetmondás fontosságáról is.
2: Én az egyetemen is oktatok, és ott alapvetőleg ez egy állandóan előkerülő téma, ez a nemetmondás, vagy a nem önzőség. Mondjuk magamat úgy képviselni, hogy a másikra nemet mondok. De szerintem mi is számtalanszor beszélgettünk már erről a témáról, és megállapítottuk, hogy az a sok-sok igen, amit másoknak mondunk, az sok-sok nemmel egyenlő saját magunkra vonatkoztatva. Uh-huh. És mégis, mert hogy azt hiszük, hogy így vagyunk szerethetők, így fogadnak el bennünket, a mi dolgunk az, hogy alkalmazkodjunk, és ugye azok, akik született people pleaserek, akik mindig, mindig arra törekednek, hogy mások kedvében járjanak, akik nem akartam mondani, de egyébként én is nagyon sokáig. Igen, nagyon ismerős. Szóval mi valahogy azt gondoljuk, hogy mindig a másikra kell először tekintettel lennünk, és mindig a másikért kell tennünk. Éppen ezért mondunk saját magunkra nagyon ritkán igent. Például nincs kedvem elmenni, mert most éppen meleg van, mert éppen most nagyon meleg van, mondjuk valahova sétálni, vagy kirándulni.
1: De meg se kell indokolnom, akkor... igazából. Meg se kéne indokolnom, nem?
2: Igen, de azonnal elkezdünk magyarázkodni. Tehát ez olyan, mint hogyha te jó ég, akkor vagyok transzparens, és akkor leszek továbbra is szerethető, és akkor tudom megőrizni a közöttünk lévő jó kapcsolódást, ugye ez a felfogásunk, hogyha nagyon gyorsan mellé teszem, hogy azért mert. És közben, ahogy te mondod, valóban így van, nem kellene magyarázkodnunk, ugye ez egyébként is magyarázkodásnak tűnik sokszor, sok esetben, de mégis megtesszük, mert azt mondjuk, hogy nekem így könnyebb, a lelkem valahogy így könnyebben tud idomulni a helyzethez, és a másiknál talán megértésre fogok lenni akkor, hogy elmondom, hogy miért. Egyszerűen így működünk.
1: Tehát, tehát a megértés a lényeg, na, csak kinyögöm végre. Vagy ez elfogadás a lényeg? Oda-vissza?
2: Én abban hiszek ma már, és én igyekszem így kapcsolódni mindenkivel, főleg a mély és számomra is nagyon fontos kapcsolatokban igyekszem a teljes megértéssel, és úgy kapcsolódni a másikhoz, hogy ne legyenek bennem alapvető fel.

0: velem időt tölteni, hanem egyszerűen most ehhez a programhoz nincs kedved.
1: De akkor honnan van az emberekben mégis a legtöbbször sértettség emiatt, ha nemet mondanak nekik?
0: Innen, hogy azt hiszük, hogy ránk mondanak nemet, és nem arra.
1: Tehát, hogy én nem kellek. Aha.
0: Így van. Tehát visszautasítottság érzésével éljük meg az összes olyan helyzetet, amit alapvetőleg csak tényleg a puszta tény szintjén, vagy puszta tények szintjén a másik egyébként az adott dologra mondott, és nem ránk. Egyszerűen azonnal jön, mert egyből találgatunk, azonnal elkezdjük, hogy biztos azért mondja, mert nem akar velem lenni, biztos azért mondja, mert nem kedvel engem, vagy velem van a baj, valami probléma van a kettőnk kapcsolatával. Ez a fajta belső bizonytalanság ezt tudja kiütni egyébként, ezt az egyébként egészséges kapcsolódást.
1: Miért fontos a szabadság? Erről beszélgetünk ma. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, és amíg szétszálazzuk ezt a témát, akkor érdemes végig gondolni azt, hogy ezt hány aspektusból tehetjük, és meg is fogjuk tenni egyébként, mert nem csak a tényleges, hanem az átvitt értelemben veendő szabadságról is beszélgetünk, de most majd azzal fogjuk folytatni, hogy vajon lehet-e korlátok nélkül élni? Ha megtalálom a szabadságomat magamban, hogy számomra mi az, akkor tudunk-e korlátok nélkül élni, és hol jön el az a pont, amikor rájövök, hogy én ezt megengedhetem magamnak? Ezzel folytatjuk.
2: 98.6 Manna FM. Lélekszörf.
3: Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Miért fontos a szabadság? Erről szól a mai műsor. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner. Ígértem, hogy azzal folytatjuk, hogy vajon lehet-e korlátok nélkül élni.
3: Lehet, és bizonyos értelemben szükség is van arra, hogy korlátok nélkül, és akkor most tényleg csak nagyon idézőjelbe

0: éppen ezt éljük az életünket. De ha picit még visszamegyünk, és arról kezdünk először beszélgetni, hogy miért fontosak a korlátok és a szabályok, akkor szerintem mindenki számára világos lesz, hogy mondjuk ha nem lennének, nem tudom, közlekedési lámpák, vagy útjelzések, és a többi, és a többi, vagy ha mindenki azt tehetné, amit akar, akkor, amikor akarja, akkor egy hatalmas káosz lenne ez a világ. Uh-huh. Tehát szabályokra, korlátokra szükség van, de olyanokra, amelyek egyébként védenek bennünket egyértelműen, is védik a közösségünket, élhető életet biztosítanak. De számtalan olyan szabály van, és szerintem ezzel napi szinten találkozunk, ami teljesen értelmetlen. És ezeket valahogy görcsös módon nem merjük elengedni. Valahogy azt érzem, hogy nem merünk eltávolodni ezektől a szabályoktól, vagy szabályrendszerektől, holott már réges-régen lejárt a szavatosságuk. Szóval valahol megtalálni a kettő között azt az igazi arany középutat, hogy kell is szabály, jó is, ha van szabály, persze értelmes szabály legyen, ami megkönnyíti az életemet és az egymással való kapcsolódásunkat, de ugyanakkor ad elég teret ahhoz, hogy én ugyanolyan szabadon és boldogan és kiegyensúlyozottan tudjak élni, mint bárki, aki azt gondolja, hogy megengedheti magának. Na ez nagyon nehéz valamiért.
1: Hogyan tudjuk kifejleszteni magunkban azt az egészséges szintet, amikor az ember képes elkezdeni gondolkodni önmagán egy kicsit másképp, érted, hogy mire gondolok? Tehát amikor magammal kapcsolatban felteszek kérdéseket, mert ez is a szabadság, hogy magamat felszabadítom az alól, a séma alól, amilyen működésre magammal kapcsolatban általában gondolni szoktam. Nem tudom érthetően, amit kérdezni szeretnék, remélem, hogy igen.
0: Igen, magunkat felszabadítani egyébként szerintem mindenkinek úgy a kötelessége. Most lehet, hogy furán hangzik, de hogy más nem fogja megtenni helyettünk, inkább akkor így mondom. Tehát, hogy amikor azt mondom, hogy nekem szükségem volna egy nagyon egyszerű példával arra, hogy a párom levigye a szemetet. Ha nem kommunikálom az én igényemet, akkor nem biztos, hogy a párom ki fogja helyettem találni. És ez számtalan olyan példa, emögé számtalan olyan példát fel lehet sorolni, ami mind ugyanafelé mutat, hogy elkezdjük magunkban tematizálni ezeket a dolgokat, és elkezdjük a feltételezéseink alapján élni az életünket, és valóban beskatujázzuk a kapcsolódásainkat, és feltételezések alapján azt gondoljuk, hogy a másik nem akar nekünk például segíteni. Elképesztő felszabadító érzés, ha azt mondjuk, hogy felismerem, hogy nekem mire van szükségem, hogy ugye itt van egy igény felismerés. A következő lépés, okay, szeretném, ha a másik nekem ebben segítene, szuper, nagyon jó, mire van szükségem, hogy ez az erőforrásoknak a bevonzása a folyamatba. De ha az erőforrások maguktól nem érkeznek meg, viszont tudom, hogy elérhetőek ezek az erőforrások, mert alapvetőleg azért a párom szívesen segít, akkor kommunikáljak, könyörgöm. Tehát akkor vegyem elő azt a néhány kifejezést, amire szükség van ahhoz, hogy a másik megértse, hogy mit szeretnék. Sokszor az emberek azt gondolják, hogy nem tudom, mindenki tud olvasni a másikban, pedig ez nem így van. És emiatt rengeteg félreértésünk van, és nagyon felszabadító az érzés, amikor rájövünk arra, hogy tulajdonképpen nem volt másra szükség, mint arra, hogy elmondjam, hogy mit szeretnék, és a másik azonnal ott termett, és már is megtörténik, amit szerettem volna.
1: A szabadságról beszélgetünk, miért fontos a szabadság átvitt értelemben és a szószoros értelmében is. Erről szól a mai Lélekszörf. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, és azzal folytatjuk majd a Lélekszörf második órájában, hogy vajon miért sértő, vagy bántó, vagy érthetetlen mások, vagy sokak számára az én szabadságom, hogyha én szabadnak érzem magam, és így is viselkedem, vagy egyszerűen elkezdek a szabadságom felé menni, és másképp viselkedni, mint korábban. Ezzel folytatjuk.
2: 98.6 Manna FM. Lélekszörf.
3: Hamarosan folytatjuk.

0: GPS.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: Cross GPS.
2: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
3: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon. Elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Fokozódnak az orosz energetikai célpontok elleni támadások, korlátozzák a közterületi hirdetések számát. Folytatódik a napos meleg idő eső nélkül. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Ukrán dróntámadás érte az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár kormányzója megerősítette, hogy a pilóta nélküli eszközök a mintegy 6 milliós város ellen irányultak. Megsérült a környékbeli olajterminál, ahol tűz ütött ki. Az ukrán hadsereg támadást indított egy a Finnöbölben lévő kikötő ellen is. Ukrajna az utóbbi időben fokozta az orosz energetikai célpontok elleni dróntámadásokat, melyek következtében Oroszország egyes részein üzemanyaghiány alakult ki. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, miután lehűlt a Duna, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy héten. Több mint 18 milliárd forint közpénzt kapott eddig Áder János volt köztársasági elnök alapítványa, miközben a 10 hazai nemzeti park ennek a pénznek a töredékéből működik évente. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a Kék Bolygó alapítvány forrásaiból luxusvillát vettek és ismerősöket fizettek ki. A korábbi köztársasági elnök visszautasította a vádakat. Felszólította a kormányfőt, hogy legkésőbb hétfőig mutassa be a bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot. Magyar Péter erre reagálva közölte: Áder János egy 720 négyzetméteres, állami pénzen felújított villában lakik, miközben két saját rózsadombi ingatlana is van. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is korlátozzák a közterületi hirdetések számát. Szeged és Békés Csaba város vezetői is arról számoltak be, hogy a közeljövőben módosítani fogják a településkép védelméről szóló rendeletet, ami szabályozza a plakáthelyek számát is. Kaposváron már évekkel ezelőtt minimálisra csökkentették a hirdetéseket. Budapesten múlt héten döntött a közgyűlés a plakáthelyek radikális csökkentéséről. Megkezdődött Ali Hamenei Ayatollah, Irán volt legfőbb vallási és politikai vezetőjének gyászszertartása Teheránban. A csaknem egy héten át tartó megemlékezések első állomásán a fővárosban már kora reggel megnyitották az imatermet, ahol a február végén légitámadásban megölt vezető és családtagjai koporsója található. A beszédekben többen is kitértek az Egyesült Államok és Izrael felelősségére. A szertartásokon várhatóan 15-20 millióan vesznek majd részt.
1: Időjárás.
4: Sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fok, este 18-25 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Ez a Lélekszörf.
1: Péter Petrával.
0: 98.6 Manna FM. Lélekszörf.

0: Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Ez a 98.6 Manna FM Lélekszörf című műsora 2026. július 4-én. Miért fontos a szabadság? Erről beszélgetünk ma. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője. Szóval miért sértő, vagy érthetetlen, vagy bántó sokak számára az én szabadságom? Vagy hogyha én elkezdek a szabadságom felé menni, és elkezdek másképp viselkedni?
2: Ugyanabból a szempontból sértő vagy bántó mások számára, amiért mondjuk azt gondolom, hogy te azt gondolod. Uh-huh. Az emberek alapvetőleg szeretnének szabadok lenni. Mindenki szeretne, mindenki nyugodtan tegye rá a szívére a kezét, mindenki nagyon szeretne korlátok nélkül, illetve azokkal a korlátokkal élni, amelyekben legalább ők is benne vannak, mint társ korlátaikat megrajzoló. Szóval azt gondolom egyébként, hogy ilyenkor arra gondolhat a másik, hogy de jó neki, ő meg tudja tenni, én pedig nem. És ezzel a felismeréssel nagyon nehezen tudunk aztán lépni. Valahogy azt érezzük, hogy a fókuszunk kifelé irányul, mert a környezet, mert a munkahely, mert a főnököm, meg a társam, meg nekem nincsenek olyan lehetőségeim, meg mi szegény családból jöttünk, ha én ezt megtenném, akkor annak az lenne a következménye. Tehát olyan feltételezésekkel élünk, amelyek mindegyike egytől egyik kifelé mutat. Az az ember, aki viszont elkezdi a saját határait meghúzni, és azt kezdi élni, nem csak érezni, nem csak beazonosítani, hanem élni, hogy én így vagyok jól, én ezt szeretném csinálni, és ezzel senki más nem bántok egyébként, ő megfordítja ezt az irányt, és a fókuszát befelé, azaz saját maga felé fordítja. Mert odafigyel arra, hogy neki mik a szükségletei, és odafigyel arra, hogy a minimum rajta legyen a saját listáján. Tehát ha nem is legelől, és minden egyes helyzetben, de legalább léci legyen rajta.
1: Te hogy tapasztalod a saját ügyfélkörödben, vagy a saját környezetedben? Mennyire vagyunk erre képesek, nyitottak? Mennyire kell ezért megharcolni? Mennyire könnyen vagy nehezen megy ez?
2: Nagyon sokféle generációval foglalkozom, és nyilván a Z-generáció, aki már olyan fajta tudatossággal születhet, ami alapvetőleg hordozza magában ezt a nézőpontot, hogy az énnek is helye van, és szerepe van a saját életünkben. Valahogy rájuk az idősebb korosztály olyan felde szemmel tekint. Persze ő leteszi 8 óra a munkavégzés után a tollat, persze ő elmegy edzeni, persze ő most azt mondja, hogy neki esti programja van a barátaival, vagy a férjével, vagy a társával, és megtesz olyan dolgokat, kiveszi az ebédszünetet, kiveszi a szabadságot, és a többi, amit én nem teszek meg, mert szanaszét dolgozom magam, és míg az idősebb korosztálynál ugye a fő szempont az, hogy azért élek, hogy dolgozzak, addig ez az Z-generációnál pont fordítva van. Mindig azt szoktam mondani, hogy tényleg tegyük a szívünkre a kezünket. Az, amiről most én is beszélek velünk, veled beszélgetek, vagy amikről szoktam általában beszélni, azok mind olyan dolgok, amire mindannyian vágyunk, és most látjuk az élő példát, hogy van az a generáció, aki ezt meg is csinálja. Aha. Hát szerintem azt, hogy én is vagyok, és ez az élet, ez lehet, hogy ez az egy élet, amit most osztott a sors számomra, ezek a lapjaim, és a lehető legjobbat szeretném ebből kihozni a magam számára is, hogy aztán feltöltekezve másoknak is adhassak, mert azért nyilvánvalóan érzem én, hogy hol van a probléma, és miért olyan nagyon nehéz ezt aztán a cselekedetben gyakorolni, hogy azt gondolja az idősebb korosztály, hogy az önzőség, saját magamra gondolni, önzőség önmagammal lenni, önzőség én időben lenni, nem a családdal elmenni, nem a vacsorát kirakni, hanem hogy úgy lenni, vagy elmenni egyet sétálni egyedül, vagy akár nemet mondani mondjuk egy barátnak, amikor azt mondja, hogy menjünk el moziba. De értem én, hogy ez miért feszültség, nyilván egy teljesen másik generáció, egy másik kultúra, egy másik szocializáció, de közben otthon az az elképesztő hatalmas vágy a szabadság iránt, ami mindannyiunkban ott van, és amit annyira szeretnénk megvalósítani az életünkben, hogy aztán tesszük-e vagy nem, merjük-e vagy sem, na ez a döntés, ez fogja eldönteni, ez a döntés fogja elhozni, hogy igen vagy nem.
1: Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Lélekszörf mai szakértő vendége. vendége, miért fontos a szabadság, erről beszélgetünk ma, és azzal folytatjuk majd, hogy a szó szerinti értelmezést vesszük, miért fontos szabadságra menni. Akkor egyébként, ha nem megyek szabadságra, akkor nem vagyok szabad, tehát közben a hét, az év meg a hét összes többi napján rab volnék, idézőjelben, ugye maga a kifejezés jogossá teszi a kérdést, ezzel folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM, Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

0: Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Miért fontos a szabadság? Erről szól a mai műsor. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, akivel a szabadság fontosságára most nem áttételesen és átvitt értelemben, vagy lélek szempontból beszélgetünk, csak hanem arról is, hogy miért fontos a lelkünknek az, hogy konkrétan szabadságra menjünk, illetve hogyha rendre szabadságra kell mennünk, szabadságot kell kivennünk a hétköznapokból, akkor egyébként a hétköznapokban én rab vagyok.
3: Ú, de jó a kérdés, és igen, szabadságra mentem, kiveszem a szabadságom. Én azt élem meg, és egyébként sok éven keresztül a saját életemben is ugyanezt éltem meg. Jó, akkor most lehetek szabad ezen az egy héten, amikor kivettem a szabadságot, és nem tudtam erre mit kezdeni. Ugyanis a helyzet az, hogy az, aki rengeteget dolgozik, és állandóan hajszolja magát, eleve a szabadságra menetel ideje előtt, ugye ez tapasztalati úton szerintem így van mindenkivel, rettenetesen sok feladat van, próbálunk előre dolgozni, próbáljuk behozni azt a nem létező időveszteséget, azt amikor visszajövünk, és akkor ott vár minket az a rengeteg munka, esetleg csökkenthetjük. Aztán ugye gyakorlat azt mutatja, hogy mikor visszajövünk, akkor egyáltalán nem lett kevesebb a feladatunk, sőt, jóval több lett, mint előtte volt, szóval nem tudunk annyira előre dolgozni, de mi mégis hajtunk előtte. Ez egy olyan fizikai állapothoz vezet, fizikai, érzelmi és mentális állapothoz vezet, hogy a szabadságunk első minimum két napjában, de inkább azt mondom az első három napon nem tudunk leereszteni. Mert a testünk még nem érte utol azt a lassulási folyamatot, ami egyébként természetes módon el tudja hozni azt a belső békét, nyugalmat, harmóniát, amire szükségünk van ahhoz, hogy élvezhessük végre a kikapcsolódásunkat. Tehát még mindig benne vagyunk a munkában, és benne vagyunk abban az elképesztő pörgésben, amiből próbálunk kicsatlakozni. Az emberek általában nem mennek el 2-3-4 hétre szabadságra, nagyjából egy hétre szoktunk elmenni, aminek már az első 2-3 napját elvesztegettük, és sajnos az a helyzet, hogy a következő 2-3 napot is úgy szintén el fogjuk vesztegetni, talán egy vagy két napunk lesz, amit ténylegesen tudunk élvezni, mert akkor meg ugyanez zajlik bennünk, már ott vagyunk agyban, hogy mi fog minket várni, és elkezdünk arra ráhangolódni, érzelmileg, fizikailag kikapcsolódunk a békéből és a nyugalomból, és elkezdjük magunkat előre stresszelni, és elkezdjük magunkat felpörgetni.
2: Amikor nyaralni megyünk, most egy kicsit más irányból közelítsük ezt meg. Amikor nyaralni megyünk, vagy szabadságra megyünk, akkor nagyon sokszor érezzük azt, hogy oké, most akkor mindent muszáj hátrahagyni, most semmi mással nem fog foglalkozni, most akkor így lesz, úgy lesz, amúgy lesz. Nekem viszont mindig az jár a fejemben, most már, hát ilyen 20 éves koromban nyilván nem ez járt a fejemben, hogy mi lesz, ha visszajövök. Ezt hogyan tudjuk, ezt hogyan lehet kiütni a fejünkből, inkább így kérdezem. Hogy ne abban legyek a szabadságom, vagy a nyaralásom, vagy az utazásom, hogy milyen lesz, amikor visszajövök, hogy ugyanoda kell visszapottyannom.
3: Nagyon érdekes, és erre több tanulmány is van egyébként, hogy amikor hosszabb idő esik ki, és nem feltétlenül azért, mert szabadságra mentünk, hanem mondjuk betegek vagyunk, és ne legyünk betegek, de alapvetőleg a betegséget bevonzani is van egy ilyen meggyőződésem, hogy pontosan azért csináljuk, hogy kicsit kikapcsolódhassunk, vagy kicsit kicsekkolódhassunk. Még egy hosszabb időszak alatt, mint amilyen például az én lábtörésem volt januárban, amikor 6 hétig gipszben fekszel, nem nagyon tudsz mozogni, nem tudsz sehova menni, és nyilván be vagy idézővel zárva, akkor van egy ilyen érzete az embernek, hogy nem része annak a láncolatnak, ami az értékteremtés lánca, azaz nem csinál semmi értékeset, vagyis nincs joga ehhez az élethez, gyorsan csináljon valamit, hogy az értékessé váljon. És ez a fajta belső kényszer, ez a fajta belső félelem attól, hogy engem elfelejtenek, hogy nem vagyok elég jó, vagy nem leszek elég jó, vagy nem is fogok hiányozni adott esetben másoknak, ugye ez megteremti azt a helyzetet, hogy akár egy rövidebb szabadság alatt is azon gondolkozom, hogy csak ráírok, csak rátelefonálok, csak egy SMS, csak küldök egy gyors e-mailt, hogy jelezzem a külvilágnak, hogy én még itt vagyok, és fontos vagyok, és számíthatok rám, mert félünk, elképesztő módon félünk attól, hogyha kikapcsolódunk, akkor kicsatlakozunk ebből az értékláncból, kicsatlakozunk azoknak a köréből, akik, hát inkább azt mondom tévesen, de szerintünk, vagy sokak szerint minket értékelnek, és akkor fognak csak értékelni bennünket, hogyha teszünk valamit. Szóval ez a hasznosság érzése, ez az elég jó vagyok érzése, ez megint ugyanaz, a valóban tartozásunk, a munkahelyünk, az a munkahelyi közeg, az akkor lesz a miénk, sokak szerint, legalábbis ugye ez a belső félelem, ha teszek érte, és léci tegyek már érte szabadság alatt is. Szerintem ez elképesztően rossz.
2: Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogság tréner, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Vele beszélgetünk arról, hogy miért fontos a szabadság, és folytatjuk majd azzal, hogy hogyan tudjuk gyakorolni mindezt. Hogyan gyakoroljuk a saját szabadságunk felé vezető út lépéseit. Hamarosan jövünk vissza.
1: 98.6 Manna FM Lélekszörf. Hamarosan.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Mixer. Péter Petrával, Manna FM.
1: Miért fontos a szabadság? Erről szól a mai műsor. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője. Hogyan tudjuk gyakorolni a szabadság felé vezető lépéseket? Mi a legfontosabb? Mire kell ügyelnünk? Hol vannak a buktatók?
2: Én szerintem úgy, hogy az önismeretben itt is nagyon-nagyon fontos az, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mire van tényleg szükségünk. Szóval sokszor tervezünk olyan szabadságokat, akár nem tudom, utazásokat, hogy figyelembe veszük, hogy mások mit szeretnének, és az pedig, hogy mi mit szeretnénk, az valahol nagyon az utolsó abban a listában. Szóval ha nincs kedvem elutazni hosszan, nem tudom, hosszú útra elmenni, mert mondjuk nem szeretem az autózást, vagy ebben a melegben nincs kedvem mondjuk strandra menni, hanem sokkal inkább valami nyugalmasabb, valami csendesebb dolgot szeretnék csinálni, akkor merjem felvállalni, hogy mire van szükségem. Mindig az első az, hogy először megvizsgáljam saját magamban, hogy én mit szeretnék. Nekem mit jelent a szabadság? Nekem mi fog szabadságot, igazi kikapcsolódást nyújtani? És utána kommunikáljam ezt a többiek felé, hogyha másokkal teszem ezt. És én is álljak ki a saját érveim mellett. Szóval ne az legyen, hogy a következő pillanatban meg már azt mondjam, hogy jó, hát nekem mindegy, akkor menjünk oda és csináljuk azt, amit ti szeretnétek. Mert akkor nem lesz ez egy maradéktalanul jó nyaralás. Persze sokszor van, hogy nem tudunk mások igényeihez, vagy nem tudunk mindig a saját igényeink szerint menni. Ez is rendben van, de minimum annyit tegyünk meg magunkért, hogy álljunk ki érvekkel amellett, amire nekünk van szükségünk.
1: Hogyan tudunk nem önzőnek tűnni a saját szemünkben, amikor így cselekszünk, ahogy mondtad?
2: Na, sokkal nehezebb egyébként, mint az, hogy nem önzőnek tűni mások számára, bár általában attól félünk, hogy meg mások vannak minket önzőnek tartani, és hogyha megértő közegben vagyunk, akkor és megkérdezzük, hogy egyébként ez rendben van-e, akkor nagyon sokszor tényleg őszintén kapjuk azt a választ, hogy persze, hát tök jó, hogy elmondtad, nagyon jó, hogy ezt most elmondtad. A saját magunkban lévő belső harcainkkal nagyon nehezen boldogulunk, én azt érzem. Azzal, hogy azt mondj, ne a következő pillanatban azt gondoljuk, és szabotáljuk önmagunkat, már azonnal is korrigáljuk a döntésünket, hogy te jó ég, most biztosan önző vagyok, és nem tehetem ezt meg vele, vagy nem tehetem ezt másokkal. Ez egy nagyon hosszú folyamat, elképesztő hosszú folyamat, és én azt gondolom, hogy az önszeretet gyakorlása, amihez már nagyon jó kis megoldásaink vannak, akár az önszeretet meditációtól, a naplózáson keresztül, a megerősítések hallgatásán keresztül, amelyeken keresztül végre elhisszük, hogy van jogunk az érzéseinkhez, és van jogunk a saját belső igényeink, cselekvésben való megnyilvánulásához. Tehát, hogyha végre elhisszük, hogy ezt az életet azért éljük, mert ez az élet a miénk is, akkor azt hiszem, hogy megérkezünk, de ez nem egy rövid út.
1: Uh-huh. A megérkezés az valóban azt hozza ilyenkor? Mit tapasztaltál? Tapasztaltál-e már ilyen megérkezést életedben, akár magadnál, akár a környezetedben? Szóval, hogy ez elhozza azt, amire vágyunk a szabadsággal kapcsolatban?
2: Azt mondtam volna hirtelen, hogy igen, aztán meg gyorsan, hogy nem. Uh-huh. Valójában mind a kettő. Talán az a hosszabbik út, a felismerések nagyon gyorsan jönnek. Az, hogy felmerjük vállalni cselekvésben, az egy picit lassabb folyamat, de amikor felmerjük vállalni, bizony ott is lesznek még csalódások. Mert lehet, hogy lesznek olyan emberek, akikkel egyébként nagyon szeretünk kapcsolódni, de megromlik a viszonyunk, mert abban, hogy végre saját magunk döntései mellett állva kommunikáljuk, hogy mit szeretnénk, ott derül ki, hogy a másik fél részéről nem olyan az a kapcsolódás, mint amire mi gondoltunk. Szóval lesznek minket, hogy is mondjam, korlátozó események lesznek olyanok, amikor azt fogjuk érezni, hogy nem, inkább vissza, inkább csinálom úgy, ahogy eddig, mert nem akarom elveszíteni ezt az embert, nem akarom ezt a kapcsolatot kockáztatni, vagy kockára tenni. Szóval kell hozzá kitartás. De én

0: A szervezetfejlesztő kulcs boldogság trénere, műsor szakértő vendége a mai napon. Vele beszélgetünk arról, hogy miért fontos a szabadság, konkrétan szó szerint vett értelemben és átvitt értelemben is, gyakorlati és lelki szempontból is, és jó szokásunkhoz híven az eddig átbeszéltekből jön most egy jó adag útravaló. Ezzel folytatjuk hamarosan.
1: 98.6 Manna FM, Lélekszörf.
2: Hamarosan folytatjuk.

0: Péter Petrával, Manna FM.
1: Miért fontos a szabadság? Erről szólt a mai műsor. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője, akivel szétszálasztuk a témát, és akivel sok irányból megközelítettük ezt, és akkor most az eddig elhangzottakból álljon itt egy jó adag útravaló, amit magával vihet a hallgató. Mik a legfontosabb pontok, amiket oda tudunk adni a hallgatónak, hát a segít neki ezen a nyáron?
2: A belső érzéseinkre érdemes oda figyelni, érdemes meghallgatni őket, hogy mit súgnak, mert mindig megsúgják, hogy egy adott helyzet az egyébként számunkra mennyire komfortos. És ha diszkomfortos érzéseink vannak, akkor biztosan tudjuk, hogy vagy tudhatjuk, hogy nem jó helyen vagyunk, nem jó emberekkel kapcsolódunk. Ugyanez vonatkozik egyébként, ha szabad életet szeretnénk, arra is, hogyha szabad életet szeretnénk élni, akkor érdemes először a saját belső kérdéseinkre megadni a választ, vagyis odafigyelni arra, hogy mik a mi igényeink, felkészülni arra, hogy amikor ezeket az igényeket elkezdjük kommunikálni, mert hogy ez a következő, nagyon fontos, hogy kommunikáljuk, akkor lesznek olyanok, akik ezt nem fogják jó néven venni, lesznek olyanok, akik ezt nem fogják támogatni, és lesznek olyanok, akik megpróbálnak minket visszafordítani ezen az úton. Addig érdemes szerintem végigmenni az úton, és itt már nem biztos, hogy a komfort érzését kell keresni, ameddig azt érezzük, hogy még mindig saját magunkat képviseljük ebben a dologban. Azt érezzük, hogy

0: hogy már ez nekünk sem jó, akkor egyértelműen meg lehet állni. Szerintem nagyon fontos a szabadságunkkal kapcsolatban határokat meghúzni, egészséges határokat kijelölni, vagyis azokat a határokat, amelyeken már nem szeretjük, hogyha mások átlépnek, és mernünk kell vállalni azt is, hogyha határainkat valaki sérti, akkor ezt szóvá tegyük. Szabadságra menni pedig szerintem elképesztően fontos, és meg kell engednünk magunknak azt is, hogy ténylegesen leengedjünk, ténylegesen kiengedjünk, hogyha elmentünk szabadságra. Ezt pedig úgy tudjuk elérni, hogyha már a szabadságunk előtt a lelkünket is felkészítjük erre, hogyha készülünk arra, hogy végre pihenni megyünk, végre kikapcsolódunk, és nem azzal töltjük meg a lelkünket és a fejünket azzal a sok-sok zavaró gondolattal, hogy mi fog majd minket várni akkor, amikor visszajövünk. Nem túl könnyű, de mégiscsak azt gondolom, hogy ez a legegyszerűbb módja annak, hogyha a szabadság alatt kifejezetten a pillanatot éljük meg, és arra figyelünk, ami éppen velünk történik, ahol vagyunk, amit csinálunk, abban vagyunk, és akkor csatlakozunk vissza aztán a munkába, amikor ténylegesen visszaérkeztünk.
1: Mi a legfontosabb egy mondat a szabadsággal kapcsolatban?
0: Én azt érzem, hogy minden ott kezdődik, hogyha elhisszük, hogy van jogunk a saját szabadságunkhoz. Ezt pedig szerintem úgy tudjuk elérni, hogyha felismerjük a saját igényeinket, és hogyha merünk önmagunk lenni azok, akik tényleg vagyunk szerethetők, és szabadok.
1: A szabadságról beszélgettünk a mai műsorban. Szakértő vendégem volt Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője. Vele beszélgettünk, köszönjük szépen az idődet, és köszönjük a sok magvas gondolatot. Én remélem, hogy mindenkinek tudtunk egy jó adag útravalót adni erre a nyárra, és aztán az azt követő időszakra is.
0: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Ez volt a 98.6 Manna FM Lélekszörf című műsora 2026. július 4-én.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa. Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a napos, meleg idő eső nélkül. Fokozódnak az orosz energetikai célpontok elleni támadások, hőség elleni eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Ukrán dróntámadás érte az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár kormányzója megerősítette, hogy a pilóta nélküli eszközök a mintegy 6 milliós város ellen irányultak. Megsérült a környékbeli olajterminál, ahol tűz ütött ki. Ukrajna az utóbbi időben fokozta az orosz energetikai célpontok elleni dróntámadásokat, melyek következtében Oroszország egyes részein üzemanyaghiány alakult ki. Történelmi kihívást jelent Európának a migráció, amely kezelésére hosszú távú stratégiát kell kidolgozni, jelentette ki beszédében 14. Leó pápa Lampedusa szigetén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy Európát földrajzi fekvése és intézményrendszere képessé teszi a gyors segítségnyújtásra, valamint a bevándorlók befogadására és integrálására. A pápa a származási országok fejlesztését is szorgalmazta a kényszerű kivándorlás megelőzése érdekében. Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A véleményeket jövő szombatig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Jelentős segítséget nyújtott a katonaság az elmúlt napok hőségriadója idején a lakosságnak. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter közösségi oldalán közölte, az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel, 72 katona vett részt az ivóvízellátás biztosításában, és csaknem 47 ezer zacskós vizet, valamint több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak, ezzel is támogatva a védekezést. Hőség elleni eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetet biztosítsanak a menhelyi állatok számára.
0: Időjárás.
2: Sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Éjszaka 11 és 18, Vasárnap napközben 26 és 31 fok között várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Keresztény beszélgetések a River Rádióból.
1: Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről. Ez a Manna Selection.

0: Értem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
1: A mai epizódban is folytatjuk az elhívásban rejlő erőmini sorozatunkat. Vendégeim Révész Szilva és Révész Lajos, a Budaörsi Kőszikla Baptista gyülekezetben szolgáló lelkipásztor házaspár, és a Baptista Szeretett Szolgálat hitéleti vezetői is ők egyben. Sziasztok, köszi, hogy jöttetek.
2: Szia.
3: Szia.
1: No, kezdjük azzal, hogy mind a ketten meséljétek el nekem azt, hogy számotokra mit jelent az elhívás, és miért tartjátok ezt fontosnak? Mert ezt tudom, hogy minden hit bejáró ember számára fontos az elhívás, a saját elhívása is, meg úgy önmagában az elhívás, az azzal való találkozás, vagy annak a megismerése.
2: Mindjárt az elején két felé venném az elhívást, általában, hogyha valakinek egy élet feladata, legyen keresztény, nem keresztény, akkor arra bátran mondhatjuk, hogy erre van hívása az életben, vagy elhívása. Most speciálisan nyilván arról beszélünk, hogy ami ma mind a kettőnknek az életének volt egy menete, és az az elhívás, vagy inkább azt mondanám, hogy kihívás, az azt jelenti, hogy arról a sávról lehív valaki. Na most ebben a személyben érdemes biztos lenni, tehát amikor van egy életpályád, és te azon tartod az életedet, és építed fel, és valaki szól, akkor nagyon fontos, hogy az a valaki, aki szól, a mi esetünkben Isten, ő egy nagyobb tényező, mint az, amit én berendezkedtem, vagy elkészítettem az életemet, hogy erre fog haladni. Tehát az én életemben ezt jelenti az elhívás, hogy volt egy saját egyéni tervem, gondolatom az életről, és valaki felajánlotta, nem kényszerített, nem pushingolt sem erre, csak azt mondta, hogy figyelj, van egy jobb gondolatom. És nekem ezt jelenti, hogy személyesen történt ez a megszólítás.
1: Ez akkor történt, amikor megtértél? Nyilván ez nem leválasztható a kettő egymásról, vagy már előtte is megtérés előtt is érezheti az ember a hívást?
2: Én azt gondolom, hogy megtérés előtt már az emberben nagyon sok olyan lehetőség benne van az emberben, ami majd igazából az elhívás elfogadásakor fog kiteljesedni.
1: Ja, hogy ezt el kell fogadni?
2: Igen.
1: Az mit jelent?
2: Igen. Hát ez azt jelenti, hogy ha személyes kapcsolatod van Istennel, hogyha azt nézem azt az ajánlást, hogy mert annyira szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, Jézust, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesse, hanem örök élete legyen, ez a jó hír, ez az evangélium. Ha ezt valaki elfogadja, befogadja, akkor kapcsolatba kerül Jézus Krisztuson keresztül az atyával. És az atyának minden ember életére van egy terve. És mindenkit szeretne beleállítani ebbe a tervbe. Az én életemben, amikor megtértem, akkor még nem volt. Például a pásztori elhívás, az később jött. Én 14 évesen tértem meg, 17 évesen beszélt az Isten arról, hogy szeretne ezen a pályán látni, akkor nekem erős kételjeim voltak e felől, hogy szerintem ez nem így van, de mint egy jó apa, a türelemmel meggyőzött, és olyan helyzeteket adott, amiben megmutatta, hogy ő milyen hatalmas, és milyen nagy. És csak úgy jelzés értekkel azt mondta, hogy hát egy ilyen közelebbi munkára hívlak téged, mint az, hogy egyébként legyen egy kapcsolatunk. És én nagyon hálás vagyok, hogy ezt a lehetetlen küldetést egyáltalán végig gondoltam, és igen mondtam, mert teljesen más irányt vett az életem.
1: Szilvi?
3: Hát az én elhívásom az köthető azzal is, ahogy a Lala felesége lettem. Tehát ott volt az első ilyen nagy radikális beavatkozása az Istennek az életembe. Ez is egy ilyen gyerekkori, vagy viszonylag fiatalkori érzéssel, álommal, kéréssel kapcsolódik, hogy látva a szüleim házasságát, és látva a közvetlen környezetemben egy lelkész házaspár életét, így megfogom az adott bennem, hogy azt szeretném, hogy Isten adjon nekem társat, és már fiatalon ezért imádkoztam, hogy az Úr hozza azt a férfit elém, akihez engem teremtett, akivel mi együtt tudjuk őt szolgálni, és hát tulajdonképpen ez történt meg, amikor 22 éves voltam, utolsó éves a felsőoktatásban, és bár mi nem ismertük közelebbről egymást, már előtte egy évvel Isten valakin keresztül beszélt nekem arról, hogy majd jönni fog egy srác, és az teológus lesz, és nem ismertem, és elém áll, és így lesz, úgy lesz, amúgy lesz. Gondoltam, hát ha így lesz, így lesz, ha nem így lesz, nem így lesz. De amikor...
1: Hiszem, ha látom.
3: De amikor megtörtént, egy 126-os Kispolszkiban összezárva ültünk, és a férjem így elmondta ezt, hogy mit kapott Istentől, akkor akkor még nem ismertem ennyire közelről az Isten sem, tehát kicsit ilyen abszurdnak tűnt az egész szituáció, de ugyanakkor mégis az ember, ha a valószínűségét nézi annak, hogy valaki mond valamit, ami aztán szó szerint ugyanúgy megtörténik emberi beavatkozás nélkül, akkor így tudtam, hogy hát kb. Ez itt Isten lehet. És akkor az elhívás az mindig ilyen, hogy Isten szabad akaratot ad az embernek, minden embernek, és senkinek az életében nem töri ezt át, hogy már pedig ezt kell csinálj, de ott van, és próbál motiválni, terelgetni, és ad jeleket, és megerősíti, és tulajdonképpen én úgymond az Isten ilyen erőteljesebb bizniszébe azáltal kerültem be, hogy a Lala felesége lettem, vagy először jegyese, és akkor így ő egy más módon követte az Urat, vagy tehát, hogy a Szentlélek erőteljesen ott volt az életében, és egy idő után kérdeztem, hogy mitől vagy te más, honnan tudhatsz ilyeneket, és akkor elkezdett beszélni nekem arról, hogy hát figyelj, ez a Szentlélek, olvasgasd az abcselt, és akkor így az én szemem is megnyílt, tehát keresztény voltam, de így megnyílt a szemem arra, hogy ja, hogy van több, van egy más dimenziója a Krisztus követésnek. Tehát ez az első ilyen pont. És én egy tanárnő voltam, valahogy mindig is nagyon szerettem tanítani, becsuktam a tanterem ajtaját, ott voltam a diákokkal, akkor azt éreztem, hogy ez az én terepem. És akkor mondjuk most ugrunk 10 évet az időben, és akkor így kb. 10 évvel később, már akkor 3 gyerekes anyuka voltam, egyszer csak megint egy ilyen érdekes módon hívott az Isten, hogy Amerikából jött egy vadidegen bácsi, aki a gyülekezetünkben azzal kezdte az Isten tiszteletet, hogy engem előre hívott, és akkor mondta, hogy Isten téged arra hív, hogy a nőket tanítsd, hogy százak előtt fogsz beszélni az igéről, hogy tanítói ajándékod van, és akkor gondoltam magamba, hát nem tudod te, hogy hol élünk Magyarországon, erre én nem nagyon látok példát, meg különben is, és akkor mondja, hogy most azt mondod magadban, hogy ez nem lehetséges, de emlékezz vissza, hogy mit mondtál a héten a férjednek a hálószobában. És akkor így eszembe jutott, hogy beszélgetünk egy igéről, amiről ő vasárnap prédikált volna, és mondtam, hogy én erről tudnék tanítani is, és így felugrottam az ágy tetejére így lelkesen, és a Szentlélek ezt eszembe juttatta, és akkor abban a percben tudtam,
1: hogy... Ez az idegen ember,
3: igen. És akkor abban a pillanatban tudtam, hogy ez nem egy emberi dolog, hanem hogy tényleg az Isten valamit mond itt, ami... És akkor persze volt velem, hogy ez mikor lesz, akkor most lesz, akkor hogy lesz.
1: Mit csinálják ennek
3: igen, érdekében? Mit csináljak ezzel? És akkor végül is így az is érdekes volt, hogy utána egy másik ima közösségben, mert mindig ezek forrogtak bennem, akkor meg ott az Úr úgy abban megerősített, hogy nem, ez majd később lesz. Még nem is vagyok erre érett, még ehhez idő kell.
1: De lesz.
3: De lesz. És akkor nagyon érdekes, hogy amúgy már akkor így elindult kicsiben, hogy akkor kezdtük a nőkkel a lelki gyógyulási alkalmakat, és akkor tényleg ilyen kis 10 fős csoportok jöttek, meg Velencén volt egy női köröm, az is ilyen 10-15 fő, és nekem ez mindig így fontos az ige, meg így életigém is, hogy aki a kevesen hű, az sokra bízatik. Tehát, hogyha van egy hívásunk, akkor sokszor úgy gondoljuk, főleg, hogyha az Úr ad egy ilyen látást, hogy majd ez lesz, az lesz, hogy jaj, bárcsak ott lennék, de hogy Isten a szívünket nézi, és van annak egy útja, ahogy oda eljutunk, és aki a kicsin hű, azt Isten tudja egyre előrébb vinni. Nem beszélve arról, hogy ezen az úton formálja a jellemünket, a személyiségünket, a hitünket, mert hogy tényleg 33 évesen nem tudtam volna a személyiségemben sem elhordozni azt, amit ma csinálok. Tökre más helyre estek volna ezek a dolgok. Tehát nagyon sok mindent kellett az Istennek több mint két évtized alatt legyalulnia belőlem, formálnia, sok nehézségen, kudarcon átmenni ahhoz, hogy ma ezt tudjam, amiben ma vagyok.
1: Tehát akkor ebben az is fontos, hogy lényeges az, hogy ő előbb szól. Érted, amit mondani akarok?
3: Igen, mert
1: tehát, hogy tudjál róla, kezdjél el hinni magadban, forgasd magadban egy kicsit, aludjál rá nem egyet, hanem sokat, és akkor elindul ez a kis bogár az ember fejében, és áthelyeződik a fókusz. Ugye szokták azt mondani, abszolút világi emberek is, ezt tudjuk, hogy ahol a figyelem, ott az energia, ott a fókusz, azt töltöm.
3: Meg az
1: tehát
3: elhívás...
1: Hogyha ennyivel előbb szól, akkor elkezdek gondolkodni, tényleg? Jó vagyok-e? Alkalmas vagyok erre? Tényleg? És elkezdek erre figyelni, nem? És elkezdem ezt táplálni, ezt a dolgot, és elkezdek így fejlődni, azért szól előbb.
3: Azért is, meg hogy tehát az, hogy ő szól, és valamiből, tehát hogy valamiről ad egy meggyőződést, hogy igen, ez nem csak úgy megesett velem, vagy
1: hogy elhidd magadról, mondjuk.
3: Meg azért az elhívás, azért is nagyon fontos, hogy később, amikor jönnek nehézségek, és az ember azt érzi, hogy miért csinálom ezt, tehát élhetném világom, mit keresek én ebben, hogy akkor van, ahova vissza tudok menni, hogy nem a szél fújott ide, hanem az Isten akaratából vagyok ebben. Isten hívott erre. Nem is tudtam volna ideig eljutni, hanem ő nem vezet lépésről lépésre. Tehát, hogy így a jelenben is visszanézve fontos az elhívás, hogy abba tudunk kapaszkodni. Másrészt, amit te is mondtál, hogy igen, biztos, hogy a prioritást sokat is kijelöli. Uh-huh. Tehát, hogy nem tudom, hogy ki milyen típusú ember, de hogy mondjuk én is egy olyan típusú vagyok, hogy igazából ebbe is tudok jó lenni, abba is tudok jó lenni, és akkor persze van, hogy erre hívnak emberek, jaj, gyere velünk, csináld ezt, itt ilyen lehetőség van, de az elhívás arra is jó, hogy tudom, hogy én mi az én életküldetésem.
1: A fő motivum.
3: Igen, uh-huh. És hogy nagyon szeretlek titeket, és nagyon jó az, amit csináltok, és amúgy emberileg is nekem is jó lenne, de mindent nem tudok csinálni, tehát arra kell haladjak, ami az Isten hívása. És még egy dolog eszembe jutott, hogy is annyira így az én életemben is ilyen nagyon vicces felismerés volt, hogy amikor elkezdtem az igéről tanítani, és Isten igéjét olvasni, és arról beszélni, akkor rájöttem, hogy wow, hát erre születtem. Tehát, hogy én nagyon szerettem középiskolában az irodalmi szöveggyűjteményből beszélni József Attilából az életről, vagy egy novella alapján, amikor megállt a levegő is, és átadhattam dolgokat, de hogy mennyire még nagyobb súlya van annak, hogy Isten örökké való beszédéről beszélhetek, ami nem csak megérint, vagy egy kis igazságot megmutat az embereknek, hanem életeket változtat, irányba helyezhet, valóságos segítséget adhat. Tehát, hogy az elhívás az ilyen, amiben utólag, amikor beleállsz, akkor azt mondod, hogy erre születtem.
1: Lala, miközben szívű beszélt, látom, hogy többször láttam az arcon, hogy oké, több ponton van hozzáfűzni való, úgyhogy tessék.
2: Igen, ugye mind a ketten érintettek vagyunk a témában, és szerintem, szóval az a lényeg, hogy én onnan indulnak ki, hogy Isten egy kiváló stratégia, pedagógus, apa, szóval sok minden jót elmondhatunk róla, és ezért szépen felépíti. Csak persze, ami már az elhívó felépíti azt, hogy hogyan kommunikálja az elhívót felé mindazt, ami majd hívja. És,
1: de ebben biztosak kell legyünk. Az is
2: de
1: kérdés,
2: pont erről akarok beszélni, hogy ez nem feltétlenül egy egyszeri alkalom. Nagyon sok pontban elhez olyan kis emlékeket, foszlányokat, gondolatokat. Lehet, hogy átvillanvezetés közben egy gondolat, és az lehet, hogy már másfél éve átvillant a fejedbe, és elérkezik az idősávnak egy olyan szakasz, amikor így nyíltan elkezd az Isten beszélni arról, hogy látod, ahogyan felépítettem az életedet, ahogyan megalkottalak, de így fizikálisan és gondolkodásmód szerint is. És szóval, mi látjuk szívvel most már a 33. évben élünk együtt, hogy teljesen mi nagyon különbözőek vagyunk, és gyakorlatilag különböző ajándékaink vannak, de amikor összeállunk, akkor ki tudjuk egészíteni egymást. És gyakorlatilag Isten is így van, hogy az elhívás az nem azt jelenti, hogy teljesen kifordít bennünket, és eddig egy extrovertált ember voltam, és most már csak introvertáltan tudom élni az életem, mert az Isten, hanem úgy használ, amilyenek vagyunk, de ő maga belehív egy olyan felfedezésbe, amikor magam rájövök, hogy az én életemre nézve mi az, amit Isten akar tenni. És azért nehéz ezt így kívülállóként így megítélni, mert annak az illetőnek, aki az Istentől kap egy elhívást, lehet, hogy már 1-3-5 éve dolgozik valami a szívébe. Az illető, akivel megbeszél, az most hallja először, és persze, hát logikailag ez nem stimmel, hogy lehetne már ilyen az életedben, de az a lényeg, hogy az elhívó egy személyes kapcsolattal beszéli meg ezt az elhívottal, és amikor elhív bennünket az Isten, akkor tulajdonképpen csak szignózzuk azt, hogy igen, Istenem, most már tudom, hogy te hívtál, és az egy dolog még, hogy tudjuk, hogy az Isten hívott. Nagyon sok embert egyébként, sok keresztény embert már hívott az Isten, lehet, hogy tudja is, de nem merte azt mondani, hogy akkor föl is állok, és elindulok abba az irányba. És akkor ne felejtsük el például a Jézus, ahogy a tanítványait elhívta, nem volt nagy programbeszéde, csak annyi, hogy gyere, kövess engem, pont. Aztán, hogyha követsz, akkor megérted, hogy én hogyan működök, és itt jön egy nagyon érdekes tanulóidőszak, ami egész élethosszig való tanulás ez, hogy Isten hogyan működik, a jellemünket is változtatja, a gondolkodásunkat is változtatja, néha nagyon nagy türelemmel van az Isten felénk. És még egy dolgot szerintem, hogy fontosnak tartom megemlíteni, hogy és lassan megérteti velünk, hogy az én elhívásom az én elhívásom. Kicsit amiről Szilvi is beszélt, hogy más ajánlások is lehetnek, illetve más tükörképeket is használhatnék, megtetszik valakinek a stílusa, a gondol, és akkor azt gondolom, hogy na arra kéne kiteljesednem, de lehet, hogy az Isten azt mondja, hogy nem, ő, te meg te vagy. Tehát, hogy a te elhívásodban legyél biztos, néha többet gondolunk magunkról, néha kevesebbet, és az Isten ezt is megtanítja velünk, hogy hogyan álljunk be abba a sávba, ahol, na, igen, erre gondoltam, ezt kell tenned.
1: Tudunk tőle kérdezni, és hogy segítsen abban, hogy biztosak lehessünk abban, hogy az, ami adódik, ami megjelenik az ember életében, hogy azzal valóban dolga van hosszú távon, vagy az valóban elhívás, vagy egy időszakra vonatkozott csak. Hogyan tudjuk ezt megkérdezni, illetve a kérdésnek a második része az, hogy vajon az ellenkezőjére is ad-e jeleket Isten, hogy csinálok valamit, amivel viszont olyan nagyon nincsen dolgom. Tehát inkább megpróbál távol tartani tőle. Tehát, hogy én akarnék valamit, meg úgy jelen is vagyok, de mégis, minthogyha nem engedne az a valami igazán közel magához. Egy szervezet, egy rendszer, egy munkahely, egy mozgalom, bármi.
3: Egyébként érdekes ez, hogy van olyan...
1: Érthető, amit kérdezem?
3: Igen. Van olyan hívás, ami tényleg életre szól, hogy mondjuk arra hív, hogy tanítsam Isten igéjét. De vannak hívások, amik egy élet szakaszra szólnak, hogy most ebben a gyülekezetben, vagy most nőknek, vagy most például mi egy évet éltünk Mongóliában is, majd még erre visszatérnék, amire hívott minket, hogy menjünk el külmisszióba. És ezeket nem mindig tudjuk, hogy akkor az meddig fog tartani. Úgyhogy nagyon érdekes ez, hogy és sokszor lehet, hogy a toppon hív ki belőle. Tehát, hogy van olyan is, amit te mondasz, hogy mi emberileg nagyon szeretnénk valamit, és bezár minden kaput. Hogy észrevegyük már, hogy nem azon a helyen vagyunk, meg hogy ez lehet, hogy nagyon szép és jó, de nem a mi területünk. És akkor kell, van egy barátunk, aki úgy szokott fogalmazni, kell tudni olvasni az embernek az életéből. Aha. Tehát, hogy megértsem, hogy itt most ez egy piros lámpa. De ha nagykorú keresztény vagyok, akkor lehet, hogy nem kell az Istennek így rám borítani azt a rendszert, hanem már előtte meghallom azt, hogy a mi életünkben volt több ilyen is, hogy mindenki csodálkozott, hogy miért csinálod ezt, hát más arra vágyna, amit te csinálsz, miért hagyod azt ott. Például, mikor a szeretetszolgált kommunikációs igazgatója voltam, és kiléptem ebből azért, hogy legyen kapacitásom könyveket írni, tanítani, stb. Ott hagytam a munkahelyem. És akkor sokan magyarázták el, de hát minden nő azt szeretné csinálni, amit te csinálsz. Igen, emberileg én is szerettem, csak éreztem, hogy most egy olyan időszak jött el, hogy valami másra hív az Isten.
1: És akkor tehát az érzésen keresztül ezt érzésen ebben tudsz biztos lenni.
3: De nem csak érzésen keresztül, hanem akkor utána mondtam Istennek, hogy jó, de hát az egyság már hülyeséget, akkor mutasd meg az igéből is. Vagy megbeszéltem a férjemmel, hogy te hogy látod? Azt mondja, hát én már régóta látom, hogy ezt kéne lépjed. Tehát, hogy Isten sok oldalról is megerősíti. Az emberek zöme nem úgy látta, de mondjuk Lala, aki ott volt mellettem, ő látta, hogy ezt kellene.
1: Na, azt akartam az előbb kérdezni, és akkor most meg is kaptam a választ tőled egyébként, hogy lehetséges, hogy én pont így kapok ebben a pillanatban, pont így választ erre. Tehát amikor mondjuk 10 hónapos történések alatt, 10 hónapon keresztül többször hallod ezt, mondjuk én speciál az anyukámtól, meg egy kedves barátomtól, akinek volt rálátása arra, amivel kapcsolatban bennem folyamatosan kérdések merültek fel, és aztán ugye, ahogy ez a 10 hónap telt, egyre többször merült fel a kérdés, és egyre többször, és aztán még többször, és amikor az anyukám, meg ez a kedves barátom, meg még valaki azt mondja, hogy nem lehet, hogy a Jóisten akar téged ettől távol tartani, akkor lehet, hogy el kéne gondolkodni, hogy nem lehet tényleg, hogy így rajtuk keresztül szól, és akkor valóban ez van. Főleg, hogyha az ember a szívére teszi a kezét, és azt mondja, hogy aha, én is így érzem egyébként.
2: Igen, azt gondolom, hogy bármilyen hosszan is járunk az Istennel, azért ne felejtsük el, hogy Isten a mindentudó, mert még mi meg részleteket tudunk, amit fel tudtunk fogni, vagy amit az Isten megerősített, és talán azt mondanám, hogy a gondolatok, érzések bevezethetnek egy dolgot, amiben Isten változást akar, de nem baj. Tehát az igében is látjuk, hogy ha az ember bizonytalan, akkor kérdezze meg még egyszer, vagy ha kell még egyszer.
1: És akkor az Isten szólni?
2: Igen.
3: Ha az ő akarata az, hát az az ő biznisze, az ő akarata.
1: Vagy ha nagyon nem az övé, akkor is? Tehát megmondja ezt is, hogy igen, jól érzed, ezt felejtsd el?
3: Igen, meg hát a másik, hogy azért, mert az akaratában akar látni, érted? Tehát, hogy akkor meg azért segít abban, hogy ne maradj már azon a helyen, ami már nem visz előre, vagy már nem a... Hogy lehet, hogy 15 évig a helyed volt, de most már nem vezet abba, ami a következő 10 éved lesz, akkor persze, hogy együttműködik.
1: És amikor ilyennel kapcsolatban az emberben bizonytalanság van, vagy sok kérdés, vagy érzi, hogy mi van, és azt mondjuk, hogy szívem szerint azt tenném, hogy ugye, azt szerintem mindig Istentől van, amikor azt mondjuk, hogy szívem szerint, de arra a legritkebb esetben hallgat az ember, mert megpróbálja meggyőzni az agyam, meg a külvileg, nem, hát mégiscsak azt kéne csinálni, hogy. Mert az a logikus, hogy már hogy hagynál ott egy ilyen állást? Hát milyen jó fizetésed van? Hát milyen biztos helyed van? De közben érzed, hogy neked menned kell, mert máshol van dolgod.
3: Igen.
1: De hát erre nem fog soha úgy reagálni a világi külvilág. Vagy hát úgy, vagy nem tudom, még akár itt bejárok is mondhatják azt, hogy ne, biztos, tényleg? De közben, ha az érzéseinkre hallgatunk, vagy a szívünkre hallgatunk, akkor azon keresztül jó esélye, az Isten szavára hallgatunk.
3: Igen, hát bár ebbe is kell egy józanság, mert van olyan is, hogy az én emberi vágyaim az a szívem, érted? Ja, tehát, aha, hogy mit tudom én, oké, én vágyok arra, hogy Isten...
1: Jaj, de akkor honnan tudom?
2: Én azt tanultam, tehát hogyha azt mondom, hogy bizonytalan vagyok, akkor nézzem meg a nagyokat, hogy ők hogy csinálták. Például Pál apostol azt mondja, hogy az Isten elkezdett nekem beszélni, volt egy tervem, hogy erre megyek, arra megyek, ezt csináljam, azt csináljam, de vagy az Úr szólt nekem, vagy mások által megerősített, vagy egy nagyon érdekes dolog, azt mondta, hogy amikor elértem egy kereszteződéshez, amikor döntenem kellett, akkor azt mondta, hogy nem tanácskoztam testtel és vérrel. Ma úgy mondanánk, hogy emberfiát nem kérdeztem meg, mert az Istentől akartam tudni ezt, amit ő akar. akar adni nekem. Tehát, hogy nagyon sok ajánlást kaphatunk barátoktól, ezt kéne csinálnod, azt kéne csinálnod, vagy szerintem már ezt nem kéne csinálnod, stb. Viszont, ha felmerülnek bennünk kérdések, nekem a legutóbb 4 évvel ezelőttig vezettem egy nagy gyülekezetet, és az Isten kezdett lassan, majdnem 1 éven keresztül beszélni arról, hogy most teljesen más lesz a dolgod. És mivel azért be vagyunk ágyazódva akár a saját rutinunkba, akár a saját megszokásainkba, az Isten azt mondja, minthogyha 1 évvel ez azelőtt a döntésem előtt, csak hogy diszkréten megköszöröli a torkát, hogy hát van egy gondolatom, most más lenne az irány. Nem tört rám azonnal, szépen felépített bennem egy gondolatsort, aminek a végén azt mondtam, hogy akkor lehet, hogy azt akarod, Isten, hogy... És akkor ez a nem tanácskoztam testtel és vérrel nekem azt jelentette, hogy elmentem, és egy 4-5 napra az Istennel, szó szerint fölmentem a hegyekbe, és ott túráztam, és beszélgettem az Istennel, és egy csomó mindent így kommunikált, és talán nem tudom, hogy így történt-e, de úgy éreztem, mintha csak annyit mondott volna az Isten, na végre, ráérünk most beszélgetni. Mert nagyon sok minden pushingol bennünket, nyom valamilyen irányba, az életünk, a szokásunk, hát akkor hogy fogom eltartani tól, mit fognak ehhez szólni másokig.
3: Uh-huh. Vagy hány éven van a nyugdíj,
2: hány év, most már igen, minek igen. Csak. Megint vagy már öreg vagyok ehhez, vagy túl fiatal. Egy csomó ilyen sztori van a Bibliában.
1: De ezt a zajt hogyan tudjuk letenni? Hogyha mondjuk nincs lehetőségünk elmenni 3-5 napra valahová, lehet, hogy 1 nap is elég? Tudom, hogy ez ilyen butuska kérdésnek hangzik, de...
2: Szerintem egy óra is elég, tehát, hogy ha rendszeresen időt szánunk az Istenre, és azt mondjuk, hogy én akarom tudni ezt, akkor azt mondom, hogy egy fél órával, egy órával elő fölhúzom az órát, és fölkelek, és keresem az Isten akaratát. És igazából Isten csak erre vár, hogy figyelj már rám, mint amikor a gyerekünknek így kedvesen megfogjuk a kis arcát 2 kézzel, és a magunk felé irányítjuk, és azt mondom, hogy figyelj, drága, tudom, hogy most az is fontos, meg a fagyit is meg akarod enni most, meg a macit is össze akarod gyűjteni, de most annak az ideje van, hogy... Tehát, hogy egy ilyen kedvességet látok Istennél, hogy minket beállít egy sávra, amit még úgy gondoljuk, hogy a végtelenbe is tovább, de Isten azt mondja, hogy hoho, ez még nem a végcél, hanem ez csak egy felkészítő állomás az életednek. Miközben használtalak téged, és akkor átvezet egy következő célra, meg egy következőre. És ezeknél a fordulópontoknál ő kommunikál velünk. És amikor valamit megkapunk, akkor szoktam azt mondani, hogy nem baj, hogyha lecsekkoljuk még egyszer, hogy Istenem, biztos vagyok abban, hogy ez az akaratod, ha elég ez a bizonyosság, akkor belevágok, vagy pedig azt mondom, hogy megerősítenéd még egyszer? És a legkülön, tehát a profi kommunikációs az Isten, szóval nem csak stratéga.
3: És így közben az jutott az eszembe, hogy is ami nagyon fontos, ez a szellemi aktivitás. Tehát, hogyha érezzük azt, hogy valami mocorog bennünk, hogy akkor ne legyünk passzívak, ne várjuk azt, hogy majd csak lesz valami, majd csak, hát, ha Isten akarja, biztos úgy hozza. Hanem, hogy ahogy Pál említette Lala, hogy ő például ilyeneket is ír, hogy el akartam oda menni, annyira rajta voltam, látni akartalak titeket, és mentem, de aztán Isten falakat húzott, visszatartott, és akkor nem is arra a kontinensre kellett mennem, hanem egy másikra, ott indult el az evangélium. De azért vágyok hozzátok. Tehát, hogy mondhatnánk, hogy akkor nem volt tiszta a vezetése. Nem, a szíve motiválta, mozgásban volt, és közben az Isten korrigálta. Tehát, hogy a mi esetünkben is így van, hogy sokszor félünk tévedni. Tehát, hogy azt mondjuk, és nagyon sok embernek látom, hogy így akad el az élete, hogy azért nem mer belelépni egy újba, azért nem mer kezdeményezni, vagy váltani, mert hogy fél a hibától, a tévedéstől. Pedig ugye azt mondja az ige, hogy az igaz hitből él. Tehát az élet, az elevenség az abban van, hogyha hitből benni árok, ha abban vagyok, amihez Isten kell, amiben ő akar látni, és hogy néha ez, ennek megvan az a kockázata is, hogy elindulok, de lehet, hogy nem az lesz még a tökéletes megoldás, de ha már úton vagyok, akkor tud korrigálni. És sok kereszténynek meg vesztegel az élete, mert annyira azt várja, hogy majd az égre lesz kiírva, vagy majd elérkezik az a jó lehetőség. Tehát ugye van olyan elhívás is, hogy már tudom, hogy mondjuk hívtak valahova, és arra kell eldöntsem, hogy igen mondok, vagy nemet, és akkor Isten abban erősít, hogy igen, ezt vállald el, vagy nem, ez nem a te helyed. De van olyan elhívás is, hogy csak kihív a pusztába, úgymond, és csak azért lépek, hogy helyet készítsek annak a következőnek. És még nem tudom, hogy mi lesz az a következő. Még nem látható az a dolog. Még nem. Csak egyszerűen megyek, és kilépek.
1: És hogyha valami taszít, tehát nem úgy, hogy úristen, rosszul vagyok, tőle hánynom kellene, ha közelébe megyek, de egyszerűen mindig érzel valami diszkomfortot. Tehát hát, újra és újra az, hogy nem jó érzés. Tehát, hogy itt tudom én XY, vagy sok ember azon a helyen, ami felé közelítenél.
3: Az annak a jele, hogy valószínű az nem a te helyed.
2: Nem, igen.
3: Hogy nem hív téged, igen. Ahogy az elhívás aha. Szóban, hogy téged az nem hív az a dolog.
1: Sőt
3: benned igen. Van egy ellenérzés. Igen.
2: Ha most a társadalmunk a rétegződésre gondolok, ugye nem mindenki érzi minden helyen jól magát, és én sem biztos, hogy mindenütt jól érezném magam, de vannak olyan helyek, ami az enyém. Például én nagyon szeretem a börtönmissziót. Engem betesznek 15 rab közé, akkor elevenbe vagyok. Más el nem tudná képzelni. Lehet, hogy de ugyanígy van, ahol meg én nem tudom magam elképzelni. Azt mondom, hogy megcsinálom, vagy meg tudom csinálni, de... persze ezek természetesen szélsőséges példák, de szabad azt mondani, hogy az érzéseink ugye valamire reagálnak, és lehet, hogy egy régi emlék van, azért nem, vagy lehet, hogy azért jelez ennek az érzelmeim, mert nem az az én utam. És Istennek van ideje arra, hogy ez szépen kimunkálja bennünk.
1: Akartál valamit mondani?
3: Igen, úgy bennem van eszembe jutott ez a mongol fejezet az életünkben, hogy mondjuk ez egy extrém egy elhívás, mert még szinte a kommunista rendszer vége felé volt az, hogy Lajos akkor még egyedülálló volt, Isten a szívére helyezte, hogy eléretlen, evangéliummal eléretlen népcsoportok felé menjen misszionáriusnak, és akkor két ilyen volt, az Albánia, még meg Mongólia, és akkor oda szánta az életét, hogy ő Mongóliába elmegy majd misszionáriusnak. És hát ugye egy kommunista országból hogy jutna el Mongóliába, ahol buddhizmus van, meg ateizmus, meg minden, de ezt csak azért hozom, hogy de az Isten oda ezt a vágyat nem vette el a szívéből. Ezért amikor például megkérte a kezem, azt mondta, hogy figyelj, te most egy baptista lelkészhez jössz elméletileg hozzá, de tudd, hogy engem Isten Mongóliába hívott. Tehát lehet, hogy egyszer csak elköltözünk, egy jurtába fogunk élni, lehet, hogy ott élünk életünk végéig. Mert hogy ott volt benne ez a irracionális dolog, amit valahogy Isten a szívébe ültetett. És akkor én például úgy voltam ezzel, hogy ehhez egy Isten kell. Tehát, hogy nincs Magyar Missziós Társaság, nincs út Mongóliába. Hát, ha Isten úgy csinálja, akkor úgy lesz, ha nem, akkor nem. És az mi életünkben 13 év telt el. És már így meg is halt bennünk ez a dolog. Tehát, hogy úgy gondoltuk, hogy lehet, hogy ez csak egy ilyen fiatalkori álom volt, és az is durva, hogy Lalának volt egy olyan, hogy egy amerikai missziós társaság elküldött még fiatalkorában egy repülőjegyet, a teológián bejelentette, hogy megy Mongóliába, de meghiúsult, nem érkezett ide az a jegy, nem akkor ment el. És tizenvalahány évvel később, amikor mi már ebben nem gondolkodtunk, Angliában egy idős néni adott Lalának egy borítékot, hogy 3 hónapja gyűjtögeti ezeket a cikkeket, és ma Isten azt mondta, hogy neki adja át ezt. És akkor Mongóliáról szóló cikkek voltak. Igen. És
2: én nem beszéltem Mongóliáról.
3: Meg a néni nem ismerte Lalát, meg semmi. És akkor Lala hazajött onnan Magyarországra, és akkor mutatta nekem ezt a borítékot. Az volt ez a pillanat, amikor tudtam, hogy ezt mi nem ússzuk meg. Tudti, hogy leszünk Mongóliában misszionáriusok. És aztán Isten munkálta ezt. Most nem is akarok erről, mert ez egy órá órákig tudnánk erről mesélni. Csak hogy vannak ilyen rendkívüli hívásai is az Istennek. És ebben is személyiségfüggő, hogy ki

0: és az a lenyűgöző ő benne, hogy amikor meg ilyen dolgokra hív, ami meghaladja, messze meghaladja a lehetőségeinket, a gondolkodásunkat, a kapacitásunkat,
1: a kereteinket, a határainkat,
0: a mindent, akkor meg teljes nyugalommal lehetünk. Tehát, hogy én ott ezt tanultam meg, hogy ezek felül meg nyugalmam lehet, mert ezt ember, tehát, hogy ez csak akkor történik meg velem, ha tényleg ő van mögötte, akkor meg tudom, hogy akkor fogalmaztam ezt a mondatot, hogy ahova ő elküld, oda utat is készít. Uh-huh. Akkor ott nem nekem kell keresni, mert meg se tudom úszni.
1: Azt szokták mondani a magyar régi világban, hogy ahova a jó Isten nyulat áld, oda bokrot is.
0: Igen, uh-huh. Igen. És óriási kaland az Istennel járni, óriási kaland őt követni.
1: És ráadásul ez azt is jelenti, hogy többféle és több elhívása is lehet egy embernek.
2: Igen. Most, hogy egy kicsit így a realitás szintjére lehozzam, hogy érthető legyen, most gondoljunk el egy céget, aki nagyon sokféle dologgal foglalkozik, és jelentkezik ez a céghez, felvesznek, és azt mondják, hogy ebből a 67 dologból szeretnénk 4-5-öt rád bízni. És amikor oda megyek, azt mondja a cég, hogy ehhez megadjuk az eszközöket, a védőfelszerelést, ha kell, kiokítunk rád, ha kell, akkor külföldre kiküldünk, hogy csak azért, hogy a céget jól tud képviselni, és a munkádat elvégezd, és amikor én a cégnek a nevében kiküldetésben vagyok, vagy éppen egy veszélyes dologban védőfelszerelés kell, hogy szerezek, akkor nem az én dolgom, hogy ezeket így beszerezzem, meg megvegyem a repülőjegyet, hogy el tudjak menni New Yorkba és ott körülnézni, hanem a cég biztosítja ezt. Talán nem talán túl egyszerű a hasonlat, de ilyen az, amikor beáll az Isten az ő szolgálatába, és nem csak teljes idei szolgálatba, hanem az Isten bátorít egy olyan dologba, hogy keressétek először az Isten országát, meg abban való szolgálatot, vagy munkálkodást, és minden más ráadásul megadatik nektek. Tehát minden mellétek rendel, csak van egy kis kitétel a maga idejében. Uh-huh. És azért, hogy szól valamiről az Isten, lehet, hogy azért szól, mert előre fel akar készíteni, mint ahogy én azt gondoltam 13 évvel azelőtt, hogy kimentünk Mongóliába, hogy én már azon a nyáron kész vagyok menni. És akkor Isten azt mondja, hó, várja, hát oda még kell egy feleség, meg még vigyél 3 gyereket is, és amikor kimentünk, akkor láttuk meg, hogy ennek miért van létjogosultsága. És gyakorlatilag ezt a példát hozom, hogy gyakorlatilag, amikor valaki felé elszegődsz, főleg az élő Isten mellé, ha valaki elszegődik, akkor gyakorlatilag minden egyes dolgot megkapsz, ami arra szükséges. És ha valami nem érkezik, akkor vagy az ideje nem stimmel, hogy még nincs itt az ideje, hogy már nem ennek van az ideje, vagy pedig egyszerűen ez nem a te utad, és azért nem kapod arra az ellátást, akár a belső értékeket, hogy megbátorítan az Isten. Nagyon sokszor lehetetlennek tűnő helyzetekben Isten így azt mondta, hogy na, én adok rá mondjuk egy pénzparipát, fegyvert, csak vigyétek az én dolgomat. És akkor egy időt rájössz, hogy ez nem rólad szól, hanem arról szól, hogy az Isten országát vigyed, és akkor nem szégyeled azt se, hogyha nincs, de azt se szégyeled, hogyha van, mert ez nem rólam szól. És itt nem egy céget képviselek, hanem az örökkévaló Istent.
0: És az egészben az a klassz, hogy ráadásul az Isten közben minket is azzá formál, akinek álmodott. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy ott hagyjuk azt, akik mi vagyunk, lemondunk dolgokról, hanem hogy egy olyanba hív, amiket nem is gondoltam, és nem is álmodtam, és minden, ami az ő hívása, az tölt, az éltet, az abba benne van, az én életemnek az előre menetele, vagy a személyiségem fejlődése, vagy az ajándékaim kibontakozása is. Tehát arra is felismerhetjük, hogy a helyemen vagyok, hogy az engem éltet, feltölt, energizál, vagy az engem leszív, nyomaszt, és tehát, hogy mi az irány, fel vagy le? Uh-huh. És hogyha azt látom, hogy az irány az, hogy felemel, hogy akármilyen nehéz is, de visszatók nézni, akkor látom, hogy van egy előre haladás, akkor tudhatom, hogy az még az én helyem, és a helyemen vagyok.
1: Újra és újra eszem.

0: bejött az, hogy kérdezhetem-e azt is az Istentől, hogy ezt jól gondolom-e, hogy ez mondjuk nem az én helyem, vagy jól gondolom, hogy ez valóban elhívás is tőled van. Ha kérdezek, ő válaszol, és megmondja azt is, hogy ezt hagyd.
1: Minden olyan dologra, amit az Isten megosztott magáról, arra abba bátran beleállhatunk. Például számtalan szó mondja, hogy kérdezzetek engem, vagy próbáljátok meg. Ez már az Ószövetségben is, ezt a nagyon bátor felajánlást.
0: Jó, értem, mindig olyan kicsit rosszul érzem magam, hogy meri bárki próbára tenni az Isten. Na gyere, tessék, akkor mutasd meg.
2: Vannak olyan helyzetek, amikor szükségünk van erre.
0: Úgy,
2: is.
0: Tudom, ezért mondom, mert emberek még
2: atya, és nem, hogy mondjam, ez olyan, mint hogy amikor a gyereked kér tőled, és akkor azt mondja, hogy de biztos, akkor nem haragszol meg rá, hanem
0: tényleg
2: azt mondod,
0: hogy
2: persze, gyere. Tehát.
1: Sőt, azt gondolom, hogy ilyen gyereki, érdemes megtanulni ezt a gyereki hozzáállást. Tehát a gyerekeim, amikor elmondtuk nekik annak idején, hogy visszük fagyizni holnap, akkor semmi kétségük nem volt, hogy holnap ez meg fog történni.
0: Sőt, bearanyozta az egész napjukat, azt, hogy alig holnap mennek.
2: És még egy dolog eszembe jutott, hogy én például nincs sok időm, tehát nem úgy vezetek nap, hogy minden nap, de hogy így időközönként, amikor van egy ilyen leállásom, vagy egy kicsit rátok nézni az életemre, akkor felírok egy pár gondolatot, hogy ez mozog bennem, vagy úgy érzem, vagy kétségeim vannak e felől, vagy hogy van valami, és akkor mondjuk legalább január elején, tehát így szilveszter új évkor, át szoktam ezeket olvasgatni egy-két évre visszamenőleg, és akkor néha az ember így is, ez is egy segítség, hogy én, mert be vagyunk szűkülve az itt és mostba, de az is egy segítség, amikor rátok nézni arra, hogy jó, hogy ez már 2 évvel ezelőtt is volt bennem kérdés, akkor fel se tűnt. De akkor valószínű, hogy az, hogy most meg ilyen erős bennem ez a kérdés, akkor ez nem véletlen. Tehát ez is egy segítség lehet, hogyha az embernek van egy ilyen hozzáállása, hogy igen, szeretném azt, hogy az életem... Tegnap egy barátunk mondta a húsvét kapcsán, hogy Jézus, amikor a kereszten kimondta az utolsó szót, azt mondta, hogy tetelesztáj, elvégeztetett, és hogy a Vulgatában egy olyan kifejezés van, hogy be van fejezve az egész, le van zárva, minden dimenziója, így van kész a munkának. És hogy ez
0: Térben, időben,
2: előre, a jövőre nézve, a múltra nézve, amit nekem meg kellett tenni, ami a szellemvilágban meg kellett, be van fejezve. És hogy ez a barátunk azt mondta, hogy vajon az életünk végén, amikor megállunk az Isten előtt, mi is ki tudjuk majd ezt mondani, hogy tetelesztáj, elvégeztetett, be van fejezve az, amiért ezen a földön jártam. És ha ezt komolyan vesszük, akkor nem csak az itt és mostban pörgünk mindig ezerrel, hanem hogy, és jó volt az, amit te is mondtál, hogy ha más nem egy napra, hogy az ember akkor viszont menjen ki abból a megszokottból, menjen fel a Gellérthegy tetejére, vagy ki a Margit szigetre,
0: üljön a fatövébe,
2: igen, vagy üljön le a fatövébe, minden nélkül, és akkor ott ha lecsendesednek a külső hangok, akkor az Isten szelíd halkhangja meg fog szólalni, vagy akkor rátok nézni az életemre, hogy igen, mert felelős vagyok az életemről, miért? Felnőtt ember vagyok, és egyszer vagyok ezen a földön, és nem mindegy, hogy ezt mivel töltöm.
0: Tehát merjünk kérdezni, és merjük őt próbára tenni, tehát megkérhetem azt, hogy itt most tök tanácstalan vagyok, hogy ez most jól érzem, vagy nem jól érzem. Mutasd meg, hogy mit tegyek.
1: Igen. Különösen, hogy Isten pontosan tudja, hogy mi nem mindent tudunk. Nagyon korlátozott a lehetőségeink, főleg azokat a dimenziókat, a jövőt, vagy jövőképet mi nem látjuk egyáltalán. És akkor azt mondja Isten, hogy nem is feltételezem, hogy ezt lásd, de hogyha velem együtt jársz, akkor gyakorlatilag minden információt megadok. Hasonlóan, mint amikor bevetésen vannak az utcán a tekesek, és ha mondjuk fölül kering egy helikopter, és
0: vagy
1: minden
0: egy drón.
1: Vagy egy drón, és akkor adja az infót. Na most ez kicsit erős kép, de valami, tehát az Isten mindent átlát, a nagyobb képet átlátja, és nem kap a fejezet, hogy hát hogy nem látod át az egész képet, mikor látja, hogy én most egy zsákutcában vagyok, és onnan akar kivezetni, és nem azt mondja, hogy na várjál, addig mérges vagyok rád, majd ha kijössz, hanem ő oda leül mellém, és azért kell nekem is leülni, hogy oda mellém tudjon ülni, és el tudja mondani, hogy tudom, mit érzel, de tudod mit, gyere, állj föl, indulj el egy másik irányba. A másik talán érdekes kép, hogy van egy járműünk, a kerékpár, ami képtelen állva működni. Azt csak lendületbe tudod használni. És úgy tanítanak bennünket kerékpározni, hogy lendületbe tesznek rá a kerékpárra, aztán majd hozzászokunk, hogy ez hogy működik.
0: Hogy tartsuk egyenesen.
1: Igen, és ilyen az Isten elhívása is, hogy ha nem indulsz el, ha nem lendíted be, nem baj, lehet, hogy lesz egy kézzöld foltod, de amire rátalálsz a te saját utadra, a saját irányodra, a saját lendületedre, az egy izgalmas, és egy olyan dolog, amire azt mondod, hogy hú, miért nem kezdtem el ezt előbb.
0: Az tehát életemben. Bele kell tenni az önrészt, ugye?
1: Igen. Ezt tudom hozzátenni.
0: Köszönöm szépen, hogy jöttetek. Ez fantasztikus, fantasztikus jól esett nekem, és szerintem fantasztikus jól esett a hallgatóknak. Nyilván az az elsődleges, nem az, hogy nekem jól esett, de hát nyilván nekem az a szerencsés helyzetem van ilyenkor, hogy nekem mindig jól esnek ezek a beszélgetések. Az Elhívásban rejlő erő minisorozatunknak a vendégei voltak a mai epizódban Révész Szilvi és Révész Lajos, a Budaörsi Kőszikla Baptista gyülekezetben szolgáló lelkipásztor házaspár, akik nem mellesleg a baptista szeretett szolgálat hitéleti vezetői.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna morzsa.
2: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Folytatódik a száraz meleg idő. Adómentes lesz az iskolakezdési támogatás. Orvosokat avattak a Semmelweis Egyetemen. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A véleményeket jövő szombatig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, miután lehűlt a Duna, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy héten. Jelentős segítséget nyújtott a katonaság az elmúlt napok hőségriadója idején a lakosságnak. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közösségi oldalán közölte, az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel, 72 katona vett részt az ivóvízellátás biztosításában, és csaknem 47 ezer zacskós vizet, valamint több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak, ezzel is támogatva a védekezést. Orvosokat avattak Budapesten. A Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csaknem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béla rektor emlékeztetett arra, hogy a most végzett hallgatókutya a Covid-járvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Példát mutatnak hazaszeretetből, önzetlenségből és közösségi összefogásból a polgárőrök, akik a mindennapok névtelen hősei, fogalmazott az Országos Polgárőrnapon a belügyminiszter. Pósfai Gábor beszédében kiemelte, hogy az önkéntesek tevékenysége közvetlen hatással van a biztonságra, miközben a társadalom a munkájukat sokszor természetesnek veszi. Beszakadt egy elhagyott katonai bunker teteje 6 külföldi turista alatt a horvátországi Pulában. A fiatalok több métert zuhantak, a baleset után 4 embert vittek kórházba, a hatóságok vizsgálják az omlás okait.
0: Időjárás.
3: Sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Éjszaka 11 és 18, vasárnap napközben 26 és 31 fok között várható.
0: Manna, ez Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
4: Eljött megint a szombat délután 3 óra. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok. Már 2 hét eltelt a szünidőből, nagyon rohan az idő, és hát nagy melegeket éltünk át az elmúlt időszakban. Ennek megfelelően a mai kanapéban például frissítő, hűsítő társas játékokat hozunk Horváth Zonival, a játékkunyhó játékmesterével. Aztán megnézzük azt, hogy látszik-e a ritmusérzék a kézírásból. Az utolsó órában pedig az ismerkedés nehézségeiről beszélgetek szakembereimmel, a Szépen Vájáválás Központtól. Szigmával és Paloma Fészszer indítok, tartsatok velem itt a kanapéban.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes rádiózást, ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és kezdjük a társasjátékos óránkat már is. Horváth Zoltán, a játékkunyhó játékmestere a vendégem. Hát nagyon melegünk volt az elmúlt héten, szerintem ezt elmondhatjuk. Most egy picikét már enyhült, de biztos vagyok benne, hogy lesznek még kánikulai napok a nyárban. Úgyhogy Zoli, tudsz nekünk hozni olyan játékokat, amik kifejezetten hűsítenek vagy vízpartra valók? Szia!
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Szervusz, Kriszta! Természetesen van csomó olyan játékunk, ami le tudja hűteni a kedélyeket, már pedig nem azért, mert hogy esetleg rossz játék lenne, vagy ilyesmi, hanem éppen azért, mert hogy hűvös, hideg témájú, és ilyenkor a nyári melegben, hőségben talán-talán jó egy picit olyan játékokkal játszani, ami esetleg visszahozza a tél és a hideg hangulatát. Néhány ilyen játékot kerestem most elsőként.
0: Mivel kezdünk?
1: Itt van nálam a Smart Games játék családból a Pingvin összebújó elnevezésű játék. Ugye a rendszeres rádióhallgatóink tudják, hogy a Smart Games kiadó alapvetően és elsősorban egyszemélyes feladatlapos játékairól ismert, de van néhány olyan társas játékuk, ami ugye több személlyel is játszható, ilyen például a Pingvin összebújó játék. Ebben nem keresünk feladatlapokat, ez egy családi társasjáték, mely kisebb gyerekekkel is már 5-6 éves kortól játszható. A Pingvin összebújó játéknak a fő adatai 5 éves kortól játszható, 2-4 fő játszhatja, és nagyjából 15-20 perces játékidővel bír.
0: Mi itt a feladatunk?
1: Az a célja ennek a játéknak, hogy a pingvinek egy hatalmas nagy jégtáblán szétszóródnak, kezd lehűlni a levegő, és hát a pingvineket egy csoportba kell rendeznünk. Minden játékosnak van egy kis pingvin családja, amelyek össze-vissza szétszóródva találhatók a jégtáblán, és hát nekünk úgy kell mozognunk, hogy a kis pingvinjeinket egy csapatba rendezzünk. Hát természetesen közben meg kell próbálni megakadályozni a többieket, hogy ők is ugyanezt tegyék, és az a játékos, akinek elsőnek sikerül az egész kis pingvin családját egy csapatba rendezni, megnyeri a játékot. Nagyon egyszerű a játék, kétféle szinten játszható, egy kezdő változatban kisgyermekekkel, illetve van egy nehezebb kihívási szint is a játékban. Alapvetően mind a kettő ugyanúgy működik kezdetén. Előkészítjük a játékot, hogy felváltva szétszórjuk a játéktáblára a jégtáblákat és a pingvin családokat, tagjait, majd a saját játékos körben mozgathatjuk a pingvineket egymás felé egy szomszédos mezőre lépkedve, vagy más pingvineket átugorhatunk, vagy bizony leismerülhetünk a jég alá, és akkor egy másik helyszínen bukkanhatunk föl, és hát ennyi alapvetően a mozgási képessége a pingvineknek, és az a játékos, akinek sikerül összerendezni a pingvineket egy csapatba, már is eléri azt a célt, hogy megnyeri a játékot.
0: Mit tud egyébként a nehezített verzió, amit említettél ebben a pingvin összebújóban?
1: A haladó játékváltozatban a jégtömböknek is szerepe van, ugyanis a pingvinek különböző magasságúak ebben a játékban, és úgy kell összerendezni, úgy kell elhelyezni a pingvin családokat a haladó változatban, mindenki egyforma magasságú legyen. Tehát a pingvin összebújó játék kellemesen le tudja hűteni a hőmérsékletet a kis témájával, miközben a kis pingvineinket egy kupacba rendezzük.
0: Na hát biztos vagyok benne, hogy még hűsítő társasból bőven van Zoli tarsójában, úgyhogy Horváth Zoltánnal, a játékkunyhó játékmesterével innét fogjuk folytatni nem sokára.

0: Élet, öröm, zene.
1: Billentyűk abszurd viszonya, belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen

0: Kellemes rádiózást, ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Sziasztok, szombat délután van, és Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével hűsítő társas játékokat ígértünk, és hozott is már Zoli nekünk ilyet, amiben voltak pingvinek. Na, mivel megyünk tovább?
1: A másik ilyen Smart Games-es játék a hóemberépítő, ahol is hóembereket fogunk építeni, ahogy a neve is mutatja a játéknak. Ez már a klasszikus Smart Games-es feladatlapos játék. Egy személy játszhatja, feladatlapot találunk benne, 7 éves kortól játszhatjuk, 81-re nehezedő kihívást és feladatot találunk a játékban. A játéktáblát kihelyezve felépítjük a kiinduló helyzetet, amelyben fenyőfák találhatók, illetve szétszóródott hóember darabkák, egy nagyobb, egy közepes hógolyó, illetve egy hóember fejecske, és a hóemberek így szétszórva találhatók, kicsit úgy, mint a Jégvarázs című mesében Olaf, és ebben a játékban a hógolyókat kell akadályról akadályra gurítani, egészen addig, amíg egymás mellé nem kerülnek, de egymásra kerülnek. A hógolyóknak a mozgása meg van határozva a játékban, tovább gurulnak egészen addig, amíg nem állítja meg őket valamilyen akadály, tehát egy ügyes, logikai, tervezős, háromdimenziós játék, mint ahogy mondtam, 81-re nehezedő feladványt tartalmaz, 5 nehézségi szinten, kezdőtől egészen a profig, és gyakorlatilag itt a legnagyobb melegben is lehet hóemberkéket építeni.
0: Lássuk, hogy mivel készültél nekünk még ide a mai adásba.
1: Egy nagyon furcsa témájú társasjátékot hozok még, ami itt a hőségben a hideget elhozhatja közénk. Egy 6 éves kortól játszható 2-4 fő számára javasolt 30 perces játékidővel bíró társasjáték a Piatnik kiadásában. A Pink Queens elnevezésű játék, amelyben hát egy nagyon furcsa pingvinekből álló zenekar jelenik meg, és hát ők az Antarktiszon szeretnék első koncertjüket megtartani, és ahhoz, hogy ezt megtarthassák, mindennek tökéletesnek kell lenni, a színpadnak, a színpadképnek, és tulajdonképpen ez egy lapkahúzogatós, lapkalehelyezős játék, olyasmi, mint egy kis módosított bingo játék, egyszerű szabályokkal bír, tényleg 5-6 éves kortól már játszható. A játéknak közösen lesz vége, addig tart a kép alkotás, amíg mindannyian kijátsszuk a 10-10 kártyánkat, amelyekkel a közös jégtábláról szerezhetünk egyébként különböző kis lapkákat, amelyek az előttünk elhelyezkedő táblán található képen szerepelnek, és ilyenkor összeszámoljuk majd a győzelmi pontokat, a képlapkák pontjait, illetve a bónuszlapkák pontjait. Az lesz a győztes, aki a legtöbb pontot szerezte ebben a játékban. Az összefüggő, legnagyobb összefüggő képterületet fogjuk egyébként számítani, illetve még különböző bónuszlapkákkal lehet még pontokat szerezni. Ez is egy hideg környezetben játszódó társasjáték, tehát a Pink Queens elnevezésű lapkalerakó játék. Ezt a játékot is meleg szívvel ajánlom ebben a nagy hőségben, hogy egy kicsi hűvösséget, hideget hozzunk ide nagy forróságba.
0: Hát ugye a vízparton is lehet hűsölni és társasjátékozni is, úgyhogy kifejezetten vízpart mellé való társasokkal fogjuk folytatni. Horváth Zoltánnal, a játékkunyhó játékmesterével találkozhattok, na meg velem a következő fél órában is.

0: Választátok a 98.6 Manna FM kanapéját, és hűsöljetek velünk meg Horváth Zoli társasjátékaival. A Laidback és a High Society Girl után fogjuk folytatni a hűsítő, frissítő társasjátékok sorolását.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. Online. És

0: Ez a Manna kanapé, szombat délután is. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és a vendégem Horváth Zoltán, a játékkunyhó játékmestere, akivel ugye hűsítő, frissítő társas játékokat hoztunk eddig, amiben a hó, a tél, a pingvinek és a hóemberek kapták a főszerepet, de hát ugye vízparton is lehet hűsölni, és még játszani is.
1: És hogyha már strandon, vízparton vagyunk, akkor pedig a következő társas játékokat fogom majd ajánlani. Hát itt van nekünk az Activity, ami az a világ egyik legnépszerűbb és legismertebb társasjátéka, amelyben mozgunk, körbeírunk, vagy éppen rajzolunk, és ezt vizes környezetben is, medenceparton, tóparton is meg tudjuk tenni, mégpedig az Activity-nek a Splash változatával. Ez egy vízálló változat, nem is kell hozzá papír és ceruza, ugyanis itt a feladvány, ha rajzolási feladatot kell végrehajtani, akkor ezt egymás hátára rajzoljuk az ujjunkkal, illetve körbeírás szerepel, illetve hangadás jelenik még meg ebben a játékban. Egy kis praktikus doboz, zsebrevágható, táskába elrakható, táborba elvihető, strandra, vízpartra elvihető, vízálló változata ez az Activity játékcsaládnak, és 330 feladványt tartalmaz. Ezt is jó szívvel ajánlom itt a pancsolások kiegészítésére.
0: A parti játékok is szerintem nagyon jól tudnak működni ilyenkor, már hogyha vízhatlanok.
1: A cica, pizza, takó, gida, sajt már klasszikussá váló hangoskodó, csapkodó és vicces állatmozdulatokat leutánzó játékának is van vízálló játékváltozata, mégpedig a vízálló cica, pizza, takó, gida, sajt elnevezésű játék, melyet 2-től 8 fő játszhat, 10-20 perces játékidővel bír, és 8 éves kortól ajánlja maga a doboz, de hát a rutinos cica, pizza, takó, gida, sajt játékosok gyakorlatilag már 5-6 éves kortól játszhatják ezt a játékot, és igen, ez a játékváltozat vízálló, és maga az alapjáték nagyon szórakoztató, nagyon pörgős, nagyon vidám, nagyon hangos kis parti játék, egyszerű szabályokkal. Gyakorlatilag mindenki felcsapja a saját maga előtt lévő lefordított kártyapakliból a legfelső lapot, miközben kimondja az egyetlen szót a játék címéből, a cica, pizza, takó, gida vagy sajtot, éppen ami következik. De vigyázzunk, mert amikor a szó, kimondott szó és a felcsapott kártyán található ábra megegyezik, akkor azonnal csapnunk kell, és akkor is csapnunk kell az asztal közepére, amikor valamilyen különleges kártya kerül elő, és a leglassabb játékos fogja elvinni a középen szereplő összes kártyát, és hát ettől a veszélytől ugye csak az fog megmenekülni, akinek elfogynak a kártyái, és hogyha ráadásul elsőként fogy el a kártyakupaca, akkor meg is nyeri a játékot. Ez egy kis zsebre vágható társasjáték, vízálló kártyáknak köszönhetően ideális utitárs lehet akár a Balatonnál vagyunk, akár tengerparton, akár a strandon, vagy ha éppen ketchup csöppen rá a büfében, hiszen egy pár perc alatt lejátszható kis pörgős játék lesz a vízálló cica, pizza, takó, gida, sajt elnevezésű játék.
0: Na lássuk, hogy mit maradt a végére. Horváth Zoltánnal, a játékkunyhó játékmesterével hozunk a folytatásban is még frissítő, hűsítő társas játékokat, amik garantáltan jó szórakozást tudnak nyújtani az egész csapatban.

Ez a Manna Kanapé, sziasztok, 98.6 Manna FM, életöröm zene, szombat délután is már mindenki tudja, aki rendszeres hallgató, hogy ilyenkor társas játékozás, mert nincs is jobb, mint egymásnak adni az időnket, és közös, feledhetetlen élményeket szerezni. Legyünk bárhol hűsölve bent a lakásban,

0: A játéknak a fő adatai, hogy játszható szóló játékmódban, illetve akár 6 fővel is. 8 éves kortól ajánlható, és 25-30 perces játékidejű maga a játék. Ebben a játékban a játékosok kipróbálhatják magukat strandbüfésként, ki a legügyesebb, legrátermettebb büfés a parton. Gyakorlatilag a tematika: hétágra süt a nap, a tenger hullámai lágyan súgnak, a homok forron perzseli a talpunkat, ilyen lenne egy álomnyaralás, igen. És hogyha megszomjazunk, vagy megéhezünk, akkor elsétálunk a strandbüféhez, ahol szendvicseket, ropogósra sült halat, illatos kávét, hűsítő fagylaltot tudunk fogyasztani, és így fogyasztók vendégként ez az ideális állapot. Ugye, hogy mi oda sétálunk, és akkor van, amit megrendelünk, és elérhető, és azonnal elénk teszik. De milyen az, amikor mi a forróságban a strandbüfét működtetjük? Azaz, a büféskocsokban dolgozunk, a forróságban, egyre hosszabb a sor, egyre türelmetlenebbek esetleg a vendégek, és igen, ebben a játékban strandbüfésként kell helytállnunk, gyorsan, hatékonyan, és persze jobban és ügyesebben kell dolgoznunk, és a vendégeket kiszolgálunk, mint ellenfeleink, azaz a konkurencia, és hát a kérdés, hogy vajon sikerül-e időben kiszolgálnunk az egyre türelmetlenebbé váló éhes vendégeket.
1: Mi tartozik a dobozba?
0: Ez a játék tartalmaz játékos táblát, fakorongokat, 182 darabot, tehát ebből következően nem biztos, hogy a legideálisabb strandra elvinni magunkkal, ám de a szállásunkra mindenképpen érdemes, hiszen kompakt kis doboza van a játéknak. 30 csillagtoken, 104 kártya található benne, és többféle játékverziójú játékszabályt találunk benne. Ez Pierrot játékművehéből kikerülő strandbüfé elnevezésű játék, mely az Évszakok játékcsalád tagjaként a nyári hangulatot idézi meg tengerparti vagy tóparti strandbüfében.
1: Nagyon szépen köszönöm Horváth Zoltánnak, a játékunyhó játékmesterének, aki ebben az órában szokás szerint megint itt volt velünk, és hozott olyan társas játékokat, amikkel hűsölhetünk, sőt, amiket a strandon vagy akár a vízparton is játszhatunk. Úgyhogy itt volt például többek között a pingvin összebújó, az Activity vízálló változata, de beszélgettünk az Évszakok nyár verzió strandbüfé társas játékáról is, amit egy kicsit részletesebben is bemutatott nekünk Zoli. Visszahallgatható fogom tenni természetesen ezt a beszélgetésünket is. Kereshetitek majd a Manna FM podcast felületén, akár iTunes-on, akár Spotify-on.

4 óra után már grafológia jön itt a 98.6 Manna FM-en, hogy a ritmusérzék kiderül-e a kézírásból, ennek járok majd utána. Coldplay, Let Somebody Go, ez pedig az óra első dala lesz.

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Folytatódik a száraz, meleg idő. Adómentes lesz az iskola kezdési támogatás. Fokozódnak az orosz energetikai célpontok elleni támadások. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskola kezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskola kezdést. Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A véleményeket jövő szombatig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, miután lehűlt a Duna, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy héten. Ukrán dróntámadás érte az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár kormányzója megerősítette, hogy a pilóta nélküli eszközök a mintegy 6 milliós város ellen irányultak. Megsérült a környékbeli olajterminál, ahol tűz ütött ki. Ukrajna az utóbbi időben fokozta az orosz energetikai célpontok elleni dróntámadásokat, melyek következtében Oroszország egyes részein üzemanyaghiány alakult ki. Több ezren tüntettek Erfurtban a szélső jobboldal előretörése ellen. A megmozdulást az Alternatíva Németországnak párt éves kongresszusa előtt tartották. A közelgő választásokon Sachsen-Anhaltban először kerülhet hatalomra az AfD egy német szövetségi tartományban. A legutóbbi felmérés szerint a választók 41%-a támogatja őket, míg az országot kormányzó kereszténydemokraták csak a voksok 23%-ára számíthatnak. Orvosokat avattak Budapesten. A Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csaknem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béla rektor emlékeztetett arra, hogy a most végzett hallgatókútja a Covid-járvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Beszakadt egy elhagyott katonai bunker teteje 6 külföldi turista alatt a horvátországi Pulában. A fiatalok több métert zuhantak, a baleset után 4 embert vittek kórházba, a hatóságok vizsgálják az omlás okait.
0: Időjárás.
2: Sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Éjszaka 11 és 18, vasárnap napközben 26 és 31 fok között várható.
0: Manna, ez Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
3: Négy után is köszönöm szépen, hogy a Manna kanapét választottátok a 98.6 Manna FM-en. Argyelán Kriszta vagyok, és megnézzük nem sokára azt, hogy a ritmusérzék látszik-e a kézírásból, és hogy milyen jegyek utalhatnak erre. Coldplay, Let Somebody Go, ez pedig már az első dalom lesz itt a Manna kanapéban.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes rádiózást a 98.6 Manna FM-en. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és nagy örömömre szolgál, hogy itt vagytok ti is, meg hogy itt vannak állandó szakértőim is. Most éppen Hakkel Hedvig, grafológus, igazságügyi írásszakértő, a www.írásszakértők.hu munkatársa, akik évek óta válaszolnak a ti hallgatói kérdéseitekre, és segítenek nektek is egy kicsit jobban elmerülni a grafológia, a kézírás világában. 60-ból kérdezi Alina a következő kérdést: látszik-e a ritmusérzék a kézírásból? Ha igen, úgy mikortól lehet biztosan megállapítani, mert szeretném a gyermekemet sportra vagy zenére járatni?
1: Kedves Alina, kérdése érdekes, és úgy vélem másokat is érintő témát írtat. Ugyanakkor el is gondolkodtatott, mert az ilyen célú kutatások grafológiai területen, főként a már rendszerességgel sportoló vagy már zenélő fiatal felnőtt emberek kézírás vizsgálatára irányult. Éppen ezért nehéz megmondanom, hogy mikortól lehet biztosan megállapítani a ritmusérzék meglétét a kézírásból.
0: Mikortól lehet ezt nagyjából megmondani?
1: Ami egészen bizonyos, hogy a kézírás begyakorlottságának idejétől kezdődően ez már általában behatárolható. Az azonban változó, hogy kinél mikorra alakul ki, vagy érkezik el ez az időszak, az egyéni fejlődés és írásgyakorlás függvénye. Hát úgy gondolom, hogy körülbelül 10 éves kortól már lehetséges a főbb irányokat is meghatározni. Éppen ezért két részre fogom osztani a válaszomat, az iskoláskor előttire és az iskoláskorra, amikor már tudnak írni a fiatalok. A gyermeke életkorát sajnos nem írta meg, és ez a tény mélyebben elgondolkodtatott a kérdését, illetve hogy vajon kell az írástudási részképesség a ritmusérzék felméréséhez.
0: Na, és kell?
1: Úgy gondolom, hogy nem kell hozzá, ezért is osztottam két részre a válaszomat, mert már azelőtt is vizsgálható ez a képesség. Az egészséges gyermekek általában mozgékonyak, tele vannak energiával, már kicsikortól kezdődően szeretik kipróbálni magukat a különböző játékokban és a feladott helyzetekben is. Ilyenek lehetnek az ügyességi játékok, mondókák, a tapssal kísért gyermekdalok is. Ezek bármelyike alkalmas a ritmusérzék feltérképezésére, illetve a fejlesztésére. De ha már itt tartunk, akkor azt megemlítem, hogy a fejlesztő pedagógusok az igazi tudorai ennek, akik számos lehetőségét és módját ismerik az egyes részképességek felmérésének. Ha gyermeke még nem iskoláskorú, úgy javaslom, első lépésként forduljon hozzájuk, hogyha nagyon fontos az ön számára ez a képesség.
0: Na akkor folytassuk innét a beszélgetésünket. Nem sokára Hakkel Hedvig grafológus, igazságügyi írásszakértővel eredtünk annak nyomába, hogy látszik-e a ritmusérzék a kézírásban, és hogy hány éves kortól lehet ezt biztonsággal megállapítani, és hát a fejlesztő pedagógusok után megnézzük majd, hogy az óvópedagógusok hogyan tudnak ebben akár segítséget nyújtani, vagy kisiskoláskorban a tanítók is a szülők számára. Ha van kérdésetek, írjatok nekünk, SMS és Viber számunk 0677 1098. Welcome.

0: Kellemes rádiózást, ez a Manna Kanapé. Sziasztok, Artjelen Kriszta vagyok, és a grafológiai óránkban megint egy hallgatói kérdést vettünk elő Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi írás szakértővel. Ez pedig nem más, mint a ritmusérzék, mert egy anyuka írt 60-ból, hogy szeretné eldönteni, hogy a gyereket inkább sportra, vagy inkább zenére írassa, és jó lenne tudni, hogy mi a helyzet a ritmusérzékével, illetve hogy hány éves kortól lehet ezt pontosan behatárolni a kézírás alapján. És akkor ott tartottunk, hogy a fejlesztő pedagógusok fel tudják mérni a ritmusérzéket már az egészen pici totyogó gyerekeknél is. Mit üzennél még Alinának, az anyukának ebben a témában, Hédi?
1: Ha ön is szívesen és rendszeresen énekel, mondókázik a gyermekével, akkor saját maga is megfigyelheti, hogy hogyan reagál a kicsi az egyes dalokra vagy zenei ritmusokra. Gyakran már egészen kicsi korban, akár másfél éves kortól megjelenhet a ritmikus mozgás egy-egy kedvelt gyerekdal hallatán a kicsiknél. Ha ehhez kicsit később még a szöveget kísérő fej, kéz vagy testmozdulat is társul, például bólintás, taps, dobbantás vagy forgás, sokkal könnyebben elsajátítható a szöveg és a ritmus. Ezeket az egyszerű, egyben fejlesztő játékos dalokat, mondókákat már a bölcsödében tanítják a gyerekeknek, így tehát tulajdonképpen már ebben a korban is felfedezhető a kicsik ritmusérzéke és az erre való fogékonyságuk. Sőt, ha, ahogy említettem, ön is szívesen mondókázik gyermekével, akkor már saját maga is felfedezheti, hogy mennyire reagál ritmusokkal és következetes mozgással ezekre a dalokra.
0: Mi van, Hédi, a kicsit nagyobb bacskákkal?
1: Az óvodások zenei vagy mozgásbeli fogékonyságát, hogy egy életkori csoporttal tovább lépjek, az óvonénik is jelezni szokták, mert az ott végzett játékos gyakorlatok vagy a kezdeti torna foglalkozások során már ők is látják, és jelezni szokták a szülők felé, hogyha a csoportból, ebből a szempontból a gyerek valamiért kiemelkedik. Így van, aki már 4-5 éves kortól jár sportolni vagy táncol zenei alapfoglalkozásokra. Akár ovis tornáról, akár úszásról, ovi fociról vagy lovasfejlesztésről, esetleg játékos zenei alapképzésről legyen szó. A kisiskolásoknál, és akkor most egy korosztálya megint feljebb lépek, alsó tagozatban, egészen addig, amíg az írásrutin fejlődésben van, szintén a fejlesztő pedagógusok lehetnek előnyben a részképesség felmérésében.
0: És akkor nagyjából elértünk oda, hogy kisiskoláskor, és már tudnak írni a gyerekek, tehát itt már a grafológus bekapcsolódhat lassan ebbe a témába, hogy ritmusérzék, és hogy mindezt hogyan lehet tetten érni a kézírásban. Úgyhogy innét fogjuk folytatni nem sokára a beszélgetésünket. A beszélgető partnerem továbbra is Hakkel Hedvig, grafológus igazságügyi írásszakértő, a www.írásszakértők.hu munkatársa.

0: Zene vagy sport? Milyen a gyerek ritmus érzéke? Hogyan lehet ezt eldönteni? Ez a témánk most itt a 98.6 Manna FM kanapéjában. És folytatjuk még, ha kell, Hedvig grafológus igazságügyi írás szakértővel. De előbb mindenképpen jön a One Direction és a Drag Me Down.
1: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: Köszi, hogy a 98.6 Manna FM kanapéját választottátok, Argyelán Kriszta vagyok, és grafológiával foglalkozunk ebben az órában. Ha kell, Hedvig grafológus, igazságügyi írásszakértő, a www.írásszakértők.hu munkatársa kapott Alinától egy kérdést 60-ból, és nagyon hálásan köszönjük Alinának ezt. Látszik-e a ritmusérzék a kézírásból? Ha igen, úgy mikortól lehet biztosan megállapítani, mert szeretném a gyermekemet vagy sportra, vagy zenére járatni. És akkor ott tartottunk, hogy kisiskoláskor, és nagyjából mostanra érünk el oda, hogy a gyerekek már ugyan nem rutinszerűen, de tudnak írni.
1: Azt már mondhatom, hogy itt már a grafológia is be tud kapcsolódni, például a gyermekek energiakészletének, ehhez társuló mozgásigényének feltérképezésében, vagy épp a mozgáskoordinációjuk fejlettségi szintjének feltárásában. Természetesen itt, mint megerősítő, kiegészítő vizsgálati módszer, a fejlesztő pedagógusok vizsgálatai módszerei mellett. Elsőként grafológiai szempontból ekkor kerülhetnek képbe azok a kisiskolások, akiknek az iskola mellett ajánlatos valamely sporttevékenység rendszeres gyakorlása, hogy energiájuk megfelelő mederben kerüljön hasznosításra. Ahogy említettem, már a grafológiai szempontból a ritmusérzék behatárolása körülbelül 10 éves kortól tehető meg, úgy vélem már viszonylagos biztonsággal, akkor, amikor a kicsik írás rutinja nagyjából kialakult. Kicsit később pedig 12 éves kortól már a főbb irányok is körvonalazódhatnak a kézírás jellemzői alapján.
0: Mit értesz a főbb irányok alatt?
1: Főbb irányok alatt a zenei, illetve a sport irányát, tehát a mozgásos tevékenységek irányát értem. A ritmusérzék jelenléte ugyanis mindkét esetben feltétel. A kiegészítő írás jellemzők ugyanakkor, amelyek az írásban a ritmusérzékre utaló jellemzők mellett jelenhetnek, már némi eltérést mutatnak a két irány tekintetében. Ezek együttese alapján lehetséges elkülöníteni a zenei, vagy művészeti, vagy a mozgásos, illetve sport két fő irányt egymástól.
0: A kérdés második fele ugye arra vonatkozott, hogy zenei vagy sport irányba menjen-e a gyerek. Ennek elkülönítéséhez, hogy mik tudják adni a támpontot például a grafológus szakember számára is, vagy bármilyen fejlesztő szakember számára, ezzel fogjuk még folytatni a beszélgetésünket itt a 98.6 Manna FM kanapéjában Hakkel Hedvig grafológus igazságügyi írásszakértővel. Ugye a kiinduló kérdésünk az volt, hogy a ritmusérzék látszik-e a kézírásban, ezzel fogunk még foglalkozni egy kicsikét, és ha valaki lemaradt volna a beszélgetésünk első feléről, akkor összefűzve a zenék nélkül podcast formájában vissza lehet hallgatni ezt is majd a Manna FM podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on.

0: Ez a kanapé, sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, a Manna FM-et hallgatjátok, és ha kell, Hedvig grafológus, igazságügyi írás szakértőt, akivel a ritmusérzékről beszélgetünk egy 60-i anyuka kérdésére, hogy vajon ez mikortól látható a kézírásban. És ugye az anyuka azért kérdezi ezt, mert szeretné eldönteni, hogy sport vagy zenei pályára indítsa a gyereket. És akkor ott tartottunk, hogy mik adják a támpontot ennél a két iránynál az elkülönítéshez, Hédi?
1: A zenei irány esetében például fontos a felmerülési hajlam, az érzelmi fogékonyság, a színesség, az elvont gondolkodás jeleinek megmutatkozása a ritmus érzék mellett. Ha azonban a sportokra való alkalmasságot nézzük, akkor ebben az esetben a testi erő, a mozgáskoordináció, az energia és kitartás, a terhelhetőség, a lendület írás jellemzőinek megjelenése adhatja azt az orientációs alapot, amely nyomán meg tudjuk állapítani, hogy inkább a zenei, vagy inkább a sport irányába mozduljon el a gyermek. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy előfordul, hogy valakinél keverednek-e jellemzők. Például megvan a testi erő, de megvan az érzelmi fogékonyság is.
0: Mit javasolsz ilyenkor, ha ez a vegyes felállás fordul elő?
1: Ilyen esetekben az úgynevezett vegyes területek jöhetnek számításba, ahol mind a művészi, mind a testi erő együttes megléte segítheti az eredményességet. Ilyen lehet például az egyéni vagy csoportos táncok, vagy a dobolás. Amikor mind a két terület együttesen van jelen a kézírás vizsgát során, legalábbis ezt tárjuk fel, ezt kapjuk eredményül, akkor fontos, hogy melyik terület vonzza jobban a gyermeket. Lehet, hogy többször is váltani fog a területek között, mert még nem kristályosodott ki nála, hogy melyiket szeretné jobban csinálni.
0: Nagyon szépen köszönöm, ha kell, Hedvig grafológus, igazságügyi írás szakértővel beszélgettünk, és Alina nagyon jó kérdést tett fel, hogy látszik-e a ritmusérzék a kézírásból, és ha igen, akkor mikortól lehet biztosan megállapítani, mert ugye szeretné eldönteni, hogy sport vagy zene legyen az, ami a gyereknek a fő irány, és hát ugye Hédi elmondta, hogy nagyon jó lett volna tudni, hogy hány éves a gyerkőc most, mert hogy ugye a felméréshez nem árt az, hogyha a gyereknek van egy írás tudása, de nem kell egyébként feltétlenül írni tudni ahhoz, hogy a ritmusérzéket meg lehessen állapítani, mert egész kisiknél a fejlesztő pedagógusok is például képesek arra, és vannak erre módszerek, játékos feladatok, gyakorlatok, hogy a ritmusérzéket teszteljék, és aztán utána az óvodáskorban az óvónők is tudnak szerintem ebben a témában, és Hédi szerint is támpontot adni a szülők számára. És akkor elérkezünk a kisiskolás korra, amikor az írás rutin még ugye fejlődésben van, és ilyenkor a pedagógusok azok, akik a részképességeket felmérhetik, de itt már a grafológia is be tud kapcsolódni, például olyanokat tud megmérni, hogy

milyen a gyerek energiakészlete, az ehhez társuló mozgás igénye, vagy a mozgáskoordináció fejlettségi szintje, megerősítő, kiegészítő vizsgálati módszerként lehet ilyen esetekben a grafológiát használni, és a ritmusérzék behatárolása kb. 10 éves kortól tehető meg biztonsággal, amikor az írás rutin viszonylagos stabilitása már kialakult, és akkor ilyenkor el lehet dönteni, hogy valóban a zene, vagy inkább a sport irányába érdemesen indítani a gyerkőcöt. Izgalmas volt ez a beszélgetés, úgyhogy visszahallgathatóvá fogom tenni természetesen. Megtaláljátok majd ezt is ti is a Manna FM podcast felületén, akár iTunes-on, akár Spotify-on kereshetitek, és természetesen a további kérdéseket is várjuk tőletek. E-mail címem argyelen.krisztina@mannafm.hu.

0: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Bizony sokan azt mondják, hogy ma nagyon-nagyon nehéz ismerkedni és párt találni. Na de hogy mit mondanak erről a szakértők a Szépen Bájjál Válásközpontnál, ki fogom deríteni, de jön nem sokára a friss házas Taylor Swift is az Antihíróval itt a Manna FM-en.
1: A délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Reklám hangzott el.
6: Folytatódik a száraz meleg idő. Adómentes lesz az iskola kezdési támogatás. A Dunatisza közén több helyre riasztották a tűzoltókat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskola kezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskola kezdést. Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A véleményeket jövő szombatig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Több ezren tüntettek Erfurtban a szélső jobboldal előretörés ellen. A megmozdulást az Alternatíva Németországnak párt éves kongresszusa előtt tartották. A közelgő választásokon Sachsenhaltban először kerülhet hatalomra az AfD egy német szövetségi tartományban. A legutóbbi felmérés szerint a választók 41%-a támogatja őket, míg az országot kormányzó kereszténydemokraták csak a voksok 23%-ára számíthatnak. Történelmi kihívást jelent Európának a migráció, amely kezelésére hosszú távú stratégiát kell kidolgozni, jelentette ki beszédében 14. Leó pápa Lampedusa szigetén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy Európát földrajzi fekvése és intézményrendszere képessé teszi a gyors segítségnyújtásra, valamint a bevándorlók befogadására és integrálására. Jelentős segítséget nyújtott a katonaság az elmúlt napok hőségriadója idején a lakosságnak. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter közösségi oldalán közölte, az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel, 72 katona vett részt az ivóvízellátás biztosításában, és csaknem 47 ezer zacskós vizet, valamint több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak, ezzel is támogatva a védekezést. A Dunatisza közén több helyre riasztották a tűzoltókat szántóföldi és erdőtüzekhez. Lajos Mizse határában mintegy 3 hektáron ég az erdő ajnövényzete az M5-ös autópálya közelében. Bugacnál szintén a fenyves erdő ajnövényzet lángol foltokban, Cegléttől nem messze a 4-es főút mellett gaz, avar és lábon álló gabona gyulladt meg, a szél nehezíti az oltást. Sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Éjszaka 11 és 18, vasárnap napközben 26 és 31 fok között várható.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Ez a Manna kanapé, 98.6 Manna FM életörömzene. Köszönöm szépen, hogy velem rádióztok. 5 óra múlt, és a témánk ebben az órában az ismerkedés. Szeretnénk tanácsokat adni, akik éppen most keresnék az igazit, a megfelelő párt, hogy hogyan vágjanak neki. Valódi ismerkedés kontra internetes világ és online tér. Ezeket pontszolgatjuk majd szakértőimmel. És jön Taylor Swift is, akinek összejött az ismerkedés, és hiszen már feleség, az Anti-Hero-t hozza nekünk az óra elejére.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes rádiózást a 98.6 Manna FM-en. Sziasztok, ez a Kanapé, és nagyon örülök neki, hogy itt vagytok velem. Egy fontos témáról fogunk most beszélgetni, ez pedig az ismerkedés manapság, hogy hogyan történik ez, mik a legnagyobb buktatói, és hogy mik a legnagyobb félelmek általában az emberekben ezzel kapcsolatosan. A vendégeim a Szépen Válj el Válás Központ alapítója Galambos Balázs, illetve Mocsellini Éva szexuálpszichológus. Na Balázs, kezdjük azzal, hogy mit gondolsz, mennyire nehéz ismerkedni ma Magyarországon, vagy a világban egyáltalán van-e különbség?
1: Nehezebb az ismerkedés, és azért nehezebb, mert gyorsabb. Az ujjunk hegyén van ugyanis a megoldás, ami visz a tehetetlenség felé. Tehát van ez a FOMO jelenség, Fear of Missing Out, a kihagyástól való félelem, és azt gondoljuk, hogy a jónál is van jobb lehetőségünk, meg annál is van jobb lehetőségünk, meg még amonnál is van jobb lehetőségünk, és nagyobb önreflexió nélkül valami gyorsan haladó, lerövidülve történnek meg az ismerkedések, úgyhogy mélyen nem tudunk megismerni embereket, ami miatt csalódással gondolnak nagyon-nagyon sokan az ismerkedés folyamatára manapság.
0: Éva, ez világszinten jelenség, vagy egy kicsit speciális helyzetben vagyunk mi itthon?
2: Világszinten jelenség szerintem azóta, mióta ennyire az online térben van mindenki, és én azt gondolom, hogy ezek a személyes kapcsolódások, amik ebben az online világban való részvételünket nagyon tönkre teszik. Tehát, hogy nem kapcsolódunk egymáshoz úgy, hogy találkozunk, hogy érintjük egymást, hogy tagoljuk egymást, hogy érintjük egymást, tehát hogy ez sérült, és én azt gondolom, hogy pont ez a hátránya ennek az online dolognak, hogy nincs valós találkozás, és a kommunikáció is ugye ezen a szinten nyilván megváltozik. Hát azt tapasztalom, hogy ma már valakit felhívni telefonon, majdnem, hogy nem megengedett. Tehát sok embertől hallom azt, hogy őt ne hívják fel, írjanak előbb üzenetet, ugye, és ez a kommunikációban ez az üzengetés, ez a nincs azonnali reakció, engedélyt kell kérni egyáltalán, hogy szóban beszéljünk, tehát hogy ez, én azt gondolom, hogy ez elég ijesztő tud lenni.
0: Mit tud adni egyébként a konkrét fizikai élmény, amit Éva említettél?
2: Ugye ott alakulhat ki a vonzódás, tehát a vonzódás hormonális alakú, tehát vannak biológiai összetevői, tehát érezzük a másikat, ismerős lehet az, amikor ott vagyunk a társaságában, azonnali kommunikációban belenézhetünk a szemébe, tehát hogy ezek olyan az érzékelésünk, ami ott megtörténik, az észleléshez vezet, ugye is úgy kerül az idegrendszerbe, ez kiválthat érzelmeket, tapasztalatokat, érzéseket mozgósíthat, tehát hogy nyilván így a vonzalom kialakulása is egy egész más szintű, mint hogyha valaki egy csetelésben próbál ismerkedni valaki mással.
0: Na, hogy régen hogy volt az ismerkedés, ezzel fogjuk folytatni a beszélgető partnereim Mocsellini Éva, szexuálpszichológus, illetve Galambos Balázs, a Szépen Válj el Válás Központ alapítója.

0: Kellemes mannázást, sziasztok! A Manna kanapéban Argyelen Kriszta köszönt, illetve két szakértő, Mocsellini Éva, szexuálpszichológus és Galambos Balázs, a Szépen Vájjáválás Központ alapítója. A témánk pedig az ismerkedés, a nehézségek, a buktatók. És hát ott tartottunk, Balázs, hogy régen hogy volt? Hogyan ment az ismerkedés?
1: Amit én régebben hallottam, ugye hát sokkal több volt a személyes jelenlét. Tehát személyesen indulhatott egy falu végi búcsúba, indulhatott egy táncházba, indulhatott a vonaton szemben ülve, indulhatott úgy, hogy emberek bemutattak egymásnak ismerősöket, akikről ők úgy gondolták, hogy együtt jók lennének. És rögtön ez az első szakasz, ez az úgynevezett ismerkedési szakasz, az a 3D-ben zajlott. Volt nálam egy pár, akinek a házasságmentését csinálom, és nagyon szép a feleség, van két gyerek, és a hölgy mesélte, hogy ráhívtak Facebookon, és megkezdődött egy beszélgetés, és hogy ő egyszerűen úgy érezte, beleszerettett a beszélgető partnerébe. De hát hogyan szerethettél bele, hogyha nem láttad, nem szagoltad, nem érintetted, akkor ez tulajdonképpen ez egy optikai csalódás. És hát tulajdonképpen az. Tehát ott nem ilyen optikai csalódásokkal kezdődött, vagy kognitív diszonanciával kezdődött ez a történet, hanem valódi benyomásai voltak az embereknek egymással.
0: Ezek a kapcsolódási pontok szerintem most is meglehetnének, hogy ránéz valaki, ajánl valaki egy partnert a barátjának, barátnőjének. De például egy csomó olyan poszt van az interneten, ami szembe jön velem, hogy keresem azt a lányt, akivel összenéztünk a metróban, hát akkor miért nem szólítottad meg? Akkor mi ennek az oka, Éva?
2: Ilyen nagyon evolúciós értelmezése lehet, hogy félünk egymástól. Félünk a kapcsolódástól, félünk a visszautasítástól, vagy akár attól is, hogy nem utasít vissza, hanem igent mond. Tehát, hogy mintha kiváltaná ezt az ősi reflexünket, ezt a veszélyérzetet, hogyha túl közel engedünk valakit, és ugye az online tér meg erre nagyon alkalmas, hiszen távol van. És ugye pont ennek ez egy nagyon érdekes hatása, és ilyen paradox hatásnak gondolom, hogy viszont sokkal több emberrel lehetne megismerkedni az online térben, hogyha az nem maradna ott, hanem például azokkal az emberekkel találkoznánk valóban. Tehát, hogy összeakadunk valakivel az interneten, akkor mi ne találkozhatnánk. Tehát, hogy ezen kellene változtatni, én azt gondolom, és nem az online térben maradni. Tehát az ismerkedés csak első pontja történne az online térben, hogy valaki nekem szimpatikus. És akkor utána folytatni élőben, tehát, hogy így nagyon nagy teret adhatna az online tér, de mégis valahogy félünk egymástól, én azt gondolom.
0: Az online térben azért valljuk be, hogy nagyon-nagyon sok a hazugság, a ferdítés, a magunk sokkal jobb színben való feltüntetése, és hát azt gondolom, hogy a sokadik csalódás azért el tudja venni az ember kedvét.
1: A sokadik alkalom elvette az ember kedvét, annak mindenképpen lehet visszatartó ereje, mert az emberben nem marad nyitottság. Tehát ismerkedni jól, eredményesen, nyitott állapotba, tiszta fejjel lehet. Hogyha az embernek zárva van a szíve, nincsen érdeklődése, az semmiképpen nem az ismerkedés segíti. Az egy elmagányosodás irányába megy.
0: Na, hogy kiknek nehezebb ismerkedni? A fiataloknak, vagy azoknak, akik túl vannak már egy hosszabb kapcsolaton, akár váláson is? Erre is ki fogunk térni nem sokára. Két szakemberem, Mocsellini Éva, szexuálpszichológus és Galambos Balázs, a Szépen Vájjáválás Központ szakemberei.

0: Ez a 98.6 Manna FM életörömzene. Ismerkedés ma Magyarországon, online térben vagy a valóságban. Mik a buktatók, mik a félelmek? Ezekről beszélgetünk, meg meghallgatjuk Diana King felvételét és a Shy Guy-t is.
1: Igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM.

0: Választátok a Manna kanapét, sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és az ismerkedésről beszélgetünk két szakemberemmel ebben az órában, Mocsellini Éva szexuálpszichológussal és Galambos Balázssal, a Szépen Báján Válásközpont alapítójával. És ott felmerült az a kérdés, Éva, hogy mit gondolsz, kiknek nehezebb ismerkedni ma? A fiataloknak, vagy például azoknak, akik egy hosszabb kapcsolat, vagy akár válás után vannak?
1: Hát én azt gondolom erről, hogy a fiatalok annyira az online térben vannak, tehát a tizenéveseink azok teljesen az online térre hagyatkoznak, és ők ott csinálnak mindent, és ott csetelnek, és ott ismerkednek, és nehezen tudnak kapcsolódni. Akik már más generáció, tehát X-Y generáció tagjai, vagy boomerek, ők sokkal inkább preferálják azt, hogy találkozzanak, ezért ők félnek is ezektől az online lehetőségektől. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben nagyon szétváltak úgy a generációk, hogy van, akinek ez teljesen természetes, van, aki meg távol áll tőle, és így nem lehet azt mondani, hogy kinek nehezebb, kinek könnyebb, de én azt gondolom, hogy akik most csak online térben vannak, és a fiataljaink, akik ott ismerkednek, és csak ott vannak jelen, azoknak nagyon nehéz utána majd valakivel kapcsolódni, és azt a fajta ritmust felvenni az ismerkedésben, vagy az elköteleződésben, vagy majd a kötődésben, amihez ugye elengedhetetlen az, hogy találkozzanak. Tehát ijesztő, félnek tőle, nem tudnak mit vele kezdeni, nincs rá rutinjuk. Tehát a fiataloknak ez a nehéz. Az idősebb generációnak meg az a nehéz, hogy kivel találkozom, amikor mindenki otthon ül és online térben van. Tehát, hogy van egy ilyen zsákutcája ennek az egész sztorinak, hogy most jó az online tér, nem jó az online tér, csináljam, merjem, szégyene vagy nem, ez egy nagyon érdekes kérdése, hogy sokan azt gondolják, hogy szégyen online térben ismerkedni, de a fiataloknak ez teljesen egyértelmű, hogy ott ismerkednek.
0: Mi hozhatna ebben a helyzetben változást?
2: Én azt gondolom, hogy itt nekünk férfiaknak kell kezünkbe venni a dolgokat, mert hogy a férfi a levadászó energia, a nő a befogadó energia, és offline kell ismerkedni. Tehát offline oda kell lépni. A nőhöz vállalni kell a kockázatot, mosolyogva, szemébe nézve, kezdeményezve, szellemesen, humorosan, és bátra ki a szerencse. Mert pont erre van meglátásom szerint a nőknek igénye. Mert nem lép hozzájuk oda senki.
0: Hú, ez egy nagyon jó kérdés, ami befutott SMS-ben Bettinától, rapid randik. Na ezekről mi a véleményetek? Kíváncsi vagyok rá. Élettöröm zene után innét fogunk tovább menni a Manna kanapéban Galambos Balázssal és Mocsellini Éva szexuálpszichológussal, a Szépen Báján Válásközpont szakemberei.

0: szeretik is az embereket. Tehát, hogy van egy réteg, aki lehet, nem tudom, hogy kik feltétlenül, de akár, hogyha ha ezt véleményezhetem, aki kiégett ebben a nagyon online világban, aki már rájött, hogy muszáj, hogy élőben is találkozzon valakivel, azoknak jó lehet, hisz elkerülik azt a részét, hogy túl sokáig legyenek online beszélgetésben, és azzal kialakuljon róla bizonyos kép, ami lehet, hogy utána nyilván, amikor találkoznak, nem biztos, hogy ugyanúgy valóságos. Tehát, hogy ezért lehet jó rapid randi, mert az is arra jó, mint az online térben. Találkozom valakivel, tetszik, vagy nem tetszik, ez nagyon gyorsan eldől. Érdekel, vagy nem érdekel, ez lehet, hogy az első néhány percben eldől. És én azt gondolom, hogy ez is arra való, ami az online ismerkedési portálok is kellene, hogy hasznosak legyenek, hogy arra, hogy találkozunk valakivel, akivel nem biztos, hogy találkoznánk, erre nagyon jó. És ott, amikor találkozunk, akkor eldöntjük, hogy akarunk-e még találkozni, vagy nem akarunk találkozni. És én azt gondolom, hogy erre nagyon jó. Itt inkább az a sztereotípia, hogy képről azt eldöntjük, hogy ez jó lesz nekünk, vagy nem, három mondatból eldönteni, hogy jó vagy nem. Itt is ugye nyilván negyed óra beszélgetésből eldönteni, jó vagy nem. Ezt el lehet. De ha jó, akkor lehet vele újra találkozni, és én azt gondolom, hogy minden ismerkedésben ez lenne a legfontosabb, hogyha izgalmas, hogyha érdekel, akkor találkozz vele még egyszer, és soha nem hívnám randinak. És én azokkal a kliensekkel, akikkel én dolgozom, én mindig azt mondom, nincs randevú. Első találkozás nem randevú, második találkozás nem randevú, tehát hogy egy kicsit próbáljuk meg ezt szétszedni, és amikor már érdekel, amikor már várom, hogy találkozunk, amikor már izgalmas és kíváncsi vagyok rá, azt már hívhatjuk randinak. Egészen addig találkozom valakivel, ismerkedek valakivel, nem feltétlenül kell beülni, nem kell arra itt sok időt szánni, de az, hogy ez az első benyomás, ez az első izgalom felkeljen, néhány perc is elég lehet.
1: Balázs, végső tanácsod micsoda, akik most keresnének párt, most ismerkednének? Mit tegyenek, milyenek legyenek?
2: Legyenek nyitottak, legyenek rendmagukkal, és reális elvárásokat támasszanak, és legyen egy valódi szívből jó érdeklődésük azzal, akivel találkozni fognak. Ha ez nincs, akkor úgy nehéz. De ezek legyenek, nem?
1: Nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek, Galambos Balázzsal, a Szépen Vájjávállás Központ alapítójával, illetve Mocsellini Éva szexuálpszichológussal beszélgettünk az ismerkedésről, online térben, valós térben, a buktatókról, félelmekről. Szerintem érdemes visszahallgatni ezt a beszélgetést is, sok hasznos dolog elhangzott benne. Fel is fogom tenni a Manna podcastjára, akár iTunes-on, akár Spotify-on lehet majd újra hallgatni.

0: Véget ért a szombati kanapé, köszönöm szépen a figyelmeteket, búcsúzom, de bízom benne, hogy jöttök velem holnap is. Többek között bundás karfiolt fogunk készíteni, és málnás jégkrémtortát Kohári Éva gasztrobloggerrel gluténmentesen, de utána járok majd a Széchenyi kártya program változásainak is. Addig is kellemes szombatestét, pihenjetek, töltődjetek, sziasztok!
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: Manna morzsa. A zaj és szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedéstervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
1: Ez volt a Manna morzsa.
3: Folytatódik a száraz, meleg idő. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítását. Országszerte zajlanak a nyári gyermektáborok. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten, például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Ukrán dróntámadás érte hajnalban az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár közelében megsérült egy olajterminál, a létesítményben tűz ütött ki. Az ukránok támadást indítottak a Finnöböl egyik kikötője, valamint a Peszkov régió ellen is. Közben az oroszok éjjel Szumit bombázták. 4 ember meghalt, több mint 30-an megsebesültek. Rakétatalálat ért több civil létesítményt Odessa megyében is. Történelmi kihívást jelent Európának a migráció, amely kezelésére hosszú távú stratégiát kell kidolgozni, jelentette ki beszédében 14. Leó pápa Lampedusa szigetén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy Európát földrajzi fekvése és intézményrendszere képessé teszi a gyors segítségnyújtásra, valamint a bevándorlók befogadására és integrálására. A hőség miatt lemondták a hagyományos függetlenség napi felvonulást Washingtonban. A több ezer hagyományőrzőt, fúvós zenekart és érdeklődőt vonzó eseményt a résztvevők biztonsága érdekében törölték. A hatalmas tűzijátékkal záruló esti programokat ugyanakkor megtartják a központi helyszínen, a George Washington emlékmű előtti füves területen. Országszerte tartanak a nyári gyermektáborok. A Balaton évek óta az egyik legfontosabb helyszín. A gyerekeknek napközis és ottalvós táborokat egyaránt biztosítanak. A jellemzően 5-7 napos turnusok többsége augusztus végéig tart. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke elmondta, hogy a tó körül a szolgáltatók idén is színes programokkal készülnek. Sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Éjszaka 11 és 18, vasárnap napközben 26 és 31 fok között várható.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
4: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
5: Hello, én Bali Mónika vagyok, és Pajor Tamással köszöntjük a Cross GPS hallgatóit és nézőit. Hello, Tomi!
6: Szia, sziasztok!
5: Nem hívtunk vendéget, mert az a terv, hogy, na, ez volt a terv korábban is, hogy körülbelül a Cross GPS fél éves történetekor megállunk, és összegzünk egy kicsit, meg reagálunk a reakciókra. De hát már 8 hónapja körülbelül, hogy elindítottuk a Cross GPS-t, és én összeírtam néhány témát, hogy mi az, amit meg kéne vitatnunk, illetve a visszajelzések is, hogy kinek mi tetszett, miért nem tetszett, mert hogy elég aktívak a hallgatóink a social médiában. Opp, most jut eszembe, aki a Cross YouTube csatornáján néz bennünket, el ne felejtsen feliratkozni, ha még nem tette meg. Na szóval, hang a zajban a szlogenünk. Ez az első téma, amiről beszélgethetünk. Miért kezdtük el ezt a fajta tartalomgyártást, miért ezzel a szlogennel? Néhány visszajelzést is kiemelünk. Mit kaptunk és mit tanultunk az eddigi körülbelül 40 vendégtől, Tomi, 30-40 vendég már eddig itt volt nálunk. Fejlődnünk kell egy bizonyos területen a Z-generáció elérésében, aztán közben eszembe jutott az kedvenc témáink között, hogy Tucker Carlson például ott hagyta a republikánus pártot, erről is beszélhetnénk, persze nem, majd ehhez hívunk szakértőt, vagy beszélhetnénk arról is, hogy Leo Messi megint csúcsokat dönt, a saját csúcsait is, meg sporttörténelmet ír. 39 éves lesz a picinke holnap, június szerintem 24-én, mert ma 23-a van, de majd ehhez is hívunk szakértőt. Ez volt eddig a spoiler. Ez volt a spoiler. Kezdjük azzal, hogy be akarok szerezni két könyvet. Szóval ezek a témák, amiket átbeszélünk. Scott Peck, amerikai pszichiáter író írta azt a könyvet, hogy az a cím, hogy a Tovább a járatlan úton, illetve a hazugság népe, az utóbbi az emberi gonoszság lélektanáról szól, nagyon-nagyon izgalmas. Önállítás, felelősség elhárítása folyamatos, de gyógyulás van, szellemi úton van gyógyulás. És azért hoztam be ezt a példát, mert hogy amikor elindítottuk a Cross GPS-t, megelőzte egy jó fél éves beszélgetés sorozat, meeting, arról is beszéltünk, hogy semmiképpen ne használjunk szakzsargonokat, és legyünk nyitottak arra is, hogyha valaki mondjuk a buddhizmusban keresi az igazságot, vagy a Koránt olvassa, mert hogy ez az ember, ez az amerikai pszichiáter író a buddhizmus és az iszlám hosszú-hosszú tanulmányozása után hitre jutott Jézus Krisztusban. Na, szóval hang a zajban, Cross GPS, mennyiben tudtunk megfelelni szerinted a te elvárásaidnak, vagy az akkori elképzeléseidnek?
6: Nem tudom, nekem azt jutott eszembe, hogyha szakzsargont alkalmazunk, akkor az csak szakzsargon legyen, mert nekik jó a hangzása.
5: Nagyon jó, mert sakjátszmázunk a geopolitikai témákban is, úgyhogy legyen. Lépjél, királlyal vagy királynővel.
6: Miután kiéltem a szózene hajlamomat, komolyan is válaszolok. Én egyrészt megtisztelőnek tartom magát a felkérést erre, hogy ezt közösen kitaláljuk és elkezdjük megvalósítani, másrészt abszolút elégedett vagyok azzal, hogy amit megálmodtunk már az adások megkezdése előtt jó fél évvel, vagy még régebben, mert azért ezt egy komoly alkotó munka előzte meg, az tulajdonképpen életre kelt, megvalósult, és ahogy a digitalizációnak köszönhetően láthatjuk, hogy a táborunk nő, és az erre való érdeklődés visszaigazolta, hogy ennek van létjogosultsága, az örömöm különösen nő, és fennáll, és motivál is abban, hogy ezt folytassuk. Az volt ugye a célkitűzés, vagy idegen szóval mission statement, tehát ami meghatározza az irányvonalát, hogy egy olyan új kódexet, egy olyan új nyelvet próbáljunk meg kialakítani, amelyen az ősi igazságok azok nélkül a beégett, elfáradt megértési mechanizmusok nélkül, asszociációk nélkül kerülnek ismét terítékre, és igyekszünk ezeket eljutatni az emberek szívéhez, azok nélkül a zsákutcás írásértelmezési és a kereszténységgel kapcsolatos felfogások nézetek világán kívül, vagy azon túlmenően, vagy azoknak időnként ellentartva, amelyek oda vezettek, hogy a nyugati civilizációnkban az egyház elutasítottsága nagyon magas. Ami egyházias nyelven szólal meg, azt annak a szagát megérzik 1000 kilométerről, és menekülnek tőle, kivéve azok, akik ebben a kultúrában szocializálódtak. De hogyha csak azok fogják ezt hallani, és ráadásul emiatt újra termelik ezt, reprodukálják az egyházi belnyelvet, akkor ez egy öngerjesztő folyamat, amelyben az egyház egyre van ellehetetlenül attól, hogy egyrészt betöltse azt a missziót, amit Jézus mondott, hogy tanítvánnyá tegyük embereket. Másrészt az önön céljától is elidegenül, mert minden ilyen beltenyészet egyedül elszakad a realitástól. Tehát ha nincs valós visszajelzés, mert a valós visszajelzést kinevezzük gonosznak, meg istentelennek, meg könnyen ráfoljuk arra, hogy a világ gonoszságban vesztegel, persze, de ez nem jelenti azt, hogy egy világban élő ember ne tudna akár olyan bölcsességet Bizony. Mondani.
5: Vagy sőt, istenfélelemben élni, sőt, ösztönösen.
6: Sőt, akár bizonyos krisztusi értéket is felmutatni öntudatlanul, és ne tudna akár olyan bölcsességet megosztani, mire nekünk nagyon is szükségünk van. Ugyanis a hitünk az éppen, hogy nem ismeret, nem tudás, hanem egy sokkal tágabb zóna, egy intuitív működés, és abban a természet is tanít, az emberek is a természet részei, és vannak természetadta bölcsességgel élő emberek, akik nem istenhívők, vagy nem annak vallják magukat, ki tudja miért, lehet, hogy épp azért, mert nagyon sok ilyen negatív előtapasztalatuk volt. De mondanak olyat, vagy tesznek olyat, vagy viselkednek úgy, ami számunkra nagyon is mintaadó tud lenni. Szóval erre vállalkoztunk, és teljes mértékben tisztában vagyunk azzal, hogy ez egy nagyon nagy vállalás, mert itt nem egy kis típusú kisiklás történetéről beszélünk, hanem hát 2000 évnek az útkeresése, amiben nagyon-nagyon sok vakvágány volt, és vajon létezhet-e olyan, hogy Istenről úgy beszélünk, úgy gondolkodunk, úgy tesszük kívánatossá, hogy közben nem hagyjuk el a kősziklánkat, most direkt egy ilyen belső kifejezést használok, de meg is magyarázom, a kőszikla a Krisztus, a kőszikla a fundamentum, ha az építkezést tekintjük, tehát nem hagyjuk el a lényegi igazságunkat, de mégis kimerészkedünk egy olyan kommunikációs térbe, amelyet bárki megérthet, és bárki számára szimpatikus lehet.
5: Mikor jutottunk el szerinted oda, márha egyáltalán, hogy azt mondtad, hogy igen, most már bár picik vagyunk, és ez egy zöldmezős beruházás, a nulláról kezdtünk építkezni, gyakorlatilag nulla reklámmal, hogy most már hang lettünk a zajban, a média zajban és a spirituális zajban.
6: Hát ez relatív, hogy mennyire vagyunk hang. Ha így van, annak csak örülök. Azért szerintem még bőven van hova. Tehát azért még nem mindenhol mi köszönünk vissza, és mivel a vendégeinknek a castingja is általában a kultúrszférából történik, tehát direkt szándékosan kisebbségi részben egyházi közegből és sokkal nagyobb részben a kultúrából hívunk embereket, ez tendenciózus, de azért ott még nulláról el kell magyaráznom, hogy kik is vagyunk, tehát azért még akkora hang nem lettünk az akkora zajban. Úgyhogy ezt még ez is egy, szerintem egy egyházi tipikum, hogy kicsit túlértékeljük önmagunkat. Egyébként nekem az is jól esik, amikor pont tegnap néztem meg az első meccset a világbajnokságon, tudom, ez nagyon nagy fekete pont lesz a hallgatóink 90%-ának a körében, de hát én nem tagadom, én nem egy nagy foci fan vagyok, de egyébként szoktam nézni a VB-t, csak most nem jött ki, de tegnap meghívott a Tóth Edu egy ilyen közös meccsnézésre, és akkor pont láthattam Messi emblematikus gólját, és akkor láttam azt is, hogy így keresztetett, és fölnézett az égre. Ez egy jó leső érzés egy hívőnek, hogy azért egy ekkora meg a világsztár is az Istennek adja a dicsőséget,
5: Erős katolikus vonal van ott nála. Katolikus, igen. De ez nem negatív konnotáció, igen, semmiképpen nem. Én örül. Ó, hát én totál elfogult vagyok.
6: Persze. A lényeg az, hogy az ő hitvilága szerint a rekord beállításáért egyből az ég felé nézett, és odafelé adott hálát, és ez egy nagyon nagy dolog.
5: Hú, én azért nem néztem még végig egyetlen meccset sem, mert nálam ez egy sikamlós pálya, totálisan függő tudok lenni, de teljesen. Tényleg? És akkor megszűnik a világ, azt nem mondom, hogy az Isten kapcsolatom megszűnik, de hát én közben is végig imádkozom, tehát a 4 évvel ezelőtti VB után az Ambrus, a technikusunk a megmondhatója.
6: De miért imádkozott?
5: Messziért, figyelj, mondom, én úgy viselkedek, mint amikor 10-12 éves, 14 éves koromban feljártunk az édesapámmal Budapestre, emlékszel, a Népstadionban voltak a kettős rangadók, a budapesti Honvéd, Ferencváros, Újpest és Vasas, mi Vasas szurkolók voltunk is, az apukám mindig hozott magával, én imádtam a focikat, de válogatott meccsekre is jöttünk ide föl.
6: Tehát ez nagyon-nagyon
5: jó korszak volt még.
6: Futball, hát igen.
5: De figyelj, 4 évvel ezelőtt a VB-n, a VB döntő után én azt így végig ordítottam, táncoltam, sivalkodtam. Na. Úgy jöttem be a rádióba, akkor a River Rádiót csináltam az Omega hálózatnak, hogy tehát én alig bírtam menni, tehát az izmaim úgy elfáradtak, pedig nagyon aktívan sportolok, hogy alig bírtam felmenni a tetőre a lépcsőn, és össze-vissza beszéltem. Szavakat alkottam, de nem azért, mint te, mert szózenész vagyok, és az Ambrus, a technikusunk néha visszakérdezett, hogy Monika, ne haragudj, ez mit jelent most ez a szó, mert nem ismerem. Én most én még nem ültem le a tévéképernyője elé, de persze mindig nézem.
6: Tehát az összefoglalóból. Egymás, hogy te nő léted ekkora foci fan, vagy igen. Én meg férfi létemre egy ilyen anti-macsó. Én ebben számomra, Tamás Gazsinak ő azért túlzásba vitte a futball leértékelését, én azért annál többet nézem. Egyébként meg szoktam nézni, de csak azt, amikor a TikTokon elém jön, és mindig az jön elém, amit megnézek, úgyhogy ebből látszik, hogy megnézem. Amikor a legzseniálisabb futbolistáknak a legjobb pillanatait megják össze, igen. Ronaldo, Messi, Ronaldinho, stb. Na azt szeretem nézni, mert az tényleg az már
5: tehát az a peak mindig, tehát a fölött nincs.
6: Lenyűgöző művészet, de ezeken a meccseken is előadódnak persze ilyen, tehát nyilván ezek is meccseken voltak, és egy szép dolog a futball, és én nagyon nagyra értékelem, csak engem nem tudott annyira berántani, valószínűleg azért, mert nagyon béna futballista voltam. Kisrácskoromban az a nagyon rossz, és más sportokhoz volt érzékem a futballhoz. Egyáltalán nem, úgyhogy ez így megpecsételt.
5: Én kézeden gondolkodtam rajta, az édesapám focizott, hátvéd volt, és kifejezetten ért a focihoz, már a 80. életévében sétál, és hát függő, totálisan függő. Most már Jamal a kedvenc, ő barcás, nagyon erősen, és én, ha nem féltettem volna magam testileg, akkor én fociztam volna. Tehát az egyetlen csapatjáték, ami lenyűgözés. És
6: tényleg egy fantasztikusan kitalált játék, tehát nem véletlen, hogy így ki szelektálódott, az evolúció ezt hozta ki sportok egyik győzteseként. Én ezt nagyon-nagyon elismerem, de nem tud úgy lekötni, mint megközelítőleg sem, mint a férfi társadalom mondjuk döntő többségét.
5: De nincs is olyan sportág, ami mondjuk le tudna kötni annyira, hogy
6: órákat... A tenisz sokkal hosszabban.
5: Komolyan? Ez a pak.
6: Aki futball szereti, az annak számára ez a...
5: Érthetetlen, igen.
6: De hát annak is megvan a világ. A tenisz az, de szeretem nézni a síelést, abban benne voltam egy kicsit.
5: Igen,
6: de
5: édesapád jövőjön.
6: Szerintem néha küzdősportokat, ökölvívást látványos...
5: Jó, akkor térjünk vissza. Ez egyébként egy kicsit tízernek is készült, hogy elkezdtem erről beszélni, mert ugye már tervezzük azt, hogy a foci VB után behívunk sportkommentátorokat. Nagyon volt jó. Már nálunk a Gundi, a legnépszerűbb dupla adást készítettünk vele, és az volt az egyik legnépszerűbb adásunk, erre a későbbiekben kitérek, de Hajdú B. Pistin is gondolkodunk. Jönnek ide még sportos fiúk, akik aztán tényleg értenek a focihoz, és majd sztorizgatunk velük.
6: A Talmácsi is volt a vendég.
5: Mácsi Gábor is volt a vendégünk, igen. Sőt, te épp akkor még kint ragadtál Izraelben, amikor
6: nem,
5: én az Erdei... Talmácsinál itt voltam, de az Erdei Zsoltnál itt voltál. Na, vele én beszélgettem csak. Igen. Nagyon megtisztelő, amikor én sportolókkal beszélget.
6: Fú, világbajnok.
5: Így besétál két lábon az alázat, amikor ilyen óriások jönnek.
6: Komoly emberek, így van.
5: Az jutott közben eszembe, amikor még mielőtt kitértünk a focira, hogy nem vagyunk még hangos hang a Zajban, de Engem nagyon megérintett az, és megtisztelőnek tartom, hogy idejöttek híres, ismert és elismert emberek a művészi szférából, vagy akár biztonságpolitikai szakértők, zenészek, fiatal influencerek, nagyon befutott fiatal influencerek, és nagyon sok mondta azt, most már mondhatom azt, hogy nagyon sok, hiszen közel 40 vendégünk volt, hogy nem csak köszönik, hogy itt lehettek, hanem megtisztelő, hogy beszélgettek velünk, mert hogy mi számukra szokatlan témát, az Isten hitet is mindig becsűrjük, csavarjuk, befonjuk. És valljuk be azért a hallgatóknak, meg a nézőknek, hogy mi azért az elején izgultunk, hogy ne legyünk vallásosak, és nem csak azért, hogy szakzsargonokat ne használjunk, hanem rá kell éreznünk minden beszélgetésben, hogy van ott egy pici rés, ahol be tudunk ezzel jönni, vagy egyszerűen csak úgy pöcekbe azt mondjuk, hogy figyelj, te hiszel Istenben. Uh-huh. Te azért ugye jól emlékszem, hogy te is izgultál, hogy egyáltalán hogy érzünk rá egymás dinamikájára, meg a világnézetek, a vallások kérdéseit, hogy tudjuk behozni mondjuk egy olyan embernél, aki soha nem beszélget erről, pedig gyakran nyilatkozik.
6: Én annyira nem izgultam, megmondom őszintén, mert azért én azért a Spirit FM-en ugye legalább egy 3-4 évadon keresztül csináltam a Rocktérítő Pluszt, ahol ezt már megalapoztam, ezt kommunikációt, tulajdonképpen csak ezt vittük tovább egy ilyen páros műsorvezetős formátumban, meg azért itt még sokkal szabadabban, vagy nem tudom, érettebben, vagy belátóbban, mint akkoriban, de ezért volt ennek már egy ilyen előjátéka. Úgyhogy én biztos voltam benne, hogy mindenkiben meg lehet szólítani azt a, mondjuk úgy, az emberi szívet, amely vagy hívő, vagy nem feltétlenül hívő, de akkor is empatikus, vagy intuitív választ ad bizonyos nagy kérdésekre. Uh-huh. Mert szerintem nagyon sok nem hívő, vagy magát nem hívőként identifikáló ember is nagyon sok olyan erkölcsi értéket képvisel, meg olyan intuitív megérzései vannak az életről, amit lehet, hogy nem foglal olyan keretrendszerbe, mint mi, és nem azt a magyarázatot adja rá, de nagyobb az átfedés, mint azt egy ilyen mechanikus kettéválasztással vélnénk, hogy ateista vagy teista. Uh-huh. És én ebbe biztos voltam, mert ráadásul szerintem azért az emberek többsége valamilyenféle istenhittel bír, az itt megnyilvánulok is.
5: Hát az önismeret útján, a fejlődés útján mind-mind elindult erről, azért tanúbizonyságot
6: tettek. És az önmagában, hogy ezek a mindenki a saját területén nagysúlyú ember.
5: Így van.
6: Egy vállaltan azért evangéliumi felütésű médiában nyilatkozik, ahol azért mindig valamelyest szó is van az istenhitről, az evangéliumról, a kereszténységről. Azt szerintem egy jó megvilágítást ad mind számukra, az interjú alanyok számára, mind a hívőknek, mert talán egy mintát ad arról, hogy hogyan kéne elkezdenünk ezt a párbeszédet ilyen horizontálisan, és nem ilyen imperatívuszokban és felszólító módokban. Továbbá a nem hívő embertársainknak is egy nagyszerű üzenet, hogy nem jövünk és leharapjuk a fejüket, és belekényszerítjük őket valamilyen felekezeti tagozatba, hanem párbeszédet kezdeményezünk, és a nagy kérdésekről gondolkodunk, és persze vannak hitbéli elköteleződéseink, amelyek viszont nem meggátolják a gondolkodásunkat, hanem mélyebben vannak, mint a gondolkodásunk. Tehát a hit és a gondolkodás az nem két egymással szemben álló vívmány, és aki nem gondolkodik, az hisz, aki Igen. pedig hisz, az nem gondolkodik. Ez egy ilyen vulgár materialista megközelítés, vagy vulgár hívő megközelítés is lehet, hogy lusta vagyok gondolkodni, azért inkább elhiszem, amit mondanak. Hát ez nem hit, hanem hiszékenység. Igen. A hit legalább akkora gondolkodást igényel és foglal magába, mint a nem hit, sőt szerintem nagyobbat. Tulajdonképpen a filozófia történet nagyon felszínes ismeretéből és nagyon vázlatos ismeretéből is azt a konklúziót vonnom le, hogy a preszokratikusoktól, idealista görög filozófusoktól a Hegelig tartó, de még azután is 20. századi idealista filozófusokig tartó filozófia történeti ív ívet is messze túl dominálják a teista gondolkodók, akik persze a filozófia területén nem a hitvallásukat hangoztatják, hiszen az egy tudomány, ahol a semlegességet fel kell valamilyen szinten mutatni, de óhatatlanul átüt a világnézetük a gondolkodásukon. Tehát, hogyha a hit gátolná a gondolkodást, akkor Descartes, Leibniz, Kant, de hát tulajdonképpen a görögöknél is nagyon sokan Platon, Arisztotelész, Szokrátész a maguk módján spirituális világképet közvetítettek, semmiképpen sem materialistát. Úgyhogy ez végighúzódik a gondolkodás történetén, és itt most ez nem egy tudományos műsor, de gondolkodtató műsor, mert hát például a hellén világban is nem csak a hivatásos gondolkodóknak volt kötelessége a gondolkodás, hanem mindenkinek, és szerintem ma is kötelességünk a gondolkodás, és ha hívőként fel tudjuk mutatni, hogy igényünk van a gondolkodásra, akkor szerintem az megnyerő, mert sokakban, akik nem hívők, az előítéltél, hogy a hit az egyfajta menekülés.
5: Így
6: a
5: van.
6: Tudományosság elől, a gondolkodás elől, a valóság tapasztalatai elől, és ez
5: és
6: nagyon
5: agyátmosás, és agyátmosás.
6: Szó nincs erről.
5: Így van.
6: Hanem a hit egyrészt egy isteni érintettség, másrészt egy döntés is.
5: Igen.
6: Ahogy a nem hit is egy döntés, mert senki se bizonyította be exakt módon egyiknek se az igazságát, ne is lehessen bebizonyítani, hanem ez legyen mindenkinek a személyes döntése.
5: Most eszembe jutott, egy beugrott néhány arc a vendégeink közül, akik természetesen tudták rólunk, mielőtt jöttek, hogy mi hív emberek vagyunk, rólad pláne, és volt bennük izgalom a beszélgetés elején, mert tudták, hogy ez valahogy szóba fog kerülni, és aztán ahogy feloldódtak ebben, hogy pont amit az elmúlt 3-4 percben te végigvezettél, pont erről szólt, hogy teljesen természetesen beszélni, és nem fogjuk őket egyetlen szektába, egyházba, semmilyen keresztény közösségbe betuszkolni. Volt olyan, aki a végén megköszönte, hogyha imádkozom érte, volt, akiért adásban imádkoztam, és úgy álltak fel, hogy hát ők visszajönnek. Volt, aki magától is ezt mondta, tudod, hogy ő azért ide visszajönne. És most megint egy kis spoiler, hogy például a Karamell, na mondjuk ő egy ismert hívő ember, és megígérte nekünk, hogy amikor visszajön, ő volt a legelső vendégünk, akkor már dalolni is fog, úgyhogy így szervezzük ezt. Na most mondanék néhány visszajelzést, amit kaptunk a 25-ös október indulásunk óta. A legnépszerűbbek természetesen a mini koncertjeink, de hát azért valahol ez egy rádió, és a biztonságpolitikai beszélgetések, és azok az adások,
6: amik... szerintem biztonságpolitikai mini koncerteket kéne tartani.
5: Na, erre még nem jöttem rá, de lehet, hogy ez lesz az. Amikor ismert hívő arcok hitet vallanak, lásd Karamell vagy Gundel Takács Gábor, hát azt imádták a hívők is, és a keresők is.
6: A Kötkény Attilát mindenképpen hívjuk majd.
5: De hát már őt szervezett pár hónapja, úgyhogy innen
6: nem
5: is...
6: Nem szerveztem, csak egyszer hívtam, de majd újra ráírom.
5: Na ha jó, hát egyszer hívtam, én azt hiszem, hogy többször, a Kökény Attila...
6: Lehet, hogy nem tudom, lehet, hogy egyszer-kétszer, de úgy volt, hogy jön, aztán valamitől megkísul, de majd visszatérünk.
5: De mindenképpen jöjjön a Kökény Atti. És a mély lélektani beszélgetéseink a Szilágyi Tamás pszichológussal, na ezeket is nagyon szerették. Volt, na most a konkrét kommentek. Gundiról többen írták, hogy nem tudták azt, hogy hívő, és most már ehhez kapcsolják azt, hogy az indulása óta nagyon mély szimpátiát táplálnak iránta. Uh-huh. Buda Péter az, doktor Buda Péter, akiből sokat kérnek a hallgatók és a nézők is rendszeresen. Ugye ő nagyon most jó. Nagyon magas pozíciót kapott, hála a magasságosnak.
6: Nem, ennek kapcsán is behívhatunk.
5: Mindenképpen, szóval őt sokszor akarják, rendszeresen akarják, és volt olyan visszajelzés, azt mondta valaki, hogy nem szállt ki, ez az igazi régi-régi rádiós hangulatot idézte nekem, hogy nem szállt ki az autóból, mert végig akarta hallgatni a beszélgetést, holott SoundCloudban és a YouTube-ban is tudja. Ezért ez ilyen picike kis rádiónak ez szerintem nagyon jó. Kérik a tematikus adásokat, Tomi, egy-egy témát nagyon-nagyon mélyen kifejtve, tehát ne hozzuk elő a bokor kommunikációnkat, hogy minden irányba, hanem egy téma egymás mélyen.
6: Szívesen.
5: És olyat is szeretnének, hogyha geopolitikai beszélgetést vezetünk, akkor emeljünk ki egy régiót a földbolygón, és abban mélyüljünk el. A lélekfeltáró beszélgetés az előbb mondtam, sőt már
6: például lehetne, hogy nem csak, hogy Magyarország, hanem Budapest, azon belül is 8. kerület, és azon belül is a Kissalétrom utca.
5: Szóval, de a Pikó Andrist légy szíves hívjuk, aki a 8 kernek a polgármestere, és a régi-régi kollégám a Klubrádióból. Jó, és még amire igény van, vitaműsorokat kérnek, akár vallási párbeszédet és ütközést is, tehát kereszténység szembeállítva más vallásokkal. Hát ide még fel kell fejlődnünk, de szerintem nyitottak vagyunk erre is, ugye? Na, hát figyelj, engem nagyon érdekel az, hogy az elmúlt 8 hónapban mi az, amit te kaptál, vagy tanultál ettől a 30, közel 40 vendégtől? Mi az, ami számodra igazi érték, és mondjuk máshol nem kaptad meg?
6: Hú.
5: Pedig aktív vagy igen sok fronton.
6: Talán az, hogy annyi értékes ember van a világon, annyi csodálatos életmű van, annyi ember olyan sokat tett azért, hogy az lehessen, aki szeretne lenni, sokat tanult, sokat küzdött, megalapozott tudással rendelkezik egy-egy területen, és ez engem mindig lenyűgöz. Talán azért is, mert én egy picit más jellegű sorsot jártam be, nem azt mondom, hogy semmit nem tettem semmiért, mert én is sokat tettem sok mindenért, de nem ennyire tendenciózusan, kitartóan, célszatosan egy valamiért, igen, hanem igen. Inkább így hajóztam a különböző területek között, és talán semmihez sem voltam elég szorgalmas, de úgy összességében mégis összeáll egy kép, áll a jó Istennek, de itt azért mindegyike a megszólalóinknak ilyen nagyon céltudatosan beleállt egy vagy több területbe, igen. És azt végigcsinálta, megtanulta, szakavatottan, tömören, lényegre tören tud róla nyilatkozni, ez tiszteltet parancsoló dolog, ez számomra egy nagyon nagy alázatot és meghajlást vált ki belőlem, hogyha valaki egy vagy akár több területnek ilyen nagy ismerője és művelője.
5: Te figyelj, ha nem lettél volna szózenész, meg nem lennél, és nem lennél prédikátor, meg influencer, akkor miről álmodott a kis Pajor Tomi?
6: Hát nem tudom. Erre egy versoromat idézném, hogy orvosnak készültem 3 éves koromig, de rájöttem, hogy túl sokat tanulnak a dokik. Így több könyvet írtam, mint amennyit elolvastam, mert 3-at írtam, 1-et olvastam, de jó lassan. Képesítésem komolyan nincs egy ókáé, kedvenc időtöltésem a fekvés, mint egy fókáé. De ugye mégis jó a költőbácsi nyelvi presztízse, mert ilyen rímet nem gyártott Elvis Presley-se. Tehát ezt tudom mondani annak, aki kíváncsi arra, hogy én mit csinálok, és mi lett volna belőlem. Azért ezzel kezdtem, mert arra emlékszem, hogy gyermekkoromban anyukám mindig ügyvédet akart csinálni belőlem. És olyan jól beszél a Tomi, hát én lettem volna a világ legszörnyűbb ügyvédje, mert...
5: Nekem is javasolták ezt képzelni.
6: Mert a kommunikáció csak az egy része az ügyvédi tudománynak, ott nagyon-nagyon sokat kell tanulni, frissíteni a tudást, rendszerben kell tudni, és ezek a jogszabályoktól. Nem, hogy ügyvéd nem lenne, egy jogi levelet nem tudok elolvasni, egy oldalast sem, ezért néha aláírok olyat, amit később megbánok. De hát az anyai szeretet néha túlzó és félreismeri a talentumokat.
5: De ez az orvosi pálya, ez tényleg ott volt gondolatban?
6: Az is volt, hát mi, ugye egy zsidó családban mi akarjon lenni a gyerek? Mérnök, orvos, ügyvéd. Hát mi ez akarjon lenni? Ha nem ez akar, akkor is ez akarjon. Hát én meg egyik se akartam, és soha. Marhára taszított minden ilyen konvencionális középosztálybeli életpálya. És amikor tínédzseretem, hát akkor végletesen ugye fellázadtam minden ilyen konvencióval szemben. Amúgy meg nyilván ez is egyfelől hülyeség, mert ezekben nagyon sok érték van, de hát valószínűleg olyan emberre is csak szükség van, mint én vagyok, aki így hajózik a különböző területek között, és nem abban jó, hogy egy valaminek, vagy több valaminek az ilyen professzionális művelője, hanem úgy él a világban, és erről alkot, erről is ebből alkot dolgokat, ami mégiscsak visszaad valamit a valóságból, ami többlet érték. Hát tulajdonképpen ezt hívjuk művészetnek, vagy valami ilyesmi meghatározást lehet adni a művészetnek, hogy valamilyen ilyen funkciótlan visszatükrözése a valóságnak, amire mégiscsak szükségünk van. Mert például az életpályám során azt is megtanultam, hogy akármilyen közösség szerveződik bárhol a világon, ott mindig létrejön kultúra. Még a kultúra ellenes rendszerek is létrehozzák a saját kultúrájukat. Gondoljunk a fasizmusra, vagy a kommunizmusra, amely üldözte mondjuk a művészvilágot, bedarált mindenkit, aki nem értett egyet vele, de az is csak úgy tudta bedarálni, hogy létrehozott egy ehhez képest antikultúrát, egy dicsőséges jövőben néző, izmos testalkatú munkásembert és a mellette kalászt lengető parasztasszony.
5: Emlékszem.
6: A kommunizmus dicső jövőjébe néz, és ez a marhaság, ez is kultúra lett. Az ember, hát nem mondok nagy igazságot, ez egy triviális dolog, az ember kultúraképző lény, nem tud kultúra nélkül élni, és vannak, akiknek az osztály része, hogy ezt a kultúrát műveljék. Ebben pedig szerintem néha jót is tesz a képzetlenség, a mobilitás, az ilyen interdisciplináris mozgásra való felszabadult képesség, mert az iskolák azért mintázatokat adnak. Most lehet, hogy csak egyszerűen arról beszélem, hogy miért nem volt kedvem egyetemre járni.
5: Magyarázod a nem létező bizonyítványodat, tudod.
6: De egyébként én például azért nem végeztem el egyetemet annak idején, mert amikor...
5: De teológiát te hallgattál.
6: Hát én egész életembe képzem magam.
5: Jó, azt tudom, de úgy értem, hogy formálisan intézményi keretek között.
6: Intézményi keretek között azért nem, mert például abban az underground szcénában, amiben bekerültem a 80-as években, abban egy kicsit egy bizonyos részében kicsit snassz is volt egyetemre járni. Persze ez is egy akkora nagy blőd szöveg volt, de én ennek, hát ugye könnyen vehet kapható voltam erre lustább kalandra. Persze nem minden barátom követett ebben, de jól is tették. Na mindegy, lényeg az, hogy végsősorban mindenkinek úgy alakul az élete, ahogy, de szerintem próbáljuk meg a lehetőségekből mindig a legjobbat kihozni. Én ebből próbálom a legjobbat kihozni, de éppen ezért onnan kanyarodtunk el, hogy nagyon nagy tisztelettel hallgatom.
5: A vendégek,
6: igen. Mindenképpen egy pozitívum számomra az interjúban, hogy ide ennyi kiváló ember eljön, megtisztel a jelenlétével, és átadja annak a tudásnak egy pici részét. Ami...
5: És őszintén, olyan őszinték a vendégeink, amit én, most a saját kérdésemre válaszolok én is, amit én kaptam, kapok ebből, két szálon mennék itt. Az egyik az, hogy én a művész emberek jelenlététől jelenlétében lazulok, ami nekem nagyon jót tett, mert hogy két lehetőség volt előttem, ismerve a képességeimet, kompetenciáimat még gyerekkorból, tehát vagy az újságírás és a kommunikáció, a média művészete művelése, vagy pedig a színészi táncművész pálya. Az egész gyerekkorom a színpadon töltöttem, az egész gyerekkoromat mindenféle műfajban, és később gimis koromban javasolták is szolnoki színházi szakemberek, hogy próbáljam meg. Nagyon féltettem a lelkemet, nem próbáltam meg, teljesen elfojtottam, és most itt a beszélgetés átváltott egy kis mentálhigién és tanácsadásba. Szóval azt hiszem, Tamás, hogy én nem kaptam volna annyi mentális defektet az életemben, és nem lett volna ennek annyi betegség, fizikai betegség és fizikai megjelenése, fiziológiai megjelenése, ha mondjuk az újságírói pálya mellett én egy amatőr táncstúdióban vagy színművészek között...
6: Hát, valószínűleg így van.
5: Igen, ott megjelentem volna, meg előadások, stb., mert a kreativitásomat kinyírtam. Teljesen kinyírtam, és most ezekkel a művész emberekkel beszélgetve, ismerve az ő életük történetét, nagyon furcsa az Istennek a gyógyító módszere, én egyszerűen elkezdtem lazulni, és sokkal könnyebb elfogadni magam, és azt, hogy hát jó, majd jön az ideje, meg megtalálom azt a táncstúdiót, akkor visszamegyek, és most tök mindegy, hogy 50 pluszosként.
6: Ja, én ismerek 80 éves néniket, akik
5: táncolnak?
6: Persze, szalszázni járnak,
5: meg minden. Hívjuk be őket ide. Zseniális. A másik szál meg, amit kaptam a vendégektől, elsősorban azokra térnék ki, akik keresztény közegben mozognak, akár gyülekezeti szinten is vezetők, szolgálók, a tapasztalataik, és ugye sokat beszélgettünk a nagy társadalmi fordulat és a politikai váltás, majdnem azt mondom, hogy generációváltás, de mondhatom azt is, hogy politikai generációváltás kapcsán is, hogy a keresztény gyülekezet ne legyen többé modern gladiátorképző, ahol a test harcol test ellen. Ez egy vezérmotívuma lett az életemnek, és van egy icike-picike kis hivatalos Facebook oldalam, amin hetente kiírom magamból önterápiás céllal azt, ami hát megfertőzött engem, de ez a modern gladiátorképzés a közösségekben, akár keresztény baráti közösségekben is, nem feltétlenül gyülekezetekben, vagy ökumenikus eseményeken, nem, no more, no more.
6: Fejtenéd ezt, hogy mit értesz ez alatt?
5: A test-test elleni harcot, amikor a kegyelemből, erről sokat beszélgetünk itt, amikor a kegyelemből is megcsináljuk a törvényt, és,
6: ja, értem.
5: És olyan szabályokat húzunk rá magunkra, olyan zubbonyokat, hogy már azt sem tudom, hogy ki vagyok. És elvárásaim van, tehát van egy elhívásom, van egy mondjuk egy palástom az Istentől, és akkor ráteszem a többire is, és ezt csinálják vezető szolgálók, és megnyomorítanak embereket. És azt sem bírom már, amikor tényleg 20 nem tudom hány éve vagyok hívő ember, amikor olyan az igazságokat úgy prédikálják, hogy nem, nincs ott nekem a kételkedésemnek joga. Nem, tehát én elfáradtam ettől, mert olyan, mintha visszaküldenének folyamatosan Egyiptomba. Ha meg nem oda, akkor az első századi római gladiátorképzőbe kész. Nem.
6: Pont most jött elém egy korábbi prédikátortársam, egyik ilyen megmondó videója, és nem is emlékszem, hogy mit mondott, hanem hogy ahogy mondta, azt az maradt meg bennem. Felvetett egy problémát, hogy na itt egy társadalmi dilemma, és utána megadta rá választ, de azt úgy adta meg, hogy tudjátok, ez miért van? Megmondom. Na. Így. És úgy megmondta, hogy nem hagyott kételyt a híveinek, hogy az a megmondás, az maga az igazság. Jó, mondjuk szerencsére a videója alatt csak néhány megtekintés volt, de ennek alapján nem is csodálkozom ezen, mert szerintem az embereknek egyre kisebb része kíváncsi erre. Uh-huh. Tehát ugye van a híres Dunning-Kruger tétel, hogy minél többet tudunk, annál bizonytalanabbak vagyunk, és minél kevesebbet, annál biztosabbak vagyunk, mert ugye ha ezt a tudást egy geometriai kör alakzatként képzeljük el, akkor a minél nagyobb tudás, a minél nagyobb nem tudással, annál nagyobb felületen érintkezik, minél nagyobb a kör kerülete. Tehát ahogy nő a tudás,
5: igen,
6: úgy nő a nem tudás, paradox módon. Aki egyre többet tud, annak számára mindig egyre több menüpont van, ahonnan elágazik az ő tudásának a fogyatékossága, és így végül egy nagyon nagy tudású emberből válik a legkisebb tudású ember, mert rájön arra, hogy bármekkorára növelte a tudását, az még több nem tudást feltételez.
5: Igen, igen, de hát ez nem így van a Biblia.
6: Ezzel szemben, akinek nagyon pici a tudása, de azt nagyon nagy elánnal előadja, az kétséget kizáróan meg van győződve arról, hogy ez az igazság, és kész, be van keretezve. Na most ez egyébként totálisan egybevág

0: szexuális költőjét, aki elmondja, hogy egy nemzetségből valók vagyunk, tehát gyakorlatilag az emberek családjáról beszél, és olyan diplomáciai érzékkel indítja ezt az egész szolgálatot ott Pál, hogy figyeltek, itt van valami közös, induljunk el ebből. És ugye ott az ismeretlen Isten, ott a tábla, tehát ők nem ismerik, és nekem ez annyira tetszik, hogy előtte is adóznak, és ahogy Pál bekapcsolódik ebbe a szolgálatba, tényleg a diplomácia ne tovább, a csillagos ötös ebből. Nagyon tetszik, és pont el is indultam ezen gondolat mentén, hogy homoszexuális költőt idéz, nem azonosul a nemi identitásukkal, hanem egyszerűen csak lát egy
1: inkluzív.
0: Igen, ennyi, röviden, ennyi.
1: Ahogy egy másik helyen mondja, hogy zsidóknak zsidóvá,
0: görögnek, barbároknak barbárá lett,
1: hogy Krisztusnak megéri az
0: ezt
1: emberek.
0: Ehhez kéne visszamenni.
1: Ez a mi árszpoétikánk is ebben a rádióban. Ezért próbálunk minden fel nem adva a gyökereinket, minden nyelvi keretrendszerben adekvát módon megszólalni. Egyébként nem tudom, hogy tisztában vagy-e vele, hogy egyes felekezetekben azért Pál apostol aténi prédikációját hajlamosak némi kritikával illetni, hogy igen, hát ugye nem is
0: véletlenül. Ja, hallottam, hogy nem sikerült igazán prédikáció, nem kellett volna.
1: Csak páran követték őt, ezzel szemben más városokban, most nyilván meg lehet így közelíteni, de hát egyrészt az embereket nem lehet nominalizálni, hogy hányan követték, hányan nem. Az elkerülhetetlen volt, hogy az akkori kultúra fellegvárában ezeket elmondja. Másrészt az is szerintem elkerülhetetlen volt, hogy pont egy ilyen inkluzív prédikációt mondod, hogy egy nemzetséghez, egy vérhez tartozunk, és az Isten ott van mindenkiben, vagy mindenben, és az Isten ismeretlen Istennek szentelt szentély az valójában annak az Istennek szól, noha mondhatta volna azt is, hogy az egy szörnyű okkult bálvány, ami...
0: Ahogy mi csináltuk, én is ezt csináltam.
1: Ami ellehetetleníti az igaz Istenet, ez is legitim válasz lehetett volna, csak vajon célra vezető lett volna-e. Na, ezt csak azért mondom, mert szerintem ez egy nagyon nagy megközelítésbeli differencia van. Szerintem ezek a prédikációk is egy-egy helyzetre alkalmazhatóak, ha már analógiákat, allegóriákat akarunk képezni. Van, ahol az aténi módszert kell követni, van, ahol a korintoszit, van, ahol béreait, vagy nem tudom melyiket.
0: Tehát, emlékszel, amikor a Szilágyi Tamás barátunk, a pszichológus sörfőző pszichológus barátunk, vagy pszichológus sörfőző barátunk itt volt, és
1: Már is két bűne van. Látod, pszichológia plusz sörfőzés.
0: Látod. Nagyon szeretem a lelkületét, mert a kereszténységet és a buddhizmust is tanulmányozza, keresi az élet erőt, életforrást, igazságokat, egyre több. Így van, halmozzuk, Tomi. És elmeséltem neki, és a hallgatóknak, nézőknek azt, hogy nem csak a Bibliában olvashatunk a tékozló fiú gyönyörű és világszerte ismert példázatáról, hogy rohan elé az apa annak a fiúnak, aki szégyent hozott a nevére, elherdálva a vagyont, hanem ez a buddhizmusban is ott van, csak ott különböző szinteket kell teljesíteni a fiúnak, hogy visszafogadja őt az apa is. Az arszpoétikánk megjelent ebben is, mert ő teljesen magától elkezdte elemezni a két történetet, és elmondta, hogy az egyikben a feltétel nélküli szeretet, a teljes elfogadás, a másik pedig tanító jellegű volt, és nem mi mondtuk ezt ki, hanem a vendég. Egészen gyönyörű, nagyon tetszett. Fia, van még pár percünk, és van még egy téma, amihez nem értünk.
1: Ezt csak annyit mondanék, hogy az összehasonlító vallás filozófiának szerintem még nagyon nagy tere van civilizációnkban, amely nem egyben mosni, csak összevetni akarja a vallásokban lévő félreismerhetetlen szinkronizitásokat.
0: Van egy terület, amihez nem nagyon értünk, ez a Z-generáció, a Z-generációnak az elérése, és nagyon sokat gondolkodtunk azon.
1: Beszéljünk egyszerre a Z-generációs futballról, mert én akkor
0: nagyon jó, mert van köztünk egy Z-generáció, és annyira tök jó, hogy mi nagyon korán közös nevezőre jutunk, és nagyon-nagyon eltérő személyiségek vagyunk, és még eltérőbb a 20, nem tudom, hány éves a Máté, 26 éves Komenda Máté kollégánk, aki szerintem pattanj be oda inkább, mert jobban lehet majd hallani, főleg, hogyha bekapcsoljuk a te mikrofonodat is, és van kedved, és látszol is,
1: De akkor gyere ide, gyere ide.
0: És akkor használd a Tominak a mikrofonját. De most az történik, a rádió hallgatóknak mondom, hogy a Komenda Máté, aki ott villog a mikrofonod, mert az Ambrus a technikusok gyöngye, de ott se látszol. Jó, akkor
1: de miért? De

0: Miért?
1: De az a jó, hogy de most úgy pattany oda. De várjál, és akkor a másik mikrofon is él, nagyon jó. Na jó, akkor szóval itt vagy Z-generációsként, aki a marketinget viszed, a social médiát viszed, képeket, fotókat, gyönyörű fotókat készítesz, és a videós felvételek is a te nevedhez fűződnek, amikor először meséltem, hogy hello Máté, üdvözöld a hallgatót és a nézőt.
2: Sziasztok!
1: Oké. Okay. Szóval amikor először beszéltem rólad az egyik barátnőmnek, azt mondja, Mónika, mindenhez ért, ugye? Milyen idegesítő. Na, de hát ő is egy X-generációs hölgy, aki ezt mondta. Szóval először tényleg ez egyfajta, na jó, kimondom, szinte idegesítő volt, hogy ennyire fiatal, és hogy lehet, hogy mindent lát, ért, összerak, és a nagy képet is látja.
3: Már csak így lenne, igen.
1: De nem így van. Oké, figyelj. Szerinted van még pár percünk. Miben kell fejlődnünk, és mondd el azt, hogy a legnépszerűbb, melyek voltak a legnépszerűbb, a legnézettebb adásaink, és mi az, ahogy amivel be tudjuk húzni a Z-generációt is, azon túl, hogy van azért néhány Z-generációs vendégünk.
2: Hát picit érdekes ez a helyzet, mert nem igazán tudnánk akkor meghatározni egy legsikeresebb adást. Ugye YouTube-ra csak nemrég kezdtük el őket felpakolni, úgyhogy a YouTube nézettség alapján én nem igazán mennék. Social médiába nézettségszám után a Gundel Takács Gábor volt a legnézettebb adásunk, de az a
1: reklám nélkül,
2: volt.
1: Reklám nélkül.
0: Z-generációs arc.
2: A vicces az, hogy de. Na. Még pont beszélgettem is, hogy a Mónikával még az adás, sport miatt abszolút.
1: Látod? Jön a hajdúgép.
2: Szerintem az egy borzasztó.
0: Nekem is van reménye. Csak többet kell sportolni.
2: Amúgy abszolút jönnek fel, ugye neked is a követőid. Fiatalok közül, ugye ez, beszéltük is a Mónikával így az adás előtt, hogy ez egy nagyon rossz koncepció, hogy akkor csak is kizárólag fiatalokkal érhetünk el fiatalokat, mert szerintem abszolút nem így van, és ugyanúgy szerintem a idősebb korosztályoknak se csak az idősebb korosztályok azok, akik érdekesebb. Például
1: De várjál, egy X-generációs megnéz szívesen egy beszélgetést, mondjuk egy Z-generációs
0: egy Seres Samuval mondjuk.
1: Na, Cóki Kám, de bírtam a Samut.
2: Hát abszolút, de nézd, mi volt még tévében, most azóta gondolkozok a műsor címe, azt hiszem, Éjjel-nappal Budapest volt.
1: Hát volt ilyen.
2: Bárki azt hiszi, hogy fiataloknak csinálták, nem, hát azt a idősebb generációknak csinálták. Hát most akkor kérdezem így kommentbe, akkor várjuk így a további Z-generációs fiataloktól, hogy van olyan, aki így viselkedik, mint a műsorban látni,
1: tényleg,
2: mert
1: tényleg.
2: Ez abszolút nem a valóságot adja el. És ez tényleg pont az, hogy amikor az ember nem csak arra vágyik, hogy azt kapja, ami saját maga, hanem aha, még azt is, hogy akkor lássa azt, amit ő nem lát, lássa azt, ami nincs ezekben annyira benne. És szerintem ez egy nagyon nagy előnye lehet azoknak, hogy fiatal férfi körben, ugye a Vai Pisti nagyon-nagyon népszerű. Ugyanúgy tudom, hogy nagyon sok ilyen fiatalabb influencert néznek a idősebb hölgyek, azt pont a barátnőm mesélt, hogy a ilyen beauty influencereknél meg tele vannak ilyen kifejezetten idősebb hölgyekkel, hogy akkor meg keresik így az ilyen sminkes tippeket, pont a fiatalabbaktól. Szerintem ebből sokkal nagyobb a generációs
1: átjárás. Hát figyelj, ez tök jó, mert én itt vagyok ellenpélda, mert ha én sminkes meg főzőske tippet akarok, akkor nem az Isten bocsássa meg nekem, én nem a 20-25 éves fiatal hölgynek a sminkelését akarom nézni, az idegesítően hibátlan arcbőre, és nincs ránca, érted?
2: Hibátlan arcbőr, én erre azt mondanám, hogy beauty vloggereknél olyan szintű filterek vannak, amiket melyik kise szúr az ember.
0: Fú, ebben most nem menjünk bele, gyerekek.
2: Nem, összefoglaljam, szerintem sokkal-sokkal több a generáció közötti átjárás. A probléma az, hogy nagyon más platformokon vagyunk jelen, úgyhogy nehezebben halljuk meg egymás szavát, de amikor tudunk egy ilyen hidat képezni, hogy akkor tényleg a fiatalabbak megkapják a idősebb generációt az üzenetet, és amikor a idősebb generációknak úgy tudunk tálalni egy fiatal országban az üzenetet, hogy meghallgassák, szerintem azt tudja a legjobb termékeket összehozni, média termékeket összehozni az interneten.
0: Erre fogunk törekedni, és reméljük, hogy fogtok minket hallgatni, nézni. Úgyhogy szerintem ez egy tök jó kezdeményezés, még fiatalok vagyunk, Z-generációsak vagyunk, sőt, alfa-generációsak, mint médium, újszülöttek, úgyhogy reméljük, hogy tudunk fejlődni így ebben a csapatban.
1: A Máté legyen a végszó. Mit vársz tőlünk, a kettősünktől?
2: Így tőletek kettő, inkább csak azt várnám, hogy akkor folytassuk ezt a munkát, mert hatalmas méretű Word dokumentumokat írtunk össze, hogy miket szeretnénk elérni a rádióval, és szerintem még a harmadánál lehetünk.
0: Se.
2: Igen. Igen, úgyhogy én szerintem csak azt várom, hogy haladjunk tovább ezeken a vonalakon, és szerintem nagyon-nagyon messze fog tudni menni.
0: Szuper, let it be.
1: Let it be. Pajor Tomival és Komenda Mátéval készítettük a Cross GPS legújabb adását. Ha még nem iratkoztál fel, kedves nézőnk, a Cross Rádió YouTube csatornájára, akkor kérlek, tedd azt meg, ott keddenként este 7-től jelentkezünk premierekkel, csak úgy, mint a Cross online rádióban és az applikációban, de természetesen a Manna FM-en is hallgathatsz bennünket a kooperációnak. Hála meg az Istennek, ott a premiereket szombatonként este 6-tól hallhatod. Én Bali Mónika vagyok, és jövök még a Pajor Tomival és a Komenda Mátéval.
0: Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Sziasztok!
3: Cross GPS. Cross GPS a Manna FM-en. Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje. Cross GPS. Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna morzsa.
3: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mély hűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
1: Ez volt a Manna morzsa.
4: Folytatódik a száraz meleg idő. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Kínai utasszállító gép miatt riasztották a magyar grippeneket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten, például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Riasztották a magyar grippeneket egy kínai utasszállító miatt. A Hongkongból Londonba tartó járat pilótája nem vette fel a kapcsolatot a román civil légirányítással, és ezt a román hatóságok jelezték a NATO légvédelmének. Miután a magyar-román határnál a vadászgépek pilótái figyelmeztették az utasszállító személyzetét, a probléma megoldódott, tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium. Ukrán dróntámadás érte hajnalban az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár közelében megsérült egy olajterminál, a létesítményben tűz ütött ki. Az ukránok támadást indítottak a Finnöböl egyik kikötője, valamint a Peszkov régió ellen is. Közben az oroszok éjjel Szumit bombázták, 4 ember meghalt, több mint 30-an megsebesültek. Rakéta találatért több civil létesítményt Odessa megyében is. A hőség miatt lemondták a hagyományos függetlenségnapi felvonulást Washingtonban. A több ezer hagyományőrzőt, fúvós zenekart és érdeklődőt vonzó eseményt a résztvevők biztonsága érdekében törölték. A hatalmas tűzijátékkal záruló esti programokat ugyanakkor megtartják a központi helyszínen, a George Washington emlékmű előtti füves területen. Országszerte tartanak a nyári gyermektáborok. A Balaton évek óta az egyik legfontosabb helyszín. A gyerekeknek napközis és ottalvós táborokat egyaránt biztosítanak. A jellemzően 5-7 napos turnusok többsége augusztus végéig tart. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke elmondta, hogy a tó körül a szolgáltatók idén is színes programokkal készülnek. Sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Éjszaka 11 és 18, vasárnap napközben 26 és 31 fok között várható.
0: Manna Hits. Manna Hits.

0: híreket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hits.
1: Hey, this is Micah Tyler, and this is the story behind my song, Walking Free.
2: And now I'm walking, walking, walking free.
1: I've heard the phrase many times. A journey of 1,000 miles.
3: Sokszor hallottam már azt a mondatot, hogy egy 1,000 mérföldes út egyetlen lépéssel kezdődik. De olyan vagy, mint én, az első lépés is 1,000 mérföldnek tűnhet. Azoknak szerettem volna dalt írni, akik meg akarják tenni ennek a hosszú útnak az első lépését, és azoknak a sokat látott keresztényeknek is, akik az első lépés után sok-sok éven át követik Jézust, és hűségesen megfutják ezt a versenyt. A 119. Zsoltár 45. versében ez áll. Szabadságban járok, mert neked szánom magam. A Walking Free egy himnusz, amit a saját utamon járva éneklek, és közben nagyon várom, hogy másokat is meghívhassak, hogy csatlakozzanak hozzám is Jézushoz, és együtt fussuk meg ezt a versenyt. A Róma 10:15 azt mondja, milyen szép a lába azoknak, akik a jó hírt hozzák. Ezért osszuk meg lépésről lépésre a szabadság evangéliumát.
1: So let's share the gospel of freedom. One step at a time.
4: The verdict was guilty. Case closed. The end. No chance for me to ever leave this prison of my sin. Now I know it might sound crazy, but one day a key unlocked that cell.

0: el, de oda ég.
1: Manna morzsa.
2: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor kidobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárló lista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: valaki.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: 59:16 says this, but I will sing
1: a Zsoltárok 59:17-ben Dávid ezt mondja. Én pedig hatalmadról éneklek, magasztalom minden reggel hűségedet, mert erős váram vagy, menedékem, mikor bajba jutok. Néha olyan könnyen elhatalmasodnak rajtam a hétköznapok nehézségei, de amikor megállok, hogy átgondoljam, mit tett értem Isten, és milyen hihetetlenül csodálatos az evangélium igazsága, mindig megnyugszom. Jézus az ő kegyelméből és szeretetéből, a halálból az életbe hozott minket. A bűn szolgassága helyett olyan szabadságot kaptunk, amit nem ismerhetnénk Jézus nélkül. A kereszten hozott áldozata miatt az én lelkem szabad, az Isten él bennem. Erről szól az új dalom. Back to the-

0: Morzsa.
1: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyuk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Manna FM. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.
2: Folytatódik a száraz, meleg idő. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Kínai utasszállító gép miatt riasztották a magyar grippeneket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten, például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A véleményeket jövő szombatig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Több mint 18 milliárd forint közpénzt kapott eddig Áder János volt köztársasági elnök alapítványa, miközben a 10 hazai nemzeti park ennek a pénznek a töredékéből működik évente, írta a közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a Kékbolygó alapítvány forrásaiból luxusvillát vettek és ismerősöket fizettek ki. A korábbi köztársasági elnök visszautasította a vádakat, és felszólította a kormányfőt, hogy legkésőbb hétfőig mutassa be a bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot. Magyar Péter erre reagálva közölte, hogy Áder János egy 720 négyzetméteres, állami pénzen felújított villában lakik, miközben két saját rózsadombi ingatlana is van. Riasztották a magyar grippeneket egy kínai utasszállító miatt. A Hongkongból Londonba tartó járat pilótája nem vette fel a kapcsolatot a román civil légirányítással, és ezt a román hatóságok jelezték a NATO légvédelmének. Miután a magyar-román határnál a vadászgépek pilótái figyelmeztették az utasszállító személyzetét, a probléma megoldódott, tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, miután lehűlt a Duna, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt egy héten.
0: Időjárás.
2: Sok napsütés várható, kevés felhővel, esőre nem kell számítani. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Éjszaka 11 és 18, vasárnap napközben 26 és 31 fok között várható.
3: Manna Hits.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: Jesus, they would call him a man of sorrows, you know, who was familiar with suffering, who was acquainted with grief.
3: Jézust sokan a fájdalmak emberének hívják. Ismerte a szenvedést, ismerte a bánatot, szóval pontosan tudja és érzi azt, amit te érzel. Ha sivatagban vagy, veled van. Ugyanazokat a dolgokat szenvedte el, amiket mi elszenvedünk. Pontosan tudja, min megyünk keresztül. Ez a témája a Son of Suffering című dalomnak. Sokan azt gondolják, hogy Isten szent távolságból fentről néz le ránk, és néha, ha kedve van, akkor megkönnyörül némelyikünkön. De ez nem így van. Ő az, aki itt élt a földön, köztünk járt, megmosta a tanítványai lábát, és megtette azt a bizonyos utat. Azt a bizonyos megváltó utat, a poros, kavicsos, véres utat a kereszthez. Ő az, akit én imádok, ő az, akit mi imádunk. És remélem, meghalljátok ti is ezt az üzenetet ebben a dalban.

0: Morzsa. A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a Manna Hét.
1: 2020 tavaszán, amikor a világjárvány első napjait éltük, úgy éreztem, hogy a szívem összeszorul a félelemtől és a szorongástól. Én őszintén azt éreztem, mintha egy hajó lennék, és ide-oda sodorna a vihar. Emlékszem, hogy néhány nap elteltével picit kitisztult a fejem a félelemből, és megkérdeztem Istent, hogy mi a helyzet, hogy mit mond erre az egészre, mi történik most velünk, és nagyon világosan hallottam az Úr hangját, hogy azt mondja, világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék. Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék. Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor is jön ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Egy dolgot kérek az Úrtól, ezért esedezem, hogy az Úr házában lakhassak egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem a templomában. Ezután a rész után, Zsoltár rész után azt mutatta Isten, hogy gyűjjünk össze a közösségünkben, és imádkozzunk a világért és a nemzetünkért, és mi ezt is tettük. Összegyűltünk, imádkoztunk, és aztán spontán elkezdtük énekelni ezt a Zsoltárt. Ez egy meghajlás volt Isten előtt, megnőtt a bizalmunk, és megláttuk az Úr jóságát. Következő néhány hónapban természetessé vált számunkra, hogy ezzel a Zsoltárral kell harcolnunk a félelmeink ellen. Azután még néhány hónap eltelt, és Melissa elment Nashville-be, hogy írjon egy dalt egy kedves barátunkkal, és elvitte neki ezt a pici dalrészletet. Én megkértem őket, hogy egy olyan dalt írjunk ebből, ami megmutatja másoknak is azt, hogy mi mivel jutunk át ezen a viharon. Nagyon sok embert láttunk ebben az időben elveszíteni a hitét a félelmei miatt, és megkérdőjelezni olyan dolgokat, amik eddig nem voltak számukra megkérdőjelezhetőek a szorongásaik miatt. Ezért szerettünk volna egy olyan dalt, ami Jézus véréről és az evangéliumról szól, és arról, hogy a bűn átka már megtört. És ezt mindenkinek hallania kell ezt a dalt, és mindenkinek énekelnie kell, lányoknak, fiúknak, időseknek, fiataloknak, mert mindenkinek pontosan kell tudni azt, hogy az Úr itt van, és hogy kegyelmes, és ez lehet egy híd köztünk. És fontos, hogy emlékezzen mindenki azokra a dolgokra, amit Isten mondott és mutatott nekünk. Kisétáltunk a stúdióból, amikor kész lett aztán később ez a dal, és hazavittük. Késő este értünk haza, és a fiam és a lányom ott ültek az asztalnál, és mindig meghallgatják a dalainkat, egészen jó kritikákat szoktak mondani rájuk, és csak betettük ezt a dalt, egyszer csak a 16 éves lányomnak könnyek csordultak ki a szeméből, és akkor én azt éreztem, hogy na igen, ezért írtuk ezt a dalt, hogy minden generáció, aki előttünk van, vagy aki utánunk jön, az tudja azt, hogy Isten szeret, Isten sose hagy el, és hogy a viharok közepette is hinnünk kell benne, és hogy nem szabad, hogy a félelmeink és a kételjeink megbénítsanak minket, és megingassák a hitünket.
2: And that is our dream for this song. That we would remember what the Lord has done and that it would become a sword of faith in the midst of the storms as we declare this is what we believe and this is who our God is.

0: Morzsa.
1: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúság érzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály: gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Portugáliában több napja küzdenek az erdőtüzekkel. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten, például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Több ezren tüntettek Erfurtban a szélső jobboldal előretörése ellen. A megmozdulást az Alternatíva Németországnak párt éves kongresszusa előtt tartották. A közelgő választásokon Sachsenhaltban először kerülhet hatalomra az AfD egy német szövetségi tartományban. A legutóbbi felmérés szerint a választók 41%-a támogatja őket, míg az országot kormányzó kereszténydemokraták csak a voksok 23%-ára számíthatnak. A hőség miatt lemondták a hagyományos függetlenség napi felvonulást Washingtonban. A több ezer hagyományőrzőt, fúvós zenekart és érdeklődőt vonzó eseményt a résztvevők biztonsága érdekében törölték. A hatalmas tűzijátékkal záruló esti programokat ugyanakkor megtartják a központi helyszínen, a George Washington emlékmű előtti füves területen. Beszakadt egy elhagyott katonai bunker teteje 6 külföldi turista alatt a horvátországi Pulában. A fiatalok több métert zuhantak, a baleset után 4 embert vittek kórházba, a hatóságok vizsgálják az omlás okait. Portugáliában harmadik napja küzdenek az erdőtüzekkel az ország északi részén, több mint 1000 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén. Már több mint 10 000 hektárnyi növényzet égett le, 9-en megsérültek. A hőség és a szárazság miatt a 18 régió többségére vörös riasztást adtak ki.
0: Időjárás.
2: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható.
3: Manna Hit.

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, this is Sean B, and I want to invite you to listen to my new single, Step Into My Story.
2: Ez a dal egy ima, és az Istennek egy 100%-ban átadott életről szól. De az abba vetett hitem kinyilvánítása is, hogy Isten megismerése az életünk fő célja. Remélem, hogy velem imádkoztok, miközben ezt a dalt hallgatjátok, és rájöttök ti is arra, hogy nincs más értelme az életünknek, mint az, hogy megismerjük azt, aki teremtett bennünket.

0: fantasztikus popslágerek csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hey y'all, I'm Matty Mullins, and this is the story behind my song, Show You the Cross.
2: And I'll show you the cross.
3: Amikor először találkoztam Jézussal, ő gyógyulást hozott az életembe, és én ezt a csodát szerettem volna mindenkinek elmondani. Egyszerűen azt éreztem, hogy ki akarok állni a házunk tetejére, és ordítva el akarom mondani mindenkinek azt, ami velem történt. És a hitem nyilvános megosztása egyébként egy idő után hatalmas nyomással járt, és tudat alatt azt az elvárást támasztottam magammal szemben, hogy mindig készen kell állnom arra, hogy a megfelelőt mondjam a megfelelő időben, akkor, hogyha valaki a kereszténységemről vagy a hitemről kérdez. De aztán sok beszélgetés során és sok imádkozás során rájöttem arra, hogy a nagy szavak, az inspiráló idézetek üresek, hogyha nem mutatok valami nagyobbra. Úgyhogy emlékeztetnem kellett magam arra, hogy bár a változás, ami bennem történt, összetett volt, az evangélium egyszerűsége vitt engem Krisztushoz. És a Galata levélben azt írja az ige, hogy a Krisztussal együtt keresztre vagyok már feszítve, és nem én élek, hanem a Krisztus él bennem. Ezt az életet, amelyet most testben élek, Isten fiába vetett hitben élem, aki szeret engem, és önmagát adta értem. Hiszem, hogy ez az üzenet, a kereszt egyszerűsége és ereje, és ez az, amire az összetört világnak most a legnagyobb szüksége van.
1: That message, the profound simplicity and power of the cross, is all that a broken world needs.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és a

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: El tudjátok képzelni, hogy mi a sátán leghatásosabb fegyvere, melyet igyekszik ellenetek használni? Tudjátok, könnyű felismerni, és ha velünk tartotok, akkor segítek megtanulni, hogy felismerjétek ezt.

Volt már olyan napod, amikor fogalmad sem volt, hogy miért, de egyfolytában rossz gondolataid voltak bizonyos emberekkel kapcsolatban? Úgy voltál vele, hogy egyáltalán miért gondolok ilyesmit? De előfordul, hogy amikor az elméd üres járaton van, akkor egyszer csak felbukkannak mindenféle gondolatok egyes emberekkel kapcsolatban, és azon gondolkozol, mi bajom van nekem. Tudjátok, a sátán nagyon szeret megtámadni minket. Soha nem tudhatod előre, hogy pontosan mikor is fog megtámadni, de az első pont, ahol támad, az az elméd. Az elménk a csatatér. Nagyon oda kell figyelnünk arra, mint gondolkozunk. Gondolkoznunk kell azon, hogy mint gondolkozunk, mert ha nem válogatod meg a gondolataidat, akkor passzívá válsz. És üres lesz a fejed, a gonosz pedig boldogan megtölti majd a fejedet mindenféle gondolattal, ami majd megmérgezi a szellemi életedet. Minden más könyvemnél kelendőbb az Értelem küzdőtere című könyv. Sokkal többen veszik meg, mint az összes többi könyvemet, ami azt bizonyítja, hogy az embereknek sok problémájuk van az elméjükkel. Tudjuk, hogy a sátán egy hazug, és gondolatokat, rossz gondolatokat használ arra, hogy megpróbáljon rombolást hozni az életünkbe. Tudjuk, hogy ő rombol. És a szenvedést használja fegyverként. A sátán sok mindent el akar pusztítani, de legfőképpen a hitünket. A szenvedést használja erre, legyen az elutasítás miatti szenvedés, vagy gyermekkori molesztálásból fakadó szenvedés, vagy a csorda szellemből fakadó nyomás. Ha teheti, akár a testünket is megtámadja. Ezért annyira fontos a lehető legjobb egészségi állapotban lennünk, hogy amikor valami megtámadja a testünket, akkor erős immunrendszerünk legyen, ami vissza tudja verni ezeket a támadásokat. Sajnos hajlamosak vagyunk nem odafigyelni a dolgokra egészen addig, amíg már vészhelyzet áll elő. Ebben viszont változnunk kell, és meg kell tanulnunk már azt megelőzően is a helyes dolgokat tenni. Szóval a gonosz megpróbál uralni minket, az akaratunkat célozza meg. Mi szellemi lények vagyunk. Eközben van lelkünk és testünk. Három részből álló lények vagyunk. Gondolkozzunk el ezen egy percre. Van szellemed, ez az a hely, ahol a Szent Szellem lakik. Itt kapod a kijelentéseket Istentől. Itt támadnak az intuícióid. Itt van bent a lelkiismereted, ami megkülönbözteti a jót a rossztól. Itt vagy közösségben Istennel, és itt tudsz kapcsolatot tartani ő vele. De van lelked is. A lelked az elmédből, az akaratodból és az érzelmeidből áll. Ez a te személyiséged. Van egy tested is. Amikor egymásra nézünk, egymás testét látjuk, de sokkal többből állunk, mint csupán ez a külső felszín, amit látunk. Lehet, hogy a szellemed jó állapotban van, mert elfogadtad Krisztust megváltódnak, ő megtisztított téged belül és szentétett, hiszen ő nem lakozhat egy olyan helyen, ami nem szent. Lehet, hogy a szíved és a szellemed teljesen rendben van, de ugyanakkor a teljes lelked zűrzavarban van. Lehet, hogy az elméd teljesen zavaros. Az akaratod lehet makacs és büszke, az érzelmi életed pedig egy roncs. A szomorú dolog ugyan, de ahhoz, hogy a szellemet hasznossá tegye magát és megnyilvánulhasson a testeden keresztül, ahhoz a lelkeden is dolgoznod kell, mert minden szellemedben lévő dolognak át kell mennie a lelkeden. Ahogy szolgálok felétek, nagyon sok szempontból ez a személyiségemen keresztül jön át. Például a hangomon keresztül. Gondolkoznom kellett ezen az üzeneten. Úgy kellett döntenem, hogy eljövök ide. Olyan sok emberben ott van a lehetősége annak, hogy valamilyen nagyszerű dolgot kezdjenek az életükkel, de soha nem dolgoznak a lelkükön. A Zsidó 4-ben az áll, hogy csak az Isten igéje tudja elválasztani a lelket és a szellemet. Miért olyan fontos a számunkra, hogy megtanuljuk elválasztani a lelket a szellemtől? Egyszerűen csak azért, mert a lelkünk nem mond nekünk semmit Istenről, csak rólunk beszél. A lelked nem mondja meg neked, hogy mit gondol Isten, csak az, hogy te mit gondolsz. Nem mondja meg, hogy Isten mit érez, csak azt, hogy te mit érzel. Nem mondja meg, hogy Isten mit akar, ehelyett azt mondja meg, hogy te mit akarsz. Ha azt akarjuk megtudni, hogy Isten mit akar, gondol és érez, akkor engednünk kell, hogy az életünkben az Isten igéje vezessen minket. Elsődlegesen. Az ige hatalmasabb annál, amit én vagy te gondolunk. Nagyobb annál, amit én kiokoskodhatok, vagy megérthetek, vagy nem értek. Nagyobb mindennél, amit érzek. Nem számít, hogy én mit érzek, az Isten igéje az az Isten igéje. Nem érzem, hogy Isten szeret engem, nos, pedig ő szeret. Nem érzem, hogy van számomra jövő, pedig van jövőd. Nem érzem, hogy valaha is túl tudnék lépni a múltamon, pedig túl tudsz lépni. Az emberek mindennél többet beszélnek arról, hogy mit éreznek.
Időnként azon tűnődöm, hogy vajon az érzéseink Istenét szolgáljuk-e, vagy pedig a Biblia Istenét. Úgy érzem, nem érzem, nem érzem. Meg kell tanulnunk sokkal nagyobb becsben és tiszteletben tartani az Isten igéjét annál, amit gondolunk, akarunk és amit érzünk. Engem gyakran kérdeznek arról, hogy mit érzek bizonyos dolgokkal kapcsolatban. Vegyük például az utazást. Joyce, hogy érzed magad azzal kapcsolatban, hogy állandóan utazol? Nos, csak úgy vagyok képes erre, hogy nem kérdezgetem magamat arról, hogy mit érzek ezzel kapcsolatban. Látjátok, elég nagy bajba kerülhetünk, amikor elkezdjük arról kérdezgetni magunkat, hogy mit érzünk? Amikor hagyod, hogy az érzéseid döntsenek, akkor már megindultál a lejtőn. Sátán arra használja majd az érzéseidet, hogy irányítson téged, és hogy távol tartson az Isten akaratától. Néhány hónappal ezelőtt Pápua Új-Guineába tartottam, ami egy hosszú út, 40 óra utazás a repülőn oda meg vissza, időzónaváltás odafelé és visszafelé, a testem összezavarodott, az alvás ritmusom úgy szintén. Izgatott vagy, hogy Pápua Új-Guineába mész? Az emberek mindig tudni akarják, hogy izgatott vagyok-e bizonyos dolgok miatt. Az érdekes dolog az volt, hogy egyáltalán nem voltam izgatott az úttal kapcsolatban, de eldöntöttem, hogy megyek. És nagy különbség van az izgatottság meg az odaszántság között. Amen! Most persze azt kérdezik, hogy nem voltál izgatott? Nos, hát sokszor megjártam ezt az utat, és tudtam, mivel jár. Amikor először mentem, izgatott voltam. Aztán, amikor időzónaváltás problémám lett, már nem voltam többé izgatott. Miután egész nap aludni akartam, és egész éjjel fent voltam, többé már nem voltam izgatott. Aztán eljöttem onnan. Összeszedtem valamilyen vírust, ami ráhúzódott a gyomromra, felszálltam a gépre, egy órával azután, hogy a gépen felszállt, elkezdtem hányni. Ti nem tudjátok, mi az igazi móka és kacagás, amíg nem ültetek repülőn, egyhuzamban 22 órát, miközben gyomorbetegek vagytok, és legszívesebben bekúsznátok egy lyukba meghalni. Nem, nem voltam izgatott, és ebben semmi szégyelnivaló nincsen. Ez nem azt jelenti, hogy ettől még nincs rendben a szívem, csak azt jelenti, hogy megtanultam túllépni azon, amit érzek. Sokkal jobban örülök, hogy valaki elkötelezett felém, mintha valaki izgatott miattam. Ez történik nagyon sok házassággal is, amikor elszáll az izgalom, ami meg fog történni. Ugyan már? Ha már 10 éve házas vagy, akkor fogadok, hogy nem leszel mindig libabőrös, valahányszor belép a férjed a szobádba. De remélhetőleg az izgalom valami sokkal mélyebbé és komolyabbá válik. David és én 42 és fél éve vagyunk házasok, és elmondhatom, hogy igazán elkötelezettek vagyunk egymás felé. De a sátán irányítani akar minket, és az egyik fő taktikája az, hogy hazudik nekünk. És ha elhiszük azokat a hazugságokat, akkor elkezd hatással lenni az érzéseinkre. Aztán, ha túlságosan érzelmiekké válunk, akkor ez elkezd hatással lenni a döntéseinkre, a dolgok pedig összezavarodnak. Szóval a sátán azt akarja, hogy függetlenítsük magunkat Isten akaratától. Azt akarja, hogy a saját kis dolgainkat tegyük. Azt akarja, hogy passzívakká váljuk. Passzívnak lenni pedig azt jelenti, hogy nem használjuk az akaratunkat a döntéshozatalra, hanem egy külső erőtől várjuk, hogy megmozdítson minket. Arra várunk, hogy kedvet érezzünk valamihez. Ez egy óriási, óriási hiba ma, mert lustává váltunk a társadalmunkban. Kiborulunk attól, ha nem működik a mozgó lépcső, és fel kell kapaszkodnunk néhány lépcsőn a plázában. Türelmetlenek leszünk, ha a számítógépünk 45 másodperc alatt csatlakozik az internetre 10 másodperc helyett. Ott vannak a mobiltelefonok, amiben az iPod is benne van, meg az a program, amivel az egész világon keresztül lehet kommunikálni. Otthon ülök, és a fiammal beszélgetünk, miközben ő Indonéziában, Afrikában, meg Indiában van, és csak oda-vissza beszélgetünk. De ha az a valami csak egyszer is nem működik, szóval egy kissé kényelem függővé váltunk, és meg kell értenünk, hogyha igazán sikeres keresztényeké akarunk válni, akik tudják, hogyan győzzék le a gonoszt, akkor szükségünk lesz egy kis odaszánásra, egy kis erőre, egy kis akaraterőre, hogy keresztül menjünk a dolgokon, és ne akarjuk feladni őket azonnal, valahányszor valami nem jó érzéssel tölt el minket. Tud erre valaki áment mondani?
Egy kereszténynek nem szabad érzelmének lennie. Nos, ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem lehetnek érzelmeid, élvezd az érzelmeidet. Láttuk ma megnyilvánulni az érzelmeinket, ahogy Isten dicsőítettük, hogy őszinte legyek, ez az egyik legnagyszerűbb módja annak, hogy használjuk őket. Sok ember azt mondja erre, nos, én nem akarok belefolyni a vallásos érzelgőségbe, de ugyanezek az emberek tiszta őrültként viselkednek a foci meccseken. Amen. Érzelmének lenni azt jelenti, hogy az érzéseid vezetnek. Sokszor nem tehetek arról, hogy éppen most mit érzek, és te sem. Az érzelmek nem fognak elhagyni minket, meg kell tanulnunk kezelni őket, és nem engedni, hogy ők kezeljenek minket. Tudhatod, hogy nagy előrelépést tettél, amikor mindenféle rossz érzés ellenére, az akaratodat használva, mégis a helyes dolog mellett döntesz. Hadd mondjak valamit, ez bizony egy győzelem és erőről tanúskodik. A sátán feletti erő nem azt jelenti, hogy a hatalmunkkal távol tartjuk annyira, hogy ne is tudjon megtámadni minket, hogy ne hazudhasson, hogy soha ne támadhasson ránk. Az erőnk abban nyilvánul meg, hogy amikor ő megtámad minket, akkor nekünk nem kell olyan módon viselkednünk, amire ő megpróbál rávenni minket. Tudjátok, régebben azt hittem, hogy a gonosznak ellenállni azt jelenti, hogy ha eléggé megedzem a hitemet, akkor távol tudom tartani őt magamtól. Aztán Isten azt mondta, nem, de ha ő támad téged, akkor én adtam neked erőt, hogy ne úgy viselkedj, ahogy ő akarja. Nekünk úgy kell eljárnunk a próbáink és nehézségeink közepette, ahogy Isten azt teszi. Az érzelmi emberek sok nagy hibát követnek el. Az érzéseiknek megfelelően élnek. Az érzéseik alapján hoznak döntéseket, és végül nem engedelmeskednek Istennek. A döntések formálják a jellemünket, és meghatározzák az életünket.

szükséged, amit nem szeret. Az igének azt a részét is hallanod kell, amit nem szívesen hallgatsz, mert ez az a rész, amire igazán szükséged van. Hallanunk kell a szeretetről, és tudnunk kell, hogy ez valójában többet jelent az olyan ömlegős testvéri szeretet, amikor megöleljük egymást, azt mondjuk, hogy szeretlek az Úr szeretetével. De ne hívj fel, és ne kérd tőlem, hogy vigyelek el, mert nem akarok letérni a szokásos utamról ahhoz, hogy felvegyelek, de azért szeretlek az Úr szeretetével. Ugyan már? Van itt valaki? A szeretet nem arról szól, hogy mit érzek, vagy mit nem érzek. Ez nem érzés, hanem akarás. Egy olyan dolog, amit célzottan tennem kell. Választhatod azt, hogy szeretetben járj. Erre mondhatod nekem, nos, én nem is kedvelem azt a szemét, akkor hogy szeretném? Annak, hogy kedveled-e vagy sem, semmi köze ahhoz, hogy szereted-e. A szeretet nem egy érzés, hanem cselekedet. Az, amikor eldöntöd, hogy egy bizonyos módon fogsz vele bánni, függetlenül attól, mit érzel. Hallotta valaki, amit mondtam? Azt hiszem, hogy ha megpróbálnánk meghatározni a szeretetet, akkor azt mondhatnánk, a szeretet valójában arról szól, miként bánunk az emberekkel. Főként az olyan emberekkel, akik nem különösebben érdekelnek minket. Vagy az olyanokkal, akik megbántottak minket. Vagy az olyanokkal, akik nem feltétlenül mindig kedvesek velünk. És ez nem az én ötletem, hanem Istené. A Biblia azt mondja, hogy fel kell öltenünk a szeretetet. Hát ez meg mi a csodát jelent? Hogy lehet felölteni a szeretetet? Arról szól ez, hogy hozzunk egy döntést. A felölteni azt jelenti, hogy döntést hozni. Én minden nap felveszem a ruháimat. Amikor ezt teszem, akkor igyekszem meggyőződni róla, hogy jól álljanak rajtam. De szellemileg is felöltöztél, amikor elhagyod a házadat. Nem csak a külső ruháidat öltötted fel, de szellemileg is felöltöztél. Fel kell öltened a kegyelmet, a kedvességet, a türelmet. És a Biblia azt mondja Kolossé 3-ban, hogy mindazok fölé, amiket felvettél, azok fölé öltsd fel a szeretetet. Ez azt jelenti, hogy reggel, mielőtt kilépsz az ajtón, el kell beszélgetned magaddal, és döntést kell hoznod. Olyasmiket kell mondanod, hogy nos, már most, mielőtt kilépek az ajtón, már előre tudom, hogy nem minden alakul majd az én kedvem szerint a mai napon. De most eldöntöm, hogy még ha nem is alakul minden a kedvem szerint, akkor is türelmes maradok, és megmaradok az Isten szerinti viselkedésben. Eldöntöd, és ahhoz tartod magadat. Erről szól a Kolossé 3. Ám mit teszünk mi? Passzívak vagyunk, és üres fejűek. Nem kelünk fel, és nem imádkozunk, mert nincs kedvünk fel kell imádkozni. Túl sokáig fekszünk az ágyban, és aztán már indulnunk kell a munkába, már mindenféle nyomás van rajtunk, az egész elkezd egyre rosszabbá válni, és egyre mérgesebbek leszünk, és mindenki mást okolunk ezért, mielőtt elhagyjuk a házat, előtte még kiabálunk és ordítunk egyet mindenkivel, aztán kimegyünk a forgalomba, és a forgalom idegesítő, ezért mindenféle kézjelzéseket adunk a többi autóban ülő embernek. Tegnap volt részem ebben pont itt, Atlantában. Hú, te jó ég! Elkövettünk egy kisebb fajta hibát, talán átmentünk a fickó sávjába, vagy elévágtunk, vagy valami ilyesmi. És te jó ég, mellénk jött, és mutatott egy kézjelzést, egy olyat, amit nem szeretnél látni. De megtanultam, tényleg megtanultam. Nem fogja elvenni az örömömet, nem. Nincs időm arra, hogy mérgelődjek, és engedjem, hogy ez zavarjon. Csak hangosan annyit mondtam. Isten áldjon! Isten áldjon! Legyen szép napod, Isten áldjon! Eljutottam arra a pontra, amikor már sajnálom ezeket az embereket, akik ennyire felidegesítik magukat azon, ha valaki véletlenül elmerészel követni egy hibát, és egy kicsit az útjukba kerül. De a világ odakint nagyon robbanékony. Az emberek bármelyik pillanatban készek felrobbanni az életükben lévő nyomás miatt. Az érzelmeiktől vezérelve élnek. Ahogy esik, úgy puffan. Azt teszik, amit jónak éreznek. Nem az Isten igéje alapján hoznak döntéseket. Nem is hoznak bölcs döntéseket. Az emberek meggondolatlanul vásárolgatnak, aztán pedig mindenféle nyomás van rajtuk az adósság miatt. Utána pedig a főnökükre mérgesek, mert az nem fizet nekik eleget. Az ő hibája az, hogy pénzügyi nyomás van rajtuk. Na gyerünk, jó dolgokat prédikálok!
Nem a főnököd feladata az, hogy többet fizessen a munkádért, csak azért, mert te a testedtől vezérelve minden létező dolgot összevásároltál. A mi felelősségünk, hogy a saját pénzügyi kereteinket

belül éljünk. Meg kell tanulnunk, hogyan várjunk bizonyos dolgokra, és hogy nem feltétlenül van szükségünk mindenre, hogy nem kell a hiterkártyánkat lobogtatunk mindenhol, hogy nélkülözhetjük a dolgokat egy ideig, amíg össze nem gyűjtöttük rájuk a pénzt. Na gyerünk, jó dolgokról beszélek. De amikor az érzelmeink vezetnek minket, te jó ég, akkor megyünk, és meglátjuk a 75%-os leárazásos táblát, és már meg is vettünk mindent, amit csak értünk, hiszen leárazás volt. Nem hagyhattuk ki ezt a vételt. Van egy történetem egy nőről, akinek azt mondta a férje, drágám, be kell fejezned a vásárlást, ki kell másznunk az adósságból. Megígértette a feleségével, ő pedig ígéretet tett, hogy nem vásárol több ruhát. Nos, a nő elment a plázába, hogy hazavigyen valamit a korábban megrendelt dolgokból. Mi alatt ott volt, látott egy csinos kis ruhát, amit leáraztak, ezért bement az üzletbe, hogy csak felpróbálja, csak hogy lássa, hogy néz ki. Olyan ez, mint amikor hazaviszel egy csupa csuki süteményt azzal, hogy nem akarod megenni, csak nézegetni. Ó, én csak a gyermekeimnek hozom haza ezeket a sütiket, ugyan, dehogy. Dehogy a gyerekeidnek. Ha a gyerekeidnek sütit akarsz venni, akkor vidd el őket valahová, és etesd meg őket ott, de ne vidd haza a sütit a házba, ne ülj le mellette, és ne bámuld, ha egyszer gondjaid vannak vele. Szóval a nő hazament a ruhával, és reméltem, hogy a férje nem veszi észre, de pont meglátta őt, amikor bevitte. Persze azon nyomban kikelt magából. Azt hittem, megígérted, hogy nem veszel több ruhát, erre a nő, de szívem le volt árazva, felpróbáltam, és annyira jól állt, hogy nem tudtam ellenállni. A férje azt felelte, nos, azt kellett volna mondanod, hogy távozz tőlem, sátán. El is ment, de visszaszólt, hogy hátulról még jobb, mint előről.

0: Amen. Meg kell tanulnunk felölteni a szeretetet, a helyes dolgokat cselekedni, jó döntéseket hozni, és megtartani az ígéreteinket. Olyan sok ember hoz ígéreteket érzelmi alapon. A Biblia azt mondja, hogy nem kéne elköteleznünk magunkat anélkül, hogy előtte felmérjük a költségeket. Milyen lesz ez a dolog később? Milyen lesz majd akkor, amikor elmúlt a libabőr? Milyen lesz majd akkor, amikor eltűnt az újdonság varázsa? Hadd mondjak valamit. Amikor valami új, az jut eszembe, hogy vannak emberek, akik ide költöznek Szent Louisba, és amikor elkezdenek nálunk dolgozni, akkor először is azt hiszik, hogy meghaltak, és a mennybe kerültek. El sem hiszem, hogy Joyce Meyernek dolgozom. Szerintem azt hiszik, hogy minden nap leülünk, és egy 5 órás könnyed kis beszélgetést folytatunk, majd aztán, amikor már egy ideje itt vannak, akkor rájönnek, hogy soha nem is látnak, mert össze-vissza utazgatok és tanítok. Aztán pedig rájönnek, hogy mi elvárjuk tőlük, hogy dolgozzanak. Hogy mi nem egy felhőn lebegünk egész álló nap, és hallelujját énekelünk. Ehelyett dolgozunk, és tökéletes munkát várunk el. Elképesztő, hogy milyen elrugaszkodott elképzeléseink vannak időnként. Ezért nem jó, ha az érzelmeid alapján teszel dolgokat. Nem jó, ha csupán csak az érzelmeid alapján mész hozzá valakihez. Meg kell bizonyosodnod arról, hogy felmérted, mibe kerül ez majd neked, és tényleg kész vagy elkötelezni magadat. Tudod? Nem számít, mivel foglalkozol, nem számít, mi a munkád. Biztosan lesznek olyan napok, amikor nem szereted majd azt, amit csinálsz. Lesznek dolgok, amiket nem szeretsz majd a munkádban, és teljesen mindegy, mit csinálsz. Biztosan lesznek olyan idők, amikor eleged lesz abból, hogy újra és újra, újra mindig ugyanazt kell csinálnod. Amikor valami elveszti az újdonság varázsát, akkor látjuk meg, hogy ki az, aki igazán odaszánt, aki hajlandó végigcsinálni a feladatot. El kell kezdenünk azt tenni, amit Isten vár tőlünk, mert ő azt akarja, hogy neki veselkedjünk, és soha többé ne az érzéseink vezessenek. Van itt valaki köztünk, aki elmondhatja, hogy az érzelmei néha egy kis gondot okoznak? Ez lesz az új kedvenc témám a következő évben. Sokat tanulunk majd az érzéseinkről, érzésekről, meg arról, hogy többé ne engedjük őket uralkodni az életünket, mert semmiféle szellemi érettség nincs bennünk, amíg az érzéseinket követjük. Elismétlem, képesnek kell lennünk a jót választani, még akkor is, ha a rossz érzéseink támadnak emiatt. Érezheted úgy, hogy valakit fejbe akarsz vágni, de ez nem jelenti azt, hogy ezt meg is teheted.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hits.

0: Anna Morzsa.
1: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az étel dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ENSZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Cross GPS
0: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Elindult a hajózási főszezon a Balatonon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten, például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. Riasztották a magyar grippeneket egy kínai utas szállító miatt. A Hongkongból Londonba tartó járat pilótája nem vette fel a kapcsolatot a román civil légirányítással, és ezt a román hatóságok jelezték a NATO légvédelmének. Miután a magyar-román határnál a vadászgépek pilótái figyelmeztették az utasszállító személyzetét, a probléma megoldódott, tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium. Orvosokat avattak Budapesten. A Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csaknem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béla rektor emlékeztetett arra, hogy a most végzett hallgatókutya a Covid-járvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Hőség elleni eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Megkezdődött a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
5: Élet, öröm,

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nézzük Budapest mai legfontosabb történéseit. A BKK tájékoztatása szerint a Flórián téri felüljárók felújítása már meghaladta a 80%-os készültséget. Bár a kánikula miatt a munkák egy részét hajnalban is később délután végzik, valamint egy előre nem látott hiba miatt plusz betonréteget is le kellett teríteni. A tervek szerint az északi felüljáró már ősszel megnyílhat az autósok előtt. A tartós nyári kánikula ellenére is az ütemtervnek megfelelően halad a Flórián téri felüljárók rekonstrukciója. A Budapesti Közlekedési Központ beruházásában zajló projekt jelentős mérföldkőhöz érkezett. A munkálatok összetett műszaki készültsége már meghaladja a 80%-ot, írja az Infostart. A szakemberek jelenleg az északi felüljáró szerkezeti megújítására fókuszálnak. Az extrém meleg időjárás miatt a munkaszervezést is át kellett alakítani, így bizonyos technológiai folyamatokat a hűvösebb hajnali, illetve a késő délutáni órákban végzik el a munkások. A projekt során az elmúlt időszakban szinte teljesen befejeződött a híd saruk cseréje, és hamarosan a végéhez éri a vasbeton szerkezetek korrózió védelme is. Az Árpád-híd felüli oldalon már az új vasbeton híd főszerkezet épül, míg a Szentendrei út felüli oldalon a következő hetekben bontják el, és építik újra a szerkezetet. A kivitelezés közben egy előre nem látható műszaki problémával is szembesültek a mérnökök. A hídpálya geometriájának teljes helyreállításához egy kiegészítő betonréteget kell felhordani a meglévő pályalemezre. Ez a nem tervezett, de a híd szerkezeti stabilitásához elengedhetetlen kiegészítő munka várhatóan július első hetében fejeződik be, ezt követően indulhat meg a híd teljes szigetelése és aszfaltozás. A következő hetek feladatai közé tartozik az új dilatációs szerkezetek beépítése, valamint a támfalak kőburkolatainak javítása és cseréje. A BKK közleménye szerint a jelenlegi dinamikus ütemezéssel számolva nyár végére a főbb híd felújítási munkálatok lezárulhatnak. Amennyiben a munkák továbbra is akadálytalanul folynak, a felújított északi felüljárót tervezetten ősszel visszaadhatják a forgalomnak. Ezt követően a téren már csak kisebb esztétikai javítások, befejező munkák, valamint a Flórián téri felszíni úthálózat és csomópont végső helyreállítása marad hátra. Az aktuális korlátozásokról a florianter.hu oldalon tájékozódhatnak az arra közlekedők. Július 1-től tovább bővült Budapest és az agglomeráció éjszakai közösségi közlekedése. Kifejtették, első ütemben Érd, Vác, Balassagyarmat, Gyömrő és Vecsés térsége kap új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot az utolsó metrókhoz igazodó csatlakozásokkal, illetve több irányban már közvetlen belvárosi indulással is. A nyár második felében újabb települések következnek. Budapest és környéke rengeteget változott az elmúlt évtizedekben, százezrek költöztek az agglomerációba, miközben az éjszakai közlekedés sok helyen még mindig ott tart, ahol 20 éve. Egy koncert, egy késő estig tartó műszak, egy családi vacsora, vagy akár egy színházi előadás után sokak számára egyszerűen nem volt biztonságos és megfizethető lehetőség hazajutni tömegközlekedéssel. Ezen változtatnak, most jegyezte meg a közlekedési miniszter. Felidézte, június elején bejelentette, hogy a BKK-val közösen teljesen újra gondolták az éjszakai hálózatot, benne a kékbuszos agglomerációs járatokat Budakeszi, Pécel, Szentendre vagy Gödöllő felé. Most pedig a sárga állami agglomeráció volánbusz járatokat is összehangolják a budapesti éjszakai közlekedéssel. Így a Közlekedési és Beruházási Minisztérium által finanszírozott elővárosi és regionális autóbuszjáratok hálózata és menetrendje is módosul. Hangsúlyozta, évtizedes hiányosságot pótolnak, Budapest és az agglomeráció nem külön rendszerként, hanem egyetlen közlekedési hálózatként működhet a jövőben. A 26. arc közérzeti pályázatra július 28-án délig lehet jelentkezni. Magyarország egyik legismertebb köztéri kiállítása idén is Új Buda és Budapest önkormányzatával együttműködésben valósul meg, a Média 1 pedig 2019 óta minden évben az arc média partnerei között szerepel. Idegrendszerváltás címmel hirdették meg idei, immár 26. közérzeti pályázatukat az arc képviselői. A szervezők a pályázókat idén is felelősségteljes, igazságkereső és felszabadító képkészítésre hívják. A kiírás szerint az idei pályázat arra ösztönzi az alkotókat, hogy képeken keresztül fogalmazzák meg, milyen világban szeretnének élni, és hogyan lehet újra gondolni a reflexeket, érzéseket, közérzetet egy változóban lévő országban. Itt az ideje az alkotó munkánknak rajta, kezd el még ma pályáz az idei arcra, írják a szervezők a pályázati felhívásban. Az izlandi rockzenekar a Kaleo bejelentette bejelentette 2021 tavaszára tervezett európai és brit Védámvígó turnéját, amelyel debütáló albumuk az Éperbi megjelenésének 10. évfordulóját ünneplik. A koncertsorozat Budapestet is érinti. A zenekar 2027. március 25-én lép fel a Budapest arénában. A turné a jelenlegi zajló észak-amerikai koncertkörút folytatása lesz, miközben a zenekar nem még jelentette be a 2016-os áttörést hozó jubileumi deluxe kiadásukat a Rhino Records gondozásában. Az album olyan dalokat adott a világnak, mint az All the Pretty Girls, a No Good, valamint a zenekar legismertebb slágere, a Way Down We Go, amely már a közel 4 milliárd lejátszással jár, több mint 3 millió TikTok videóban szerepelt, és minden idők egyik legsikeresebb közösségi médiában is meghatározó rock dala lett. A Kalau egyébként 2012-ben alakult az izlandi Mosfelsbergben gyerekkori barátokból, a J.J. Julius Zon, David Antonsson, Daniel Christensen és Rubin Pollack alkotta a kvartett, az elmúlt években virágszerte több mint 6 milliárd lejátszást gyűjtött össze, több mint 70 arany, platina és gyémánt lemez szerzett, valamint számos teltházas koncertet adott. A zenekar dalai számos népszerű filmsorozatban és videójátékban is felcsendültek. Kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. Emellett zónától függően 33-50%-kal emelkednek a parkolási díjak. A díj az A várakozási övezetekben 800 forint per óra, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D várakozási övezetekben 300 forint per óra lesz. Továbbá az őrzött díjfizető P plusz R parkolóban fizetendő éjszakai várakozási díj 300 forint per órára emelkedik. A havi nappali bérlet értékesítése megszűnik, valamint a Margit-sziget északi fizető parkolójában a várakozási díj 800 forint per óra lesz. A parkolási rendszer mellett változás lesz az éjszakai közösségi közlekedésben is. Az új közlekedési rendszert szerdáról csütörtökre virradó éjszaka vezetik be. A harmadik kerületben Óbuda Békásmegyer területén idén is a tavalyi hasonló időszakban szeptember második felében kezdődik a romok elszállítása. Viszont a körzetek eloszlása változott. 2026-ban 11 helyett 12 körzet lesz a MOHU honlapján közzétett tájékoztatás szerint. Nagyon fontos, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a címükre vonatkozó napon 18 óra után készítsék ki a lomokat a lakosok. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közt területszennyezési szabálysértésnek minősül. A harmadik kerületi lomtalanítás alkalmával is kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagy darabos hulladék, például elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg helyezhető ki a ház elé. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Most, hogy tartósan vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Villa Budapest három olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most három olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arrafelé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan többfelé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegesé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltölthetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonzza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember.

0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceánvédelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. július 4-e van, szombat, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Nyár végéig biztosan marad a pesti alsórakpart esti lezárása. Lebontják a kelenföldi erőmű 146 méter magas kéményét. Vonatpótló buszok járnak Budapest és Veresegyház között július 19-éig. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nyár végéig egészen biztosan marad a pesti alsórakpart esti lezárása. A jelenlegi forgalmi rend szerint hétköznapokon 17 órától hajnali 5 óráig nem hajthatnak be az autók az érintett szakaszra, és a korlátozás akár szeptember közepéig, az európai mobilitási hét végéig is érvényben maradhat. A városvezetés közlése szerint a rakpartot az esti órákban elsősorban közösségi és kulturális térként szeretnék működtetni, miközben folyamatosan figyelik a közlekedési adatokat és a környező útvonalak terhelését. A Budapesti Művelődési Központ szerint a tapasztalatok azt mutatják, hogy az autós forgalom alkalmazkodott az új rendhez, és a lezárás nem okozott jelentős torlódásokat. A lezárt rakpart szakaszt esténként és éjszaka gyalogosok, futók és kerékpárosok használhatják, hétvégenként pedig kulturális és szabadidős programok várják az érdeklődőket. A szervezők szerint hétköznap esténként is csak nem 10 000-en látogatják a területet, ami jól mutatja a rakpart közösségi hasznosítása iránti igényt. A jelenlegi szabályozást a BKK, a Magyar Közút, a Budapesti Rendőrfőkapitányság és más szakmai szervezetek bevonásával alakították ki. A végleges döntésről azonban csak az iskola kezdést követően születhet határozat, amikor a megnövekedő forgalom hatásait is értékelik. Addig a pesti alsórakpart lezárása várhatóan változatlan formában marad érvényben. Levontják a Veolia csoporthoz tartozó Budapesti Erőmű ZRT kelenföldi erőműjének 2005 óta használaton kívül lévő 146 méter magas kéményét. A munkálatok a terület helyreállításával együtt augusztus végéig tartanak, majd közölte a Veolia csoport a távirati irodával. A kémény egyébként 1979-ben épült, akkor azonban még csak 96 méter volt a megengedett magasság. Végleges magasságát a 80-as években ért el, és évtizedeken át kelenföld látképének meghatározó eleme volt. A kémény acéllemez részét 2015-ben eltávolították, csak az acélváz maradt meg, amelyet most szétszednek, az elbontott vas és acél mennyisége pedig elérheti a 700 tonnát, írták. A közlemény szerint a kelenföldi erőmű évtizedeken keresztül járult hozzá az országos energia és hőellátáshoz, de az ezred fordulóra hasonlóan más szocialista időkben telepített erőművekhez technológiája elavult, leállították, majd elemeit sorra elbontották. A kémény lebontásával az utolsó része is eltűnik az erőmű 70-es évekbeli ipari technológiájának, amely nem kapott műemléki besorolást. A fővárosi erőművek újpesti, kispesti, kelenföldi technológiái 2002 és 2005 között megújultak. A kelenföldi erőmű új gőzkazánt, forró vízkazánt és gőzturbinát is kapott, a hozzájuk tartozó új technológiai rendszerekkel együtt. Az erőmű az átalakított gázturbina és a korszerűsített kazán tüzelő berendezéseinek köszönhetően kimagaslóan jó emissziós jellemzőkkel üzemel, és a korábbi technológiákhoz képest jóval alacsonyabb széndioxid kibocsátással termeli a villamos energiát, valamint a főváros számára a távhőt, ismertette közleményében a társaság. A Veolia Magyarország a hazai energia, víz és hulladékgazdálkodási piacon vezető szereplő. Több mint 63 állami és önkormányzati intézményt, 42 egészségügyi és szociális intézményt és 40 ipari telephelyet lát el energiával, és 17 városban több mint 400 ezer távfűtéses lakás és közintézmény fűtését biztosítja. Vízüzleti leányvállalatai évente 16 millió köbméter ivóvizet szállítanak lakossági fogyasztóknak, 21 millió köbméter szennyvíz és csapadékvíz elvezetéséről és kezeléséről gondoskodnak, 360 ezer lakost kiszolgálva. A magyarországi vállalat a Veolia csoporthoz tartozik, amely 5 kontinensen van jelen, és mintegy 215 ezer munkavállalót foglalkoztat. Forgalomkorlátozásra kell készülni a Hungária körúti felüljárón. Burkolatjavítási munkálatok kezdődnek kettől az Árpád híd felé vezető oldalon, amelyek várhatóan 2-3 hétig tartanak majd. A Budapest közút tájékoztatása szerint a munkálatok ideje alatt a felüljáró teljes hosszán lezárják a külső sávot, így az autó sokkal megszokott 3 helyet csak 2 forgalmi sávot használhatnak. A belső és a középső sávban 40 km/órás sebességkorlátozás lesz érvényben. A társaság közlése szerint a téli időjárás következtében több burkolathiba alakult ki az érintett szakaszon. Ezeket korábban ideiglenesen javították ki, a következő hetekben azonban elvégzik a tartós helyreállítást is. A sérült burkolat elbontása után a szakemberek a híd szerkezet állapotát is megvizsgálják, hogy szükség van-e további beavatkozásra. A Budapest közút arra kéri a közlekedőket, hogy a munkálatok idején lehetőség szerint választanak alternatív útvonalat, mivel a korlátozások jelentősen lelassíthatják a forgalmat az Árpád híd térségében. Elszállítottak egy szabálytalanul parkoló autót Zuglóban, a 14. kerületi Bagolyvár utcában. Egy személyautó úgy állt meg, hogy mellette már egy normál méretű jármű nem tudott biztonságosan elhaladni, ezért a környékbeliek végül a közterületfelügyelet segítségét kérték. A zuglói önkormányzati rendészet tájékoztatása szerint a jármű legalább 45 percen keresztül akadályozta a forgalmat, miközben a tulajdonosa nem jelent meg a helyszínen. A lakossági bejelentést követően a rendészek intézkedtek, majd a fővárosi önkormányzati rendészeti igazgatóság darús teherautója elszállította az autót. A hatóságok emlékeztetnek, hogy a KRESZ előírásai szerint tilos megállni olyan módon, hogy a szabályosan várakozó jármű mellett ne maradjon legalább 3 méter szabad hely a közlekedés számára. Az eset során ráadásul a jármű a forgalommal szemben parkolt, ami további szabálytalanságnak minősül. Az elszállított autót a 10. kerületi Kozma utcai telephelyre vitték, a tulajdonosnak pedig a bírság mellett a szállítás és a tárolás költségét is meg kell térítenie. Pályakarbantartás miatt pótlóbuszok járnak a vonatok helyett Budapest és Veresegyház között július 19-éig, közölte a MÁV csoport a távirati irodával. A közlemény szerint a munkálatok miatt változik az S71-es és a G71-es vonatok közlekedési rendje a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonalon. A vonatok csak Vác és Veresegyház között közlekednek, így a főváros és Veresegyház között pótlóbuszokkal lehet utazni. A vágányzár ideje alatt néhány éjszakai további változásra is kell számítani, mert a budapesti nyugati pályaudvar felső vezeték hálózatának karbantartását is elvégzik a szakemberek, tették hozzá. Mint írták, a karbantartási munkák idején 3 MÁV busszal tudnak az utasok a fővárosba eljutni. Ezek Újpest központig közlekednek, így közvetlen átszállást biztosítanak a 3-as metróra. Az S71-es busz minden megállót érint, a G71-es busz csak Fóton és Csomádon áll meg, míg az X71-es buszok Fóttól express járatként közlekednek, máshol nem állnak meg. A MÁV buszok Fóton 2 helyen, a Kossuth-Lajos utcában és a Dózsa-György úton is megállnak, viszont nem érintik Fót-fürdő megállóhelyet. Újpest központtól a pótlóbuszok az Árpád úton található G1-es volán megállóból indulnak. Azt is közölték, hogy a MÁV a saját forrásból finanszírozott 150 millió forintba kerülő és bő 2 hetes karbantartás során Rákospalota, Újpest és Fót között mintegy 700 méteren cserél síneket, összesen 4 vasúti átjárót épít át, ebből egyet a 15. kerületben, kettőt Fótnál, míg egyet Veresegyházon. Ezen kívül Fót állomáson váltót és talpfákat is cserélnek, Rákospalota, Újpest és Veresegyház között pedig a vágányt megközelítő növényzet írtásával, a vasúti közlekedésre veszélyes fák kivágásával és a felső vezeték hálózat karbantartásával csökkentik a műszaki meghibásodások számát és esélyét. A munkáknak köszönhetően több mint 1300 méteren szűnik meg az óránkénti 30-40 kilométeres sebességkorlátozás, és visszaáll az óránkénti 60 kilométeresre a pálya megengedett legnagyobb sebessége, áll a közleményben. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel, a főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a

búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetes rendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilisszentkereszt Szentkút. A Pilisszentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lourdes jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyé a Pilisszentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok. De nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioksziddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű desztináció. Mária remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja. Városnéző túrákra nem csak Budapesten mehetünk, hanem a fővároshoz közeli helyeken is, hogy ne csak Szentendre és Gödöllő vonalán gondolkodjunk, a Villa Budapest összegyűjtött 5 olyan várost, amit érdemes egy ráérős napon felkeresni. Ezek tömegközlekedéssel is jól megközelíthető helyek, így az autóhiány sem állhat a felfedezők útjába. A látnivalók sorában pedig lesznek bájos és színes házakkal teli utcácskák, bazilika, vadregényes tó és egy angol park is. Már is itt van Fót. Bőven van annyi látnivaló a Budapesttől csak 17 kilométerre lévő Fóton, hogy megérje egy egésznapos kirándulást rászánni. A fóti Somlyóhegyen van egy lepkékkel teli tanösvény, és amit ilyenkor nyáron érdemes felkeresni, hiszen lépten nyomon pillangónkba botlunk, ráadásul a város nevezetességét, a fóti szeplőtlen fogantatás templomot is megcsodálhatjuk a hegyről. A romantikus stílusban épült templom Ybl Miklós egykori műve, tornyait látva elsőre pedig valahol az angol vagy német tájakon érezzük magunkat. A templomot gróf Károly István építette, lévén, hogy a családnak itt volt a kastélya is. A Károlyi kastély mai formáját szintén Ybl Miklós köszönhetjük, az ő tervei alapján építették át a 19. században. A Somlyóhegyen Fáy András egykori présházát is megnézhetjük, sőt, még egy vacsorára is beülhetünk ide, ahol egykor Vörös Marti és Deák is gyakori vendég volt. Az épületben ma a Fáy présház étterem működik. Következő Martonvásár, noha közel van a fővároshoz, mégis kevésbé frekventált hely, mint Szentendre vagy Gödöllő, holott van jó néhány látnivaló, amit nagyon is érdemes itt felkeresni. Persze a város ikonikus kastélyában, a Brunswick kastélyban és annak meghitt angol parkjában egy egész napot is el lehet tölteni, azért van itt még néhány olyan hely, ahová megéri ellátogatni. Kétségtelen, hogy ez a hófehér neogótikus csoda az ország egyik legszebb kastélya, falai között pedig még Beethoven is járt jó párszor. A zene azóta sem idegen a kastély számára. Nyaranta szabadtéri koncertekkel és zenés parksétával várják az érdeklődőket. A kastély része a Beethoven Emlékmúzeum, ami a család és a zeneszerző viszonyát, tárgyait mutatja be, de

0: egy Beethoven szerzeményt is meghallgathatunk. Ha már eljöttünk Martonvásárig, akkor az Óvoda Múzeumot is keressük fel. Egyrészt ez az egyetlen ilyen múzeum az országban, másrészt Brunswick Teréz volt az, aki megszervezte az első kisded óvót hazánkban. Ha meguntuk a strandolást vagy a hőségben való punnyadást, de Budapest helyett valami mást fedeznénk fel, akkor Esztergom elég jó választás. Látnivalókból egyáltalán nincs hiány, ahogy kedves kis házakból, a Dunából, árnyas fasorokból és jó beülős helyekből sem. Kihagyhatatlan látnivaló egyben a város ikonikus épülete az esztergomi bazilika, ami 100 méteres magasságával az ország legnagyobb egyházi épülete. A templom tér és vele együtt a reneszánsz bakóckápolna ingyenesen látogatható, ám az áltemplom, a kincstár és a kupola kilátó látogatásáért már jegyet kell váltani. A belvárosban sétálva az egykori királyi székhelyet, vagyis a várat is érdemes megnézni, ahonnan csodás kilátás nyílik a Dunára, a Párkányra, míg az esztergomi háztetők nézegetése egy kicsit Szentendrét idézi. A Pest vármegye határában lévő Zsámbékról elsőre mindenkinek a Rom templom jut az eszébe, de ha valaki már ideig eljön, akkor érdemes egy kicsit kalandoznia is a környéken. A premontrei kolostort még a 13. században építették, és az évek során a pálosok is megfordultak itt, de török kézen is volt, majd a 17. század végén a Zicsi család tulajdonába került, végül az 1763-as földrengés során teljesen leomlottak a falai. A templomról műemlék, de bárki által látogatható. A 19. századi parasztházban lévő lámpamúzeum is izgalmas felfedeznivaló, ami létrejöttét a gyűjtő és a restaurátor Borús Ferencnek köszönheti.
1: Hajóval sem ördöngönségbe járni a Dunakanyar városait, erre pedig szeptemberben még bőven nyílik lehetőségünk. Szervezhetünk magunknak egynapos kirándulásokat, a reggeli hajókázás után pedig választhatunk, hogy a természetben vagy inkább festői kisvárosokban barangolnánk, a Világ Budapest összegyűjtött néhány népszerű célpontot egy-egy ilyen hétvégi kiruccanáshoz. A Mahart egyébként szeptember 15-ig a honlapján található menetrend szerint szállít utasokat a Dunakanyar kisvárosaiba pár ezer forintos díj ellenében. Ezután ugyan ritkulnak a járatok, de november 3-ig még biztosan közlekednek. A hajó a Vigadónál található állomásról indulnak reggelente, délutánonként pedig ide érkezünk vissza. A Dunakanyar városait a visegrádi közlekedő kiránduló hajóval, vagy az esztergomi közlekedő gyorsabb szárnyas hajóval is megközelíthetjük, mindkettőnek több megállója van útközben. Biciklit mindkét járaton szállíthatunk, de ezt érdemes előre jelezni, mert a szárnyas hajón erre kevesebb hely jut. A jegyeket célszerű online előzetesen megváltani. Bár a hajójáratok csak naponta egy alkalommal indulnak vissza a fővárosba, a Dunakanyar legtöbb települése vonattal, héppel vagy volánbusszal is megközelíthető, így ha lemaradunk, akkor is könnyen visszajuthatunk Budapestre. Az utazás Szentendrére hajóval másfél órát vesz igénybe, így ha reggel elindulunk, a 10 óra itt már a bájos dunaparti kisvárosban fogyaszthatjuk el. Városnézéshez már ajánlottam néhány tippet, de a környéken számtalan egyéb látnivaló is akad. A skanzent és a közelben lévő Vincemil papírműhelyt akkor tudjuk kellemesen megtekinteni, ha bringával érkezünk. Ha gyalogosan vágunk neki az útnak és inkább kirándulnánk, akkor a Sterinbölgyi tanösvényt ajánljuk, ahonnan a Kada csúcs és a Sas kövi barlang is könnyen elérhető. A kiránduló hajó következő állomása a Leányfalu, megérkezés után pedig szinte egyből csobbanhatunk is a strandon, ami a hajóállomás közelében található, de érdemes előtte útba ejteni a negyed óra sétára található Szorgvillát, Káder egykori nyaralóját. Bemenni ugyan kirándulóként nem lehet, de az érdekes épület igazán megér egy kis plusz utat. Ha pedig túrázni szeretnénk, akkor is jó lehetőséget tartogat a környék, hiszen a település fölött magaslik a Vöröskő, ahová számos természeti kincset útba ejtve érkezünk meg, és páratlan panorámát kínál a folyó irányába is. Vác is itt van a lehetőségek között, ahol egy hosszú hétvégét is eltölthetünk, szárnyas hajóval is mehetünk oda. A látnivalókban gazdag óvároshoz érkezünk, ahol vár a fagyizás, az izgalmas múzeumok és némi barokk is. Ha inkább a természetben sétálnánk, arra is van lehetőség, hiszen ha a hajóállomástól balra indulunk el a Duna partján, akkor a festői hétkápolna környékén találjuk magunkat, hatalmas fák között egy hűs ártéri erdőben. A környék biciklivel még több látnivalót tartogat, a Sződligeti mesetó alig fél óra tekerés, de zebegénybe is elbringázhatunk nagyjából másfél óra alatt. Ám ez kicsit talán sietős túra, ha hajóval szeretnénk visszatérni Budapestre. Szárnyas hajóval és kiránduló hajóval egyaránt bevehetjük a népszerű visegrádi fellegvárat. Ha inkább a vizet és a Dunán való ringatózást szeretnénk élvezni, akkor a jóval lassabb kiránduló hajót válasszuk. Ha viszont nagyobb túrát is tennénk, akkor érdemesebb szárnyas hajóval menni, hiszen mindkét vízi jármű közlekedik ide. A környék történelmi emlékeket és csodás túraútvonalakat is kínál. Az izzasztó kapaszkodás a fellegvárba pedig kirándulásnak sem utolsó. A kirándulások során a Spartacus ösvényt és a Bertényi Miklós fűvészkertet sem érdemes kihagyni, de akkor is csodálatos napunk lehet, ha halmozzuk a vízi örömöket, és részt veszünk a Visegrádról induló hajó kiránduláson, ahol a Dunakanyar legbájosabb települései Nagymaros, Zebegény és Dömös köszönnek ránk a folyó mellől.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
2: Manna FM.
1: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Hegyezze most mindenki a fülét, mert egy nagyon jó program következik, ami tulajdonképpen áttételesen program, mert hogy a jótékonyság a lényeg. Benne indul az első jótékony hét a holnapi napon, hogy mi is ez pontosan, mi a célja, hogyha vajon hagyományteremtő jelleggel indult, hogyan lehet hozzá csatlakozni, és mi lesz a kifutása ennek, vagy a várható kifutása, arról beszélgetek most vendégemmel, Szabó Zoltánnal, a Jótékony Hét szervezőjével. Szia, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, köszönöm a lehetőséget. Holnap reggeltől egy héten keresztül lesz a Jótékony Hét. A Jótékony Hét egy olyan program, amely arról szól, hogy vásárlók és vállalkozások összefognak a civil szervezetek érdekében. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy vannak résztvevő vállalkozások, és vannak résztvevő civil szervezetek. A vásárlók a vásárlásaikkal nem csak kedvezményt kapnak ezektől a vállalkozásoktól, hanem a vásárlásaik értéke az adományt jelent az ő általuk kiválasztott civil szervezetek részére. Érdemes a jótékony7.hu weboldalra elmenni és megnézni, hogy hogyan működik a rendszer. Lényegében annyi az egész, hogy az, aki szeretne támogatóként részt venni ebben a történetben, az azt meg tudja nézni, hogy milyen civil szervezetek vesznek részt. Minden civil szervezetnek van egy kuponkódja. Ezeket a kuponkódokat, amikor megadják a vásárlásaik során, ezeknél a webáruházaknál elsősorban, ott kedvezményben részesülnek a vásárlók is, és az általuk kiválasztott a kuponkód alapján civil szervezet is.
1: Tehát minden kuponhoz van csatolva egy civil szervezet például.
2: Így van.
1: Igen,
2: így
1: és
2: van.
1: Akivel eleve a vásárlásommal már egy jótékony célt szolgálok, vagy egy adományt adok nekik.
2: Pontosan. Olyan civil szervezetek vannak benne, akik a alternatív oktatása, szociális segítségnyújtása, gyermekvédelemmel, állatvédelemmel, kulturális programokkal foglalkoznak, érdemes végignézni.
1: Itt van az Alapítvány és Magániskolák és Óvodák Egyesülete, a Heti Betevő Egyesület, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány, a Látássérültek Szabadidő Sport Egyesülete, a PCAS Pecker Állatmentő és Környezetvédő Egyesület és a Rügy Egyesület, a Waldorf Fest is. Ugye mostani ez egy pilot program, ahogy én erről olvastam, de a terv az az részletekről, hogy ez a kezdeményezés a jövőben tovább bővüljön, egyre nagyobb legyen, és rendszeresen megrendezésre kerülhessen.
2: Így van, az a tervünk, hogy ugye ez most egy pilot program, tehát hogy ennek most megtörténik az első jótékony hét a következő héten, ott megnézzük a tapasztalatokat, levonjuk a következtetéseket, egyfajta validálás fog történni, hogy lássuk, hogy hogyan működik ez az egész rendszer. Szándékosan nem akartuk óriásira tárni a kapukat, tehát 6 szervezet és 6 vállalkozás van jelenleg benne, de a terv az az, hogy ez jól működik, és hát mindent megteszünk annak érdekében, hogy az így legyen, akkor a folytatása sokkal nagyobb körül legyen, hogy egy skálázása megtörténjen ennek, és várhatóan a következő november magasságára szeretnénk megszervezni.
1: Oké, és akkor majd nyilván lehet csatlakozni is hozzátok, és reményeink szerint akkor ez majd egyre csak dagad, mint a kis gömböc, és egyre több civil szervezetnek tudtok majd segíteni. Tehát tulajdonképpen az online vásárlás az egyből lehet egy jótékony megmozdulás is, tehát azzal, hogy magamnak teszek egy jót, mert megveszek magamnak valamit, amit szeretnék, azzal azonnal segítek valakinek. Tulajdonképpen erről van szó, igaz?
2: Így van, és az a lényeg, hogy a mindennapi vásárlásaink lehessenek ilyen módon. Momentán ez a 6 vállalkozás van, aki részt vesz, de a cél az pont az, hogy egyre nagyobb körben legyen, hogy elérhető legyen ez a történet.
1: Hát Zoli, én erre azt tudom mondani, hogy most minden hölgy fellélegzik majd, és meg tudja mutatni a férjének, hogy a 100.000. vásárlása, a táska és a cipő és az akármi, meg hát nyilván a mindennapos vásárlások is. Itt van, nem csak magamnak tettem jót, valaki másnak is jót tettem ezzel, úgyhogy a kezdeményezés zseniális. Köszönöm szépen, hogy ránk értél.
2: Egyet szeretnék még elmondani, hogy szerintem az nagyon fontos, hogy ez nem túlfogyasztásra ösztönöz. Tehát nem az a cél, hogy még többet vegyünk, hogy abból majd adomány generálódjék, hiszen akkor inkább adományozzon az ember, hogyha muszáj pénzt költenie extraként. A mindennapi normál vásárlások kerüljenek ilyen mederbe, ez a cél. És hogy ne egy célként jelenjen meg a pénz maga, amiből tőkét gyűjtenek a vállalkozások, hanem hogy egy eszköz legyen arra, hogy ezeket a szuper dolgokat tudjuk támogatni.
1: Zoli, köszönöm szépen, hogy ránk értél, tehát holnapi napon indul a Jótékony Hét, vásárlók, vállalkozások és civil szervezetek összefogása, amelyben a vásárlók eldönthetik, hogy melyik civil szervezet kapjon pénzügyi támogatást a vásárlásaik, az ő vásárlásaik alapján. Szabó Zoltánnal beszélgettem a Jótékony Hét szervezőivel. Köszönöm, hogy ránk értél.
2: Köszönöm szépen.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Szülők, nagyszülők, nagynénik, nagybácsik, tessék figyelni, amit unatkozásnak gondolnál, az valódi érzelmi töltődés. Úgyhogy itt van 6+2 tanács a Forbes segítségével a gyermekpszichológustól a nyári szünetre. Ugye gyakorló gyermekpszichológusként azt írja a szakért, hogy évről évre tapasztalja a terápiás munkájában, hogy a tanév végének közeletével egyre több iskoláskorú gyerek érkezik különböző sulival kapcsolatos szorongásos és pszichoszomatikus tünettel, amik mögött az ok igen sokszor a kimerültség, a fáradtság. Úgyhogy nem túlzás, hogyha az ember azt állítja szakemberként is, hogy a nyári szünetnek terápiás hatása van. Nagyon fontos a szakember szerint, hogy legyen íve a nyári szünetnek, ezért is mondtam, hogy nagyszülők, szülők, nagynénik, nagybácsik tessék figyelni, mert hogy az iskolai fáradtság az egy nagyon összetett dolog, nem csak a tanulás, a házi feladatok és a dolgozatok is követelnek állandó, folyamatos fókuszálást és figyelmet a gyerekektől, de emellett még folyamatosan maga az iskolai lét is, ahol a napirend feszes, percre pontosan beosztott, számonkérések vannak, szorongások vannak a számonkérés miatt, mesterségesen kialakított ütemben zajlik, és ez már egy alsó tagozatos gyerek számára is jelen van, és ez már önmagában is fárasztó tud lenni, úgyhogy érdemes úgy kialakítani a nyarat, kifejezetten érdemes, hogy közvetlenül a tanév vége után pihenés jön olyan időszak, amikor nincs szoború napirend, szabadon játszhatnak, aktívan kikapcsolódhatnak, mehetnek ahova akarnak, nem kell korán lefeküdni, nem kell korán kelni, és hogyha egyből az iskola után mennek nyaralni, azt mondja a szakember, ott is érdemes figyelni a minőségi pihenésre, ne a menetrendszerű városnézés kezdje az utat. A nyár során aztán már mehet később egy szervezett ottalvos vagy napközis táborba, de ne ezzel teljen el a nyár. Jusson idő a kvázi semmit tevése és a pihenésre. Vagy ha tábor, akkor olyan táborba menjen a gyerek, ami az ő igényeinek és a kis érdeklődési körének megfelelő. Ugye a hosszú nyári szünet alatt a legtöbb családban nehéz megoldani a gyerekfelügyeletet, úgyhogy sokszor választjuk a tábort, mint megoldást. A megfelelő tábor kiválasztásáról van szó, akkor két szempontot érdemes figyelembe venni. Az egyik a barátok jelenléte, osztálytársak, edzőcsapattársak, de nagyon sokat számít, hogyha ismerik egymást a gyerekek. A másik szempont maga a tábor, vagyis annak a tematikája. Úgyhogy érdemes bevonni a gyereket a választásba, hogy hova szeretne menni, és ha csak azért menne a matek táborba, a csóró gyerek matek táborba, te jó Isten, mert a szülő szerint korrepetálásra lenne szükség, akkor nagy valószínűséggel nem fogja magát ott jól érezni. Szóval ne legyünk önzők szülőként. Tessék csempészni egy kis rugalmasságot is a napi rendbe. Kisiskoláskorban már a gyerekek is szépen bevonhatók a döntésbe, ezért az a legcélra vezetőbb, hogyha közösen megbeszélitek, hogy milyen változtatásokra lenne igénye a gyereknek. De nyilván nem így, hogy drágám, hogy érzed? Milyen változtatásokra van igényed, hanem hogy beszélgessünk arról, hogy figyelj, akkor mi lenne a legjobb, hogyha nem keltenélek korán? Vagy hogyha elmennénk este, és ezt meg azt csinálnánk, tehát anélkül, hogy feltesszük a kérdést, tudunk tenni neki egy javaslatot, hogy figyelj, akkor most este elmegyünk, és éjszaka fagyizunk a városban, mit tudom én, este 10-kor. Tehát egy ilyen, amit egyébként iskolai időben nem lehet megcsinálni. Ami még nagyon fontos a szakértő szerint egy gyerek számára a nyáron, hogy ne rohanjunk, és nem is szabad túl zsúfolni a nyarat. Ugye visszatérve egy kicsit, vagy visszautalva az első pontra, amit a szakértő leírt, mert hogy az iskolai feszített napirend is nagyon megterhelő már önmagában a gyerek számára, ugyanez igaz a nyári menetrendre. Kifejezetten fárasztó, de nem csak a gyerek számára, hogy egyik utazásról esik a másikba, egyik táborból megy rögtön a mamához, a mamától rögtön megint a szülőkkel nyaralni, ha elvált szülők, akkor pláne, ugye duplázódik minden, úgyhogy nyilván ti is ismeritek azt a jelenséget, amikor az ember szuperebbnél szuperebb programokra viszi a gyereket, és a gyerek egy idő után már csak nyüglődik, unatkozik, feszült, és semmi más nem szeretne, csak hazamenni. Az otthoni lét, a megszokott hétköznapi környezet biztonsága ugyanis nagyon fontos része a pihenésnek, hogy ugyanabban a környezetben, de tud mást és másképp csinálni, mint az iskola időben, és ami még fontos, gyerektársaságot keressünk a nyaralás alatt. Gyereknek gyerek a barátja, az én szüleim mindig ezt mondták, és ez valóban így van. Aztán a szünet végének a közelettével fokozatosan álljunk rá az iskolai napirendre, de ne nyomasszuk azzal a gyereket már augusztus közepén, nem sokára iskola, kezdődnek a dolgos hétköznapok, ja, én otthon ezt annyit hallottam, és utáltam ezt a mondatot. Ne nyomasszátok őket. És akkor itt van +2 tanács a szülők kényelme érdekében, vond be a gyereket a házi munkába, legyenek feladatok is a szünet alatt, és a másik dolog pedig, hogy a szülőnek is jár szülőként a kikapcsolódás, úgyhogy érdemes így is körülnézni egy kicsit, nem kell rosszul érezni magad egy percig sem, hogyha szeretnél a nyáron egy kicsit egyedül lenni, vagy a pároddal kettesben kikapcsolódni. A gyereknek gyereknek is izgi az, hogyha egy picit másképp látja a szüleit. Úgyhogy hajrá nyár, boldog vakációt!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az emberiség életét nagyban meghatározó és megváltoztató találmányok között ott van például az abszolút hőmérsékleti skála, és Lord Kelvin, vagy Kelvin első bárója, született William Thomson. Belfastban született 1824-ben, június 26-án, és tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ő volt az az ír nemzetiségű brit matematikus és mérnök, aki a 19. század egyik legmeghatározóbb fizikusa is volt. Egyébként nem mellesleg a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja. Glasgow-ban, aztán a Cambridge-i Egyetemen és végül Párizsban tanult, az École Polytechnique-ben Henri Victor Regnault laboratóriumában dolgozott, és a skóciai Glasgow Egyetemen is, aminek hatására aztán később, amikor már kellőképpen tekintélyes volt, Angliában is erőteljesen szorgalmazta az egyetemi laboratóriumok felszerelését. 1846-ban felkérték a Cambridge and Dublin Mathematical Journal szerkesztőjének, ami akkoriban nagyon-nagyon nagy dolognak számított. Victoria királynő 1866-ban lovaggá ütötte, majd 1892-ben báró rangra emelte. Nemesi nevét az egyetemhez közeli Kelvin folyóról kapta, 1899-ben pedig visszavonult a tanítástól, de a kutatásait továbbra is folytatta. A legfontosabb eredményeit az elektromosság matematikai analízisével és a termodinamikában érte el, de foglalkoztatta a föld szilárdsága és kora, az árapály, a precesszió és egy sor egyéb kérdés is. Nagyon sokat tett a modern fizikai leírás megteremtéséért. Dolgozatai többnyire a Philosophical Magazine-ban, illetve a londoni és edinburghi tudományos társaságok közleményeiben jelentette meg. Foglalkozott az elektromosság és a mágnesesség matematikai elméletével, a szikrákkal és a légköri elektromossággal, az elektromágneses indukcióval és mindezeken a területeken új és a korábbiaknál érzékenyebb műszereket is kifejlesztett, mint például a Thomson híd, a Thomson féle kettős híd, ami egy ellenállás mérőműszer, a kvadráns elektrométer, az abszolút elektrométer, a tükrös galvanométer, illetve a korábbiaknál megbízhatóbb iránytű és mélységmérő készülék, és még számos más, nagyon hasznos, az ő általa és az ő segítségével modernizált kütyű. Telekommunikációs találmányaiból, mert hogy jelentősen tökéletesítette például a tenger alatti távíró kábelek működését, működtetését is, nos hát ebből jelentős vagyonra tett szert. 1848-ban dolgozta ki javaslatát az abszolút hőmérséklet és skála bevezetésére. Ma elsősorban arról ismert ez, hogy ennek egysége a Kelvin az ő nevét viseli. A termodinamika második főtételét 1851-ben, tehát egy évvel Rudolf Clausius után a munka fogalmát felhasználva fogalmazta meg. Azt mondta, nincs olyan folyamat, amelyben egy hőtartály által felvett hő teljes egészében munkává alakítható. Ezt a megfogalmazást később Max Planck némileg átdolgozta, így gyakran Thomson-Planck tétel néven említik. Ezzel elkerülhetők a névegyezésből adódó félreértések, ugyanis van egy Thomson tétel az elektromosságtanban is, de az teljesen más. Ez utóbbinak a lényege, hogy az elektrostatikai egyensúlyban az elektromos tér energiája minimális, éppen úgy, ahogy a mechanikai egyensúlyban a helyzeti energia is minimális. James Prescott Joule-lal végzett kísérleteivel kimutatta a később kettejükről elnevezett Joule-Thomson jelenséget. Kiszámolta John Waterstone 1853-ban megfogalmazott elképzelésének energetikai következményeit, azaz, hogy adódhat-e a nap sugárzó energiája abból, hogy folyamatosan meteorok zuhannak be csillagunkba. Kimutatta azt is, hogy ehhez még egész bolygók becsapódása is kevés lenne, így például a Merkur helyzeti energiájának kisugárzásához mindössze 7 év kellene, és még a naptól a legtávolabbi bolygó Neptunusz teljes helyzeti energia is csak néhány ezer évre lenne elegendő. Mélyen felháborította őt, hogy Charles Darwin legalább 300 millió évesre becsülte a vélt mészköveit, jóval idősebbre, mint amennyinek ő a napot gondolta. Mit gondoljunk hát az olyan geológiai becslésekről, amely szerint 300 millió év kellett a Vild letarolásához? Mert vajon mi valószínűbb, az, hogy a nap anyagának fizikai állapota ezerszeresen különbözik a laboratóriumokban előforduló feltételezett dinamikájától, vagy pedig az, hogy a viharos tenger és a szűkületekben kialakuló rendkívül heves árapály ezerszer gyorsabban pusztítja a mészkősziklákat? A Darwin úr szerinti évszázadokban századonként egy incsnél. Így háborgott a replikájában, amit nyilvánosságra is hozott. A hőelektromosságot is vizsgálta, és aztán megismerkedett Hermann Ludwig von Helmholtz-al. 1854-ben megfogalmazott elképzelését is megismerte arról, hogy a nap energiája gravitációs eredetű. Zseniális férfi volt, és nagyon sokat köszönhetünk Kelvinnek.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Mit tegyünk akkor, hogyha megvan a legújabb telefon, a legmárkásabb holmik, és mégis nulla az önbizalom? Ahogyan Berényi Nóri írja, vannak olyan társadalmi problémák, amik mindenkit érintenek, és amik ma elkerülhetetlenek. Nyilván mindenki életében van egy pont, ami elérkezik, és amikor az anyagi javak jobban előtérbe kerülnek, és már-már fontosabbak lesznek, mint az valóban értékes dolgok egyébként. Szerencsés esetben az ember még fiatalon átesik ezen, de persze erre sincs garancia, mert hogy a fogyasztói társadalom rabjai vagyunk mindinkább, egyre többen és egyre mélyebben. Könnyen mondjuk azt, hogy milyenek a mai fiatalok, de azért soha nem szabad megfeledkezni arra, hogy mindegyik generáció érintett abban, hogy kifelé mindig a szebbet és jobbat akarta mutatni. Fiatalként főleg, talán az elfogadás miatt, talán amiatt, hogy nehogy lemaradjunk. Most már nem csak a szűk környezetünk stílusáról és javairól, hanem az egész világ ráömlő információi alapján a kortársaink javairól, holmiairól. Az Y-generáció életében jelentek meg először az okostelefonok. Azért arra szerintem még mindenki emlékszik, amikor az első érintő képernyős telefont megkapta, megvette, és akarva akaratlanul is sokkal többnek éreztük magunkat, hogy nekünk van egy ilyen eszközünk már, mi ehhez hozzáférünk. De mindenképpen figyelni kellene arra, hogy a fogyasztói társadalom tagjaként mindig érni fognak minket az impulzusok, mindig akarunk majd valami újabbat, mindig akarjuk érezni azt, amit az első okostelefon kézbevételekor éreztünk. Érdemes tudni azt is, és érdemes ezt a fiatalok tudomására hozni, vagy legalábbis egyre többször beszélgetni velük arról, hogy a túláradó kínálatból szelektáljunk, a túláradó információkból szelektáljunk, a túl sok emberből, aki körülöttünk van, a barátunknak hit ismerősökből is szelektáljunk, és véletlenül se higgyük el, hogy ezektől a tárgyaktól lehetünk majd boldogabbak, maximum szegényebbek, mert a legújabb okostelefonokért már mélyen bele kell nyúlni a pénztárcánkba, és azért, hogyha az ember tényleg a szívére teszi a kezét, akkor érdemes azt végig gondolni, hogy mondjuk annak az árából mi mindent vehetnénk, és úgy ugyanerre képes egy másik is, hol nem kell így megfizetni ilyen borsosan a nevét, vagy a márkáját annak az adott tárgynak. Amikor az ember magának vásárol valamit, legyen az egy szép ruha, egy táska, egy parfüm, egy új horgásszett, egy új nem is tudom, bármilyen kütyű, amit a férfiak is szeretnek a saját hobbiuknak, a tárgyaiként maguknak tudni, akkor az ember boldogságot érez, feltöltődik általa, örömet szerez, sőt, jutalmazásként itt szoktuk alkalmazni a vásárlást, főleg például, hogyha visszatérve a hölgyekre, egy táskára nagyon régóta várunk, ott van a dédelgetett, vagy vágyunk, designer táska, a ruha tök szépen áll rajtunk, mese szépen mutat rajtunk, a parfüm még a nap végén is illatos rajtunk, megkérdezik, hogy mi van rajtam, de jó illatod van, megdicsérnek. Hát nyilván mindenki örül ennek, a dicséretnek mindannyian örülünk, és mivel ez fogyatkozik, emberi szinten is a kapcsolatainkban, ezért megpróbáljuk kívülről megszerezni őket. Nyilván másodpercenként ömlik ránk az újabbnál újabb információ, annak idején Popper Péter mondta azt, hogy ha ő lenne az ördög, akkor ő ebben nyilvánulna meg a gyorsaságban, hogy soha semmire nem maradjon egészen időnk, sem egészen szomorúnak lenni, sem egészen örülni, sem egészen kiélvezni egy-egy új tárgynak, ruhának, táskának az érkezését, mert már látjuk a következőt. Úgyhogy ilyenkor általában a végén mindig az üresség marad. Hogyha egy embert, aki szereti az életét és nem akar többet mutatni a külvilág felé, már nem érdekli a legújabb telefon, a legnagyobb kocsi, a legújabb, legszélesebb autó, a legnagyobb ház, még több és még nagyobb legyen, amit aztán irdatlan és iszonyatos pénzekért kell fűteni és hűteni, a legújabb óra is még sorolhatnánk, és még akkor sem, hogyha minden órában képes lenne arra, hogy vegyen egyet és meg se kottyanna neki, nem érdekli, mert már tudja, hogy mit jelent az igazi boldogság. Na ez kellene, hogy legyen a cél. Jim Carrey, aki élharcosa tulajdonképpen ennek, amiről idáig beszéltem a cikk alapján, egyszer azt mondta, hogy egy napra mindenkinek meg kellene tapasztalni a gazdagságot, a hírnevet és az azzal járó összes gyötrelmet is, hogy rájöjjenek az emberek, hogy a pénz és a siker nem hozza el, tényleg nem hozza el az igazi boldogságot. Nagyon érdekes dolog ezt végig gondolni, és nagyon érdekes dolog azt is végig gondolni, hogyha a szívünkre tesszük a kezünket, akkor emlékszünk még, hogy gyerekként a lapos kavicsoknak is mennyire örültünk. Tudom én, hogy például egy lapos kavics nem mérhető egy designer táskához, nagyon sokak szerint, én mégis azt gondolom a magam fejével, hogy igen, és azt is gondolom, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni az egyszerű dolgok után, és meg kell tanulnunk, hányszor halljuk ezt, hálásnak lenni azért, amink van. Mert ugye, aki nem hálás, attól még el is vesznek. Sőt, szokták volt mondani, hogy aki sír, attól kell elvenni, emlékszünk a mondásra. Na hát, pontosan erről van szó.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Június 30-án újra a Random Shooting Day kiállítás az Apollo galériában, ugye ez a hazai divatvilágnak az a nemzetközi szcénában is egyedülálló jótékonysági akciója, amelyben a szakma krémjének kreatív műhelyében készült divatfotókat lehet megvásárolni, de ez mindig sokkal több, mint pusztán egy kiállítás, sőt még egy jótékonysági akciónál is több, mert ez minden egyben. A megálmodója, az életre hívója nem csak a Random Shooting Day kiállításnak, de magának a Random Shooting Day-nek is, ami ugye az évben minden csütörtökön megtartatik, és különböző művész fodrászok, stylistok, sminkesek állnak össze, és csinálnak egy-egy projektet ezeken a napokon. Ennek is az életre hívója Kocka, kedves régi barátom, Magyarország egyik sztárfodrásza, úgyhogy vele beszélgetünk most a mai kiállításról. Hello Kocka, köszi, hogy ránk érsz.
2: Szia Petrúc, nagyon szépen köszönöm a meghívást a beszélgetésre, és hát nagyon hálás vagyok neked, hogy minden évben segítesz nekem azzal, hogy minél több emberhez eljuthasson az információ, és hogy minél többen el tudjanak jönni erre a kiállításra.
1: És tesszük ezt nagyon szívesen, és nagyon jó szívvel, mert hogy ennek egy nagyon fontos üzenete, és egy nagyon fontos jelentősége és jelentése is van, hiszen nem véletlenül ez egy jótékonysági akció. De hogy ez hogyan lett, minden évben megkérlek, hogy meséld el, mert biztos van legalább egy olyan hallgató, aki most hall elő először, viszont lehet, hogy pont emiatt megy el majd és licitál az egyik képre. Egyébként ez már a 9. Random Shooting Day kiállítás, úgyhogy fantasztikusak vagytok, jövőre már jubilálunk.
2: Hát, igen, elképesztő, ez nekem is így nagyon-nagyon-nagyon érdekes hallani, meg így felfogni, hogy már 9 éve csináljuk ezt, és 9 éve próbálunk minden év végén segíteni egy alapítványnak, vagy egy egyesületnek a képeinknek az eladásával, és hát most kivételesen annyiban más ez az év, hogy most nem az év végén lesz a kiállítás, hanem ugye most nyáron lesz a kiállítás, június 30-án lesz a napja, ugyanis egy olyan fantasztikus helyszínt találtam most a kiállítás helyszínének, az Apollo galériát, amiért egyébként innen is nagyon hálás vagyok nekik, hogy befogadták a kiállításunkat, ugyanis az egész évben telt ház van az Apollo galériában, és azt mondták, hogy sajnos nem biztos, hogy be tudják fogadni a rendezvényünket, és akkor így elmondtam nekik a részleteket, hogy ez egy egynapos kiállítás, és tulajdonképpen az installáció napjára és a maga a kiállítás napjára kellene nekünk valahova szólítani egy 2 napot, és képzeld el, hogy így összedugták a fejüket, és addig osztottak, szóloztak, amíg ezt az időpontot meg tudták nekem adni, és befogadták tulajdonképpen fő támogatóként az eseményünket, úgyhogy nagyon hálás vagyok nekik érte. Egy nagyon-nagyon szép helyszínen leszünk bent a város szívében, a Blauza téren, mindenhonnan megközelíthető, mindenki biztos vagyok benne, hogy el tud úgy jönni, hogy egyrészt nem télen lesz úgy, ahogy szoktuk, hogy nem kell majd kabátot hozni, mindenki jól vagányul fel tud öltözni. És ami nagyon fontos, hogy idén most lesz dress kódja az eseménynek, mivel nyár van, és hogy egy idő arra gondoltam, hogy tök jó lenne, ha lenne valamilyen nyára hajazó kis dress kód, és hogy azt találtam ki, hogy valami virágosban kell érkezni a férfiaknak és a nőknek is. Amitől egy kicsit azért egyébként a férfiak egy kicsit bepánikoltak, de hogy egyébként most így, ha már van lehetőségem, akkor így elmondanám nekik, hogy azért nem kell megijedni, mert nem teljesen virágos szedbe kell jönni, hanem hogy esetleg mondjuk te csak a fekete öltözködést szereted, akkor jöhetsz teljesen feketébe, csak legyen egy mondjuk egy szegfű
1: a fogait között,
2: a zakódra, vagy a pólódra, vagy bármi. Tehát, hogy van megoldás, nem kell teljes virágos szedbe jönni, de egyébként meg nagyon jó kis virágos ingek vannak, ilyen apró virágos ingek, tehát, hogy mindenre van megoldás egyébként.
1: Hát, vagy a hawaii ing, vagy akkor szorítson a fogai közé egy szár rózsát, mint annak idején a randevúkon tudod.
2: Az is. Minden megoldás érdekel, minden megoldás tetszik, és ettől lesz izgalmas, hogy kíváncsi leszek, hogy ki hogy fogja megoldani ezt a virágos dresszkódot, és hát azoknak a hallgatóknak, akik még nem ismerik ezt a dolgot, ugye évvégén vannak ezek a kiállítások, amit már az előbb említettem, a képek eladásából mindig valamilyen alapítványt vagy egyesületet támogatunk, és igazándiból az,

0: szoktam mondani, hogy ez nem is arról szól, hogy te most veszel egy képet, hanem inkább arról szól, hogy nem is szoktam megfogalmazni, hanem úgy, hogy ha te adományozol nekünk pénzt, akkor mi ajándékba adunk neked egy képet. Tehát hogy így szoktam inkább megfogalmazni, hogy ez az irány szokott lenni, és akkor ezzel a pénzzel viszont idén, hogyha már lehet mondanom, akkor az Életre Valók program fogjuk támogatni, itt majd később esetleg kifejtek, hogy ez miről szól.
1: Mindenképpen, mert hogy mindig el szoktad mesélni, hogy pontosan mit is csinál az az alapítvány, egy egyesület, akit a Random Shooting Day ideje alatt csütörtökén fotózott képek megvásárlásával lehet támogatni, és természetesen nem csak a dress code-ról, hanem a programokról is szól lesz, mert hogy ez nem csak egy jótékonysági vásár és kiállítás, hanem itt mindig vannak különleges programok, és egyébként teszem hozzá, hogy itt mindenki találkozhat a szakma krémjével, és biztos, hogy összetalálkozik a középiskolás osztálytársaival, a régi kollégáival, mert hogy ugye az azonos gondolkodásúak, azok mind-mind megjelennek ezen az eseményen mindig, úgyhogy hamarosan erről beszélgetünk tovább. Hány órakor is lesz, mert hogy azt még nem mondtuk?
0: 18 órás kapunyítás van.
1: Június 30-án kedden, tehát ma este 18 órás kapunyítással, immár 9. alkalommal az Apollo Galériában kerül megrendezésre a Hazai Divatvilág a nemzetközi szcénában, és egyedülállónak tartott jótékonysági akciója, amely a szakma krémjének kreatív műhelyében készült divatfotókat bocsátja jótékonysági licitre. Ez a bizonyos mai Random Shooting Day kiállítás, immár a 9., ugye, ahogy ezt már mondtam, az Életre Valók programnak gyűjt a képek bevételéből. Ez a Treva Egyesületnek az Életre Valók programja, nekik segít idén a Random Shooting Day kiállítás. Kocka Magyarország egyik legismertebb sztárfodrásza, a megálmodója, az alapítója és az életben tartója, s többet magával, barátokkal és támogatókkal természetesen ennek az akciónak és magának a Random Shooting Day-nek is. Vele beszélgetünk a mai műsorban, hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus. Olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Kocka, Magyarország egyik legismertebb sztárfodrásza, akivel az idén június 30-án, azaz ma este az Apollo galériában 18 órás kezdéssel, most már 9. alkalommal megrendezésre kerülő olyan jótékonysági vásárról, vagy jótékonysági kiállításról beszélgetünk, ami tulajdonképpen vásár is, ez a Random Shooting Day kiállítás, mert hogy a Random Shooting Day csütörtöki alkalmain elkészülő divat fotókat lehet megvásárolni, de ez mindig több, mint pusztán egy jótékonysági kiállítás, bár az már önmagában is jelentős, de itt mindig vannak DJ-k, itt mindig vannak plusz lehetőségek. A divatos szóval networkingen, de igazából csak összetalálkozni barátokkal, régi ismerősökkel, és közben jót tenni másokkal. Milyen programok lesznek, Kocka?
2: Ja, ezt nagyon jó, hogy felhoztad, mert akartam mondani, hogy idén is fantasztikus csapatot raktam össze, ugye ebben is ugye nagyon sokáig gondolkozom, hogy mi legyen a program. Ugye eddig az Animal Cannibals-es fiúk voltak a speakereink, de sajnos ez a nyári szezon az a fő szezon, úgyhogy nem tudták sajnos elvállalni ezt az alkalmat. És képzeld el, hogy a Puskás Peti barátom vállalta el a speakerkedést, úgyhogy ő fog beszélni végig az eseményen, ő fog minket szóval tartani. És Szilágy Zsolti barátom, a Cloud9 zenekarnak a frontembere, és Lil Frak fognak zenélgetni az esemény, és az első végül és második felében, mert ami nagyon fontos, és azt nem is szeretném kihagyni, hogy képzeljétek el, hogy Olaj Ibolya is el fog jönni hozzánk, és ő fogja megnyitni az eseményt, és fantasztikus zongorista társával fog a színpadra lépni, úgymond, de és nem is a színpadra, hanem az Apollo galériának van egy csodálatos Apollo zongorája, és amellett fog állva énekelni az Ibolya, úgyhogy ez fantasztikusan szép dolog lesz szerintem. És aztán lesz majd minden egyes zenei blokk között tombola. Nagyon sok ajándékot kaptunk nagyon sok támogatónktól, ismételten, ugye minden évben belénk szoktak állni, és nagyon hálás vagyok érte. És lesz majd, hogyha minden jól megy, és kaptam már ígéretet, de nagyon úgy néz ki, hogy ez meg is fog történni, hogy a Petinek a felesége, Bogi, Puskás Dalos Bogi is fog a színpadon egy kis amplex zenélgetést nyomni a Wagner Emillel, és aztán utána lesz megint egy ilyen tombola blokk, és akkor a végén összefutottam, képzeld el, egy fotózáson egy fantasztikus emberrel, Győri Zoltánnak hívják, és zenélget, és iszletesen jól tud gitárral ilyen nagyon jó kis amplex zenéket nyomni a színpadon, úgyhogy ilyen elképesztő jó kis gárda jött össze, aztán utána, amikor ennek vége van, és már ugye a Lévigel felé, viszont meg DJ-zni fog nekünk Jumo Daddy, meg MC Kalambó is, ő is beállt majd a DJ pult mögé, úgyhogy elég jó kis line-upot hoztam össze szerintem, úgyhogy megéri már csak emiatt is eljönni, de legfőképpen azért, hogy minél több képet megvegyetek és támogassátok ezt az eseményt.
1: Hogyan zajlik maga a licit?
2: Nincs licit. Egy fix ára van mindig a képeknek.
1: Ráígérhetek valaki
2: igen,
1: más.
2: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ha valaki is szeretne többet adományozni, akkor azt lehet többet. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy minél több pénzzel tudjuk majd őket segíteni.
1: És akik a segítséget kapják, a Treva fizikai erőszakmentes önvédelem módszertana egyesületnek az Életre Valók programja. Kocka, Magyarország egyik legismertebb sztárfodrásza, a vendégem, akivel az idén 9. alkalommal június 30-án ma este 6-tól megrendezésre kerülő a Hazai Divatvilág nemzetközi szénában is egyedülállnak számító jótékonysági akciójáról, jótékonysági kiállításáról beszélgettünk, a Random Shooting Day kiállításról, amely az Apollo galériában lesz, tehát ma este 6, és hogy pontosan mivel is foglalkozik a Treva Egyesület Életre Valók programja, erről is szó lesz a következőkben, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az idén 9. alkalommal megrendezésre kerülő Random Shooting Day kiállítás, a Treva Fizikai Erőszakmentes Önvédelem Módszertana Egyesület életre való programját támogatja. A képek bevételével kiállítás, amit nagyon szeretünk, és ami egy nagyon fontos esemény egyébként, nem csak a divatvilágnak, de a pesti életben is, sőt vidékről is szoktak följönni olyan emberek, akik szeretnék a Random Shooting Day-nek a csütörtökjein elkészült fotókat megvásárolni. Kocka Magyarország legismertebb sztárfodrásza, ennek a megálmodója és az életre hívója nem csak a Random Shooting Day csütörtökjeinek, többet magával természetesen művész barátaival, hanem a Random Shooting Day kiállításnak is. Kocka, idén a Treva Egyesület életre való programját támogatjátok. Mit lehet tudni róluk?
2: Először is a kiállítás szempontjából csak annyit még megemlítenék, hogy 0630, mert nagyon fontos, és sokszor másképpen hallják az emberek is, hogy fontos, hogy nem július, hanem június, és hogy 06.30-án van a kiállítás.
1: Tehát egészen egyszerűen és magyarul megfogalmazva, ma van június 30-án, a mai napon este 6-tól.
2: A másik dolog, meg a visszatérve az egyesületre, megalakítója, vagy a megálmodója ennek az egyesületnek, Balázs Gyurinak hívják, és ő neki láttam egy posztját annak idején a Facebookon, hogy behozott egy olyan önvédelmi programot, amiben tudja támogatni azoknak a nevelőknek, vagy olyan szülőknek, akik sérült gyerekekkel élnek együtt, vagy sérült gyerekeket ápolnak, mert hogy nagyon sokszor előfordul, hogy ezek a gyerekek, ahogy így nőnek fel, vagy kezdenek elindulni náluk a hormonváltozások, ugye nem nagyon tudják még kezelni az indulataikat, és így megtámadják a nevelőiket is, és a szüleiket is. És ennek kapcsán találta ki ezt az olyan fajta önvédelmi programot, amiben meg tudja azt tenni az a nevelő vagy az a szülő, hogy úgy tudja lekezelni a gyerekét, hogy ne kelljen közül bántani a gyereket, uh-huh. és hogy ő se tudja bántani a szülőt, vagy esetleg a nevelőt. És az lenne a célunk, hogy minél több olyan ember tudjon eljutni erre a programra, akinek erre szüksége van, és hogy az életminősége meg tudjon változni ezáltal.
1: Ez is egy nagyon nemes cél, úgyhogy érdemes lesz már most készülni. Tehát ma este 18 órától a 9. Random Shooting Day kiállítás és vásár. Egyben ugye ott meg lehet vásárolni, pont ez a cél. A Random Shooting Day csütörtökjén készült divatfotókat, és hát zseniális programok vannak, egyébként pedig maga az esemény megtalálható a Facebookon, úgyhogy ott mindenki mindent el tud olvasni, minden le van írva, meg lehet jegyezni a dátumot, a kezdést, tehát 06.30, június 30, azaz ma este. Kocka, köszönöm szépen, hogy velünk voltál.
2: Én köszönöm a lehetőséget, és téged is, és minden hallgatót szeretettel várunk az eseményen. Jól fogjátok magatokat érezni, ebben biztos vagyok, úgyhogy várlak benneteket szeretettel.
1: És akkor még egyszer jegyezzük, hogy kinek segítünk az idei Random Shooting Day kiállítással, a Treva Egyesület életre való program. A Treva Egyesület pedig egy Magyarországon működő szervezet, amely az életre való program keretében kifejezetten gyermekeknek és iskolai környezetnek szóló erőszakmentes önvédelmi módszertant oktat. A program célja pedig a diákok felkészítése a külső veszélyek elkerülésére és kezelésére, de emellett még a célcsoport az iskoláskorú gyermekek, a pedagógusok, a szülők, ahogy ezt Kocka is elmondta, és kiemelten az autizmussal élő, vagy az SN is, azaz a sajátos nevelési igény gyermekek. Nekik gyűjt idén a Random Shooting Day kiállítás, tehát az Apollóban, a Blahánál ma este 6-kor Random Shooting Day kiállítás, immár 9. alkalommal. Gyertek!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A paradicsom nem csupán reggeli szendvics mellé finom egy leheletnyi sóval, de egy finom laktató smoothie részeként is nagyon jól megállja a helyét. A legtöbben az édes vagy savanykás gyümölcsös verziókat részesítik előnyben, de azért a nyári szezonban érdemes bevetni ezt a különleges italt, ráadásul hozzájárul a kiegyensúlyozott máj működéshez, segít megszabadulni a hasi zsírpárnáktól, elhajtja a vizet, javítja az emésztést. Ez a paradicsomos smoothie nagyon egyszerű egyébként elkészíteni, és bár első blikre egy finom turmixról szinte mindenkinek gyümölcsök ugranak be a szem elé képként, a fűszeres verziók pontosan annyira fincsik tudnak lenni, kis és szokatlan ugyan, hogy a paradicsom és a zeller a reggel italba kerül, amikor nem Bloody Maryről van szó, vagy nem gászpacsóról, de ha sóval, borssal megbolondítjuk, egy nagyon egészséges és nagyon hatékony napindító smoothie-t készíthetünk belőle, ami nem utolsó sorban finom is. Amilyen egyszerű az összetevők listája, legalább annyira hasznos összetevőket rejt magában ez a kis turmix. Vitamin, ásványi anyagok abszolút gazdag benne, segít a kidülledő pocak, valamint az úszógumi ledolgozásában, illetve helyre billenti a belassult emésztést, igazi detoxikáló ital, úgyhogy másnaposság ellen felnőtt korban, amikor időnként az ember hát bizonyos helyzetekben félrecsapja a csákóját, és másnap szenvedne, olyankor is érdemes bevetni ezt a smoothie-t, mert hogy optimalizálni képes a máj működését, és szépen kipucolja a szervezetből a méreganyagokat. A zsíregetést elősegítő és vízhajtó összetevők is vannak benne, a paradicsomos smoothie önmagában nem tesz csodát nyilván, hanem ezt kell kombinálni a rendszeres testmozgással, vagy ezt beiktatni életmódváltáskor, mert hogy így fogyasztva sokkal hatékonyabbá teszi az úgynevezett zsíroxidációs folyamatot. A paradicsom és a zeller remek smoothie alapanyag. Sok oldalúbb a paradicsom, mint gondolnánk, sokkal-sokkal-sok oldalúbb, és akármilyen meglepő, nem csak a szendvicsen mutat jól. Dúskál a C-vitaminban például, de szerintem ezt mondani sem kell. Tele van bétakarotinnal, ami a bőrünk egészségét főleg nyáron tudja támogatni, és nyáron nagyon fontos ez. A téli szezonon túl is érdemes azért a megfelelő C-vitamin bevitelt biztosítani a szervezetünknek, hiszen még rengeteg előnnyel szolgál az immunrendszer erősítésén kívül. Nyáron igen csak hamar ürül ám a szervezetből, hiszen fokozott az izzadás, a bőséges folyadékfogyasztás következtében pedig pillanatok alatt tud távozni a vizelettel a C-vitamin. Úgyhogy például ilyen szempontból is tök jó választás a paradicsom, hogyha fenntartanád az ideális C-vitamin szintet, mert hogy így akár magában, akár smoothieként is érdemes rendszeresen fogyasztani a paradicsomot. A C-vitamin elősegíti a zsírégető folyamatok megfelelő működését, úgyhogy aki lapos hasról álmodozik, mindenképpen pótolnia kell a C-vitamint. A paradicsom a benne található C-vitamin segítségével képes növelni a zsírégető edzések hatékonyságát, sőt, a letapadt zsírréteget és a zavaró úszógumit is sokkal hamarabb tudjuk tüntetni a hasi területről, hogyha megfelelő mennyiségű paradicsomot fogyasztunk, többféle formában és többféleképpen elkészítve. A hiánya viszont, már mint a C-vitamin hiánya megnehezíti a súlyvesztést, valamint felerősíti a fáradékonyságot is. Káliumban gazdag, ami segít megszabadulni a feleslegesen visszatartott víztől, lében és rostban gazdag, megfelelően hidratál, kipucolja a beleket a letapadt csalakanyagoktól, és beindítja az emésztést, hozzásegít a könnyed, kiegyensúlyozott közérzethez. Igazából a legegyszerűbb az, hogyha a szárzellert, a paradicsomot, akár egy kis banánnal összekeverve leturmixolod, de a valódi könnyű recept az két darab közepes méretű paradicsom, egy zellerszár, egy almasó és bors ízlés szerint adagolva. Ezeket a hozzávalókat apróra vágod, belerakod a turmixgépbe, és addig turmixolod őket, míg egy krémes, könnyed állagot kapsz eredményül, amit szépen be lehet szippantani a szívószállal. Egészségetekre! Ja, de azért azt se felejtsük el, hogy a paradicsomot nem csak így lehet elkészíteni smoothie-nak, hanem akár még zöld turmixba is ugyanúgy beledobhatsz paradicsomot, pontosan ezeknek a pótlása véget, amiket az imént felsoroltam, úgyhogy hajrá! Reggelente ez a zöld turmix, még a piros is, biztos, hogy hasznos.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért.
2: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Most elkészítünk egy hideg finomságot, ami eláll a hűtőben, amivel meg lehet kínálni a vendégeket, amit el lehet vinni a grillezésre, vagy a szülinapi parti van, akkor is tök jó kis csemege, csak nem lehet kint hagyni a napon, arra azért figyeljetek. Kicsit retro is, de az ízvilágát tekintve szerintem, aki szereti a hideg konyhai dolgokat, annak ez nagyon fog ízleni. Ez egy tormás uborkás sonkatekercs falatka, mert hogy nem csíkba hagyjuk, hanem ilyen kis két ujja megcsippenthetően úgynevezett finger foodként, ugye, egy-egy falatkaként bekapjuk, megesszük, tehát nem kell vagdalni, meg rakosgatni, meg stb. Meg vágni műanyag evőeszközökkel szerencsétlenkedni. Na, mi kell hozzá? Kell hozzá egy tubus majonézes torma, kell hozzá egy evőkanál ecetes torma, 10 deka sajtkrém, natúr, egy evőkanál mustár, nem a csimbókos, hanem az a sima típusú, 15 deka csemegeuborka, 30 deka szeletelt sonka, jobb típusút vagy ilyen, olyat, amiben ilyen gubancok, csimbókok vannak, bocsánat, a csimbók, szóval nem tudom másképp nevezni, vannak benne ilyen csomók, meg göbök, meg bütykök, mint a fában, és az mindig olyan furcsa típusú sonka nekem. Na, hogy készül? A majonézes tormát szépen habosra kikeverjük az ecetes tormával, a sajtkrémmel és a mustárral. Az uborkát vékony csíkokra szeleteljük. A sonkaszeleteket megkenjük ezzel a tormás krémmel, rárakunk néhány csík uborkát, és ügyesen feltekerjük, aztán még mielőtt három felé vágnánk, érdemes berakni a hűtőbe, hogy egy kicsit megdermedjen, akkor könnyebb szeletelni, és akkor mikor már dermedt, akkor három felé vágjuk, és a hideg tálon tulajdonképpen a kaszinó tojás és a francia saláta mellett nagyon jól mutatnak ezek a sonkatekercs falatkák. Na most ezt lehet még egy kicsit cifrázni úgy, hogy lepirítasz békönt serpenyőben, és azzal még pluszba körbe tekered ezt a sonkás tekercset. Aztán készíthetünk hozzá emellé az uborkás tekercs mellé parmezán chipset, elképesztően finom, ráadásul nem akármilyen chipset készítünk hozzá, hanem zöldséges parmezán chipset. Ez tulajdonképpen csak egy kicsi cukkini kell, nagyjából 10 deka, egy olyan 5 dekányi sárgarépa kell hozzá, 10-20 deka parmezán, hát attól függ, vagy egyéb kemény sajt, a Grana Padano is jó hozzá, bors és bazsalikom. A zöldségeket megtisztítjuk, megmossuk a cukkinit a nagy lyukú reszelőn, a répát és a parmezánt is, pedig a kis lyukú reszelőn. Lereszeljük a zöldségeket egy műanyag edénybe, tesszük, egy picit átnyomkodjuk, a folyadékot leöntjük róla, borssal, bazsalikommal megszórjuk, hozzákeverjük a parmezánt, szépen egy tepsibe vagy egy sütőlapra kisimítjuk a sütőpapírt, és arra evőkanálnyi kis halmokat teszünk, és a forróra, hát olyan 170 fokos sütőre előmelegített sütőben 10 perc alatt szépen megsütjük, elterül, elolvad a parmezán, és amikor megsült, ez a 10 perc letelt, akkor kitámasztjuk a sütő ajtaját egy fakanál, és úgy hagyjuk kihűlni. Ez is nagyon fincsi hozzá. Aztán, ami még nagyon fincsi tud lenni, az az uborka krém, és ez pedig úgy készül, hogy elkészítünk, tulajdonképpen ez a remuládnak egy sűrűbb változata, de akkor nézzük inkább, hogy maga a remulád az hogyan készül. Tehát egy ilyen uborkás szósz ehhez, a tormás tekercshez, a parmezán chipshez, és akár mondjuk, hogy az acskos nachoszt veszünk mártogatni, mondjuk, hogy ilyen kis partit csinálunk, mondjuk magunknak, vagy ha nem jönnek vendégek, ha jönnek vendégek, akkor nekik, akkor ehhez is egy nagyon jó mártogatós. Kell hozzá egy tojás sárgája és egy deci napraforgóolaj, a mártáshoz pedig, ugye ez a majonéz, hogyha magad készíted, de mondjuk azt, hogy van otthon majonézünk, oké, tehát kell hozzá nyilván a majonéz, és akkor kell hozzá 2 deci tejföl vagy tejszín, 2 evőkanál mustár, ehhez jobb a francia sós mustár, 10 deka uborka, nyilván sem savanyú uborka, lehet kovácsos, lehet csemege, biocitromból nyert citromlé, egy kávéskanál tárkony, újhagyma, snidling, petrezselyen, bors, só és 4 csepp édesítőszer. Nyilván, hogyha megvan a majonézünk, akkor ezt egészen másképp készítjük el, mert kész van a majonéz, így készül, ugye, így kezdődik a recept. Aztán pedig elektromos robotgépben összeabrítjuk az uborkát, a hagymát, a petrezselyemet, arra érdemes figyelni, hogy ne egy krémet csináljunk bele, csak olyan darabkásat. Összekeverjük tejföl, mustár, majonéz, bele a citrom, a só, a bors, a tárkonylevél, és akkor egy kis édesítőszerrel finomíthatunk az ízén, és akkor ez nagyon jó mártogatós, plusz, hogyha szendvicset csinálunk a megmaradt grillhúsikból, hát gyerekek, ahhoz pedig kifejezetten jó kis kence. Izgalmas lesz tőle nagyon a szendvics, egészségetekre, éljen az uborka.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért.
2: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
3: Volt

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Meg lehet enni vajon a joghurtot például a lejárati idő után? Nagyon sok mindenkinek okoz ez fejtörést, hogy akkor most kidobja azt, ami egy napja járt le, vagy meg lehet-e még azt enni. Tejtermék lévén a joghurt érzékenyebb a romlásra, mint más élelmiszerek, de modern gyártási technológiának hála megfelelő körülmények között viszonylag sokáig fogyasztható marad, legalábbis addig, amíg nem bontjuk fel a csomagolást. Úgyhogy itt van néhány jó tanács, amiből az ember biztosra tud menni majd, vagy aminek a segítségével biztosra tudunk menni, hogy meddig tartható el a joghurt, és meddig fogyasztható, és honnan lehet tudni, ha már romlott, hiszen a minőségét megőrzi jelzés, azt azért érdemes tudni, hogy ez a gyártó által garantált legmagasabb minőséget jelzi egy bizonyos határig annál az adott terméknél. Az nem jelenti azt, hogy másnap ez a termék már romlott, hanem mondjuk az az ízhatás, amire ezt kifejlesztették, a legmagasabb élvezeti érték, az már nem biztos, hogy megvan, de attól az még nem romlott. Viszont amire figyelnünk kell, hogyha maradunk a tejterméknél, vagyis jelesül a joghurtnál, akkor vásárláskor mindig figyeljünk a terméken feltüntetett jelölésre. A minőség megőrzési, de leginkább, és akkor ugye itt van a nagy különbség, a fogyaszthatósági időjére, valamint a csomagolás épségére. A lejárt, illetve sérült csomagolású készítményt nem érdemes megvásárolni, ezt maga a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tanácsolja. Korábbi cél ellenőrzés kapcsán a hivatal azt is kiemelte, ahogyan ezt Köves Péter is írja, hogy ami nagyon fontos, ilyenkor arra kell figyelni, hogy a gyártó által előírt hőmérsékleten hűtve legyen ez tárolva. Ennek megfelelően a hűtendő joghurtokat csak akkor szabad megvenni, hogyha azokat az üzletben a hűtőtérben tárolják, és mi is a hűtőből vesszük ki őket. Ha el akarjuk kerülni az élelmiszerbiztonsági kockázatokat, akkor érdemes arra is ügyelni, hogy más hűtendő termékekkel együtt a joghurt utoljára kerüljön a kosárba vásárláskor, ha pedig hazaértünk, a lehető leghamarabb tegyük el a hűtőbe. Sőt, hogyha nyári időben vásárol az ember, vagy melegebb napokon, és vagy sokáig a kocsiban hagyjuk mondjuk, és fűtési szezonban, tehát bármi, amikor hosszan hűtés nélkül van a joghurt szállítva, akkor mindenképpen kis hűtőtáskában kell, vagy ezekben a hűtőszatyrokban kell szállítani őket. A gyártó által előírt tárolási és fogyasztási javaslatokat pedig mindig be kell tartani, nem csak a boltban, hanem nekünk otthon is. Felbontás után például a joghurtot javasolt azonnal elfogyasztani, de ha ez mégsem történne meg, akkor a hűtőben sem érdemes egy-két napnál tovább felbontva tartani, a másért nem azért, mert a hűtőben tárolt összes élelmiszernek az aromáját beszívja magába, úgyhogy kolbász ízű lesz a málnás joghurt. Minőség megőrzési vagy fogyaszthatóság idő lejártát követően pedig ne, mert hogy az ugyanis a bontatlan termékekre vonatkozik, tehát ez a kis rugalmasság, amit én is mondtam már a termékeknek a fogyaszthatósági idejével, minőség megőrzési idejével kapcsolatban, ez a bontatlan termékre vonatkozik. Visszatérve konkrétan a joghurtra, az általános irányelvek szerint a joghurt a hűtőszekrényben 4 Celsius fokon 1-2 hétig, a fagyasztóban tárolva mínusz 18 Celsius fokon pedig 1-2 hónapig áll el. Ez a tejtermékek között viszonylag hosszúnak mondható eltarthatósági idő, és ez annak köszönhető, hogy miközben korábban ugye a legtöbb joghurtot lezárás nélkül nyitott konténerekben fermentálták, addig most már az előállításuk mai napság olyan modern technológiákkal történik, zárt rendszerben, ami lényegesen kisebb, kívülről származó nem kívánatos mikroorganizmusok által bevitt szennyeződés kockázatot ad. Tehát tulajdonképpen a normalizált starter kultúrák és esetenként a bioprotektív kultúrák használata is segít a termékminőség javításában és megőrzésében, tehát sokkal tovább eltarthatóak a joghurtok. Honnan tudjuk, hogy ehető-e még, ha lejárt? Hát ugye egyes vélemények szerint, és én is ezek közé tartozom, már lejárati idő után a joghurt akár még 2 hétig is ehető, de ha nem akarunk kellemetlen meglepetéseket, akkor jobban járunk, ha megbizonyosodunk róla, hogy valóban megpirtyant-e, hogy szokták volt mondani vidéken, tehát hogy megromlott-e. Ehhez nyilván az alábbi nagyon rossz tényezőket kell alkalmazni, meg kell szagolni, az állagát is meg kell vizsgálni, és a külső megjelenésén is látni, hogyha elszíneződött, vagy láthatóan penészes, vagy kiszaladt a szélére, tetejére egy ilyen nyálkás folyadék, akkor az már nem fogyasztható a szagnál, nem kell különösebben körbeírnom, hogyha kellemetlen szaga van, akkor nem esszük meg. És hogyha nem sima, krémes állagú, darabos, csomós, kicsit olyan ragacsos nyálkás, akkor szintén nem fogyasztható a joghurt, de egyébként nyugodtan a lejárati idő után még ki akár 2 hétig is elfogyaszthatjuk, ha nincs kinyitva, és hűtőben tároltuk megfelelő körülmények között.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
2: Gyorsítunk a tempót!

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98.6 Manna FM Manna közének az állatbarát rovatában, ahogy ígértem, naptej és a kutyák. Talán furcsán hangzik, de higgyék el nekem, hogy nagyon fontos tud lenni, a kutyák és a cicák bőre ugyanúgy le tud égni, és ugyanúgy nagy baj lehet belőle. Hogy mire gondolok most? Ugye egyre károsabbak az UV-sugarak, egyre súlyosabb az UV-sugárzás, és ez nem csak az emberi bőrt támadja, a kutyákra és a macskákra is veszélyt jelent. Nem védi meg őket a bunda, és erre a piacvilám gyorsan reagált, mert hogy létezik már kutya naptej. Vajon a kutyaszőr szavatosság ideje lejárt-e? Teszi fel magának a kérdést az ember, hogyha nem védi őket a napfénytől, az UV-sugárzástól, mert hogy megjelentek a kutya naptejek is, a patikákban és az állateledel üzletekben is akad egy-egy darab, de a legtöbbet persze online lehet találni, mert ahogy mondják, már a kutyák bundája nem képes maximális védelmet nyújtani, na de mégis hogyan kenjük be a kutyát a naptejjel? A szakértők szerint nem a hogyan az első kérdés, hanem a miért. Mert hogy a káros UV-sugarak legrosszabb esetben bőrrákot okoznak, ami érdekes módon különösen a macskák körében elterjedt, tehát a fehér cicáknál, fehér bundájú cicáknál a füleket, orrot is érdemes kenni naptejjel, és a kutyáknál is fennáll ennek a kockázata, bár a kutyák többségénél inkább bőrirritációhoz vezet. Nem lehet eléggé hangsúlyozni a fényvédőkrémek használatát, én tudom, hogy nagyon sokan szeretnek napozni, de mindig elmondom, az embereknél is UV-védelem nagyon fontos. Az UV-sugarak káros hatásainak a következményei, mint például a leégés, nagyon rosszat tud tenni, hosszú távon nagy bajt okozhat, hiszen nem az a jó megoldás, ha teljesen elkerüljük a napot. Egy rövid 15 perces séta alatt napsütéses időben begyűjthetjük a szükséges D-vitamin forrást, de egészen biztos az is, hogy nem szabad a legnagyobb rekkenő hőségben déli 12-kor, 1-kor, 2-kor sétáltatni a kutyát, vagy nekünk sem szabad akkor sétálni. Dr. Poroszkai Mária, a bőr szakértője mondja mindezt, vagyis a napsütéses órákban is bátran elvihetjük sétálni a kedvencünket, a vitaminra neki is szüksége van, de ha tehetjük, akkor ugyanúgy, ahogy mi sem menjünk napra 10 és 16 óra között, így a kutyát se vigyük. Hogy hogyan használjuk a kutya naptejet, amikor viszont előre tudja az ember, hogy negyed óránál több időt tölt majd a kutya a napon, kerüljön elő a naptej, és a saját bőrünk mellett gondoskodjunk a kutya bőrének a védelméről is. Elsősorban az orrot és a füleket kell óvni, mivel itt a legvékonyabb a szőrzet. A krém alkalmazása során arra is kell gondolni, mintha csak a saját arcunkról lenne szó, ne kerüljön szembe, és masszírozással segítsük a felszívódást. Ezen kívül figyeljünk, hogy a kutya ne nyalja le magáról a krémet, bár ezt nehéz elkerülni, akkor megtehetjük, ha például akkor kenjük be az orrát és a fülét, amikor feltesszük neki a szájkosarat, vagy evés előtt például, hogy be tudjon szívódni, mert így el tudjuk kerülni, hogy egy nyalással eltüntesse magáról a naptejet, és ezzel elrontsa a gyomrát is, bár a gyártók garantálják, hogy a termékek nem okoznak komoly problémát, amennyiben szájon át bekerülnek a szervezetbe. Az étkezés a kulcs, a bőr szakértője szerint a kutyánk legfelső hámrétegének természetes védekezést biztosít a szőr, de ma már ez kevés, olyan elképesztően káros és súlyos az UV-sugárzás, hogy például a ritka szőrzettel rendelkező fajok és a frissen nyílt kutyánk számára nagyon fontos a testkezelése naptejje.

0: ugyanakkor ne kerüljük el teljesen a sütkérezést sem, illetve legyünk körültekintők, amikor a házi kedvencet kiválasztjuk, és vállaljuk, hogy ritkaszörű kutyákat fogunk magunk körül tartani az életünk során, mert hogy itt bizony külön oda kell erre figyelni. Aki kertes házban lakik, és kertben van a kutya, ott szerencsére ösztönösen árnyékot keres a kutya, ha mégis kimenne a napra, akkor figyeljünk oda arra, hogy orrát, fülét be tudjuk kenni. Nagyon fontos, és a cicákra ugyanígy igaz ez, és vigyázzunk rájuk, és adjunk nekik mindig friss vizet, főleg így a nyári időben.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna morzsa.
1: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellő.

0: napsuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Változóan felhős napos időre számíthatunk. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény módosítását. Elindult a hajózási főszezon a Balatonon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten, például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskola kezdést. Riasztották a magyar Gripeneket egy kínai utasszállító miatt. A Hongkongból Londonba tartó járat pilótája nem vette fel a kapcsolatot a román civil légirányítással, és ezt a román hatóságok jelezték a NATO légvédelmének. Miután a magyar-román határnál a vadászgépek pilótái figyelmeztették az utasszállító személyzetét, a probléma megoldódott, tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium. Orvosokat avattak Budapesten. A Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csaknem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béla rektor emlékeztetett arra, hogy a most végzett hallgatókútja a Covid-járvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Hőség elleni eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Megkezdődött a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, hajnalban 11-18, napközben 26-31 fok várható.
1: Manna Hits! Manna Hits!

0: Ez a Manna Hit.
1: There is freedom. It really comes from two different scriptures.
2: A There is Freedom című dalunk készítése közben két részét tanulmányoztuk a Bibliának. A Korintus 2:3-at és a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetét. Ezek olvasása egyértelművé tette számunkra, hogy semmi sem tud bennünket elválasztani Isten szeretetétől. A Szentírás arról is beszél, hogy Istenben van a legnagyobb szabadságunk, és vele képesek vagyunk táncolni a sötétben, és átmenni a megpróbáltatásokon. Én hiszek abban, hogy az Úr szelleme lehetővé teszi számunkra, hogy a legsötétebb helyeken is reménnyel és szabadsággal keljünk át.
1: It allows us to be able to go through the darkest places with hope and with life, knowing that that's possible.